nyitni járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Túlárazott és felesleges beruházásokra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál. Ezt a honvédelmi miniszter közölte. Ruszin-Szendi Romulus szerint 2,5 milliárd forintos megtakarítást értek el azzal, hogy leállították a szükségtelen munkálatokat. Hangsúlyozta, az eredeti szerződést több részre osztják, és új pályázatot írnak ki, hogy a helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak. Moszkva bízik abban, hogy folytatódik a Magyarország és Oroszország közötti gazdasági együttműködés, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov hozzátette, a magyar kormány eddig óvatos volt és nem hozott elhamarkodott döntéseket, de Budapest barátságtalan lépései hatással lehetnek a gazdasági kapcsolatokra. Az orosz külügyminisztérium bejelentette, hogy magyar diplomatáknak kell elhagynia Oroszországot, válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki hazánkból. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. Újabb medvetámadás volt az erdélyi Brassó megyében. Az 55 éves férfira szerdán az egyik település határában támadt rá a nagy vad. Az áldozat a mentők kiérkezése előtt belehalt sérüléseibe. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak. Időjárás. Pinteken is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is. Manna itt. Manna

0: Manna sztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: There is freedom. It really comes from two different scriptures.
2: A There is Freedom című dalunk készítése közben két részét tanulmányoztuk a Bibliának. A Korintus 2:3-at és a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetét. Ezek olvasása egyértelművé tette számunkra, hogy semmi sem tud bennünket elválasztani Isten szeretetétől. A Szentírás arról is beszél, hogy Istenben van a legnagyobb szabadságunk, és vele képesek vagyunk táncolni a sötétben, és átmenni a megpróbáltatásokon. Én hiszek abban, hogy az Úr szelleme lehetővé teszi számunkra, hogy a legsötétebb helyeken is reménnyel és szabadsággal keljünk át.
1: It allows us to be able to go through the darkest places with hope and with life, knowing that that's possible.

0: amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hits.
1: Hey, this is David Leonard, and this is the story behind my song, Keep the Light On. I heard a sermon recently where the pastor was speaking on light and dark.
2: Nemrég hallottam egy prédikációt, ahol a lelkész a világosságról és a sötétségről beszélt. Számtalan tanítást hallottam már milliószor, de aznap olyat mondott, amit még sosem hallottam. Azt mondta, hogy a sötétség csak olyan sebességgel tud mozogni, amennyit a fény enged neki, és hogy a sötétségnek ezúttal aludnia kell. Új célommá vált, hogy a saját életem fényét keressem. Remélem, te is megtalálod a fényt, ami a saját életedben van, amit én már rég megtaláltam, ami most is körülvesz engem. Nemrég jöttem rá, hogy a fény mindig körülöttem van. Nem mindig járok a jó úton, de a fény mindig velem van. Imádkozom ma, hogy te is láthasd. Remélhetőleg téged is hamarosan körbevesz a saját életed fénye.
1: I pray today you can see the light that is constantly around you.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És a

0: Kiszmeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jó voltából.
1: Szeretnélek bátorítani benneteket, hogy nem kell félnetek. Lehet, hogy félelmet éreztek majd, de nem kell félnetek. Nagy különbség van a között, amikor félelmet érzünk, meg amikor félünk. Hiszen tovább mehetsz úgy is, hogy reszket a térded, kiszáradt a szád, és a szíved kalapál, és azt mondod, Isten velem van, ő soha nem hagy el engem, és mindent megteszek majd, amit meg kell tennem. Nem fogok félni. Mit árthatnak nekem az emberek? Van itt valaki, aki készen áll egy ilyen életre? Ma arról szeretnék beszélni, hogy hogyan nézzünk szembe a félelemmel, és hogyan legyünk szabadok tőle. Szerintem elképesztő, mennyi kárt és kínlódást okoz az embereknek a félelem. Hiszem, hogy a félelem a fő szellemiség, amivel a sátán visszatartja az embereket a fejlődéstől. Nem tudom megtanítani neked, hogy hogyan ne érezz félelmet, de azt igen, hogy hogyan kell szembenézni azzal, hogy ne az irányítson téged. Minél inkább szembeszállsz vele, annál kevésbé fog zaklatni vele a gonosz. A hit az egyetlen dolog, ami legyőzi a félelmet. Ha van hitünk, akkor ez az Istentől jön. Ha félünk, az a gonosztól jön. A félelemtől való szabadság egyszerűen azt jelenti, hogy nem engedjük, hogy a félelem irányítson minket. Lehet, hogy a félelem fizikai vagy érzelmi tüneteit érezzük, de visszautasíthatjuk azt, hogy engedjünk a megfélemlítésnek. Megtanulunk engedelmeskedni Istennek, és hisszük, hogy ő mindig velünk van. A félelem jelenlétében is tovább megyünk előre. A bátorság azt jelenti, hogy tovább megyünk előre, annak ellenére, hogy még mindig félelmet érzünk. Megtanulunk a félelem ellenére cselekedni. Isten nagyszerű kijelentést és megértést adott nekem körülbelül 21 néhány éve. Azt gondoltam, amíg félelmet érzek, addig gyáva vagyok. És azt akartam, hogy ne érezzek félelmet. Aztán megtanultam, hogy a félelem mindig jelen lesz. Mert ez az egyetlen eszköze a sátánnak, hogy távol tartson minket a fejlődéstől. Soha nem tudunk anélkül élni, hogy időről időre félelmet ne érezzünk. Minél inkább megadjuk magunkat neki, annál inkább irányítani fog minket. Lehet, hogy néhányan bénító félelemmel. Furcsa, szokatlan félelmekkel küszködtök. Lehet, hogy olyan félelmeid vannak, amiről szégyenél bárkinek is beszélni. Ha nekiállunk tanulmányozni, akkor végtelen a különféle fóbiák sora, melyekkel az emberek küszködnek. De minél inkább szembeszállsz a félelemmel, annál inkább azt teszed majd, amit tenned kell, és amit tenned kellene, akár érzel félelmet, akár nem. És az annál gyengébbé válik majd az életedben. Szeretném, ha megértenétek, hogy a félelmet nem lehet csak kiimádkozni magunkból. Szembe kell szállni vele. Meg kell tanulnod, hogy ne félj a félelemtől. A félelem az az, amikor a hamis tények valódinak tűnnek. Elhiteti veled, hogy megtörténik majd valami, ami talán soha nem fog megtörténni. Persze hiszem, hogy érezhetünk félelmet az életünkben, de sok dolog, amitől félünk, soha nem történik meg, és ha meg is történne, a félelem, aminek engedjük, hogy kínozzon, rosszabb, mint maga a dolog, amitől félünk. Arra is bátorítalak benneteket, hogy maradjatok távol az úgy tartok attól a dolgoktól, mert ez közeli rokonságban áll a félelemmel. Félelemre vezet. Gyakran mondjuk, hogy tartok attól, hogy vásárolni menjek, tartok attól, hogy hazavezessek. Néhányan azt gondoltátok, tartok tőle, hogy hazavezessek holnap a konferencia után. Ezzel már előre megengeded, hogy a gonosz ellopja tőled az örömöt, amit itt kaptál, mert már előre elhatároztad az elmédben, hogy tartasz a hazaúttól. Nos, Isten nem azért hozott ide, hogy aztán tarts a hazaúttól, azért hozott ide, hogy feltöltsön téged, és másfajta hozzáállással tudj hazamenni, mint amivel idejöttél. Azt akarja, hogy bátran, hittel teljesen menjetek haza, hogy már ne tartsatok mindattól, amitől idejöveteletek előtt tartottatok. Ma 7 különböző dolgot szeretnék megtanítani nektek a félelemről. Lehet, hogy egyes pontoknál többet időzök majd, mint a többinél. Néhány pont ismerős lesz számotokra, tehát emlékeztetőül szolgálnak majd. Néhány pont pedig különleges lesz, olyan dolgok, amiktől hajlamosak vagyunk félni, és talán soha nem gondoltatok bele ezekbe. Tehát az első dolog, amiről szeretnék beszélni, az a gondtól, próbáktól és üldöztetéstől való félelem. És azzal szeretném kezdeni, hogy elmondom nektek, semmi szükség nincs arra, hogy féljünk ezektől, mert garantálhatom, hogy lesz benne részünk. Egyszer mondott nekem valamit egy lány, egy barátnőm, aki a 40-es évei elején járt, és akkor lett először állapotos, és aki nagyon félt a szüléstől. Azt mondta, úgy félek, hogy fájni fog. Azt feleltem, hát ezen a problémádon tudok segíteni. Tényleg tudsz? Kérdezte. Nem kell, hogy félj, mert biztosan fájni fog. De több millió nő végigcsinálta, és nem haltak bele. Nem engedhetjük meg, hogy féljünk valamitől, ami amúgy is egészen biztosan bekövetkezik, mert ha félünk, az csak sokkal erősebbé teszi a fájdalmat. Ismeritek magatokat, hogy milyenek vagytok, amikor fáj valamitek. A csontkovácson mondott valamit, amikor másfél évvel ezelőtt elég csúnyán megsérült a hátam. Akkor kezdtem el használni ezt a széket, és aztán úgy döntöttem, hogy megtartom. Úgy gondoltam, elég öreg vagyok már, azt teszek, amit akarok. Időnként le akarok ülni, és kész. Bátrabbak leszünk, ahogy megöregszünk. Tudtátok? Már senkire sem próbálsz jó benyomást tenni. Már nem érdekel, és meglehetősen szabad vagy rá, hogy az légy, aki vagy, és azt tedd, amit akarsz. Tehát azt mondta nekem, próbálj ne görcsölni, és ne légy túl óvatos, mert úgy a nyakad még jobban fog fájni. Tehát minél inkább félünk a fájdalomtól, annál rosszabb lesz. És ez ugyanígy van az élet minden területén. Amikor szülsz, azt mondják neked, hogy lélegezz, lazíts. Ezért én ugyanazt az alapelvet használva szeretném azt mondani nektek, hogy bármitől is félsz, a félelem csak rosszabbá fogja tenni az egészet. Ha tudod, hogy úgyis keresztül kell menned rajta, akkor teljesen felesleges félned. Inkább mondd azt, hogy Isten kegyelmet ad majd nekem, amikor eljön az ideje. És nekem pedig mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Az élet nem könnyű. Mind tudjuk ezt. De Isten felruházott minket a Szent Szellemtől fakadó természetfeletti erővel, hogy a nehéz dolgokat mosolyjal az arcunkon és a szívünkben lévő örömmel tudjuk megtenni. A Szent Szellem nehéz dolgokra kent fel minket. Amen. Hallottatok? A Szent Szellem nehéz dolgokra kent fel minket. Nem kell, hogy minden egyszerű legyen számunkra. Nem vagyunk nyápicok. Tele vagyunk a Szent Szellemmel. Harcosok vagyunk. Az Isten ereje az életünkben van, hogy nagy dolgokra tegyen képessé minket. Dave beszélt néhány dologról ma. Az országunk helyzetéről, meg a saját történetéről, és egy nagyszerű példát hozott arról, hogyha egy megfelelő történelem könyvet olvasunk, amiben mindent megemlítenek, amit Isten tett, akkor látható, hogy Isten rengeteg természetfeletti dolgot tett az országunk kezdeti éveiben. Mert az emberek az Isten igéjétől fügtek. A törvényeink az Isten igéjén alapultak. Tehát Dave azt mondta, hogy nem jó, ha kivesszük Istent a történelemből, ami megtörténik manapság, mert a legtöbb történelemkönyv, akár az iskolákban, akár a könyvesboltokban már nem veszi számításba Istent. Így csak a természetes szinten értelmezhető dolgok maradtak bennük. Nos, Isten nélkül mi mind csak anyagi szinten értelmezhető lények lennénk. Nem tudnánk semmi többet tenni, mint mások, de nekünk itt a természet feletti. Ezért aztán természet feletti életet élhetünk, és természet feletti dolgokat tehetünk. Ezért szeretnélek azzal bátorítani benneteket, hogy nem kell félnetek. Lehet, hogy éreztek félelmet, de nem kell, hogy féljetek. Nagy különbség van a között, hogy félelmet érzünk, és hogy félünk. Hiszen tovább mehetsz úgy is, hogy reszket a térded, kiszáradt a szád, és a szíved kalapál, és azt mondod, Isten velem van, ő soha nem hagy el engem, és mindent megteszek majd, amit meg kell tennem. Nem fogok félni. Mit árthatnak nekem az emberek? Van itt valaki, aki készen áll egy ilyen életre? Köszönöm. Nem kell félned a bajoktól. Nem kell attól félned, hogy lesznek bajok, mert úgy is lesznek. Mondhatod erre. Nos, ez nem valami bátorító, ez igaz. De azzal nem segítek, ha hazudok nektek. Butaság lenne részemről felállni ide, és azt mondani, tudjátok, ha gyakoroljátok a hiteteket, akkor távol tarthatjátok a gonoszt, és ő soha semmilyen bajt nem okoz majd nektek. Ez butaság. Én hiszem, hogy az emberek az ilyen tanítások miatt is eltávolodhatnak Istentől. Megtérnek, na mostantól Jézus mindent megold az életedben. Nos, lehet, de az is lehet, hogy sokkal tovább tart majd neki, mint te szeretnéd. Azt akarja, hogy megtanuljunk vele együtt átmenni a nehéz dolgokon, és hogy nem kell minden nehéz dolgot elkerülni ahhoz, hogy boldogok legyünk. Márk 4:35. Jézus beszállt a hajóba a tanítványokkal, és azt mondta, menjünk át a túlsó partra. Amikor Jézus azt mondja, hogy menjünk át a túlsó partra, akkor garantált, hogy át is fogsz jutni oda. Ez ilyen egyszerű. Nos, nézzük meg, mi történt ezután. Miután tehát elbocsájtották a sokaságot, magukkal vitték őt úgy, ahogy éppen a hajóban volt, de más hajók is voltak a nyomában. Ekkor nagy, hurrikánszerű szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba úgy, hogy az már kezdett megtelni. Jézus azt mondta, menjünk át a túlsó partra, és rögtön ezután vihar támadt. Ő pedig a hajó hátsó részében volt, és aludt. Aludt! Érezted már azt, hogy Jézus alszik az életedben? Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá, Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgass, némulj el. És azonnal elállt a vihar, mintha belefáradt volna a tombolásba. Nagy csendesség lett, és tökéletes békesség. Nos, csak egy kis ízelítőt szeretnék adni ebből a versből. Jézus nem szólhatott volna békességet a viharnak, ha ő maga ideges lett volna. Nem szólhatsz békességet, ha nincs békessége. Mi viszont sokszor azt tesszük, hogy adódik egy nyugtalanító helyzet, és engedjük, hogy felidegesítsen minket, és az idegességünk csak rosszabbá teszi az idegesítő helyzetet. Tulajdonképpen fokozzuk a problémánkat, és rosszabbá tesszük. De ha békességben maradsz, akkor a gonosz nem tudja, mit tegyen veled. Szinte teljes idegösszeroppanást kap. Ha minden eszközét bevetve próbál mindent megtenni ellened, te pedig békességben maradsz, szeretetben jársz, és dicséred az Istent. Most arról beszélek, hogy miként folytass szellemi harcot könnyedén, közben élvezd az életed. Aztán a 40. vers. Akkor ezt mondta nekik, miért féltek ennyire? Hogy lehet, hogy nincs hitetek, nincsen mély bizalmatok? Egyes fordítások azt mondják, hogy megdorgálta őket a félelmükért. Biztosra kell mennünk, hogy a viharban ugyanolyanok maradunk, mint amikor nincs vihar. A viharban ugyanolyannak kell maradnunk, mint hogyha nem lenne vihar. Mit jelent az, hogy több, mint győztesek vagyunk? Én úgy hiszem azt, hogy már azelőtt tudod, hogy megvan a győzelmet, mielőtt egyáltalán problémát támadna. Ezért, amikor meghallod, hogy probléma támad, akkor nem is kellene idegessé válnod miatta. Csak mondd azt. Nos, tudom, hogy győzni fogok. Lehet, hogy keresztül kell mennem ezen, de Isten velem lesz. Nem tetszik ez. Nem örülök neki, de meg tudom csinálni. Bármit meg tudok tenni, amit kell. Nem engedem, hogy ez elrabolja az örömömet. Nem engedem, hogy elrabolja a békességemet. Nem engedem, hogy tönkre tegye a napomat. Egyszerűen csak megteszek bármit, amit kell. A Jézus nevében. Amen. Tudjátok, felünk is egyfolytában megtörténnek dolgok, ahogy veletek is. Az én felelősségem, hogy gondot viseljek az özvegy nagynénémre, akinek nincsenek gyerekei, és az édesanyámra is. Anyám 87 éves, a nagynéném 84, és mindketten idősek otthonában laknak. Illetve az anyám most költözött az idősek otthonából egy szanatóriumba, mert romlott az egészségi állapota. Ma reggel kórházba kellett vinni őt. Szabálytalan volt a szívritmusa, és már másodszor volt szüksége arra, hogy elaltassák, megállítsák a szívét, majd újraindítsák. A lányaim nagyon sokat segítettek ebben, és kettejüknek összesen 6 gyerekük van. Amikor 6 gyerek van körülötted, nos, tudod, akkor elég elfoglalt vagy. Mivel én sokat utazom, én is elfoglalt vagyok, és nem tudtam volna nélkülük végigcsinálni ezt. És mi nagyon elfoglaltak voltunk mostanában, mert nagyon sok minden történt, sok orvosi vizsgálat, sok ez, meg amaz. Épp, hogy beköltöztettük őket a szanatóriumba, amikor felhívtak, és azt mondták, el kell küldenünk a kórházba. Nos, persze nem voltam otthon, és valakinek oda kellett mennie. Ezért felhívtam a lányomat, és azt mondtam neki, ne haragudj, hogy ezzel zavarlak, de most hívott a szanatórium, és a nagyit átküldik a kórházba. Problémák akadtak. A lányom azt felelte, oké, én majd elintézem. Mondtam neki, hogy nagyon rosszul érzem magam, amiért őt kérem meg, de azt felelte, semmi baj, anya. Ez az élet része, és én meg olyan büszke voltam rá, arra gondoltam, Istenem, bárcsak én is így viselkedtem volna az ő korában. Örülök, hogy ő jobb tanítást kapott, mint én. Ma megint beszéltünk erről, és azt mondta, ezt meg kell csinálni. Azt mondta, semmi értelme mérgelődni valami miatt, amit úgyis meg kell tenni. És tudjátok mit? Remélem, hogy ma ti is megértitek ezt. Semmi értelme mérgelődni valami miatt, amit úgyis meg kell csinálnod, mert a mérgelődés a semmit nem változtat a helyzeten, csak szerencsétlenné fog tenni. Szóval van egy kis mondat, amit szeretnék a szívetekbe ültetni ma, amit mindenhová felírtam a jegyzeteimben, így hangzik. Ne félj tőle, nézz szembe vele. Ne félj tőle, nézz szembe vele. 1 Korintus 16:9 Pál azt mondja, mert nagy és sokat ígérő kapu nyílt ott előttem, de az ellenfél is sok. A lehetőséggel az ellenállás is együtt jár. Az új szint mindig új támadással jár együtt. Imádkozhatsz az előreléptetésért a munkahelyeden, de garantálom, hogyha amikor főnökké válsz, az azt jelenti majd, hogy még több ember lesz, aki nem kedvel téged. És nem akarok negatív lenni, egyszerűen csak ez az igazság. Lehet, hogy azt hiszitek, mindenki szeret engem, de ez nem így van. Csak mert ti kedveltek, még nem jelenti azt, hogy mindenki kedvel. És minél több ember tanítok, annál több dologgal kell szembenéznem. El kell döntenetek az életben, hogy a pozitív és jó dolgokon tartjátok a szemeteket, és hagyjátok, hogy akiknek semmi más dolguk nincsen, mint panaszkodni, azok panaszkodjanak, amennyit akarnak. De ti nem engeditek majd, hogy felbosszantsanak benneteket. Különben elveszítitek a fókuszt, és nem tudjátok elvégezni, amit el kell végeznetek az életben. Ismernetek kell Istent. Tudnotok kell, kik vagytok ő benne. Tudnotok kell, hogy szeret benneteket, és hogy terve van a ti szabadulásotokra. Mielőtt problémátok akadna, Isten már eltervezte a szabadulásotokat. Ő már eltervezte a szabadulásotokat, és meg kell tanulnunk, hogy hogyan mondjuk ugyanazt, amit a Biblia. Nem kell harcolnom ebben a harcban, a harc nem az enyém, hanem az Istené. Békességben maradok, és örömben, és ha azt mondja, hogy tegyek meg valamit, akkor megteszek. Belépek az ő nyugalmába, várok őre, míg az ellenségeimet a lábam zsámolyává teszi. Szeretném, hogy eldöntsétek ma, hogy még ha egy napot maradok is ezen a földön, azt is élvezni fogom. Ne engedjétek, hogy a gonosz félelem megtörjön benneteket. A második dolog, sokszor félünk attól, hogy nem kapjuk meg, amit akarunk. Tudjátok, amikor erről kezdek beszélni, látnotok kellene, hogyan reagál a tömeg. Amikor elkezdek arról beszélni, hogy mi van, ha arra kéred Istent, hogy tegyen meg valamit, és ő azt nem akarja megtenni. Mi van, ha nem kapod meg, amit szeretnél? Még soha senki nem tapsolt ezután. Ez nem egy népszerű üzenet. De az igazság az, hogy elmondhatom, nem fogtok mindent megkapni, amit szeretnétek. Néhányan rosszul imádkoztok. Mások közületek rossz motivációkkal. Néhányan olyan dolgokat kértek, amelyek pusztító hatással lennének rátok, és nem is tudtok róla. Tehát nem fog mindenki mindent megkapni, és ha igazán szeretitek Istent, és bíztok benne, akkor így is úgy is boldogok lesztek. Úgy értem, időnként minél jobban akarunk valamit, annál ijesztőbb számunkra minden arra utaló jel, hogy esetleg nem kapjuk meg. Mi van, ha soha nem házasodom meg? Nos, gondolom, akkor egyszerűen csak nem házasodsz meg. És ennek vannak hátrányai, de tudod, így nem is kell engedélyt kérned senkitől, hogy azt tedd, amit akarsz. Hey, én szeretek házasságban élni. Nem degradálom le a házasságot, csak azért mondtam ezt, hogy tudd, így is lehetsz boldog. Mi van, ha ez van? Mi van, ha az van? Nem hiszem, hogy tovább bírom ezt. Nem bírok ki még egy napot. Természet feletti. Ugyan már, add az életedhez a természet felettit, és hidd el, hogy képes vagy mindenre, amire kell. Nem kell, nem kell házasnak lenned, hogy boldog légy. A boldogsághoz nem kellenek gyerekek, nem kell előreléptetés, hogy boldog légy. Nem kell főnöknek lenned, hogy boldog légy. A boldogság benned van. Gyerünk, azt mondtam, a boldogság benned él. Félek, hogy nem kapom meg, amit akarok. Tudod, amíg nem tudsz úgy imádkozni, hogy Jézus. Uram, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a poharat, de a te akaratod legyen meg, ne az enyém. Addig mindig félelem lesz az életedben, hogy nem kapod meg, amit akarsz. Sőt, szerintem túl sokat imádkozunk azért, amit mi akarunk. Azt hiszem, többet kéne úgy imádkoznunk, hogy Istenem, azt akarom, amit te. Azt akarom, amit te, Uram. Benned fogok gyönyörködni, te pedig megadod majd a szívem helyes kívánságait. Bízom benned, hogy jó dolgokat adsz. Persze, amikor tisztán látok valamit az igében, akkor bátran vágyhatok rá, és imádkozhatok azért. De ha a Biblia nem beszél róla, akkor úgy imádkozom, Istenem, kérem ezt tőled. Ha ez olyasmi, amit én szeretnék, de nem helyes, akkor kérlek, ne add meg nekem. Mert nekem voltak olyan dolgok az életemben, amelyek helytelenek voltak, és higgyétek el, nektek sem lennének jók. Hányan sumákoltatok már, és követtétek a test cselekedeteit addig, amíg végül megkaptatok valamit, ami nem is volt jó számotokra. Aztán meg megbántátok az egészet. Nagyon megbántátok. Isten azt adja meg nektek, ami jó számotokra, és a megfelelő időben fogja megadni a megfelelő módon. Ebben bíznunk kell, és soha nem szabad félni, hogy nem a saját akaratunk szerint történik majd mindez. Szóval nem kell félnetek, szembenézhettek vele. Nem minden történik majd az elképzeléseitek szerint. Ti, akik most itt ültök, nem fogtok mindent megkapni, amit akartok. Látjátok? Mondtam, hogy senki sem tapsol. Pedig előre figyelmeztettelek benneteket, és még így sem tapsoltok. Olyan, mintha mindenki kifejezéstelen tekintettel ülne. Tényleg? Hát nem vagyunk mókásak, de viccesek vagyunk. Ó, a test. Meg kell kapnia. Isten nem mindig adja meg nekünk, amit akarunk, de mindig azt adja nekünk, ami végül a javunkra válik. Csak azért, mert valami most nem tűnik jónak, az nem jelenti azt, hogy végül nem a javunkat szolgálja majd. Szerintem időnként függői vagyunk a saját elképzeléseinknek. Sok-sok éven keresztül képtelen voltam boldognak lenni, ha nem történt meg az akaratom. Megkapni, amit akarok, szinte drog volt számomra. Úgy értem, ha valami nem történt meg, akkor azonnal önsajnálatba estem. Azonnal. Na gyerünk, tudja valaki, miről beszélek? Ha nem voltam képes mindenkit manipulálni és irányítani, akkor minden felborult bennem. És ebben nagyon belefáradtam. Jó-jó kereszténységnek hívtam ezt. Teljes mértékben a körülményeim irányítottak. Ha megkaptam, amit akartam, boldog voltam. Ha nem, akkor szomorú, és ebbe belefáradtam. És ha eléggé belefáradsz ebbe, akkor meg tudod változtatni az életedet, és azt mondhatod, én többé nem élek így. Engedni fogom, hogy Isten irányítsa a körülményeimet. Jobban bízom ő benne, mint saját magamban. Magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Engedd, hogy Isten, Isten legyen az életedben. Kimondhatatlan fájdalmat okozhatunk magunknak, ha megpróbáljuk megszerezni, amit mi akarunk. De ha jobban akarjuk azt, amit Isten akar, akkor a békességünk és az örömünk nagyban növekedni fog. Hadd mondjam el újra, nem kell félni attól, hogy nem kapod meg, amit akarsz. Az igazság az, hogy nem mindig fogod. Ezért tanuljuk meg élvezni a valóságot, igen? Wow! Na végre megértettétek! Jól van! És most szeretnék szólni a tévénézőkhöz. Ti sem fogjátok mindig megkapni, amit akartok. Szóval ne gondoljátok, hogy csak az itt lévőkhöz szólok, és ez rátok nem vonatkozik. Ezért többé nem próbáljátok sumákolva rávenni Istent, hogy megadja nektek, amit akartok, és tanuljátok meg azt mondani, amit Jézus, Atyám, te akaratod legyen meg, ne az enyém. Amen. A harmadik dolog. A tökéletlenségtől való félelem. Nos, ezen gyorsan túltehetitek magatokat, mert ettől sem kell félnetek. Nem vagytok tökéletesek, soha nem is lesztek, soha nem is fogunk tökéletessé válni, amíg itt vagyunk a Földön, ezekben az emberi testekben. A tökéletes gyülekezet nem létezik. Nincs tökéletes munka, sem tökéletes személy, akivel házasságot köthetnél, sem tökéletes gyerek. A tökéletesség majd visszajön, de még nincs itt. Szóval akár el is fogadhatod, hogy tökéletlen vagy.
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
2: Manna Hits.
0: Ez a Manna Hits. A zenei élet mannasztikus oldala.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
3: Ladies! Király Viktor!
4: That's my name.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az abélia cserje észak- és délkorában őshonos, másfél méter magas, téli zöld, nagyon dekoratív cserje, ami tavasszal illatos virágözönével, később leveleivel díszít. A bridal bukénak már a neve is igencsak beszédes. Mennyasszonyi csokor. És ránézve a szépséget, a tisztaságot, a bájt, a kedvességet idézi kecses ívű ágaival, középzöld, fényes, ovális alakú leveleivel, de mindenek előtt jázminhoz hasonló illatú, rózsaszínes fehér, trombita alakú, kis fürtőben nyíló virágaival. A virágok finoman édes aromája egészen messzire terjed, a virágzás csúcsán lévő növénytől akár 20-30 méter is érezhető, főleg, ha lágy szél borzolja a levegőt. Nem véletlen, hogy a beporzó rovarok örömmel látogatják. Levelei ősszel narancsvörössé válnak, a vöröses szárak pedig télen szürk és fehér színt öltenek, így csodálatos kontrasztot alkotnak a rőt levelekkel. A napos, esetleg enyhén félárnyékos helyet és az átlagos, üde, jó vízelvezetésű, esetleg enyhén savanyú talajt kedveli. A minimális gondozási igényű növények táborába tartozik, a meccést virágzás után kell elvégezni, és pár évenként erősebben visszavágni, hogy megújuljon. Ültethetjük szoliterként, vagy többet magával térhatárolóként, szegény növény. Társíthatjuk sötétzöld lombozatú örökzöldekkel vagy élénk színű évelőkkel. Ha élvezni akarjuk illatát, majd levélzetébe szeretnénk gyönyörködni, helyezzük ablak vagy terasz közelébe.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection.
1: Sziasztok, ez itt a Kapocs, a podcast, ahol mennyei és emberi kapcsolatokról beszélgetünk. Én Majoros Szidónia vagyok, a podcast házigazdája. Mai témánk a szeptemberi iskolakezdés apropóján az iskolai erőszak. Beszélgető társam Hellinger Solymos Krisztina, tanácsadó szakpszichológus. Krisztina 14 éve házas, egy 9 és 11 éves kisfiú édesanyja. És hogy miért épp mi beszélgetünk ma a témában? Többen tudjátok, hogy én angol-német szakos tanár vagyok, aki hosszú évek óta magántanárként tevékenykedem, Krisztina pedig szintén magánpraxisban dolgozik. Egyikünknek sincs jelenleg intézményi affiliációja. És hogy miért mondom mindezt el? Azért, mert a mai beszélgetésre készülve, illetve a szervezés folyamatában azzal szembesültünk, hogy nagyon sok tanárt, szülőt és diákot kerestünk meg, sőt, iskolapszichológusokat is, és hívtunk meg a beszélgetésbe. Kivétel nélkül mind megerősítették, hogy a témával foglalkozni kell, mert a bántalmazás minden emberi közösségben jelen van. Viszont az a közös megegyezés született, hogy semmi érintettet nem kívánunk kellemetlen helyzetben hozni, sem őt, sem azt az intézményt, ahol az eset, ami kapcsán beszélgetünk esetleg, előfordult, úgyhogy ezért mi egy lépéssel hátrébb, de mégis, mint pszichológus és mint tanár, és Krisztina, mint édesanya, érintettek vagyunk, de talán kellő objektivitással tudjuk körbejárni ezt a nagyon összetett kérdést és problémát. Krisztina, nagyon szépen köszönjük, hogy te elfogadtad a meghívásunkat, és hogy mi együtt viszont beszélgethetünk a témában.
2: Én is köszönöm, hogy meghívtál.
1: Téged hogy érintett ez a megkeresés?
2: Hát azt rögtön én is gondoltam, hogy ez nagyon fontos téma, hogy erről beszélni kell. Aztán rögtön arra gondoltam, hogy de miért nem hívsz valaki mást, aki egy iskolapszichológus, vagy konkrétan tényleg ott van az iskolában, gyerekekkel foglalkozik, fiatalokkal foglalkozik, meg hogy hú, hát én azt nem is tudom, mennyire fogom tudni jól körbejárni. Tehát elsőre volt bennem egy ilyen, de hát aztán ez egy kicsit elkerülhetetlen, a szakmámban is, a munkám során is elkerülhetetlen, és hát anyaként is egyszer az ember ebbe belefut, megtapasztalja a gyerekeink keresztül, hogy milyen, amikor mondjuk piszkálják őket, mit tudok én tenni, miben tudok őt segíteni. Úgyhogy állok elébe, hogy ezt így átszálazzuk.
1: Először is akkor próbáljuk egyáltalán meghatározni, hogy mit is értünk tulajdonképpen iskolai zaklatás, vagy iskolai bántalmazás alatt. Van ennek valamiféle definíciója?
2: Inkább úgy mondanám, hogy van mondjuk 4 nagyon fontos ismertetőjele, ami ezt elkülöníti másfajta viselkedéstől, például a konfliktus vagy a veszekedés, az nem számít zaklatásnak. Ott 2 különböző fél egyet nem értésben vannak, és ott van egy konkrét konfliktus, amit ott próbálnak lerendezni. Az iskolai bántalmazás, iskolai zaklatás rá az egyik fontos ismertetőjel, hogy ez általában rendszeres. Egyes szakemberek azért azt mondják, hogy ez egy egyszeri alkalom is tud olyan drámai vagy mély nyomot hagyni, hogy az is már számít bántalmazásnak, de összességében általában egy rendszeres, ismétlődően megjelenő viselkedés. A másik, hogy ez mindig egy egyenlőtlen erőviszonyra alapszik, tehát mindig van a bántalmazó, az zaklató, az mindig egy maga alatt levőd, gyengébbet, elesettebbet szemel ki. Emellett amúgy egy szomorú, de nagyon fontos összetevő ismertetőjel, hogy ez mindig egy egyértelmű fájdalomokozással és egy ilyen szándékkal társul. Tehát ott mindig ott van benne, hogy én bántani akarok, fájdalmat akarok okozni. És benne van az a fenyegetettség, félelem, terror, ez is része.
1: Tehát ez a 4 ismertetőjele van hivatalosan, vagy a pszichológia jelenlegi állása szerint az iskolai zaklatásnak. Yeah. Mi áll a zaklatásnak a hátterében? Miért kezd el valaki másokat zaklatni? Akár verbálisan, akár fizikálisan, akár az online térben. Valószínűleg többféle formája van, de hát mesélj nekünk többet erről te.
2: Igen, nagyon jól össze is foglaltad, Szivi, hogy ezeket különböztetjük meg. A bántalmazásnak vagy zaklatásnak több formája van. Ez lehet verbális, ez a csúfolódás, piszkálódás, csúnya neveken szólítás, káromkodás, lehet fizikális, tehát amikor lögdösöm, rugdosom, elveszem a cuccait, bedobom a kukába, tehát mondjuk ez a fizikális rész, és akkor ott van, ez inkább a lányoknak a fegyvere, ez pedig a kapcsolati bántalmazás, amiben valakit kirekesztünk, elszigetelünk, pletykálkodunk róla, rossz hírét keltjük, hazudozunk róla. Tehát ez is nagyon fájdalmas, és nagyon-nagyon tudnak ettől szenvedni az áldozatok. Ja, és hát említést érdemelnek még a cyberbullying, vagy ez a digitális bántalmazásnak, vagy a zaklatásnak a formái is. Ugye ez jó magamnak is még egy kicsit ismeretlen. Szerintem nekünk, a mostani szülőknek fel kell kötnünk a gatyaszárat, és utána menni, és magunkat is képezni, és benne lenni abba, hogy a gyerekeink amúgy ebben a térben hogy vannak jelen, mit csinálhatnak, mi történik ott. Szóval, hogy mi van a zaklatás vagy bántalmazás mögött, igazából én azt gondolom, hogy ehhez kell egy olyan elkövető, hogy nevezzük itt, vagy zaklató, aki valamilyen, sajnos nem túl konstruktív módon próbál valamilyen hatalmat, dominanciát, uralmat megélni, valaki más fölött erőt és uralkodást kifejezni, vagy ennek az élményét megélni. Ritkábban, de az is megjelen, hogy valamilyen javakat vár, akár pénzt, cigit, attól függ, milyen közegben vagyunk, hogy elvenni tőle, megszerezni, de leginkább a presztízs, hogy én középpontban, erőben felette állok másoknak, és általában ugye ehhez kell egy kicsit törékenyebb, kicsit gyengébb és erőben alattam álló áldozat, akin keresztül ezt gyakorolhatom, és ezt az erőt, ezt a fajta hatalmat, vagy hogy hatással lehetek másokra, ezt így megélhetem.
1: Hogy néz ez ki a gyakorlatban? Említetted, hogy különböző formái vannak az iskolai zaklatásnak, tehát hogy különbséget kell azért tenni a verbális inzultálás, bántás között, és a fizikális között, vagy mondjuk a kapcsolati eredetű és az online térben zajló bántalmazás között. De hogy ezek fokozatok? Tehát, hogy van ilyen példa, hogy valaki, hát idézőjelben csak verbálisan csúnyákat mond másról, vagy van olyan is, hogy valaki pedig csak testileg bántalmaz, mert a fizikális erőfölényét szeretné kifejezni, vagy így úrrá lenni másokon, vagy ezek fokozatok, amikor egyikből átmegy az ember a másikba, és kiterjeszti már mondjuk a szóbeli bántalmazást testi fenyegetésre, és még tovább viszi az online térben is.
2: Így. Én azt gondolom, hogy gyakran ezek egymásra is épülhetnek, hogy kezdődik csak egy piszkálódással, hecceléssel, kis csúfolódással, és aztán, ahogy az áldozat is változik ebben a folyamatban, ahogy ő is egyre inkább belesimul, vagy így beleásódik ebbe a szerepébe, és egyre jobban elásódik ebben, és lesz egyre rosszabb az önbecsülése, lesz egyre félősebb, egyre szorongóbb, egyre érzékenyebb, tehát, hogy már nagyon elővigyázatos, és ez is egy állandó jellemzője az áldozatnak, hogy ő már nagyon elővigyázatos, nagyon figyel, mindenhol egy kicsit valami rosszat sejt. És azt gondolom, hogy sajnos ez is egy olyan, hát az emberi bűnös természet, hogyha a gyengeséget érzékeljük, az néha még inkább agressziót szül. Tehát a gyengeség nem, sajnos ebben a dinamikában nem egyfajta bűnbánatot, vagy szomorúságot, vagy empátiát vált ki az elkövetőből, hanem esetleg pont tovább gerjeszti benne ezt az uralkodást, ezt a bántást, és ezt a fájdalomokozási szándékot, és ez kiterjedhet aztán fizikai dolgokra, vagy akár az, hogy már nem csak én, de akkor a haverjaim, és akkor már együtt, és aztán ez így nagyon, nagyon súlyossá is tud válni. A lányoknál inkább a kapcsolati bántalmazás jellemző, ők inkább megmaradnak annál, tehát ott kevesebb, bár ez is egyre növekvő tendenciát mutat, hogy a fizikai agressziót vagy bántalmazást, zaklatást választják, de azért még mindig inkább ők ezt a kapcsolati zaklatást vagy bántást használják.
1: Képzeld el, hogy amikor a mai beszélgetésre készültünk, akkor én szétnéztem a könyvespolcomon, hogy mégis a pszichológia szekcióban találok-e valami olyan könyvet, ami esetleg a témánkhoz kapcsolódik, és találtam. Van egy Barbara Colorózó nevű szerző, akinek a könyvét el is hoztam most ide a beszélgetésünkbe. Az a címe, hogy Zaklatók, áldozatok, szemlélők, az iskolai erőszak. És van egy alcíme is ennek a könyvnek, óvodától középiskoláig, hogyan szakíthatja meg a szülő és a pedagógus az erőszak körforgását. Ismered ezt a könyvet?
2: Ismerem, de szeretném jobban megismerni, mert én Barbarát inkább ilyen YouTube beszédeiben vagy TED Talkjában hallottam. Nagyon jó szakember, és fantasztikusan ért ehhez a témához. Nagyon gyakorlati a könyv, nagyon jó tanácsokat ad, hogy szülőként hogyan legyünk a gyerekünk mellett, hogy tanárként mit tehetünk. Szerintem nagyon jól körbejárja ezt a témát.
1: Tehát akkor ez egyfajta segítség lehet, amit jó szívvel ajánlanál ezek abszolút. Szerint, hogy ha valaki találkozik ezzel a témával, akkor van magyar nyelven segédlet, amihez esetleg tudunk fordulni.
2: És azt mondanám, hogy lehet, hogy nem is kell megvárni, amikor már találkozunk, mert szerintem, amikor valaki elolvassa ezt a könyvet, akkor egy picit ilyen aha élménye van, hogy ja, hogy ez az volt, ja, hogy ez is az. És rádöbben, hogy amúgy a környezetében lehet, hogy egy csomó ilyen dolog van, amire azt gondolta, hogy ja, hát ez nem olyan nagy dolog, a gyerekek ilyenek, majd kinövik, majd meg kell tanulnia megvédenie magát. Szóval sokszor a környezet, a felnőtt világ egy kicsit így bagatelizálja, lerázza ennek a fontosságát, súlyosságát. És azt gondolom, hogy minél többet hallunk, többet látunk, és ugye most már sajnos van egy-két olyan fájdalmas tragédia, ami nagyon az arcunkba tolja, hogy ez a dolog élet és halál kérdése is.
1: Húha, említettél több mindent, amire szeretnék reagálni, de most egy picit, hogyha itt maradunk még a könyvnél, akkor a címben nekem nagyon érdekes ez, hogy az iskolai erőszaknak a témájával kapcsolatban három személyt nevez meg itt Barbara Colorózó, hogy vannak zaklatók, áldozatok és szemlélők. Tehát, hogy ez a három résztvevője van egy ilyen élethelyzetnek, amikor valakit az iskolában bántanak. Segíts nekünk egy picit ezt jobban megérteni, hogy lesz valakiből zaklató?
2: Hát nem így születik senki. Ez egy egyértelműen tanult viselkedés forma, amit a közvetlen környezet fog leginkább meghatározni. Tehát ez a kisgyermekkorban a család, aztán a nagyobb család, vagy a maga az iskola is lehet, de hogy ez alapvetően a közvetlen környezet. Az is érdekes, és ez szerintem nagyon megdöbbentő, minél inkább az ember beleesse ebbe magát rájön, hogy van egy nagyon fontos közös tulajdonsága a zaklatónak, mégpedig a megvetés. Azzal, ahogy tekint az áldozatra, ott mindig van egyfajta megvetés, lenézés, amitől ő bűntudat, rosszabb érzések, szégyenérzet és megbánás nélkül tudja bántalmazni a gyermektársát, embertársát. Tehát ennek a folyamatnak, ugye a pszichológiában mi ezt úgy nevezzük, hogy tárgyasítás, tehát azt a másik szemét, azt a gyereket, azt az osztálytársat, azt az iskolatársat, azt egy tárgyasítva, mint egy leértékeleníti magába, az emberi mi voltától megfosztva tárgyasítja, és így sokkal könnyebb bántani, és egy picit így meg is magyarázza, na jó, de ő egy zsidó, csinálta ezt ugye a náci Németország, és így már is igazolva volt, hogy miért lehetett embereket megölni, vagy egy roma, vagy egy fekete, vagy egy szemüveges, vagy egy értelmi fogyatékos. Tehát bárkit, és igazából innentől kezdve bármi mentén lehet valaki áldozat, az én kisfiamat az elálló fülei miatt bántották, és akkor neki ez. Tehát, hogy természetesen nem volt ilyen súlya ennek, mint mondjuk tud ez tényleg egy nagyon rendszeres, fájdalmas, a másik emberi mi voltában nagyon sértő és romboló viselkedés lenni.
1: Jöhet-e az, hogy valakiből zaklató lesz otthonról? Ugye említetted, hogy ez egy tanult viselkedés, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a gyermek az iskolában képezi le azt, amit otthon lát, tehát mondjuk, nem tudom, bántalmazó az apukája, csúnyán beszél az anyukájával, vele, a testvéreivel, és akkor ő is ezt viszi be az iskolába, és akkor ott meg ő lesz egy zaklató?
2: Igen. Tehát ez pontosan nagyon jellemző sajnos, hogy a zaklató gyerekekre, hogy ők is egy gyakran előszakos családi környezetből jönnek, ahol ők az áldozatok. Vagy őket bántja egy nagyobb testvér, vagy a szülő, apa, valaki a családban, vagy látják azt az agressziót és azt a fajta tárgyasító, a másikat ledegradáló, becsmérlő működést, amit aztán ő visz be az iskolai környezetben, ahol így próbálja a saját megtört és ingatag önértékelését megerősíteni. Ez jellemző az zaklatókra, hogy magas a dominanciára és az uralkodásra, hatalomra való vágyuk. Nincs bennük annyi együttérzés, mintha egy kicsit már olyan lepörkeményesedett volna a lelkiismeretük, úgy megkeményedett volna. És akkor ilyen módon, ugye, ahogy beszéltük, ez a fajta másik, tőle gyengébb személy bántása, cikizése, verése, lenyomása,
1: adja, leszólása,
2: csúfolása adja számára azt a elégedettséget, vagy azt a hatalmat, vagy azt a pozíciót, vagy annak az érzetét, hogy ő most úgy mondjam valaki. És ugye ehhez kellenek a többiek. Itt nagyon fontos akkor, hogy behozzuk ugye, ahogy a Barbara könyve írja, a zaklatók mellett, hogy az áldozatokról is beszélhetünk, hogy milyen az áldozat.
1: Illetve, hogy kiből lesz áldozat. Tehát, hogy van-e olyan például, hogy valaki hajlamosabb arra, hogy áldozattá váljon, tehát kvázi, hogy kiszolgáltatja magát mások kénye kedvének. Van-e ilyen, hogy áldozat típusú ember? Vagy hogy lesz valakiből áldozat?
2: Na, tehát amúgy a pszichológia beszél erről, hogy ismerjük ezt a fogalmat, így felnőtt bántalmazó, vagy erőszak, vagy ilyen felnőtt erőszaktevők áldozatai általában jellemzően hordoznak bizonyos vonásokat, de azért itt ez nem ugyanaz, hogy úgy mondjam, áldozat. Itt a gyerekem lehet azért áldozat, mert a füle vagy eláll. Te lehetsz azért meg én, mert szemüvegesek vagyunk. Valaki lehet azért, mert jó tanuló, lehet azért, mert rossz tanuló. Tehát igazából itt tök mindegy. Tehát ha ezt nézzük, egy csomó olyan tulajdonság mentén is lehetsz áldozat, ami annak a elkövető zaklatónak valamiért zavarja a lelki világát. Mert ő mondjuk rossz tanuló, és te jó vagy. Vagy ő jó tanuló, és te rossz vagy. Rossz tanuló vagy. Szóval, hogy ezt nem lehet tudni, hogy miért te leszel feltétlenül, de valószínű azért, mert valamilyen erőviszonybeli különbséget érez, és itt megjelenhet, igen, hogy azért a gyerekek között is vannak esetleg olyan kicsit gyámoltalanabb, elesettebb, másmilyen, kevésbé domináns, és ugye azzal, ahogy őt éri a bántalmazás, a zaklatás, idővel igenis változik a gyermeknek a jelenléte, a viselkedése. Hát reggel elkezd már azon szorongani, hogy suliba kell menni. Elkezd a hasfájásra panaszkodni, fejfájásra panaszkodik, erőtlen, nyűgös, félős, túlzottan elővigyázatos, alacsony az önbecsülése, és ezt folyamatosan rombolják, szóval ez folyamatosan csökken. Elsírja magát könnyen, kiírja magát a különböző ilyen közös programokból, nem akar részt venni, nem akar elmenni, sokat hiányzik a suliból. Tehát ezek azért olyan elei vészjelek, amikre nagyon fontos, hogy egy szülő is felfigyeljen, hogy a gyereke máshogy kezdett viselkedni, máshogy van jelen, nagyon nem akar menni, de nem beszél. És ugye az áldozatok egyik nagyon fontos jellemzője, hogy nagyon sokszor nem mondják el, hogy mi van. Mint hogyha amit ő velük történik, az ő saját szégyenük lenne. Miközben ez az elkövető szégyene, de mégis ők azok, akik ettől kicsit benémulnak, és egyedül próbálják megoldani. Vagy nem. Mert mondjuk nincsenek eszközeik eltűrni, vagy elviselni. De hát ebbe azért az ő személyiségük is nagyon-nagyon mélyen sérül és sebződik, és itt nagyon-nagyon fontos szerepe van a felnőtteknek, az ő környezetében levő felnőtteknek, és a többi mellette ott levő, a könyv címből kiderül szemlélődőnek nevezett többi gyerek, akik ugye ott vannak ezekben a helyzetekben, és csak néznek. És ők azok, akiket Colarozo úgy nevezett, hogy a nem ártatlan szemlélődők. Őket is több csoportra osztja, és abban nem is feltétlenül kell belemenni, de van, aki megfélemlítődésből nem mer reagálni, bár érzi, hogy ez nem helyes. Van, aki nem érdekel, sőt tetszik neki, és még akár szurkol. Valaki távol marad, elmegy az udvar másik végébe, mert ő erre nem akar foglalkozni, ez nem az ő ügye. De ők, a passzív szemlélődők is, és az összes ilyen szemlélődő többi gyerek tulajdonképpen egy nagyon fontos szerepet töltenek be. És ők azok, akik a kulcsfontosságú szerepet játsszák egy ilyen bántalmazó rendszerben, mert ők tudják az egészet megváltoztatni. Amikor valakit bántalmaznak, akkor két dolog, az áldozatnak két nagyon fontos üzenetet kap. Az egyik, ugye amit mondtam, hogy miért nehéz neki, mert titkolja, hogy mi történik vele.
1: Tehát van egyfajta tabusítás a részéről az egész ügy kapcsán.
2: Fél a következményektől. Tehát eleve az, ami történik vele, nem derül ki. És ott van egyedül, mert az elkövetőtől fél, a retorziótól fél, vagy a többi szemlélődőtől fél. A másik, hogy a szemlélődők tétlensége miatt elhiszi azt, hogy egyedül van. Tehát ez az, ami annyira nehéz a zaklatásban, az iskolai zaklatásban, hogy az áldozatok nagyon sokszor azt élik meg, hogy egyedül vannak. Tehát azért is, mert a szemlélődők mind némák. Senki nem szól, senki nem áll mellé, senki nem mondja azt, hogy te, Pityu, hagyd már ezt, ez annyira csúnya volt, ezt nem csináltod. És oda mennek az áldozat mellé, és kézen fogják, és elviszik egy ideális világba, gyere, menjünk játszani. Tehát, hogy a szemlélődőkön nagyon sok áll vagy bukik, ezért ez az egész intervenciós programok egy része is róluk, vagy inkább őket is, hogy úgy mondjam, megszólítja, hogy ők a változásnak az egyik kulcs szereplői.
1: A motorok. Itt nem lehet az, hogy valahol a felnőtt társadalomból indul ki ez az egész, mert hogy elképzelek most egy élethelyzetet. Tehát mondjuk történik egy ilyen helyzet, hogy a 4-es 6-os villamoson utazom, és szemtanúja és fültanúja leszek annak, hogy valaki, egy utastársam, egy másik utastársamat verbálisan inzultál. És mit csinál mindenki más?
2: Lapít.
1: Szerinted szólnak az emberek bármit? Többször volt már ilyen élethelyzet velem. Képzeld el, hogy azt látom, hogy elvonulnak. Elmennek, hogy még csak a közelben se legyenek.
2: Tök egyedül hagyják.
1: Tehát ott hagyják a szerencsétlent, ahelyett, hogy beszállnának, és valószínűleg ez abból jön, hogy félnek attól, hogy na, akkor majd engem is elkezd inzultálni, vagy akkor majd nekem is behúz egyet. Én nem vagyok alkalmas arra, hogy megvédjem magam. Tehát, hogyha ez van a felnőtt társadalomban, akkor mit várjunk a gyerekek között? Ő hogy védje meg magát, ha mi nem állunk ki egymásért, és a gyerek ezt ugyanúgy látja a 4-es 6-os villamoson, mint én, hogy egy ilyen élethelyzetben a szegény néni, akit inzultáltak, ott maradt egyedül, és senki nem állt ki mellette.
2: Igen, tehát ezek abszolút, tehát ha mi felnőttként is néha olyan eszköztelenek vagyunk, mit várunk a gyerekektől, de például ez a könyv is, amit mi említünk, és szerintem a több iskolai ilyen intervenciós program is ebben próbál segítséget adni, hogy tulajdonképpen az áldozat egy ilyen helyzetben, és ez amúgy a felnőtt önvédelemnek is van egy nagyon fontos, hogy mondjam, gyerekjogosultsága, hogy mi magunk is tudjuk, hogy álljunk ki. Mondjuk nőként mi a 4-es 6-oson, vagy akár, tehát ez felnőtteknél is ugyanígy lehet igen probléma, és a gyerekeknél nagyon jó, ahogy a könyv ad tanácsot arra, hogy mit mondjunk, mit tanítsunk a gyerekünknek, ha ő az áldozat, hogyan viselkedjen. Mert egy nagyon fontos dinamikát, ha megértünk, akkor szerintem nagyon jól látni fogjuk az agressziónak a működését. Most nem arra beszélek, ha valaki felnőttként ilyen tudatmódosítószer hatása alatt önmagán, tudatlanul önkívületbe tombol, részegen, atrocitál másokat, mert ott nem ez a fajta dinamika van, de alapvetően a legtöbb zaklató önmaga is gyakran egy nagyon bizonytalan valaki. Ahogy beszéltünk a gyerekekről, ők egy olyan általában egy nehezített háttérrel jönnek, ami mentén nem alakult ki bennük ez a stabil, meggyökerezett, magabiztos én, ami persze egész felnőtt korunkig alakul, de hogy van egyfajta bizonytalansága, kétsége, értéktelenség érzése akár. Tehát amikor az áldozat a bántalmazásra nem egy összezsugorodok, megfélemlítődök, elkezdek rettegni, hisz ezek pont azok a dolgok, amit a zaklató el akar érni. Azt akarja, hogy hatással legyen, hogy erőt, dominanciát kapjon, hogy a többi haverja felnézzen rá, hogy milyen bátor, hogy ezt a nagyobb lányt így inzultálta a suliban. Tehát, hogy amikor a zaklatott, tehát az áldozat nem így reagál, hanem felemelt fejjel, öntudatos fellépéssel azt mondja, hogy te hogy beszélsz, ez annyira csúnya volt, ez annyira gonosz volt, amit mondtál, majd sarkon fordul és elmegy, egy picit ott a porba hult ez a helyzet. És az zaklató nem annyira kapta meg azt, amit remélt. Tehát ugyanúgy a felnőtt zaklatókkal szemben is, ha például egy, most mondok egy másik példát, hogy mondjuk a 4-es-6-oson egy férfi molesztálna a tömegben egy fiatal nőt, és ha az a fiatal nő szegény ott izzadva, izgulva, zavarába, meg sem mer szólalni, de érzi, hogy ez a férfi ott olyan illetlen módon ér hozzá, vagy van közel hozzá abban a villamos
1: szerelvényben,
2: akkor valahol ez az egész folyamat a kezére játszik az elkövetőnek. De ha ő határozottan ránéz az elkövetőire, és azt mondja, hogy azonnal menjen innen, hátráljon 3 lépést, húzzon innen maga öreg pervers, vagy csak mondtam valamit. Legtöbb esetben úgy megijed ez az elkövető és bántalmazó, vagy zaklató, hogy az a következő megállónál lemenekül a villamosról. Tehát ez a fajta határozott kiállás nagyon sok esetben kioltja. Jobban mondva, ott kiderül, hogy a másik is egy nagyon elesett és igazából gyáva valaki.
1: Tehát azt mondod, hogy igazából, ha visszamegyünk most akkor az iskolai közegbe, akkor ott is érvényes ugyanez, mint a 4-es-6-oson a felnőttek világában, hogy azzal tudnánk tulajdonképpen segíteni önmagunkon, vagy ebben a helyzetben, hogyha áldozatként találjuk magunkat, hogyha erőnket összeszedve, bátorságunkat összeszedve, kiállunk határozottan magunkért.
2: Igen. És tudod, miért a legnehezebb ez?
1: Na
2: nem
1: miért?
2: Akarok kitűnni, nem akarok feltűnő lenni, ez annyira kellemetlen. Mi van, ha én félreértem? Mi van, ha nem is így van? Mi van, ha csak nem azt érzem, ami megkérdőjelezzük magunkat? Elbizonytalanítjuk, hogy jogosan mondjuk-e azt, amit mondunk? Lebeszéljük magunkat, amit zsigerileg a belső önvédelmünk jelezne. Tehát sajnos felnőttként már csomó ilyennel is megküzdünk, és sokszor némák maradunk. Mert ciki azt mondja, hogy tűzzön innen maga perverz, és lekeverek egy pofont, mert ez jelenet. Ez ilyen skandalom, mit csinál ez a kis csajit. Tehát

0: Nagyon fontos, hogy tehet eleve, hogy hogyan ne neveljünk zaklatókat, hogy otthon azért az empátiára, az együttérzésről lehessen beszélgetni helyzetekről, legyen egy jó kapcsolat a gyerekemmel, hogy halljam, hogy mi van vele. Mert lehet, hogy ugyanaz az ember, az egy én gyerekem egyszer áldozat is, és lehet, hogy ő maga is lesz elkövető és zaklató. Tehát alsóban még bántották, de felsőben ő lesz, aki bánt. Tehát olyan jó, hogyha szülőként tudunk közel maradni a gyerekünkhöz, és ez valahol egy nagy kihívás és feladatunk, hogy minél tovább megőrizzük ezt a kötődő kapcsolatot, már még a serdülő gyerekeinkkel is, tehát nem kell túl hamar őket kiengedni, a kortárs orientációt teljesen belengedni, miközben az nagyon fontos, de hogy mi is ott legyünk nekik. És Barbara azért erről is nagyon sokat beszél, hogy mi szülők, vagy felnőttek, vagy a gyerekek életében ott levő felnőttek, mit tudunk tenni, mivel tudjuk a legtöbbet adni, és igazából nekem nagyon tetszett, amit ő mond, hogy ezek a pár mondat, ami nagyon fontos, például az egyik, hogy hiszek neked. Ugye?
1: Aha, hogy a szülő vagy a pedagógus erősítse meg azt a gyermeket, aki beszámol arról, hogy őt bántás érte.
0: Így van. Tehát amikor valaki valamiről beszámol, akkor hiszek neked. Elhiszem, és meghallgatom, és kérdezem. Sokszor a szülők is egy picit minimalizálnak, racionalizálnak, elbagatelizálják a helyzetet. Biztos nem úgy ortette, biztos csak rossz napja volt. Ne. Tehát mintha az, hogy a gyerekünket valóban valami nagyon rossz élmény érte, azt nem akarnánk közelengedni. És így tényleg elracionalizáljuk a dolgot, tehát a gyerekünk azt tanulja ebből, hogy nem mondhatom el, mert úgyse hiszik el. Tehát nem számít, hogyha én el is mondom. És sajnos ezt a tanárok is ebbe beleeshetnek, de a szülők is. Tehát amikor a gyerekünk elmond valamit, akkor mondhatom, hogy elhiszem, amit mondasz, és mesélj róla. Annyira örülök, hogy elmondtad. Tehát ezzel megerősítem az ő fő félelmét, hogy bajba kerül, ha elmondja, hogy egyedül van, mert nem kerül bajba, és nincs egyedül, és én itt vagyok, és ha kell bemegyek, és beszélek, és úgy, ahogy neked jó, meg úgy biztonságba helyezzelek. Hát ehhez kell azért, hogy ezt a könyvet már akkor elolvassa egy szülő, vagy egy tanár, amikor még épp nincsen ilyen helyzete. És akkor tudja, hogy ilyenkor például ez kell.
1: Említettél két dolgot is, ami nagyon megkapó volt számomra. Az egyik, amit üzennél egy áldozatnak, hogy talán azt kellene megtanulnunk jobban, ha az áldozat helyzetében találjuk magunkat, hogy bátran álljunk ki magunkért. Uh-huh. Nézzünk meg konkrét élethelyzeteket, amik előfordulhatnak. Mit tud csinálni egy gyerek? Például elképzelem, hogy mondjuk van egy kisfiú, és mondjuk tesi órán futás van, és elkezdik megszólni, hogy na mi van, Dagi, nem bírsz futni? Uh-huh. És talán a többi, a szemlélő meg elkezd ezen nevetni, és ő is beleszáll. Uh-huh. Mit tud csinálni egy ilyen helyzetben ez a kisfiú?
0: Na, hát ebben a helyzetben ez a kisfiú, ha én vagyok a tanár, a tesi tanára, akkor jó esetben lehet, hogy elsőre nem, mert ő is úgy lett szocializálva, hogy ne árulkodjon meg, hogy ez nem olyan nagy dolog, meg hát ő is tudja, hogy kövérnek lenni nem jó, tehát tényleg ő csinálhat valami, vele van valami baj, de mondjuk jó esetben, lehet, hogy pár ilyen alkalom után, amikor már tényleg ez ilyen nagyon rosszul esik neki, de lehet, hogy már rögtön az elején szól a tanárnak, hogy ezt is ezt mondják. Na, erre mondanánk nem legtöbbször, vagy hogy hát ez van, hát ez az élet, a gyerekek ilyenek. De mondjuk erre, Barbara kolorózók, legalábbis a TED talkjában nagyon jó ilyen megoldó kulcsokat ad, hogyha én hozzám oda jön és beszámol, akkor mondhatom neki, hogy figyú, én ezt most nem láttam, nem hallottam, de elhiszem, hogy ez történik. És mi lenne, ha úgy csinálnánk ezt, úgy oldanánk ezt most meg, ha megengeded, ezzel kb. Egy kicsit így fel is, vagy megerősítem őt, vagy erővel ruházom föl, hogy ketten együtt kiterveljük, hogy ezt úgy fogjuk csinálni, hogy én nagyon fogok figyelni, de nem most reagálom rá, mert akkor rögtön tudják, hogy ez történt, én visszamegyek, és le fogják tagadni, és még vissza is bosszulnak. Tehát én most elmondom nekem, hogy hol szokott történni, mikor szokott történni, kik szokták mondani, és én elkapom őket. Figyelek, ott leszek, és mint a vadászkutya, készenlétben vagyok, és ha bármit hallok, vagy látok, lecsapok. Most kvázi azt akarjuk ezzel üzenni a gyereknek, hogy nem vagy egyedül. Elhiszem, hogy mi történik veled, ez nem jó, ez nem oké. És segítem elkapni őket, úgyhogy én látom, hogy bántanak. én kapom őket rajta.

0: Nem te leszel az, aki beárul, nem te leszel, aki, mert az megint csak egy ilyen célpont helyzet.
1: Uh-huh, tehát megint csak célpont. Hogy akkor még árulkodó Júdás is volt, hogy ez történt velem, ezt meg ezt mondták nekem, és akkor nekem rosszul esett, és megyek, és az első dolgom az, hogy a tesi tanáromnak beszámolok róla, hogy nekem
0: meg
1: ezt
0: mondták. Meg kicsit megfoghatatlan. Mert erre azt mondják, hogy mi nem mondtuk, mi nem volt, de hogy sem voltam.
1: Tehát
0: szóval, hogy ne tagadja. És ha ezt megteszem, ilyen módon ő azt érzi, hogy innentől kezdve mellettem biztonsága van, én hiszek neki, és onnantól kezdve figyelek. Most két dolog történhet, vagy a többi gyerek is látja, hogy ott vagyok, jelen vagyok, jobban figyelek, és nem szól, mondjuk ez csak időlegesen megoldás, vagy rajta kapom őket, és akkor viszont azonnal bele lehet szólni a helyzetbe, és hát itt jön ugye az a nehéz szituáció, hogy egy iskolai helyzetben a tanárnak mire van kapacitása, ideje, ereje, a tesi órát most hogyan, mikor, ugye azt nem lehet abba hagyni, ott a többi gyerekre is figyelni kell, de akkor valamikor megbeszélni. Egyfajta időpontszerűen egy elbeszélgetést akár az elkövetőkkel, hogy miért csinálja, miért van erre szükség, miért. Tehát ott kell beavatkozni ilyen pozitív értelembe, és érzékenyíteni, és az empátia, és az egyéb eszközökön keresztül ezeket az elkövetőket érzékenyíteni, ami amúgy nagyon hatékony tud lenni, és ugyanígy az áldozatnak is megadni bizonyos tanácsokkal, vagy eszközökkel, hogy ő hogyan tud fellépni, mit tud tenni, például ez, hogy oda jön szólni, vagy hogy magáért hogyan tud kiállni jobban. Akár az is egyfajta megoldás, hogy mindenféle önvédelmi sportra iratjuk a gyerekünket. Mm. És mi magunk is járunk esetleg. De hogy az is nem feltétlenül kell támadni, nem kell bántani más, de hogy ha engem akarnak bántani, akkor legyek felfegyverkezve. És ez ad egy magabiztosságot, egyfajta bizodalmat abba, hogy én meg tudom magamat védeni, vannak eszközeim. És ez már segít abba, hogy legyen egy ilyen tudatos jelenlétem, egy ilyen határozott kiállásom, amire szükség van, amikor valaki bánt.
1: Miben tud segíteni nekünk az, hogyha keresztényként találjuk magunkat egy ilyen élethelyzetben? Tehát például van egy keresztény szülő, aki hall a gyermekétől erről, hogy őt az iskolában zaklatják, bántalmazzák. Mit tegyen ez a keresztény szülő? Vagy mit tegyen egy keresztény pedagógus, amikor ezzel szembesül? Vagy egy vasárnapi iskolai tanár? Vagy egy ifi vezető? Tud segíteni nekünk a hit ennek az élethelyzetnek a megoldásában?
0: Uh-huh. Mindenképpen. Bár azt gondolom, hogy a legfontosabb intervenció, vagy közbelépés az egyetemes, hogy azok a dolgok, amikről az előbb beszéltünk, hogy megerősítem az áldozatot, hogy hiszek neki, hogy segíteni fogok, hogy mellé állok, és aztán ennek elindítom a folyamatát, és segítek. De persze az, hogy tudok róla vele beszélgetni, akár arról, hogy ebben nem csak úgy nincs egyedül, hogy én ott vagyok vele, ugyanis ott van vele Jézus, de már én onnan indítanám, hogy szerintem az, ahogy mi szülőként a gyerekeink értékességét tudjuk képviselni, mert ahogy Isten minket lát, ahogy ő minket különleges és egyedivé teremtett, ha az én gyerekem ezt kiskorától hallja, és ő tudja, hogy akkor is tökéletes és hibátlan alkotása Istennek, ha szemüveges, ha féllábú, ha nagyfejű, ha kisfülű, bármi, ez minden szempontból nagyon fontos. Szerintem valahol az egyik legalapvetőbb dolog, amit a gyerekeinknek, a legfontosabb dolog, amit adhatunk, hogy tényleg így Isten szemeivel látjuk őket, és ezt üzenjük, és ebben tudnak ők egy ilyen krisztusi identitásban megerősödni, mert onnantól kezdve minden ilyen bántás ugyanúgy fáj, de az a mélyen ható, romboló hatást tudom ellensúlyozni. Egyfajta bástyaként ezek az igazságok ott lehetnek, és ebben meg tudom erősíteni, és erre mindig rátok mutatni. És mindemellett, hogy megint csak mondom, nagyon fontos a konkrét gyakorlati segítség. Szóval az nem elég, hogy hát imádkozzál, vagy ne vegyél róla tudomást, vagy hagyd békén, kerüld el.
1: Nagyon köszönöm, hogy ezt említed, mert nagyon sokszor találkoztam, még amikor különböző iskoláknál tanítottam, minden korosztállyal foglalkoztam már, tehát általános iskolában, középiskolában is, egyetemen is tanítottam már a hosszú pedagógus pályafutásom során. Tehát mindenféle korosztálynál tapasztaltam ezt, hogy egy általános reakció az, hogy arra bátorítják a gyereket, hogy jaj, ne foglalkozz vele, ne vegyél róla tudomást, belekerülsz egy ilyen helyzetbe, és az legyen a megoldó képleted rá, hogy odébb mész, hogy elfordulsz tőle, kvázi kilépsz ebből a helyzetből. Uh-huh. De akár rövid távon, akár hosszú távon, ez megoldás-e, hogyha idézőjelben csak az az áldozatnak a reakciója, hogy akkor nem beszélek az zaklatómmal, hogy akkor az én bántalmazómmal nem tartom akkor innentől kezdve a kapcsolatot. Tehát ez az orvosság erre a helyzetre?
0: Az biztos, hogy az áldozatoknak nagyon sokszor adnak ilyen tanácsot. Tehát például nem mondjuk azt, hogy kerüld el a bántalmazód, mert most a gyerekem azon izguljon, hogy hol az a másik, és mindig az udvaron máshol játszon. Állandóan akkor a fókusza neki is azon van, hogy hol a bántalmazója, és mindig kerülésbe kell legyen. Ez egy állandó érzelmi készenlét. És amúgy meg a tanár őt védve mellette kell ebédelnie. De miért neki? Miért nem az elkövető ül a tanár mellé, kicsit így bünti be? Hát hisz olyan bántalmazó. Tehát ne az én gyerekem kelljen, vagy az áldozat figyeljen még erre is. Ez a kerüld el a bántalmazót, nem, ez nem jó tanács, mert ezt nagyon nehéz csinálni, és állandó figyelem, és állandó stressz. A másik, hogy hagyd figyelmen kívül. Nem tudja, ott van, reggelente ezzel ébred. Aki ebbe benne van, az nem tudja ezt figyelmen kívül hagyni. Ez is egy bagatellizáló mondat. Racionalizáljuk, egyszerűsítjük. Harmadik, hogy harcolj vissza. Védd meg magad. Oké, de ahogy mondtuk, a definíció szerint a zaklatás mindig egy kiegyensúlyozatlan erőviszony. Hát mindig olyat választanak, akivel elbírnak. Tehát nem jó, nem fog tudni megharcolni. Tehát ezek a tanácsok nem jók. Egyetlen dolog működik, ez pedig ez az asszertív, határozott, magabiztos, öntudatos fellépés. És erre próbáljuk az áldozat gyerekeket, vagy egyáltalán a gyerekeket tanítani, hogy hogyan legyen fejed fel, válaszolj frappánsan valamit, egy-két mondat, amikor bántják, csúfolják, megaláznák, hogy ez nagyon csúnya volt, nagyon bántó volt. Tehát nem azt mondom, hogy te nagyon bántó vagy, te nagyon csúnya vagy, mert akkor már én is ebbe belementem, ebbe az agressziót, hanem az asszertivitásom része, hogy ez a helyzet nagyon nem oké, ahogy beszéltél velem, ez nagyon nem oké, és sarkon fordulok, és elmegyek. És ementén elég hamar elhal ez a fajta piszkálódás. De az áldozatot ne hagyjuk így magára, mert pont emiatt alakul ki, hogy a legtöbb kisgyerek, akik piszkálnak, bántanak, szekálnak rendszeresen, vagy azok, akik úgy érzik, hogy kiközösítettek, semmiben nem vehetnek részt, nincsenek benne az osztály Viber csoportba, őket nem hívják semmilyen zsúrra, rossz hírüket terjesztik, szóval tényleg annyi féle van, és ugye ezeket már a nagyobb korosztály éli meg inkább ezt a kiközösítős, rossz hírkeltős bántást. Tehát, hogy ebben mindenképp fontos, hogy azt érezzék, hogy van egy biztonságos, megbízható felnőtt körülöttük. Mert amikor azt érzi, hogy senki nincs, akkor van az, hogy azt érzi a gyermek, hogy megírja a búcsúlevelét az igazgatónak, a tanárnak, az osztályfőnöknek és a szüleinek, hogy miért érzi, hogy őnek az életének már nincs más megoldása, csak a kilép belőle. És ugye ezek azok a helyzetek, ami miatt ez sokkal több, mint hogy csak piszkálódunk, mert azért itt már nagyon sok gyermek vetett az életének véget, vagy oltotta ki a saját életét, mert annyira kilátástalannak élte meg.
1: Nagyon köszönöm, hogy említed ezt az aspektust, mert szerettem volna kérdezni tőled, hogy milyen következményei vannak az iskolai bántalmazásnak, és hát említettél egy nagyon radikális aspektust, amiről azt gondoljuk, hogy nagyon radikális, de amikor én elkezdtem készülni erre a mai beszélgetésre, azt találtam, hogy idén, március 4-én, tehát 2024. március 4-én egy újságíró kollégám egy hosszabb anyagot készített a Heti Naplóban arról, hogy Magyarországon mekkora az érintettség mondjuk világviszonylatban, és hogy itt milyen helyzetek fordulnak elő, és az anyag elkészítésének pont ez volt a kiváltó oka, hogy ne bagatellizáljuk el ezt a kérdést, mekkora az érintettség Magyarországon. Magyarországon egy fél osztálynyi gyermek követ el öngyilkosságot azért, mert iskolai bántalmazás áldozata lesz, és ahogy mondod, nem talál embert, aki az ő védelmére kelne. Tehát ott is ott vannak a szemlélők, és senki nem tesz semmit, és volt ez az ominózus eset, ahol egy vajai kisfiú sajnos öngyilkos lett azért, mert kilátástalanná vált, és azt gondolta, hogy nincs más megoldása, hogy a helyzetnek véget vessen, mint hogy a saját életét elvegye, és ahogy említed, mindenkinek búcsúlevelet írt, és abban részletesen elmagyarázta, hogy miért követel öngyilkosságot. Tehát nagyon komoly és nagyon súlyos probléma. Engem már a számadat is lesújtott, hogy egy fél osztálynyi gyermek Magyarországon öngyilkos lesz azért, mert az iskolában piszkálják. Hát ez döbbenet.
0: Nagyon.
1: Tehát miért nem teszünk semmit? Hát ilyen a világon nincs, mondanám ezt ugye Sigerből. De hát mégis a statisztika ezt mutatja.
0: És azt hiszem, hogy minél inkább vannak ilyen esetek, amik egyszerűen megrendítőek, annál inkább tudna ez a fókuszba kerülni, olyan riportok alapján mentén, mint az, meg amit most mi is csinálunk, hogy minél több emberhez ez eljusson. És azért, hál' Istennek, Magyarország ilyen szempontból valahol a közélmezőnyben van, az iskolai bántalmazás elterjedését, vagy annak következményeit vizsgálva. Nem tudom ennek konkrétan mi a mögöttes magyarázata, de valahol körülbelül ezt lövik be a szakemberek. De szerintem minél inkább, és ugye Nyugat-Európában is ez történt, ilyen és hasonló esetek sora, ami mentén a kutatók, a pszichológusok figyelme egyre inkább erre irányult, és ennek az egész problematikának a feltárása megtörtént a 80-as, 90-es években, és onnantól kezdve van rá valamennyire rálátásunk, ismeretünk. Azóta azt gondolom, hogy talán a tanároknak is, és a különböző pedagógusoknak, és talán a szülőknek is vannak jobban anyagok, könyvek, letölthető anyagok, képzések, amiben hát rálátást kapnak erre, felismerik, és akár egy-két eszközük is van, hogy ebben hogyan bánjanak el. Ez szerintem nagyon előremutató, és azt gondolom, hogy a legtöbb jó érzésű felnőtt ebben akar lépni és akar tenni. Sokan érintettek vagyunk, hisz vagy pedagógusként dolgozik valaki, és vagy szülő maga is, és valahol, valamikor ebben fog találkozni. És nagyon kellenek az eszközök szülőként is, hogy hogyan legyek ott a gyerekemnek, amúgy, ha ő a bántalmazó. Hogyan legyek ott, ha ő az áldozat. És nagyon fontos, hogy hogyan erősítsük a szemlélődő gyerekeket, hogyan neveljünk olyan gyerekeket, akik kiállnak az igazságért, felmernek szólalni, ha valakit bántanak, empátiával felismerik a másik szenvedését, és nem csak látják, de ki is állnak az ő védelmében, mint egy védőgyűrűként. Tehát, hogy Barbara Kolorozónak ez egy nagyon, nagyon jó és nagyon nemes elhívása, hogy ez az ő célkitűzése pedagógusként, nevelőként, szakemberként, hogy hogyan tudunk ilyen generációt, ilyen gyerekeket nevelni, akik lesznek azok, akik a megmentők, akik beleszólnak, akik odaállnak, mert ilyenkor valami történik ebben a dinamikában. Egy, az az áldozat már nem érzi az, hogy egyedül van. Igenis, bár ő mindig egyedül evett az ebédlőbe, az egyik kislány mégis odaül mellé, és akkor már nincs egyedül. Az a kislány megreszkírozza, hogy lehet, hogy a többi menő csajnak a klikjéből kiesett, mert nem utálja velük együtt azt az X kislányt, aki új, vagy szemüveges, vagy kövér, vagy kicsi, bármi. Tehát amikor egy valaki elindítja ezt a kört, nagyon gyakran megindul az, hogy a másik sem értett egyet, de eddig nem mert tenni. Most, hogy valaki tett, már én is kimerek állni mellé. És hirtelen elindul egy ilyen pozitív kör, hogy akkor az első, és ezért kulcsfontosságú a szemlélődő, vagy az a kívülálló, hogy felmere szólalni, oda mere menni mellé, kinyújtja-e karját neki, segítségül megye, és ez még abból is állhat, hogy elrohan a tanárért. Tehát, hogy jelez, hogy érzi, hogy ez nem jó, hogy nem szabad tétlenül néznem, nemhogy nevetni rajta, vagy újongani rajta. Tehát az ilyen gyerekek tudnak nagyon sokat fordítani, és rajtuk tényleg ők a kulcs, tudnak lenni a kulcs, és ilyenkor, és ez nagyon érdekes, amit hallottam, hogy azok a gyerekek, akik áldozatok voltak, és ilyen módon megerősítést kaptak, akár valamilyen program kapcsán, vagy a szülőktől, vagy pszichológus szakembertől, és megerősödve ezt, hogy úgy mondjam, kinövik, túllépnek rajta, ki tudnak lépni ebből a bántalmazó rendszerbe, amiben ők szenvedtek, utána ők lesznek. Nagyon gyakran ez a személy, ez a társ, aki oda megy a másik mellé.
1: De jó.
0: Aki felismeri, hogy ő vele is ezt csinálják. Aki oda lép és segít.
1: És segít.
0: Ki áll mellette.
1: Hát ez azért építő és bátorító nekünk, hogy meg lehet tényleg törni Barbara Colorozo szó használatával élve az erőszaknak ezt a rosszféle körforgását. Tehát igenis van lehetőségünk rá, bármikor is találkozunk ezzel szembe. Téged mivel csúfoltak? Így, hogyha visszanézel a saját iskolás időszakodra, voltál áldozat bármikor is így az iskola rendszerben?
0: Nem annyira emlékszem, hogy így konkrétan csúfoltak volna. Arra emlékszem, hogy nagyon-nagyon vékony voltam. Nagyon kis fogpiszkalábaim voltak. Tehát, hogy biztos, hogy ezzel kapcsolatban volt is egy kis önbizalom hiányom, szóval valahol biztos ért. De amúgy én egy kicsit ez a cserfes, extrovertáltabb kislány voltam, szóval én ott zizektem, és bízom benne, nem voltam bántalmazó, és valaki mást nem emlékszem, nincsenek ilyen emlékeim, de sokszor néha nem is veszük észre, hogy hogyan viselkedünk, de ez mondjuk persze nem ugyanaz, mint egy szándékos fájdalom okozó zaklató viselkedés.
1: Igen, pláne, hogy rendszeresen csinálja igen, valaki. Igen.
0: Úgyhogy úgy nem, de mondtam a kisfiamat, olyan aranyos, őt ezzel bántották, hogy neki nagy a füle, és olyan aranyos, mert ő nekem is ezt elmondta. És ez nagyon bántott, miközben kicsit igaz, de hát ettől még az is igaz, hogy én szemüveges vagyok, vagy az, hogy valaki fekete bőrszínű, szóval azon nem tudunk változtatni, és nem is akarunk.
1: És mit csináltál ebben a helyzetben?
0: Itt
1: vagy te, az anyuka, a kereszténynő és a pszichológus, tehát mit csinálsz ilyenkor? Azonnal hívod az osztályfőnököt, hogy beszéljük ezt meg, és időpontot kérsz konzultációra?
0: Hát nem volt, na, lehet én is egy picit először ez a, ha nem is minimalizálom, meg racionalizálom, de hát olyan megmosolyogtató volt, hogy ő ezt mennyire sérelmezte, és közben meg annyira cuki, és tényleg eláll a füle, de hogy ettől függetlenül pont lehet, hogy nem adtam meg rögtön azt a kellő, hiszek neked, ez nagyon rossz, miközben abszolút éreztem, hogy ez nagyon fáj neki, és megkérdeztem, hogy kik azok, hogy hívják. Tehát ezt elraktároztam. És a következő kanyarban, amikor mentem érte, az udvaron összefutottam a konyhásnénivel. A konyhásnénik mindenkit ismernek, főleg az ő iskolájukban, az egy nagyon top konyhásnéni. És kérdeztem, hogy tudja, ki ez az XY, és mondta, hogy ja, hát ő tudja. És akkor elmeséltem, hogy Kálmánkát, mivel agresszíroztatják. És mondta, hogy az én kis barátomat? Na hát ezzel én intézkedem. Szóval ő nagyon kedvelte a kisfiamat, és nagyon helyes volt, és akkor elmesélte később Kálmán, hogy elővette azt a két kislányt, elmondta, hogy Kálmánkával nem cicóznak el a kezekkel, ezt meg ne hallja még egyszer, és onnantól megszűnt. Tehát, hogy azzal, hogy bekem elmesélhette, akkor volt egy ilyen segítségkérés, és akkor én hát ilyen módon az ott levő valakivel tudtam csak ezt megbeszélni, aki benn van az iskolában, és hát végül is ilyen szempontból egy nagyon, hogy úgy mondjam, proaktív módon ez így lejátszódott, és akkor a konyhásnéni, aki egy első-másodikos kisgyerek szemében még tekintély személy, szóval ez az aranyos,
1: hát
0: hogy ő még valaki, és ha oda megy, és azt mondja annak a két kislánynak, hogy ezt ne csinálj, álljátok meg, az én kis barátom, és ha még egyszer bántjátok, nem kaptok almát az uzsonnával, vagy nem tudom.
1: Hát ez egy komoly fenyegetés egy kisgyereknek, hogy első-másodikban, az evés az egy lényeges dolog.
0: Szóval, hogy ez ilyen tök jól jött ki, és ilyen szempontból azóta erről nem hallok.
1: Tehát jöhet a segítség, akár nem várt helyről is, tehát nem feltétlenül kell várni, hogy majd az osztályfőnök segít rajtam, vagy az iskola igazgató, vagy nem tudom, lehet az egy konyhásnéni is.
0: Az egy vagy egy nagyobb testvér.
1: Vagy egy takarítónő az iskolában, vagy a portásbácsi, vagy bárki.
0: Vagyunk, aki így van, pontosan? És ugye mi alsóban azért a gyerekeknek a felnőtt egy tekintély személy, ugye ahogy egyre idősödnek, azért itt már egy fajsúlyosabb személy is kellhet, de hogy itt ilyen szempontból ők nagyon fontos szereplők, és tök jó. De ezért mondom, egy nagy testvér is. Tehát, ha a nagy tesó pont ugyanabban az iskolában van, és a kis tesóval mi beszélünk, hogy mi van, és a nagy tesót bevonjuk egy picit, hogy legyen a segítségre, ő a megfelelő helyzetekbe oda tud állni. És azt mondja, figyeljetek, ő az én tesókám, te el a kezekkel, el a szarvakkal, őt nem bántjátok. És akkor ez működik.
1: Jaj, de jó. Mi lehet a megoldás így országos szinten? Hogy tudunk hathatós segítséget nyújtani? Kaptunk nagyon sok ötletet, hasznos tanácsot, amit nagyon köszönünk neked ebben a beszélgetésben, de mennyire lehet a prevenció egy megoldás, és mennyire kellene, hogy együttműködjenek az iskolák, a pedagógusok, a szülők, és hogy mielőtt ez eszkalálódna problémává, hogy elejét vegyük ennek az egész helyzetnek. Mennyire fontos szerinted a prevenció ebben a kérdésben?
0: Hát nagyon, és erre hál' Istennek, ahogy mondtuk, már vannak is, ennek utána lehet nézni egy különböző iskolákban milyen ifjúságvédelmi programok, vagy konkrétan ezzel a iskolai zaklatással foglalkozó ilyen képzéseket adó pedagógus kollégákat képző szervezetek, egyesületek vannak, ami szerintem nagyon fontos és nagyon jó. De én azért azt gondolom, hogy mint átlagember mi nagyon sokat tehetünk avval, ahogy a gyerekeinkkel mi vagyunk. Tehát, hogy nekem egy laikus mondjuk anyukaként, azzal már nagyon sokat teszek. Ha a gyerekemmel van egy-két percem naponta, akár amikor lefekszik, és én oda megyek hozzá, és megsimogatom a fejét, az egy intimebb, mindig a lefekvés, az alvás, az este, az egy picit egy ilyen intimebb pillanat, a gyerekek is olyankor jobban igénylik a kötődést, a kapcsolódást, olyankor általában jobban is beszélnek, hogy csak egy kicsit megülni ott, egy kicsit velük lenni, kapcsolódni, belelátni a világukba, hallani, hogy mi van velük, kikkel vannak most jóba, hogy érzik magukat. A kicsiknél, én, amikor kicsik voltak, annyit kérdeztem, hogy milyen napod volt ma. Most lehetne válaszolni, hogy az egyes a nagyon rossz, és a tízes a nagyon jó. Milyen nap volt a mai? És akkor mondja, hogy hatos, és akkor elmondja, hogy miért hatos, és akkor kiderül azért, mert ma nem tudtak kint játszani, mert esett az eső, és akkor megnyugszol, hogy hát ez azért nem egy rossz probléma még, hogy oké, nem voltak kint, de aztán ha azt mondja, hogy ez egy kettes, mert csúfoltak, és nagyon rosszul esett, és nagyon egyedül voltam, akkor lehet reagálni, lehet róla beszélgetni. Szóval kapcsolódjunk a gyerekeinkkel, töltsünk időt velük, lássunk bele a világukba, halljuk a kis életük részleteit, és tudom, hogy nagyon sokan nagyon elfoglaltak, és nagyon hajt minket a munka, az élet, a család, a fenntartás, mindezek fenntartása, de pont ők a legértékesebb kincseink, szóval, hogy rájuk, valahogy egy picivel több időt passzírozzunk ki magunkból, és akkor lehet, hogy nagyon sok mindent megtudunk róluk, és nagyon sok mindent meghallunk, és akkor meg el lehet kezdeni megpróbálni segíteni, már avval is, hogy elmondták, már avval is, hogy mi értő és befogadó fülekként ott voltunk, és nem mindig tudunk segíteni, de lehetett elmondani, ha tudunk, segítsünk. És hát igen, valahol ez a példamutatás, és ugye szülőként ezek azok a dolgok, amiket mi leginkább tehetünk. A példamutatás, a következetesség, az érzékenység a gyerekeink viselkedésére, és hát ez az empátia, valahol példázása, mutatása, megélése, gyakorlása, akár helyzetekkel keresztül beszélgetés, ezek nagyon sokat számítanak, és ezt tényleg meg tudjuk tenni.
1: Krisztina, képzeld el, hogy én több mint 20 éve vagyok pedagógus, de nagyon hasznos gyakorlati tippeket kaptam ebben a mai beszélgetésben, és biztos vagyok benne, hogy aki akár pedagógus kollégaként, akár szülőként vagy osztálytársként hallgat minket, ő is kaphatott ugyanígy egy pár gondolatébresztő dolgot most itt tőled, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Köszönjük így együtt kollektíven, hogy eljöttél és beszélgethettünk ebben a témában.
0: Nagyon szívesen, örülök, hogy itt lehettem.
1: Hellinger Solymos Krisztina volt ma a Kapocs vendége.

0: Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna morzsa.
1: A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöldsávok, jobb közlekedés tervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik a napos, száraz idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. Letartóztatták Hankó Balást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, a nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Túlárazott és felesleges beruházásokra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál. Ezt a honvédelmi miniszter közölte. Ruszin-Szendi Romulus szerint 2,5 milliárd forintos megtakarítást értek el azzal, hogy leállították a szükségtelen munkálatokat. Hangsúlyozta, az eredeti szerződést több részre osztják, és új pályázatot írnak ki, hogy a helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak. Moszkva bízik abban, hogy folytatódik a Magyarország és Oroszország közötti gazdasági együttműködés, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov hozzátette, a magyar kormány eddig óvatos volt és nem hozott elhamarkodott döntéseket, de Budapest barátságtalan lépései hatással lehetnek a gazdasági kapcsolatokra. Az orosz külügyminisztérium bejelentette, hogy magyar diplomatáknak kell elhagynia Oroszországot. Válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki hazánkból. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. Újabb medvetámadás volt az erdélyi Brassó megyében. Az 55 éves férfira szerdán az egyik település határában támadt rá a nagy vad. Az áldozat a mentők kiérkezése előtt belehalt sérüléseibe. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak.
0: Időjárás.
2: Pénteken is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

0: Budapest Update István Dániellel.
1: Átjáró néven indít ifjúsági programsorozatot 7 budapesti színház, melynek során a 15-25 évesek nem csak előadásokon, de workshopokon, vitaszínházi alkalmakon, kulisszajáráson és alkotó folyamatokban is részt vehetnek. A Budapesti Báb Színház, a Katona József Színház, a Radnóti Színház, a Szkéné, a Trafó, az Örkény Színház és a Víg Színház vesz részt a programban. A 15-25 éveseket megszólító programban a résztvevők az évad során mind a

belső építészettől és formatervezéstől a kerámián, textilen, ötvös művészeten és üvegen át a vizuális kommunikációig. A felső kiállító térben több mint 100 tervező és iparművész munkái láthatóak, az alaksori galériában pedig cseh és magyar diákok közös kiállítása mellett workshopok és kerekasztal beszélgetések kapnak helyet. A Puskin mozi 100. születésnapja alkalmából november 28-áig fesztivált rendeznek, amely 10 különleges filmvetítéssel, élőzenés alkalmakkal és filmhíradó vetítéssel idézi fel a filmszínház történetét. A programban többek között a Metropolis, a Hipolita lakály, a Bicikli tolvajok, a Szerelemre hangolva, a Medence, a 20 óra, a Párbaj, a Volt egyszer egy Amerika, a Bagdadi tolvaj és az Aranylás szerepel utóbbi élőzenei kísérettel. November 4-én a kreatív filmhíradók programot beszélgetést követi, a családokat pedig 4 magyar klasszikus várja. Közben megnyílt a World Press fotókiállítás a Biodómban, amely november 8-ig várja a látogatókat. A nemzetközi sajtófotópályázat idei válogatása a világ aktuális eseményeit és legfontosabb kérdéseit mutatja be. A 141 országból érkezett több mint 57 000 pályamű közül kikerült fotók különböző nézőpontokból mutatják meg napjaink eseményeit, miközben a képek mögött álló emberi történetekre is ráirányítják a figyelmet. A kiállítást 2 kísérőtárat egészíti ki, a 2026-os választáshoz, valamint az 56-os forradalomhoz kapcsolódóan. 2026. októberében első alkalommal rendezik meg a Cheese Budapest Gasztrofesztivált a Rákóczi téri vásárcsarnokban, melynek célja a sajtkultúra népszerűsítése. Hiába ez volt a város második vásárcsarnoka, a Rákóczi téri csarnok jelenleg nem tartozik Budapest legfelkapottabb piacai közé, a legtöbben inkább az üzletsoron található gasztrohelyek és boltok miatt keresik fel, melyek közül egyértelműen kiemelkedik a japán ihletésű, a koreai és az olasz ételeket kínáló egység. Mindezek mellett időnként különböző rendezvényekkel is igyekeznek több élettel megtölteni a csarnokot. Legutóbb például a Józsefvárosi Jazz Fesztiválnak, majd a Kórusok őszi fesztiváljának is kiemelt helyszíne volt. Október 17 és 18-án újabb eseménynek ad otthont, jön ugyanis az első Cheese Budapest. Hónapokig tartó zárvatartás után újra nyit az Óbudai Vázáreli Múzeum. Új kiállításokkal térnek vissza, 120 éve született Pécsett az opárt mestere Viktor Vázáreli ugyanis. A kerekévforduló alkalmából a Szép Művészeti Múzeumban nyílt nagyszabású kiállítás a műveiből, melyet májustól augusztusig lehetett megtekinteni. A tárlat ideje alatt az Óbudai Vázáreli Múzeum zárva tartott, most azonban számos újdonsággal tér vissza. A Vázáreli emlékéhez kapcsolódó legnagyobb szabású esemény kétségtelenül a Szép Művészeti Múzeum kiállítása volt, amelyhez az Óbudai Múzeum is számos műtárgyat kölcsönzött, de időközben a Magyar Nemzeti Galériában, valamint a Neo Kortárs Művészeti Térben is nyit a magyar-francia művészhez kapcsolódó tárlat, utóbbit egyébként október 4-ig meg is hosszabbították. Mindezek miatt a Zicsi kastélyban található múzeum február óta zárva tartott, de most már megújult állandó kiállítás várja a látogatókat, valamint több új időszaki kiállítás is nyílik ezen a napon. A Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület 2006-ban mutatta be első tárlatát a Vázáreli Múzeumban. A 20 év Ozász című, összesen 33 művész régi és új munkájából válogat, és egyben állít emléket Maurer Dóra munkásságának. Az alapító művészek Maurer Dóra mellett Gájor Tibor, Haraszti István, Hetei Katalin, Konok Tamás, Vera Molnár és Nádler István voltak, akik Nemes Juditot hívták meg először, később pedig további hazai és külföldi művészekkel is bővült a tagság. A felfrissített állandó Vázáreli kiállítás mellett novemberben Claire Vázáreli, azaz Spinner Klára műveiből is nyílik kiállítás a múzeumban. Bizonyos textil tervei az opárt első példái közé tartoznak, amelyek nagy hatással voltak az irányzat későbbi alakulására. Munkásságában emellett a Bauhaus modernizmus, illetve a szürrealizmus is megjelenik. A kiállítás további részletei még nem publikusak, érdemes figyelni a Vázáreli Múzeum felületeit a bővebb információkért. A Városligetbe a Széchenyi fürdő mellett helyezte a legújabb miniszobrát Kolotkó Mihály, amelynek ezúttal is van aktualitása, írja a Világ Budapest. A gerilla szobrász ezúttal Zsigmondi Vilmos bányamérnök mását készítette saját stílusában, és helyezte el a Széchenyi fürdő fő bejáratát nem messze. Zsigmondi terjesztette el Magyarországon az ártézék utak fúrásának mesterségét, valamint ő fedezte fel a Széchenyi fürdőt tápláló forrást is. Kolotkó Mihály egy videót is feltöltött Facebook oldalára, amelyben látható a szobrocska elkészítésének folyamata, illetve a pontos végső helye. A videó végén feltűnik a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetségének logója is, ami nem véletlen, hiszen Budapesten zajlik a Hidrogeológusok 53. világkongresszusa. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a geotermikus energia hasznosítása, valamint a felszín alatti vízkészletek védelmének legfontosabb tudományos és gyakorlati kérdéseit vitatják meg, olvasható az ELTE közleményében. A szobrász erre rákapcsolódva véletlen korunk egyik legjelentősebb problémájára, a klímaváltozásra és az egyre nagyobb kincsé váló vizeinkre szeretné felhívni a figyelmet legújabb alkotás.

társaival. Közben rendhagyó helyszínen a Klauzál téri vásárcsarnok első emeletén vásárolhatunk kortárs műveket a budapesti Independent Art Fair nevű független művészeti vásáron hamarosan. Képzeljük el, hogy egy piacon nem csak zöldséget, gyümölcsöt és húst vásárolunk, de akár egy impozáns festményt is. A Klauzál téri vásárcsarnok első emeletén ezt október 9 és 11-e között tehetjük meg. Ezeken a napokon ugyanis a karzaton közel tucatnyi galéria fogja belakni az üresen álló standokat, hogy különféle műtárgyakat áruljon. Bár a rámszakadék és a holdvilág árok a legismertebb szurdoktúrák Budapest környékén, ezek a helyszínek kiránduló időben zsúfoltabbak lehetnek, és nem is a legkönnyebbek. A Világ Budapest összegyűjtött néhány útvonalat, ahol hasonlóan vadregényes élményre számíthatunk, de nehézségek nélkül. Bár a nyári meleg az aszályos időszak miatt a völgyeket kiváló patakokból nem biztos, hogy sokat látunk, az élmény, a hangulat és a hűvös enélkül is kellemes élményé teszi a túránkat. A remete szurdok az első állomás, ez a budai hegység második kerületi részén található, az Ördögárok időszakos patakja által kivált, könnyen járható és látványos völgy. A meredek sziklafalak között kanyargó babakocsival is teljesítető tanösvény főlátványossága a szabadon látogatható remete barlang. Különlegessége a szurdok végén, remete szőlő szélén található pihenőpark, ahol egy régi telefonfülkében örkény egyperceseket hallgathatunk. A mindössze 20 perc alatt bejárható vadregényes völgy tömegközlekedéssel is egyszerűen megközelíthető, így tökéletes úti cél egy rövid, tartalmas fővárosi kiruccanáshoz. A budai hegység kevésbé ismert szurdok völgye, a következő állomásunk a Mária szurdok, amely mindössze 1 kilométer hosszú. Érdemes útba ejteni, ha rövid, hangulatos túrát keresünk, mivel igen szép, legérdekesebb része a Mária kegyhelyként is ismert sziklaegyüttes, a szurdokon zarándok út is keresztül vezet. A kegyhely a szocializmus évei alatt sokat szenvedett, a vallásos érzülettel érkezők elriasztására felrobbantották a kis barlangba épített kápolnát, és dökkutat is ástak a közelben, illetve a hely nevét is megváltoztatták. Mindez szerencsére már a múlté, a rövid túrát pedig érdemes lehet akár a Csiki hegyek körtúrával is összekötni. A következő a Deraszurdok. A Piris-Szentkereszt határában fekvő Deraszurdok nagyjából 1,5 kilométeres útvonalát a Derapatak válta ki. Látványos mészkőfalak között kis hidakon át kalandozhatunk, a rövid 30-40 perc alatt bejárható tanösvény mellett parkolót is találunk, így kiváló úti cél családoknak és kirándulóknak a Pirisben. A szurdokot kiváló patakot többféle névvel illetik, a Dera a környék Rácz lakosságától származott, ez ugyanis szakadékot, azaz rést jelent szerbül. Irány az erdő anyai tanösvény. Ez szűk és rejtelmesen sötét szurdokát a visegrádi Bertényi Miklós fűvészkert területéről érhetjük el. Belépőt is kell váltanunk, amit a forgalmas Apátkúti völgyben található ördögmalom étteremben tehetjük meg 1200 forintért nyitva tartási időben, készpénz legyen nálunk. Ha megvan a jegy, akkor irány a jóval csendesebb fűvészkert, amelynek egy félre eső szegletében találjuk a tanösvényt. A mohás sziklákkal és hatalmas fagyökerekkel teli szurdokvölgy 3,5 kilométer hosszú, párás, nedves mikroklíma uralkodik körülötte. Különlegessége a felette elterülő erdőanyának nevezett erdőrész, ahol a hazai örökerdő gazdálkodás alapjait fektették le, így a fák kivágása nélkül egy valódi, érintetlen őserdőképe tárul elénk. A plusz egy pedig a vasas szakadék, bár hivatalosan nem szurdokvölgy, hiszen nem folyóvájta, drámai sziklákkal határolt fala miatt mégis ide kívánkozik a vasas szakadék és a belőle nyíló bajós hangulatú barlang, amely a Visegrádi hegységben 15 millió éve lezajlott vulkánkitörések eredményeként jött létre. Az impozáns hasadékot csodás túra keretében tudjuk megtekinteni, csak Szentendrék kell elmennünk ehhez, az Anna-völgyi vízes és megtekintésével is összeköthetjük a túrát.

0: a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Szigoríthatják az éjszakai repülést Ferihegyen. Rekordalacsony szintre süllyedhet a Duna Budapesten. Evösszeírás kezdődött a főváros több kerületében. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Szigorúbb korlátozások jöhetnek a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér éjszakai forgalmában. A közlekedési és beruházási minisztérium munkacsoportot hozott létre, amely azt vizsgálja, hogyan lehetne csökkenteni a repülési zajt a mélyalvási időszakban. Az érintett budapesti kerületek közül többen ennél is tovább mennének, és teljes éjszakai repülési tilalmat szeretnének. A jelenlegi szabályok szerint este 10 és reggel 6 óra között legfeljebb 50, éjfél és hajnali 5 között pedig legfeljebb 6 kereskedelmi gépmozgás ütemezhető Ferihegyen. Ettől kivételes esetben a légi közlekedési hatóság engedélyével lehet eltérni. A Hungarokontroll adatai szerint ugyanakkor 2026 első negyedévében összesen 829 fel- vagy leszállást regisztráltak éjfél és hajnali 5 között. Ez naponta átlagosan 9 gépmozgást jelent. A vizsgált 90 napból 65 napon 6-nál több gép fordult meg ebben az időszakban, január 6-án pedig 30 fel- és leszállást jegyeztek fel. Az éjszakai légiforgalom elsősorban a 10., a 14., a 17. és a 18. kerület, valamint Vecsés és Üllő egyes részein okoz lakossági panaszokat. A Budapest Airport adatai szerint ugyanakkor javult a helyzet, július végéig a mélyalvási időszakra átcsúszó késő járatok száma 2024 azonos időszakához képest csak nem a felére, tavalyhoz képest pedig közel 5-ével csökkent. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter augusztus végén a Wizz Air vezérigazgatójával tárgyalt az éjszakai zajterhelésről. A minisztérium ezután a Budapest Airport, a Hungarokontroll és a Wizz Air részvételével állított fel munkacsoportot. A tárca szerint jelenleg az adatokat és az üzemeltetési tapasztalatokat elemzik, és azt keresik, hogy milyen intézkedésekkel lehetne jobban biztosítani a környéken élők éjszakai nyugalmát. Az érintett önkormányzatok közül többen azt szeretnék, ha a képviselőik is részt vehetnének a munkacsoportban. Zugló polgármestere a kerületet érő többlet zajterhelés miatt kompenzációt is indokoltnak tartana. Arról egyelőre nincs döntés, hogy bevezetnek-e teljes éjszakai repülési tilalmat Ferihegyen. Tovább a pad a Duna, Budapesten pedig a hétvégén újabb negatív rekord közelébe kerülhet a folyó vízszintje. A tartós csapadékhiány miatt szeptember 9-én már elérte a vízmérce nullpontját, az Országos Vízügyi Főigazgatóság számításai szerint pedig a következő napokban mínusz 8 cm-ig süllyedhet. A helyzet a Duna más szakaszain is rendkívüli, Pakson mínusz 113 cm körüli vízállásra számítanak. A korábbi mínusz 140 cm-es negatív rekord megdőlése ugyanakkor az augusztusban kialakított fenékküszöb miatt ott nem várható. A rendkívül alacsony vízállás elsősorban a hajózásban okozhat problémákat. A zátonyok és a meder egyenetlenségei egyre közelebb kerülnek a felszínhez, ezért további korlátozásokra lehet szükség. A sekély víz a folyami áruszállítást, valamint egyes vízkivételi művek működését is megnehezítheti. Gyors javulás egyelőre nem látszik. A Duna felső vízgyűjtőjén és az Alpok térségében nem várható annyi csapadék, amely érdemben növelné a folyó vízhozamát. Így a következő napokban folytatódhat az apadás. Új gazdához került a hosszú évek óta zárva álló budapesti planetárium. Október 1-től már a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum kapta meg a Népligeti Intézmény vagyonkezelői jogát. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint ezzel megtörtént az első fontos lépés a planetárium felújítása és későbbi újranyitása felé. A következő időszakban felmérik az épület és a megmaradt műszaki berendezések állapotát, illetve teljes leltárt készítenek. Ennek eredménye alapján lehet majd meghatározni, hogy milyen munkákra és mekkora forrásra lesz szükség a felújításhoz. A planetáriumot 1977-ben nyitották meg a Népligetben. A 23 méter átmérőjű kupola alatt egyszerre 400 néző vehetett részt a csillagászati ismeretterjesztő programokon. Az épület 2016-ban súlyosan beázott, majd 2017-ben bezárt, és azóta sem fogad látogatókat. A kormány korábban több lehetséges fejlesztési irányt is felvázolt, ezek között szerepel egy ideiglenes megnyitás a szükséges javítások után, a planetárium teljes korszerűsítése, illetve egy nagyobb tudományos és technológiai élményközpont kialakítása is. Arról azonban egyelőre nincs döntés, hogy melyik változat valósulhat meg. A vagyonkezelő váltás tehát még nem jelenti azt, hogy rövid időn belül újra nyit a planetárium, de megteremti a felújítás előkészítésének intézményi hátterét. A további lépésekről pedig az állapotfelmérés után születhet döntés. Mintegy 200 vetítéssel indulnak újra az egyetemi filmklubok. 28 felső oktatási intézményben indulnak újra az egyetemi filmklubok a Nemzeti Filmintézet támogatásával. A fél év során mintegy 200 ingyenes vetítést tartanak 11 budapesti, 12 vidéki és 5 határon túli egyetemen és főiskolán. A program célja, hogy a magyar filmeket közelebb vigye az egyetemistákhoz és a mozizást közösségi élménnyé tegye. A vetítéseket több helyszínen beszélgetések is kísérik, a hallgatók pedig személyesen is találkozhatnak ismert magyar filmesekkel. Budapesten többek között az ELTE, a Corvinus Egyetem és a Moholy Nagy Művészeti Egyetem is csatlakozott a kezdeményezéshez. A program vidéki és határon túli felső oktatási intézményekben is folytatódik, például Debrecenben, valamint Csíkszeredában. A filmklubok 153 magyar alkotásból álló kínálatból állíthatják össze saját programjukat. A filmeket digitalizált változatban ingyenesen vetíthetik, a szervezést pedig a Nemzeti Filmintézet finanszírozza és kommunikációs eszközökkel is segíti. Ebb összeírást tartanak Budapest több kerületében, amelyben minden kutyatartónak kötelező részt vennie. Az adatlapot akkor is ki kell tölteni, ha valaki a korábbi összeíráskor már megadta a kutyája adatait. Aki elmulasztja vagy nem megfelelően teljesíti az adatszolgáltatást, akár 150 ezer forintos bírságot is kaphat. A 7. és 8. kerületben október 1-én kezdődött az összeírás, és december 1-ig lehet leadni az adatlapokat. Terézvárosban október 30-a, Óbudán és a 15. kerületben október 31-e a határidő, míg a 13. kerületben egészen december végéig teljesíthető az adatszolgáltatás. Az összeírás során a kerületben tartott kutyák, valamint gazdáik adatait és elérhetőségét veszik nyilvántartásba. Az adatgyűjtés többek között a veszettség elleni védekezést és az állatvédelmi feladatok ellátását is segíti. Fontos, hogy minden kutyáról külön adatlapot kell kitölteni. Óbudán azokról az állatokról is adatot kérnek, amelyek az előző összeírás óta elpusztultak vagy elvesztek. Az ebb összeírást az önkormányzatoknak 3 évente kell megtartaniuk. A 15. kerületi önkormányzat külön is felhívta a figyelmet arra, hogy a kötelező adatszolgáltatás elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése 150 ezer forintos bírságot vonhat maga után. A pontos határidőket és az adatlap benyújtásának módját, ezért érdemes az érintett kerület önkormányzatának oldalán ellenőrizni. Nemzetközi állatjóléti minősítést kapott a Fővárosi Állatkert. Közép-Kelet-Európából elsőként kapta meg a Fővárosi Állat és Növénykert a rangos nemzetközi állatjóléti minősítést, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. A tanúsítvány megszerzéséhez az állatkert működését, többek között az állatok tartási körülményei, egészségügyi ellátása, takarmányozása, valamint a gondozás és a biztonság szempontjából is vizsgálták. A nemzetközi minősítéssel a budapesti intézmény a világ azon állatkertjei közé került be, amelyek megfelelnek a szervezet szigorú állatjóléti követelményeinek. A Fővárosi Állat és Növénykert 5 éven át viselheti az erről szóló védjegyet. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Élet, öröm, zene!

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Tovább tart a kellemes őszi idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. 40 éves a macskafogó. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig. 6-12 ezer forint közti emelés jár azoknak, akik a nyugdíjminimumhoz közeli ellátásban részesülnek. A nyugdíjminimum 120 ezer, az árvaellátás legalább 60 ezer forint lesz jövőre. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs minisztert több mint 17 milliárd forint hűtlen kezelésével gyanúsítják a nemzeti kulturális alappályázatai kapcsán. A bíróság elrendelte Varga Bajusz Veronika korábbi felsőoktatási államtitkár letartóztatását is ugyanebben az ügyben. Meghallgatta Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket a Magyar Nemzeti Bank működését vizsgáló parlamenti bizottság. A két politikust a jegybanktörvény 2016-os módosításáról kérdezték. Ez kimondta volna, hogy az MNB alapítványai által kezelt vagyon úgymond elveszíti közpénz jellegét, így arról nem lehet közérdekű adatokat kérni. Leváltották a NAV adószakmai elnök helyettesét. Tamásné Cinegecsillát az adóhivatal elnökének javaslatára mentették fel, írta a HVG-nek a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A korábbi elnök helyettes 36 éve dolgozott a hatóságnál, rövid ideig vezette is azt. Meghalt a kórházban az a kislány, akit egy iskolatársa szúrt meg kedden az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában. A nyolcadikos fiú a tanítás előtt késsel támadt a tanárokra és a diákokra. A támadót még a helyszínen elfogták, indítékait a rendőrség vizsgálja. A fiút jelenleg egy mentális problémákkal foglalkozó intézetben megfigyelik. Gyerekekkel imádkozott együtt a békéért 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a vatikáni kertekben fogadta a római plébániákról, iskolákból és szervezetekből érkezett több mint 700 fiatalt és kísérőiket. Az imában a pápa békét kért a világ összes gyermeke számára. Kivált kép azoknak, akik a háború sújtotta térségekben, például Ukrajnában vagy a Közel-Keleten élnek. Online és közösségi vetítéssel ünneplik a macskafogó bemutatójának 40. évfordulóját. A jubileum alkalmából a film ma este online ingyenesen elérhető lesz a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján. A vetítés előtt közönség találkozót szerveznek az alkotókkal a Pannónia stúdióban.
0: Időjárás.
2: Ma is marad a napos, száraz idő, a szél nyugaton megélénkülhet, csapadék nem várható. A levegő napközben 20-26 fokra melegszik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: I'm Joel Vaughn, and I'm excited to share the story behind my song, Testify. Right now, the song is deeply personal.
1: Ez a dal mélyen személyes, a saját utamból és a hihetetlen történetekből született, amelyeknek tanúi voltam. A dal azokon a pillanatokon való elmélkedésből született, amikor elveszettnek érezzük magunkat, de aztán Isten tagadhatatlanul megjelenik. Egy dalt akartam írni arról az egyetemes elhívásról, hogy megosszátok, mit tett Isten az életünkben. Hogy minden részét, jót vagy rosszat, magadénak tudd, és látod az ő kezét munkálkodni. Ezt a dalt két hihetetlen társszerzővel, Ross Kinggel és Kobival írtam, és az élet küzdelmeivel kapcsolatos őszinteségük segített formálni a történetet. Azt akartuk, hogy a dal őszinte legyen a küzdelemről, de mindig a reményre mutasson. Ez a nyers őszinteség még erőteljesebbé teszi a bizonyságtételt. Nem csak a hegycsúcsról szól, hanem arról is, hogyan jutottál el oda a völgyön keresztül. A fő üzenet egyszerű. Ne tartsd meg magadnak a történetedet. Mindenkinek van bizonysága, még akkor is, ha még nem is veszi észre. Lehet ez egy drámai megtérés, vagy Isten csendes hűsége. Amikor ezeket a történeteket megosztjuk, Istenre mutatunk, megmutatva másoknak, hogy ő valóságos, aktív és mélyen törődik velünk. Active and deeply cares. Right now I'm still waiting.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Elkészült a Madách Imre út felújítása. A korábbi parkolóhelyén ma már padok, növénykazetták és fák vannak, az autóforgalom helyét pedig átvették a gyalogosok. Így hát végre anélkül, hogy tartanunk kellene a mögöttünk elhaladó autóktól szabadon sétálatunk. Noha a Madách tér és a Madách Imre út nagy része évek óta sétáló utcaként működik, a Rumbak Sebestyén és az Asbót utcai szakaszt a korábbi átalakítás nem érintette eddig. A 7. kerületi önkormányzat még áprilisban indította el a tér teljes megújítását. Ennek következtében a planténeres ládába ültetett fák helyére 15 talajkapcsolatos fát ültettek, míg a korábbiakat a kerületen belül helyezték új helyre. A munkálatoknak köszönhetően egy szintbe került az úttest és a járda felületek, ezzel új burkolatot is kaptak. Továbbá a biztonságosabb közlekedés érdekében a Rumbak-Sebestyén utca és a Madách Imre út közötti kereszteződést is átépítették. A vendéglátóhelyek teraszán a korábbinál jóval kényelmesebben, szellősebben lehet üldögélni, a kihelyezett padoknál és egyéb ülő alkalmatosságokon is kis csoportokban beszélgettek a diákok, a tér valóban a közösség élet, ahogy a cél is volt. Régóta kellett már ez a felújítás, örülünk, hogy végre úgy használhatjuk ezt a teret, ahogy mindig is vágytunk rá. Október 16-án ismét megrendezik az erőművek éjszakáját, amelyen országszerte több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítménybe lehet bepillantani. A programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Az erőművek éjszakáján olyan helyszínek működését nézhetjük meg közelről, amelyek normál esetben nem látogathatók. Szakemberek vezetésével követhetjük végig többek között az energiatermelés és elosztás folyamatait, illetve azt, hogyan jut el az áram, a hő, az ivóvíz vagy éppen a földgáz a fogyasztókhoz. Az idei programban több különleges helyszín is szerepel. Csepelen egy kombinált ciklusú gázturbinás erőmű turbinacsarnokába, kazánházaiba és központi vezénylőjébe lehet bejutni. Kistarcsán pedig a visszaváltott italos dobozok és PET palackok útját lehet végigkövetni. Az erőművek éjszakájához idén is kapcsolódik a távhőszolgáltatás napja, így több távhőtermelő és szolgáltató is üzembejárásokkal készül. Az október 16-i programok ingyenesek, a férőhelyek azonban helyszínenként korlátozottak, úgyhogy érdemes lecsapni a helyekre az erőművekészakája.hu oldalon. 56/70 1956 filmre írva címmel rendez filmszemlét az 56-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára, az 56 Films, melynek a Corvin mozi ad otthont. Az október 16 és 18 között zajló fesztivál célja, hogy 1956 emlékezetét élő, befogadható és párbeszédre ösztönző kulturális eseményé tegye, amely a történelmi események felidézése mellett azok mai jelentőségére is reflektál. A programban dokumentumfilmek és válogatott játékfilmek szerepelnek, amelyeket alkotói és filmes szakemberekkel folytatott közönség találkozók és beszélgetések követnek. Vászonra került többek között a Megáll az idő, a Berni követ, a Temetetlen halott és a Szerencsés Dániel is. A fesztivál igazgatója Pignicki Réka, az 56 Film társ alapítója és rendezője, amerikai magyar, Schiffer Pál díjas dokumentumfilm rendező, akinek szülei az 56-os forradalom után menekültek az Egyesült Államokba, és aki több filmjében is feldolgozta 56 történetét és örökségét.
0: Programajánlót hallottak.
2: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
3: Tovább tart a kellemes őszi idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. 40 éves a macskafogó. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig. 6-12 ezer forint közti emelés jár azoknak, akik a nyugdíjminimumhoz közeli ellátásban részesülnek. A nyugdíjminimum 120 ezer, az árvaellátás legalább 60 ezer forint lesz jövőre. Határolódjon el a katolikus egyház Osztie Zoltán plébános mondataitól. Erre szólította fel a felekezetet Magyar Péter a közösségi oldalán. A miniszterelnök bejegyzésében megosztotta a pap szeptember végi feldebrői beszédének részletét is, amiben egyebek mellett nemzetárulónak, és idézem, erkölcsileg mélységesen romlott társaságnak nevezte a Tisza pártot, amely elpusztítja az országot. A miniszterelnök szerint megengedhetetlen, hogy Osztie prédikáció keretében foglal állást pártpolitikai kérdésben, és a plébános szavai messze állnak a kereszténységtől. A kereszténydemokrata néppárt reakciójában úgy vélekedett, egy jogállamban a miniszterelnök nem támadhatja az egyház szabadságát és autonómiáját, vagy papjait azok véleménye miatt. Letartóztattak egy brit iráni kettős állampolgárt az angliai Fairford légibázisnál történt incidens miatt. A 25 éves férfi terrorcselekmények előkészítésével gyanúsítják. Hétvégén három furgon tartóztattak fel az amerikai légierő által is használt bázis közelében, és 5-20-as éveiben járó brit férfit vettek őrizetbe. A járművek átvizsgálásakor robbanó szerkezetet nem találtak, benzint viszont igen. A napokban az amerikai elnök, majd a brit miniszterelnök is utalt arra, hogy Iránnak szerepe lehetett az incidensben. Meghalt a kórházban az a kislány, akit egy iskolatársa szúrt meg kedden az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában. A nyolcadikos fiú a tanítás előtt késsel támadt a tanárokra és a diákokra. A támadót még a helyszínen elfogták, indítékait a rendőrség vizsgálja. A fiút jelenleg egy mentális problémákkal foglalkozó intézetben megfigyelik. Online és közösségi vetítéssel ünneplik a macskafogó bemutatójának 40. évfordulóját. A jubileum alkalmából a film ma este online ingyenesen elérhető lesz a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján. A vetítés előtt közönség találkozót szerveznek az alkotókkal a Pannónia stúdióban.
2: Időjárás.
3: Ma is marad a napos száraz idő, csapadék nem várható. A levegő napközben 20-26 fokra melegszik. Hasonló idő várható a következő napokban is, szombaton és vasárnap is akár 27 fokot is mérhetünk.
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Készen állsz az őszre? Akkor irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol csütörtöktől indul az őszi shopping hétvége. Vásárolj be az új szezonra az outlet árakból akár további 20% kedvezménnyel olyan márkáknál, mint a Coach, Boss vagy a Calvin Klein. Designer Outlet Pandorf. Vásárolj stílusosan!
3: Vizes falak? Máló vakolat? Penész?
4: Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kérj ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
5: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
6: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
1: Reklám hangzott el.
7: Tovább tart a kellemes őszi idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. 40 éves a macskafogó. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig. 6-12 ezer forint közti emelés jár azoknak, akik a nyugdíjminimumhoz közeli ellátásban részesülnek. A nyugdíjminimum 120 ezer, az árvaellátás legalább 60 ezer forint lesz jövőre. Határolódjon el a katolikus egyház Osztie Zoltán plébános mondataitól. Erre szólította fel a felekezetet Magyar Péter a közösségi oldalán. A miniszterelnök bejegyzésében megosztotta a pap szeptember végi feldebrői beszédének részletét is, amiben egyebek mellett nemzetárulónak, és idézem, erkölcsileg mélységesen romlott társaságnak nevezte a Tisza pártot, amely elpusztítja az országot. A miniszterelnök szerint megengedhetetlen, hogy Osztie prédikáció keretében foglal állást pártpolitikai kérdésben, és a plébános szavai messze állnak a kereszténységtől. A kereszténydemokrata néppárt reakciójában úgy vélekedett, egy jogállamban a miniszterelnök nem támadhatja az egyház szabadságát és autonómiáját, vagy papjait azok véleménye miatt. Letartóztattak egy brit-iráni kettős állampolgárt az angliai Fairford légibázisnál történt incidens miatt. A 25 éves férfi terrorcselekmények előkészítésével gyanúsítják. Hétvégén három furgon tartóztattak fel az amerikai légierő által is használt bázis közelében, és 5-20-as éveiben járó brit férfit vettek őrizetbe. A járművek átvizsgálásakor robbanó szerkezetet nem találtak, benzint viszont igen. A napokban az amerikai elnök, majd a brit miniszterelnök is utalt arra, hogy Iránnak szerepe lehetett az incidensben. Meghalt a kórházban az a kislány, akit egy iskolatársa szúrt meg kedden az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában. A nyolcadikos fiú a tanítás előtt késsel támadt a tanárokra és a diákokra. A támadót még a helyszínen elfogták, indítékait a rendőrség vizsgálja. A fiút jelenleg egy mentális problémákkal foglalkozó intézetben megfigyelik. Online és közösségi vetítéssel ünneplik a macskafogó bemutatójának 40. évfordulóját. A jubileum alkalmából a film ma este online ingyenesen elérhető lesz a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján. A vetítés előtt közönség találkozót szerveznek az alkotókkal a Pannónia stúdióban.
0: Időjárás.
7: Ma is marad a napos száraz idő, csapadék nem várható. A levegő napközben 20-26 fokra melegszik. Hasonló idő várható a következő napokban is, szombaton és vasárnap is akár 27 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
5: Már is indul a Budapest Update. A mikrofonnál István Dániel, jó hétvégét kívánok. Péntek van és október 2-a. Mindjárt nyitjuk szokásunk szerint a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap, és aztán minden, ami Budapest, sok mindenről olvastam. Például a Budapest International Film Festival keretében október 29-én lesz először látható Magyarországon Nemes László Cannes-ban debütált filmje, a Mulan. Mindjárt mondom a részleteket.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy a mai nap október 2-a, ami mindenről híres. Hát 19 éve az erőszakmentesség és a béke világnapja mai. Az ENSZ határozata szerint Mahátma Gandhi születésének emlékére üljük ezt a napot, és ma van az űrangyalok ünnepe is. A 16. században Spanyolországban kezdték megülni, innen terjedt el a tridentinum hatására is Európában. Az egyházban a 17. században vált általánossá. Először szeptember első vasárnapján ünnepelték, így hazánkban még a századfordulón is. Később került 10. Pius intézkedésére végérvényesen Mihály arkangyal nyolcadába, október 2-ára. 178 éve gróf Batthyány Lajos, az első felelős magyar minisztérium vezetője lemondott tisztségéről a mai napon. Az 1848. április 7-én megalakult első, a parlamentnek felelős független minisztérium miniszterelnöke volt Batthyány Lajos gróf. Távozásával a végrehajtó hatalom a Honvédelmi Bizottmányra szállt, amelynek elnöke Kossuth Lajos volt. 1914-ben született a mai napon Senkálszky Endre, színész, rendező, színházigazgató, aki 96 éves koráig játszott. Érdemes művész volt, 2012-ben kapta meg a Színi Kritikusok életműdíját. 100 éve született Székely György, Széchenyi díjas orvos, neurológus, akadémikus, egyetemi tanár. Ő 1975 és 96 között a Debreceni Orvostudományi Egyetem Anatómiai Szövet és Fejlődéstani Intézetének volt az igazgatója, 93 óta rendes tagja a Magyar Tudományos Akadémiának, tagja több tudományos szaklap szerkesztőbizottságának. Fő kutatási területe az ember anatómiája, az agy szerkezete és organizációs kialakulása. 96-ban kapott Széchenyi díjat. 96 éve született Tímár Sándor, Kossuth díjas koreográfus, táncpedagógus, a Táncház mozgalom egyik alapítója, a Csillagszemű Gyermektánc Együttes alapítója is. A Nemzetművészet címmel is kitüntették. Kidolgozta a Tímár módszert, amely a néptáncot anyanyelvként, az improvizáción alapuló táncnyelvként tanítja. A 70-es évektől kult szerepe volt a Táncház mozgalom országos elterjesztésében és a Táncház vezetők képzésében. A Bartók Béla táncegyüttes vezetőjeként, majd az Állami Balettintézet néptánc tagozatának alapító tanszék vezetőjeként és az Állami Népi Együttes művészeti vezetőjeként a színpadi néptánc megújításán dolgozott. A népi hagyományok és az improvizatív előadásmódot tartotta fontosnak. 93-ban feleségével, Tímár Böskével megalapították a Csillagszemű táncegyüttest, amely a gyermeknéptáncoktatás egyik legjelentősebb magyar műhelyévé vált. Szintén a mai napon született Bertalan Tivadar, 1930-ban Kossuth díjas festőművész, grafikus, író és filmes látványtervező, többek között a Tenkes kapitányában is dolgozott. Főművei festmények és körülbelül 200 film látványtervezése. Életműdíjas, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, 55-től 91-ig dolgozott a MA filmnél tervezőként, később vezető tervezőként, majd művészeti vezetőként. És 76 éve született Szurdi Miklós, színész, rendező, színházigazgató, forgatókönyvíró a mai napon. Testvére Szurdi András, filmrendező, forgatókönyvíró. A Színház és Filmművészeti Főiskolán színész és rendező szakos diplomát szerzett. Dolgozott a Kecskeméti Katona József Színházban, a Szolnoki Szigligetiben, a Nemzeti Színházban, a MA filmnél, a Magyar Televíziónál és a Veszprémi Petőfi Színházban. 2003 és 8 között a székesfehérvári Vörös Marti Színház igazgatója volt. 2007-ben rendezte Elton John és Tim Rice Aida című műzikeljét, amely akkor Magyarországon ősbemutatónak számított. Első felesége Gornagy Mária színésznő volt, akitől két fia született. Második felesége Appel Edith, tőle is két gyermeke lett. A 90-es évek közepén Xantusz Barbara színésznővel kötött házasságot, és két gyermekük született. 2015-ben Pető Zsófia színésznő lett a párja. És 49 éve a vegetarianizmus világnapja is a mai. 77-ben az Észak-Amerikai Vegetáriánus Társaság alapította ezt a világnapot, kapcsolódóan az erőszakmentesség és a béke világnapjához, Mahatma Gandhi születésének napjához. A föld minden lényének tiszteletét, az egymásra hangolódást és az együttérzést hirdeti ez a nap. Ma is zavartalan napsütésre lehet egyébként készülni, csapadék nem lesz, a hőmérséklet 23 fok körül alakul, és a hétvégén is nagyon hasonló idő lesz. Nem sokára arról lesz majd szó a Budapest Update-ben, hogy a Budapest International Film Festival keretében október 29-én lesz először látható Magyarországon Nemes László Cannes-ban debütált filmje, a Mulan.

0: hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán a mai napon. A Budapest International Film Festival keretében október 29-én lesz először látható például Magyarországon Nemes László Cannes-ban debütált filmje, a Mulan. A Corvin mozi Korda termében 35 mm-es kópiáról kerül vászonra a film. A vetítést követő közönség találkozón a nézők személyesen kérdezhetik a rendezőt a filmről. Jean Mulan történetéről, a forgatásról, az alkotói döntésekről. Az alkotás második BIFF vetítésére október 31-én szombaton 17:30 a Jávor teremben kerül sor. Megnézték közben, hogy Budapest környékén hol drágultak legjobban az ingatlanok. A főváros körüli agglomerációban az idén az első 8 hónapban átlagosan 872.000 forintba került a házak és lakások négyzetmétere, 11,5%-kal többen, mint egy évvel korábban, közölte a Dunahouse. Kifejtették, a leggyorsabban az agglomeráció déli és délkeleti települései drágultak, ezekben a térségekben 18-20%-kal nőttek az árak, a nyugati szektorban viszont az ingatlanok átlagára 3%-kal alacsonyabb volt, mint tavaly. Ismertették, egy agglomerációs házért vagy lakásért idén átlagosan 87,7 millió forintot fizettek a vevők, ez 11 millió forinttal több, mint tavaly ilyenkor. Tavaly az adásvételek 28%-a még 50 millió forint alatt jött létre, idén már csak 19%-a. A 100 millió forintnál olcsóbb ingatlanok aránya 81%-ról 69%-ra csökkent, a házak négyzetméter ára 13%-kal 814 ezer forintra nőtt, a lakásoké 9%-kal emelkedett, és már meghaladja az 1 millió forintot. Szegő Péter, a Dunahouse vezető elemzője a közleményben kiemelte, az agglomerációban is nagyon erősen hatott az otthonstart program. A Dunahouse ügyfelei között az első otthonukat vásárlók aránya a tavalyi 21%-ról 28%-ra nőtt, és közülük sokan a fővárosnál olcsóbb, de jól megközelíthető településeken keresnek házat vagy lakást. Hozzátette, Budapesten idén átlagosan 1,33 millió forint egy négyzetméter, az agglomeráció ennél még mindig nagyjából harmadával olcsóbb. Az árak ott nőttek a leginkább, ahol tavaly még a legolcsóbbak voltak az ingatlanok. Október 1-én kezdődött a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, a Hungexpón. Az esemény előtt a Zserbó cukrászdában tartott előzetes sajtótájékoztatót a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete. Az idei fesztivál tematikája a német irodalom, így német, svájci és osztrák díszvendégek részvételével zajlott a fesztivál előzetes bemutatása. Az MKKE elnöke Gál Katalina részletekbe is beavatta az Inforádiót. Magyarországon kívül Ausztria, Németország és Svájc rakja össze az október első napjával kezdődő programot a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, a Hungexpón, tudta meg az esemény sajtó bemutatóján az érdeklődő Gál Katalintól, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének elnökétől. Ígérete szerint az nagyon színesnek is ígérkezik, mögött állnak a nagykövetek, a kulturális intézetek, így a Goethe intézet vezetője is. A kapcsolódás külön érdekessége, hogy a Goethén keresztül beszáll a legendás frankfurti könyvásár is, épp az, amely a magyarországi rendezvényt is ihlette annak idején, és segítette is a létrejöttét. A frankfurti vásár egyébként épp pár héttel lesz a magyar után, emiatt különösen is megtisztelő Gál Katalin szerint, hogy bemutatják az újdonságokat. A budapesti eseményen átadják a Budapest nagydíjat is, amely minden évben egyetlen írói. Idén Kolm Tojbin ír író kapja az elismerést, most a Varázsló című könyve fog megjelenni, ami Thomas Mann életéről szól, így ő is kapcsolódik a német tematikához. Újszerű az idei fesztiválon, hogy a képregények egy önálló termet kaptak, ahol a nemzetközi képregények aktuális, friss köteteit nézhetik és vásárolhatják meg az érdeklődők, illetve a magyar képregény kínálattal is találkozhatnak. A Budapesti Közlekedési Központ a BKK Budapest Go applikációjának legújabb frissítése közben lehetővé teszi, hogy útvonal tervezésnél azt is megjelenítse, metrózáskor a szerelvény melyik részébe érdemes felszállni. Az újítás különösen azoknál az utazásoknál lehet hasznos, ahol az utasnak kevés ideje van az átszállásra, vagy kevésbé ismeri az adott metróállomást. A funkció ugyanakkor a rendszeresen ugyanazon az útvonalon közlekedőknek is segíthet abban, hogy néhány felesleges perc vagy kerülő helyet közvetlenebbül jussanak el a kijárathoz. Az alkalmazás jelzi, hogy melyik kocsiba érdemes felszállni a gyorsabb kijutáshoz, vagy a metróvonalak közötti gyorsabb átszálláshoz. Akadálymentes útvonal is tervezhető, az alkalmazás azt is figyelembe veszi, ugyanis ha valaki akadálymentes útvonalat tervez. Ebben az esetben a lifttel rendelkező kijárathoz legközelebb eső

mint ajánlja, és eleve csak olyan útvonalat tervez, amely akadálymentesen használható. Közben jogosulatlan idegenvezetések miatt indít ellenőrzés sorozatot Budapest 5. kerülete. A problémára a lakossági bejelentések hívták fel a figyelmet. Az akciósorozatba a szakmai szervezeteket és a környező kerületeket is bevonnák. A beérkezett panaszok nyomán célzott helyszíni ellenőrzéseket kezdeményeztek az 5. kerület kiemelt turisztikai területein, írja az Infostart. A kiemelt turisztikai területeken azt vizsgálják, hogy az idegenvezetők a megfelelő keretek között végzik-e tevékenységüket. A kerület polgármestere szerint a belvárosi turizmusnak szabályos keretek között kell működnie. Úgy fogalmazott, ezzel a lakók nyugalmát és a jogszerűen dolgozó szakemberek érdekeit is védeni kívánják. A fellépés részeként erősítenék a kerületek közötti együttműködést, és bevonnák az idegenvezetők szakmai szakszervezeteit is. Megnyílt és november 8-áig látogatható a WordPress fotókiállítás a budapesti Biodomban. A válogatás a háborúk és a környezeti válságok mellett személyes emberi történeteket is bemutat. A képekről és a sajtófotók hitelességéről Révész Tamás fotóművész, a kiállítás szervezője beszélt. Az idei WordPress kiállítás sok mindenben különbözik a korábbiaktól, de egyben nem. Az elmúlt évekhez hasonlóan a legfontosabb, mindannyiunkat érintő témákat öleli föl. Mint a szervező elmondta, nem csak egyszerűen remek egyedi képek vannak, hanem nagyon fontos témák. Olyanok, mint a konfliktusok, a gázai humanitárius válság, a szudáni háború, az ukrajnai dróntámadások következményei, vagy a klímaváltozás, hogy emlékezzünk, milyen nyarunk volt. A napi hírekről készült fotókon kívül fontosak a történeteket bemutató képek. Ilyenek egy Fülöp-szigeteken megtartott esküvő, amely annak ellenére megtartott, hogy a helyszínen egy áradás következtében térdig vízben állt. Akkor lehet igazi élményhez jutni, ha az ember a kiállításon végigolvassa a képhez tartozó történeteket is. Elénk tárul egy olyan virág, amelyben megtanulunk együtt érezni, értékelni a békés mindennapjainkat. A kiállítás legalább egy órát vesz igénybe, ha végig akarjuk járni, de egy családi kirándulásba is beilleszthető a látogatás a Városligetben. A falakon vannak QR kódok is, amelyek angol nyelvű tárlatvezetéshez segítenek. Aki csoportosan menne, annak október 7-e után lesz lehetősége jelentkezni. Ez is ingyenes. A tárlat tagolása nem országonkénti, hanem történetcsoportonkénti. A hasonló témák, történetek vannak egymáshoz közel, ezáltal válik a kiállítás jól érthetővé. Adódik egy kényelmetlen kérdés is, hogy az AI korában hogyan küzdenek a klasszikus fotózás érvényesüléséért. Erről Révész Tamás elmondta, a WordPress fotó globális sikerének épp az az oka, hogy itt mindig hihetünk a szemünknek, nincs mesterséges intelligencia, vagy bármi által durván változtatott fotó, mert pixel szinten ellenőrzik a képek valódiságát, ellenőrzik a kép aláírás hitelességét, az utóbbi években nem is történt semmilyen komplikáció. Hamarosan újabb programajánlatok érkeznek.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál, már István Dániás tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Tovább tart a kellemes őszi idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. 40 éves a macskafogó. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig. 6-12 ezer forint közti emelés jár azoknak, akik a nyugdíjminimumhoz közeli ellátásban részesülnek. A nyugdíjminimum 120 ezer, az árvaellátás legalább 60 ezer forint lesz jövőre. Határolódjon el a katolikus egyház Osztie Zoltán plébános mondataitól. Erre szólította fel a felekezetet Magyar Péter a közösségi oldalán. A miniszterelnök bejegyzésében megosztotta a pap szeptember végi feldebrői beszédének részletét is, amiben egyebek mellett nemzetárulónak, és idézem, erkölcsileg mélységesen romlott társaságnak nevezte a Tisza pártot, amely elpusztítja az országot. A miniszterelnök szerint megengedhetetlen, hogy Osztie prédikáció keretében foglal állást pártpolitikai kérdésben, és a plébános szavai messze állnak a kereszténységtől. A kereszténydemokrata néppárt reakciójában úgy vélekedett, egy jogállamban a miniszterelnök nem támadhatja az egyház szabadságát és autonómiáját, vagy papjait azok véleménye miatt. Letartóztattak egy brit iráni kettős állampolgárt az angliai Fairford légibázisnál történt incidens miatt. A 25 éves férfit terrorcselekmények előkészítésével gyanúsítják. Hétvégén három furgon tartóztattak fel az amerikai légierő által is használt bázis közelében, és 5-20-as éveiben járó brit férfit vettek őrizetbe. A járművek átvizsgálásakor robbanó szerkezetet nem találtak, benzint viszont igen. A napokban az amerikai elnök, majd a brit miniszterelnök is utalt arra, hogy Iránnak szerepe lehetett az incidensben. Meghalt a kórházban az a kislány, akit egy iskolatársa szúrt meg kedden az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában. A nyolcadikos fiú a tanítás előtt késsel támadt a tanárokra és a diákokra. A támadót még a helyszínen elfogták, indítékait a rendőrség vizsgálja. A fiút jelenleg egy mentális problémákkal foglalkozó intézetben megfigyelik. Online és közösségi vetítéssel ünneplik a macskafogó bemutatójának 40. évfordulóját. A jubileum alkalmából a film ma este online ingyenesen elérhető lesz a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján. A vetítés előtt közönség találkozót szerveznek az alkotókkal a Pannónia stúdióban.
0: Időjárás.
3: Ma is marad a napos száraz idő, csapadék nem várható. A levegő napközben 20-26 fokra melegszik. Hasonló idő várható a következő napokban is, szombaton és vasárnap is akár 27 fokot is mérhetünk.
0: Élet, öröm, zene, ez a Manna.
4: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online és app.

0: Ez a Manna FM Budapest Update István Dániellel.
1: Egyetlen estén vetítik a budapesti mozik Ozzy Osbourne és a Black Sabbath utolsó koncertjét. Az Ozzy and the Black Sabbath Back to the Beginning című koncertfilm a legendás zenekar 2025. július 5-i utolsó koncertjén készült, ahol rajtuk kívül számos világsztár lépett fel a Metallicától a Guns N' Rosesen át a Toolig, Youngbloodon át a Slayerig. A film mindössze egyetlen alkalommal október 28-án kerül a mozikba, melyek között 4 budapesti helyszínt is találunk, írja a Vilav Budapest. A Birminghamből származó Black Sabbath egyike azoknak a zenekaroknak, akik nélkül valószínűleg teljesen máshogy alakult volna a 20. század második felének zenetörténete. Sokan őket tartják a heavy metal megteremtőinek, első 4 lemezük máig hivatkozási alap, de nem csak zeneileg alkottak nagyot, mint jelenség is örökre nyomot hagytak a szórakoztatóiparban. Köszönhetően elsősorban az énekes Ozzy Osbourne-nak, aki később szólóban is számos sikeres lemezt adott ki. Ha valakinek eddig kimaradt volna, érdemes meghallgatni a 70-es Black Sabbath című debütáló albumuk szintén Black Sabbath című első számát, és rögtön megérti, hogy miről is van szó. Az életet évtizedekig finoman szólva is nagy kanállal faló frontembernél 2019-ben diagnosztizáltak Parkinson-kort, állapota folyamatosan romlott, 2025 elejére már lábra sem tudott állni. Ekkor jelentették be, hogy július 5-én még egyszer utoljára elbúcsúznak élőben a közönségtől a birminghami Villa Park stadionban, ráadásul az eredeti felállásban, amire azelőtt 20 évig nem volt példa. Az esemény a Back to the Beginning nevet kapta, ahová számos barátjukat és zenésztársukat is meghívták, akik saját dalaik mellett egy Sabbath feldolgozást is előadtak. A koncertfolyam Ozzy szóló dalaival és a Sabbath legnagyobb slágereivel zárult, számos megható pillanattal tüzdelve. Az énekes többször is sikertelenül próbált felállni, még a teste már nem is engedte, szívét, lelkét ugyanúgy kitette a színpadra, hogy egész korábbi pályafutása alatt. Mindössze 17 nappal az eseményt követően 2025. július 22-én örökre itt hagyott minket. A koncerteket időben is közvetítették, emellett pedig egy koncertfilm is készült belőle, Ozzy and the Black Sabbath Back to the Beginning címmel, melyet mindössze egyetlen alkalommal vetítenek a mozik október 28-án. Idehaza 4 budapesti mozi kapta meg a lehetőséget, a Cinemamom, a Lurdi mozi, a Go Buda mozi, valamint a Pólus mozi. Budapest nem csak a belső kerületekből áll, a külső kerületek ugyanúgy rengeteg felfedezni való értéket rejtenek. Ha nem tudjuk, merre induljunk, jó opció a Budapest kör oldalról ötletet szerezni, ami a főváros körbesétálásának egy lehetséges útvonalát mutatja. Izgalmas lehetőség gyalogosan körbejárni és megismerni Budapestet, a főváros kicsit rejtettebb, távoli arcát. A Budapest kör gyalogos körtúra Budapest körül oldal ötlete a londoni Capital Ringen alapul, ahol szintén számtalan érdekes dolgot találni a város peremén. Az oldal egy lehetséges útvonalat kínál Budapest körbesétálásához, amit nyugodtan teljesítetünk szakaszosan, az pedig tőlünk függ, hogy hol kezdjük. Lényegében bárhonnan indulhatunk, bárhol abba hagyhatjuk, ahonnan egyszerűen hazajutunk. A tömegközlekedésnek és a közbringa rendszernek hála, erre bőven van lehetőségünk. A teljes útvonal 102 kilométer, a gyaloglásunk kívül akár futva vagy biciklizve is megcsinálhatjuk. A hűvösebb hónapokban sem kell lemondani a természetjárástól, ősszel is, télen is érdemes bakancsot húzni, mert ilyenkor a tanösvények különösen varázslatos arcukat mutatják. Amikor a fák levelei lehullanak és a turisták is ritkábban indulnak útnak, a természet egészen más arcát mutatja. Budapest környékén rengeteg rövidebb tanösvény található, ahol a város zajától csak pár kilométerre igazi feltöltődést ad egy-egy séta. A Bors összegyűjtött 5 olyan útvonalat, amelyet akár egy nap alatt is bejárhatunk jó meleg bakancsban vagy termoszforró társaságában. Ilyen például a Rókahegyi tanösvény. Budapest határában Csillaghegy közelében található ez a rövid, de látványos tanösvény, amely egy egykori mészkőbányán vezet végig. A 7 állomásos útvonalon végig sétálva megismerhetjük a bánya történetét és a terület geológiai múltját. A meredek sziklák és a panoráma különösen szép, amikor a hegyoldalt vékony hóréteg fedi be. A terep néhol nehezebb, így inkább gyakorlott túrázóknak ajánlott. A következő a Miklós deákvölgyi tavak Pilismaróton. A Pilisben található mesterséges tavak könnyen megközelíthetőek gyerekekkel és babakocsival is. Kezdő túrázóknak is vállalható, hiszen több könnyen megközelíthető túraútvonalat tartogat. Csendes és hangulatos a hely, minden évszakban remek választás. A vadvilág számos képviselőjét megtalálhatjuk az ösvényen, így remek kirándulóhely természetbúvárok számára. Irány a Királyréti tanösvény Kismaroson. A Börzsöny szívében a Kismarosról induló Királyréti tanösvény rövidebb, 3 kilométeres útvonal, de annál tartalmasabb. A Hiusz ház környékén induló ösvény a Bajdázói tóig vezet, miközben több helyen is bemutatja a környék madarait és mocsári teknőseit. Télen a tópartja gyakran befagy és csendes nyugalmas tájjá változik, tökéletes választás családdal, gyerekekkel is. A Sashegyi tanösvényt sem kellene kiadni, Budapest belvárosához ennyire közel ritkán találni ilyen nyugat természetvédelmi területet. A Sashegyi tanösvény mindössze 850 méter hosszú, mégis rendkívül látványos. A fák között sétálva a város morajlása alig hallatszik, a kilátás pedig pazar. A téli tiszta napokon innen az egész várost be lehet látni, a Gellért-hegytől a többi budai hegyig. A teknős tanösvény is vár mindenkit Dunakeszin. A dunakeszi tűzektavak mellett kialakított teknős tanösvény igazi kincs a főváros közelében. A 2 hektáros terület különösen ökoszisztémájú lápidék, ahol a fapallókon sétálva testközelből figyelhetjük meg a természetet, madarakat, vízinövényeket, teknősöket. Habár az utóbbira télen nem sok esélyünk van. Gyerekekkel is bátran elindulhatunk, egy óra alatt kényelmesen végigjárható az ösvény, ha pedig nem fáradtak el, eléggé egy mászófal is várja őket. Van egy beltéri programom is. Tombor Zoltán fotográfus nem csak komoly nemzetközi szakmai karriert futott be, de egy hasonlóan komoly alkohol és drog karriert is. 7 éve tart a felépülése, és most látta elérkezettnek az időt, hogy mindenről egy melbevágóan őszinte és kitárulkozó kiállítást állítson össze. A Lost and Found című tárlat október közepén nyitott meg, és 2026. január 18-áig látogatható. Tombor Zoltán kiállítása a Kápa központban látogatható. Bár megtette volna, hogy pokoljárását meghagyja magának, ő mégis úgy döntött, hiába a szép nemzetközi karrier miatti magas reputációja, akár azt is kockára teszi azzal, hogy pőrén és a lehető legőszintébb módon kiteszi magát és egykori függőségét, valamint gyógyulását, ami még nem ért véget az ablakba, mindenki szem elé. A város nyüzsgése után jól esik egy kis természet, főleg ha nem kell órákat utazni. Ősszel különösen varázslatosak a Budapest környéki kiránduló helyek, ahol színes erdők, rejtek, szurdokok és panorámás csúcsok várják a felfedezőket. Van valami különösen megkapó az őszben, a fák lombjai aranyba, rozsdavörösbe és mélybordóba burkolóznak, a levegő friss és harapható, a turisták tömege pedig már eltűnt a népszerű Budapest környéki kiránduló helyekről is. Ilyenkor újra felfedezhetjük a természet csendjét, miközben a lábunkkal a zizegő avarban sétálunk. Remek király. Kirándulási célpont lehet a Csúcshegy és az Oroszlán szikla. A 2.-3. kerület határában a 3-as határhegy árnyékában bújik meg a Csúcshegy, amely csendesebb, kevésbé járt alternatívája a frekventáltabb túlra útvonalaknak. A környék egyik különleges látnivalója az Oroszlán szikla, amely nevét a formájáról kapta, és kiváló fotótéma az őszi falevelek hátterében. A túra útvonalak jól járhatóak, enyhén emelkednek, így családi kirándulásnak is ideális. A közelben kis tisztások, madárcsicsergés és vadgesztenyefák várják azok, akik a nyugalmat keresik. Solymári vár és a paprikás patak völgye is remek kiránduló célpont lehet így ősszel. Solymár könnyen megközelíthető a városból, de mégis olyan, mint egy kis történelmi falucskába csöppennénk. A középkori eredetű Solymári várrom egy kisebb kaptató után érhető el, kilátással a völgyre. Innen érdemes tovább haladni a paprikás patak mentén, ahol kis fahidak, zúgók és mélyen bevágódott szurdok völgyek váltogatják egymást. Ősszel a színek és a párás levegő igazi tündérmesévé varázsolják ezt a sétát. Irány a remete szurdok. A remete szőlős mellett húzódó remete szurdok talán az egyik legvadregényesebb kirándulóhely Budapest környékén. Az erdő itt sűrűbb, az ösvények árnyasabbak, a sziklafalak közt kanyargó ösvények pedig olyan érzést keltenek, mint ha messze járnánk a fővárostól. A szurdokvölgyet egykor remeték lakták, innen a neve, és ma is van benne valami időtlen, misztikus hangulat. A kevésbé ismert volt, ami a gyakran szinte egyedül barangolatunk itt a természetben. A nagy kopasz és a Csergezámpál kilátó a következő állomás. A Budakeszi és Telki közötti területen emelkedik a Nagy Kopaszhegy, melynek tetején a modern fából épült Csergezánpál kilátó magasodik. Az építmény egyedülálló látványt nyújt, kilátása pedig lenyűgöző. Tiszta időben a Budai hegységtől a Pilisen át a Dunazug hegységig ellátni. A túra közepes nehézségű, de megéri a fáradtságot, különösen ősszel, amikor a bükkösök és tölgyesek színpompás lombjai között kanyarog az ösvény. A környék vadregényes, mégis rendezett és jól jelzett utakkal várja a túrázókat. Szentendrét sem kell kihagyni. A Dömörkapu vízesés egy rejtett gyöngyszem Szentendre közelében, ahol a bükkös patak sebesen zúdul alá egy sziklás szorosban. Innen rövid sétával érhető el a Lajos forrás, egy klasszikus túracélpont, amelyhez több útvonal is vezet. A környék ősszel különösen varázslatos, az aranysárga lombok között megbúvó erdei pihenőhelyekkel és vadregényes ösvényekkel. A helyszín romantikus, mégis könnyen bejárható kirándulásra csábít. A végére pedig maradt Pilisboros Jenő és az Egri vár másolata. Pilisboros Jenő határában nem csak a természet, hanem egy filmes díszlet is vonza, ugyanis ugyanis a látogatókat, itt épült fel az Egri csillagok című film kedvéért az Egri vár másolata. A környéket a kevélyek sziklái övezik, amelyekről páratlan panoráma nyílik a fővárosra és a Pilis vonulataira. A túraútvonal változatos, van benne meredekebb kaptató és kényelmesebb erdei séta is, így mindenki megtalálhatja a kedvére valót. A várrom különleges hangulata pedig ősszel a ködbe burkolózó tájjal együtt különösen emlékezetessé válik.
2: Én vagyok az, aki szeret, ki is voltam te nélküled.

0: kedves!
1: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
2: Elkészült a Madách Imre út felújítása. A korábbi parkolóhelyén ma már padok, növénykazetták és fák vannak, az autóforgalom helyét pedig átvették a gyalogosok. Így hát végre anélkül, hogy tartanunk kellene a mögöttünk elhaladó autóktól szabadon sétálatunk, noha a Madách tér és a Madách Imre út nagy része évek óta sétáló utcaként működik, a Rumbak Sebestyén és az Asbóth utcai szakaszt a korábbi átalakítás nem érintette. Eddig. A 7. kerületi önkormányzat még áprilisban indította el a tér teljes megújítását, ennek következtében a planténeres ládába ültetett fák helyére 15 talajkapcsolatos fát ültettek, míg a korábbiakat a kerületen belül helyezték új helyre. A munkálatoknak köszönhetően egy szintbe került az úttest és a járda felületek, ezzel új burkolatot is kaptak, továbbá a biztonságosabb közlekedés érdekében a Rumbak-Sebestyén utca és a Madách Imre út közötti kereszteződést is átépítették. A vendéglátóhelyek teraszán a korábbinál jóval kényelmesebben, szellősebben lehet üldögélni, a kihelyezett padoknál és egyéb ülő alkalmatosságokon is kis csoportokban beszélgettek a diákok, a tér valóban a közösségé lett, ahogy a cél is volt. Régóta kellett már ez a felújítás, örülünk, hogy végre úgy használhatjuk ezt a teret, ahogy mindig is vágytunk rá. Október 16-án ismét megrendezik az erőművek éjszakáját, amelyen országszerte több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítménybe lehet bepillantani. A programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Az erőművek éjszakáján olyan helyszínek működését nézhetjük meg közelről, amelyek normál esetben nem látogathatók. Szakemberek vezetésével követhetjük végig többek között az energiatermelés és elosztás folyamatait, illetve azt, hogyan jut el az áram, a hő, az ivóvíz vagy éppen a földgáz a fogyasztókhoz. Az idei programban több különleges helyszín is szerepel. Csepelen egy kombinált ciklusú gázturbinás erőmű turbinacsarnokába, kazánházaiba és központi vezénylőjébe lehet bejutni. Kistarcsán pedig a visszaváltott italos dobozok és PET palackok útját lehet végigkövetni. Az erőművek éjszakájához idén is kapcsolódik a távhőszolgáltatás napja, így több távhőtermelő és szolgáltató is üzembejárásokkal készül. Az október 16-i programok ingyenesek, a férőhelyek azonban helyszínenként korlátozottak, úgyhogy érdemes lecsapni a helyekre az erőművek-éjszakája.hu oldalon. 56/70 1956 filmre írva címmel rendez filmszemlét az 56-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára, az 56 Films, melynek a Corvin mozi ad otthont. Az október 16 és 18 között zajló fesztivál célja, hogy 1956 emlékezetét élő, befogadható és párbeszédre ösztönző kulturális eseményé tegye, amely a történelmi események felidézése mellett azok mai jelentőségére is reflektál. A programban dokumentumfilmek és válogatott játékfilmek szerepelnek, amelyeket alkotói és filmes szakemberekkel folytatott közönségtalálkozók és beszélgetések követnek. Vászonra kerül többek között a Megáll az idő, a Berni követ, a Temetetlen halott és a Szerencsés Dániel is. A fesztivál igazgatója Pignicki Réka, az 56 Films társalapítója és rendezője, amerikai magyar, Schiffer Pál díjas dokumentumfilm rendező, akinek szülei az 56-os forradalom után menekültek az Egyesült Államokba, és aki több filmjében is feldolgozta 56 történetét és örökségét.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Miben limitált ideig.
3: Ünnepeljük együtt az Állatok Világnapját a Rex Állatszigeten. Október 3-án ingyenes zenés és állatos programokkal várjuk a családokat Újpesten. Részletek állatsziget.hu.
4: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
1: Reklám hangzott el.
5: Tovább tart a kellemes őszi idő. Jövőre 120 000 forint lesz a nyugdíjminimum. Ma kezdődnek a szüreti napok Tokajhegy alján. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 000 forintig. 6-12 000 forint közti emelés jár azoknak, akik a nyugdíjminimumhoz közeli ellátásban részesülnek. A nyugdíjminimum 120 ezer, az árvaellátás legalább 60 ezer forint lesz jövőre. Magyar diplomatákat utasítottak ki Oroszországból. A moszkvai Magyar Nagykövetség, valamint a Szentpétervári és Kazanyi főkonzulátus érintett dolgozóinak két héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Egyelőre nem tudni, hány diplomatáról van szó. Moszkva lépése válasz arra, hogy Magyarország 3 hete kiutasította a budapesti orosz nagykövetség 10 munkatársát. Továbbra is biztosította az oroszországi magyar külképviseletek működése, ezt a külügyminisztérium közölte a magyar diplomaták kiutasításának hírére. A tárca hangsúlyozta, Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség kiélezésében, de fenntartja a korábbi döntését, amelyet nemzetbiztonsági megfontolásból hozott. Letartóztattak egy brit iráni kettős állampolgárt az angliai Fairford légibázisnál történt incidens miatt. A 25 éves férfi terrorcselekmények előkészítésével gyanúsítják. Hétvégén 3 furgon tartóztattak fel az amerikai légierő által is használt bázis közelében, és 5-20-as éveiben járó brit férfit vettek őrizetbe. A járművek átvizsgálásakor robbanó szerkezetet nem találtak, benzint viszont igen. A napokban az amerikai elnök, majd a brit miniszterelnök is utalt arra, hogy Iránnak szerepe lehetett az incidensben. A mentősöknek 26 perc sem kellett, hogy megérkezzenek a legsúlyosabb esetek 90%-ához. Háromnegyedüknél alig több mint 20 perc alatt ért a helyszínre a mentőegység. Ez derül ki az Országos Mentőszolgálat szeptemberre vonatkozó kiérkezési adataiból. A szeptemberi érték javulást jelent augusztushoz képest, de azt is mutatja, hogy ezen a területen továbbra is jelentős előrelépésre van szükség, hangsúlyozták. Ma kezdődnek a szüreti napok Tokajhegy alján. A nyitónapon a többi közt Dániel Fi koncertje és a Tokaj fénnyel mesél című fényfestés várja a látogatókat. Egész hétvégén borudvar, kézműves vásár, gasztronómiai és vásári forgatag, valamint a tokai pincészetekhez kapcsolódó programok is látogathatók.
0: Időjárás.
5: Ma is marad a napos, száraz idő, a szél nyugaton megélénkülhet, csapadék nem várható. A levegő napközben 20-26 fokra melegszik. Hasonló idő várható a következő napokban is. Szombaton és vasárnap is akár 27 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
6: Október 2-a van, jó reggelt kívánok, Isten éltessen mindenkit, aki ezen a napon született, leginkább és legfontosabbként Puc Attila barátomat és kollégámat, aki ma ünnepli a születésnapját, és Isten éltessen minden Petra, Berengár, Őrs Tamás és Tomaj nevű hallgatót, úgyhogy minden druszámnak boldog névnapot kívánok. Ez a nap 2007 óta az erőszakmentesség és a béke világnapja, és ez a nap az őrangyalok ünnepe. Az őrangyalok ünnepét a 16. században Spanyolországban kezdték meg, innen terjedt el Európában. Az egyházban a 17. században vált általánossá, először szeptember első vasárnapján ünnepelték, így aztán hazánkban még a századfordulón is. Később került 10. Pius intézkedésére, végérvényesen Mihály arkangyal 8-ába, október 2-ára. A mai napon a Manna délelőttben vendégem lesz Dimitrova Desztiszlava, villamosmérnök közgazdász, AI szakértő, akivel arról beszélgetünk, hogy milyen újdonságok vannak most a mesterséges intelligencia világában. Életöröm zenékkel indulunk, jó reggelt!
0: Életöröm zene, ez a Manna.

0: Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: Azt gondolom, hogy nagyon fontos dolog az, hogy újra elkezdjük értékelni a természetet, már ami megmarad belőle, hogy foglalkozzunk vele, óvjuk és tiszteljük leginkább, és nyilván erre a legalkalmasabb és a legnagyobb segítség az, hogyha az ember a természetben van, elmegy sétálni erdőben, mezőre, bárhová, de hogyha mondjuk egy arborétumban megy el sétálni, akkor talán még inkább közel tud kerülni a lelkéhez a természet újra, és azt is nagyon fontosnak tartom, hogy magunkkal vigyük a gyerek, hogy megtanítsuk nekik újra azt, hogy miért fontos a természet, hogy miért csodás egy őszi sétát tenni, mondjuk arborétumokban, de akár egy parkban vagy az erdőben. Amikor az ősz megérkezik, akkor az országban az arborétumok és sőt a fűvészkert is talán még lenyűgözőbb látványt tud nyújtani, mint egyébként, mert ezekben a hónapokban, amikor kiszínesedik az őszi időszaknak köszönhetően a természet, akkor egy egészen más világba csöppenhetünk. Az Alcsúti arborétum például, ami Budapesttől csak 40 kilométerre van, a csaplári erdővel körülvett kis terület nem csak a természet szépségeit adja oda az odalátogatónak, hanem sok-sok történelmi emléket is rejt. Romantikus romok, aztán ott van a Clotilde sziget, az arborétum legszebb pontjai, amelyek különösen ősszel nyújtanak egyedi látványt, 1000 millió színben pompázó, kicsi-kicsi, sok-sok-sok millió olyan világító sárga levél, mint hogyha ki lenne díszítve mini égőkkel. A fának a lombi, az arborétumnak a nyugodt hangulata pedig igazán ideális helyszín egy hétvégi kirándulásra vagy pihenésre, sőt, én azt mondom, hogyha valaki tudatosan szeretné csökkenteni a stresszt és nyugalmat találni, akkor mindenképpen érdemes a természetben egyre több időt tölteni, és főleg ilyenkor, amikor ennyire megnyugtatóan gyönyörű a természet. Egy másik arborétum, a Szarvasém, egy kicsit messzebb van azért, de hazánk egyik legnagyobb arborétuma, és generációk munkájának az eredménye. Nagyon különleges növényritkaságokat fedezhet fel az ember ezek össze különösen szép formában.

valahol egy jó kis halászlevet. Például a szegedi fűvészkert, a város egyik nevezetessége ott télen Szegeden, ami az elmúlt évszázadban számos értékes növényt mutatott be, és mutat be most is a látogatóknak, és természetesen ősszel ez a kert is nagyon különleges hangulatot áraszt. A zsárguló és vörösbe hajló levelek színpompája tényleg mindenkit elbűvöl, még azt is, aki azt gondolja, hogy ugyan már engem ez nem érdekel, de hogy nem. Változatos gyűjteménye van a kertnek, és az évszakhoz kötött programjai pedig tényleg minden korosztály számára óriási élményt tudnak kínálni, még akkor is, hogyha egy tematikus eseményről beszélünk, vagy csak egy sima nyugodt sétáról a fák alatt. Kicsit közelebb itt van a Budakeszi Arborétum, ami szintén csodálatos őszi sétákra alkalmas. Az arborétumban a természet nyugalma képes ötvöződni a sokszínű növényvilággal. Kicsit megfigyelhetjük azt, hogy hogyan hajtja álomra a fejét a természet, hogy milyen az, amikor az elmúlás a megújulás ígéretével valóban megjelenik az ember életében, mert hogy az ősz az ilyen, és hogy arborétumban ezt különösen intenzíven tudjuk átélni. A Budakeszi Arborétum októbertől péntektől vasárnapig tart nyitva, és az évszakhoz igazodó programokkal is várja azokat, akik szeretnek a természetben lenni. A Budakeszi Arborétum egy igazi menedék a nagyváros zaja elől, és mégis közel van. Itt mindenki megtalálhatja a csendet és a kikapcsolódást. Aztán ott van szintén egy távolabbi hely, Szombathelyen a Kámoni Arborétum. Ez az ország legnagyobb fenyő és rododendron, illetve az áll-e a gyűjteményét is magába foglalja. Minden évszakban gyönyörű az arborétum, de ez is, mint az összes többi ősszel, amikor a levelek szint váltanak, különösen lenyűgöző, lélegzetelállítóan szép látványt nyújt. A látogatók ott is sétálhatnak az öreg tó partján, ott meg lehet pihenni, élvezhetik a természet nyugalmát, ott igazán meg tudjuk csinálni azt, amit én szoktam javasolni egyébként, hogyha az embert nagyon szétrázta az élete és a világ, hogy csak üljünk le és nézzünk egyenesen magunk elé, legyünk magunkban. A mozdulatlanság, a látszólagos mozdulatlanság még akkor is, hogyha bent szaladnak a gondolatok, biztos, hogy nagy segítséget tud adni. A több mint 150 éves szombathelyi arborétum hangulata magával ragadó, különösen ilyenkor az évszakváltáskor, úgyhogy nagy szeretettel ajánlom mindenkinek ezeket a sétákat. Nagyon jót tud tenni a lelki egészségünknek, a mentális egészségünknek, és természetesen a testünk egészségének is.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Az október 4-i Állatok Világnapja alkalmából nem maradhatnak el a legendás és híres természetvédők, állatvédők, akik az állatfajok megmentésének szentelték az életüket, akik az életüket adják és adták az állatokért. Az Állatok Világnapján úgy természetesen most akkor itt vannak azok, akiket szeretnék bemutatni, bár szerintem őket talán bemutatni sem kell, de mindenképpen meg kell, hogy említsük őket, hogy példaként álljanak nem csak előttünk, hanem a felnövekvő generáció előtt is. Az olyan elismert tudósok, mint Jane Goodall vagy David Attenborough az állatoknak szentelik az életüket, és példát mutatnak mindannyiunknak természetvédelemből, emberségből és az állatok iránti szeretetből. Ezek az ismert személyiségek, akik a legtöbbet tették, teszik a földünkön élő állatokért, és akkor itt van elsőként a sorban a zseniális, egyik személyes kedvencem, bár a felsoroltak közül majd mindenki az, ki fog derülni, hogy ki mindenki, szerintem mindannyian ismerjük őket. Sir David Attenborough, aki 1926-ban született, brit természettudós, a hangját az egész világ ismeri, a BBC rádió beszélgetéseinek a producereként kezdett. Sir David Attenborough 70 éves pályafutása során számtalan természetvédelmi műsort írt, készített és vezetett. Látványos alkotásait, amilyen például a földbolygó, vagy az élet, a mi bolygónk és a Blue Planet egész generációk csodálhatták meg a tévé előtt ülve, és most már nyilván az összes többi olyan platformon, ahol ezeket a filmeket nézhetjük. Attenborough évtizedek óta globális vad és esőerdők megőrzésének élvonalában maradt. Ő a Butterfly Conservation elnöke, és emellett számos rangos elismerésben is részesült már. CBE-díjat kapott, valamint kitüntetéseket Nemzetközi Természetvédelmi Uniótól, a The Perfect Earth Foundation-től. Számos csatornán található tőle filmsorozat, dokumentumsorozat a természetről és az állatokról, de most már ugye a streaming szolgáltatók felületein is rendre, szerencsére ilyen filmeket is nagy számban találunk, úgyhogy nagy szeretettel, jó szívvel ajánlom mindenkinek David Attenborough dokumentumfilmét, amit a Netflixen lehet megnézni, az A Life on Our Planet, vagyis Egy élet a bolygónkon. Azért élesen bírálja ott az embereknek az életmódját, úgyhogy fontos ez abból a szempontból is, hogy szembe tudjunk nézni önmagunkkal. Jane Goodall a következő sorban, a legendás brit antropológus és természetvédő 26 éves kora óta tanulmányozza a vadon élő csimpánzok társadalmi és családi viselkedését. Ma már Goodallt a világ legnagyobb csimpánz szakértőjének és természetvédő aktivistájának tartják. Megalapította a Jane Goodall intézetet, hogy megvédje a főemlősöket és elősegítse a veszélyeztetett fajok túlélését. Jane Goodall együttműködött a NASA-val, hogy műhold felvételeket használjon az erdőirtás csimpánz populációra gyakorolt hatásának orvoslására, és követelte, hogy az Európai Unió hagyjon fel az állatok orvosi kutatásra való felhasználásával. A híres tudós jelenleg az intelligens fajok jogi státuszának megváltoztatására törekvő Non-Human Rights Project igazgató tanácsában dolgozik, és az ENSZ béke küldöttének nevezték ki. Marlin Perkins a következő, aki 1905-től 86-ig élt, zoológus volt, a forradalmi és lebilincselő természetvédelmi program, a Mutual of Omaha's White Kingdom arca. A televíziós műsorvezető pályája előtt a chicagói Lincoln Park állatkertben dolgozott. Jacques Cousteau a következő, Jacques-Yves Cousteau, akire talán emlékszünk mi 40 pluszosok a sorozatból, amit nézhettünk, amikor még alig-alig volt válogatni való, nem volt még olyan gazdag a kínálat a tévében, és akkor láttuk, ugye, Jacques Cousteau sorozatát. Az ikonikus kalandor filmrendező volt, aki egyszer mint kiváló búvár felszereléseket gyártott, és élete során körbejárta a világot, tengeri felfedezőként kezdte, francia haditengerészeti tisztként egyébként. 1910-ben született és 97-ig élt. Ezek között, az izgalmas utazások között folyamatosan oktatta az embereket az óceánokról, az óceán életéről, a tengeri élőlényekről. A dokumentumfilmjeit a kereskedelmi bálnavadászat elleni küzdelemre és az óceánok iránti szenvedély felkeltésére használta fel. 73-ban alapította meg a Cousteau Társaságot a tengeri élőlények védelmére. A szervezetnek ma már 50 ezer tagja van világszerte. Természetesen az imént felsorolt zseniális és ismert természet- és állatvédőkhöz kötődik nagyon sok elolvasni való és szeretettel ajánlott könyv és megnézendő film, úgyhogy kutassunk és keressünk ezek után, és próbáljunk meg odafigyelni arra, hogy mi volt a motivációjuk, ami elindította őket arra, hogy ezeket a csodálatos élőlényeket, az állatokat ilyen erővel egész életükben védjük.

Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Assisi Szent Ferenc a mai nap sztárja, hogy Olaszország védőszentje, a kereskedők, a szegények, a szociális munkások, a környezetvédők és az állatok patrónusa. Így az október 4-i Állatok Világnapja alkalmából kérek mindenkit, hogy különös figyelemmel és szeretettel forduljon az állatok felé, és ha teheti, valamilyen módon segítse a menhelyeken élő állatokat. Szóval 1181-ben született ő, Olaszország védőszentje és az állatok patrónusa. Édesapja Dús gazdag posztókereskedő volt, aki ifjúkora a léhaságait a fiának szó nélkül finanszírozta. A férfivá serdült Ferencet azonban sem az üzleti élet, sem a tanulás nem vonzotta. Nem úgy a katonáskodás, részt vett több háborúban, többször megsebesült, és állítólag extravagáns volt, sőt, szórta a pénzt. Ő a Ferences rend alapítója, a rendalapító 1209 és 1224 között apostoli utak sorát járta be, hirdetve a béke és a jóság evangéliumát. A Ferences rend még Ferenc életében megjelent Magyarországon is. Atya Pietro Bernardore posztókereskedő a város leggazdagabb embere volt. Itália középső részén Umbria tartományban született Assisiben. Édesanyja Marseille környékéről származott, eredetileg a Giovanni keresztnevet kapta, amelyet az apja Franciaország iránti szeretetéből Francescóra, kis franciára változtatott. Iskolában nem járt, így latinul és franciául csak hibásan beszélt és írni is nehezen tudott. Kitanulta viszont a posztókereskedést, de a pénzzel tékozlóan bánt, fiatalan a költői fogékonyság és az extravagáns öltözködés jellemezte. Már amennyiben 1200 környékén lehetett extravagánsan öltözködni. 1202 végén a Perugia ellen viselt háborúban fogságba esett, és csak egy év múlva térhetett haza. Hosszas betegsége döbbentette rá, hogy mennyire léha életet élt. Addig magasabb rendű dolgokról kezdett gondolkodni, de ez csak annyit jelentett, hogy már nem kereskedő, hanem lovag akart lenni, és már nem a pénz, hanem a dicsőség és a hírnév vonzotta. 1200 nyarán, más források szerint 1205 tavaszán csatlakozott egy sereghez, amely a kiskorú második Frigyes jogaiért indult harcba. Spoletóban álmot látott, és ennek hatására feladta lovagi törekvéseit, és visszatért Assisiből, hogy a bizonyos elgondolások szerint és történetek szerint Jézus Krisztus maga jelent meg Assisi Szent Ferenc előtt. Itt aztán gyakran látták a város előtti leprásházban, ahol ellátta a legalantasabb szolgálatokat is, és ettől kezdve a csendet kereste, és azt, hogy imádkozzék. Rómába zarándok volt, belső sugallatokhoz kezdett igazodni, 1200 őszén pedig a San Damiano kápolnában háromszor hallotta Krisztus szavát: Ferenc, menj, és állítsd helyre egyházamat, mely, mint látod, romokban van. Megtérése után eleinte bolondnak nézték, de komoly vallásossága ezt hamar eloszlatta, és rövidesen követői is lettek. Elkeseredett apja 1206-ban feljelentette saját megtévedt, idézőjelben az ő szavait használva, megtévedt fiát, és előbb a városi tanácsnál, majd a püspöknél is visszaperelte tőle a pénzét. Ferenc ekkor elhagyta a városát, hogy egyedül Istennek szolgáljon, helyreállította a környék romos templomait és kápolnáit, felcsapott vásári énekesnek, és amikor az emberek köréje gyülekeztek, építőkövet koldult tőlük. 1209-től mezítláb, kötéllel a derekán, szürkés barna rongy gyolcs ruhában vándorolt a vidéken, prédikált, gyógyította, róla keringő legendák szerint halottat támasztott fel, és ördögöt is űzött. Egyénisége és hite ellenállhatatlan elővel vonzotta az embereket, evangéliumi részletekből összeállított életformuláját, vagy ős reguláját. Harmadik Ince pápa 1209-ben Rómában szóban jóvá hagyta, és ezzel megszületett az Ordo Fratrum Minorum, a kisebb testvérek rendje. Ferenc és társai igen szigorú életmódot folytattak, gyakran a legszükséges dolgokat is nélkülezték, még a rokonaik is csúfolták és bántalmazták, sőt üldözték őket, de az assisi bűnbánók végtelen türelme fölkeltette végül az emberek figyelmét, mert soha egyetlen fillért nem fogadtak el. Vidámak voltak és egymással szemben nagyon figyelmesek a szeretetben. Voltak, akik megdöbbentő nyilvános bűnvallomás után elajándékozták vagyonukat és csatlakoztak Ferenchez. Assisibe visszatérve részletesebben kidolgozta később a regulát, amelyet 1923-ban jóvá is hagytak, és aztán a Kiskápolna mellett megalakult a Ferences rend anyakolostora. Kunyhóikat gallyakból építették, és egy megmunkált gerenda már fényűzésnek számított akkoriban számukra. Mindenütt az igazi szegénység uralkodott, Ferenc nincstelenül akarta követni a nincstelen Krisztust, ezért a szent szegénység trubadúrjának is nevezik. Ünnepét azonnal felvették a római naptárba október 4-i dátummal, sírja fölött már az 1228-ban megkezdték a hatalmas kettős gótikus templom emelését és építését. A ferences rend még Ferenc életében megjelent Magyarországon, és a magyar irodalom első kéziratos könyve Szent Ferenc legendáját tartalmazó Jókai Kódex élettörténetét számtalan alkalommal feldolgozták, például Giotto freskói az Assisi-beli Szent Ferenc bazilikában, vagy Cefirelli Napfivér holdnővér című filmje, amit ezúton is szeretettel ajánlok megtekintésre minden kedves hallgatónak. Mesebeli gyönyörű film, gyönyörű film.

0: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: A 98.6 Manna FM-en.
2: Íme 16 érv, hogy miért legyen állatunk, hiszen szoktam volt mondani, hogy állat nélkül lehet élni, csak nem érdemes. Magasabb átlag életkor, kevesebb szívroham, egészségesebb psziché, és mindez csak néhány abból a számtalan pozitív hatásból, amelyet a gazdik tapasztalhatnak meg, hála bármilyen fajtájú kedvencnek. Úgyhogy tessék most nagyon figyelni, ha bárki hezitál ezzel kapcsolatban, itt vannak az érvek, hogy milyen elképesztően jótékony hatással van egy kedvenc az életünkre. Számos kutatás bizonyította ezt már, hogy miért érdemes állatot tartani. A Michigani Egyetem több mint 2050 és 80 év közötti ember bevonásával vizsgálta a házi állatok egészségre gyakorolt hatását, és a megkérdezettek 55%-ának volt házi állata, sokuknak több is. A házi állat tulajdonosok több mint háromnegyede állította azt, hogy a házi kedvenc segít a stressz szint csökkentésében, és majdnem ugyanennyien mondták azt is, hogy az állatok egyfajta célt adnak az életüknek. A kutyatartók 78%-a szerint kedvencük segít abban, hogy fizikailag aktívak legyenek, aktívak maradjanak. A vérnyomás gyógyszert elhagyhatták, a rendszeres sétának köszönhetően, a rossz egészségi állapotban lévő idős embereknél pedig még több jótékony hatással jár a házi állattartás. Több mint 70%-uknak a házi állat segít a fizikai vagy érzelmi tünetek leküzdésében, és 46%-uk számolt be arról, hogy a kedvencük hatékonyan tereli el a figyelmet a fájdalomról, legyen az testi vagy lelki fájdalom. A kutyatartók 78%-a szerint segít a kedvenc abban is, hogy fizikailag aktívak legyenek, a rossz egészségi állapotban lévő időseknél pedig, ahogy már mondtam, számos olyan jó hatás van, amit egyszerűen csak maga a rendszeres séta ki tud fejteni, és nem csak a már említett magas vérnyomásra vonatkozóan, hanem a mentális egészséget, a nyugodtságot, a stressz szint lecsökkentését illetően is. A felmérésből az is kiderült, hogy talán még a hosszabb élet titka is lehet az, hogyha van egy kedvencünk, sőt, az alvásunkra is hatással lehet egy házi állat. Mindegy, hogy az ember kutyás vagy macskás, az alábbi dolgokban nem különbözünk, legalábbis az alábbi tanulmány szerzői ezt állítják. Az ugye tény, hogy a kisállataink hatással van az egészségünkre, ezt már mondtam. Több kutatásból kiderült az is, hogy az idős emberekre mindenképpen nagyon pozitívan hat egy kutya vagy egy macska, vagy egy kutya és egy macska társasága, de aki megosztja a hálószobáját és a kis kedvencével, annak nem árt, hogyha felkészül arra, hogy akár jó irányba is befolyásolhatja az alvását a kisállat, ezt a The Sun írta meg. Vannak, akik szerint egy kutya vagy egy macska jelenléte jótékony hatással lehet az alvás minőségére, hiszen, mint az amerikai tanulmány vezető szerzője dr. Lauren Wisniewski fogalmazott, a kis kedvenceink szociális támogatást nyújtanak, vagyis hogyha velünk vannak a hálóba, felugranak az ágyba, oda bújnak hozzánk, vagy a lábunkhoz fekszenek, vagy csak az ágy végébe fekszenek, akkor már tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül, sőt, aki félősebb típus, az biztonságban is érzi magát, és ez valóban jó irányba befolyásolhatja az alvásunkat. Érdemes végig gondolni, hogy milyen érzés az, amikor ott van mellettünk valami kis pici puha, aki él és lélegzik, és oda lehet hozzá bújni, vagy mondjuk egy doromboló cica, aki a dorombolásával tudományosan bizonyított tény egyébként, hogy nem csak önmagát képes gyógyítani, hanem bizony minket is a dorombolás frekvenciájának köszönhetően, úgyhogy mindenképpen azt javaslom, hogyha valakinek a rokonságában van egyedül élő idős ember, egy cica vagy egy kutya, mindenképpen nagyon-nagyon-nagyon sokat tud segíteni az egészség megőrzésében, sőt, a hosszú életben is. Tehát, hogyha hosszabb életet szeretnénk a szeretteinknek, akkor legyen állatuk.

0: 98.6 Manna FM életörömzene, és a vendégem Dimitrova Desziszlava villamosmérnök közgazdász, AI szakértő, akivel a mesterséges intelligencia újdonságairól beszélgetünk a friss hírek után.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Tovább tart a kellemes őszi idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. Biztosította az oroszországi magyar külképviseletek működése. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig. 6-12 ezer forint közti emelés jár azoknak, akik a nyugdíjminimumhoz közeli ellátásban részesülnek. A nyugdíjminimum 120 ezer, az árvaellátás legalább 60 ezer forint lesz jövőre. Érdemtelenségre hivatkozva megszüntette Havasi Bertalan volt helyettes államtitkár szolgálati jogviszonyát a miniszterelnökség. Az október 1-től érvényes döntést azután közölték a Fidesz jelenlegi kommunikációs igazgatójával, hogy Hankó Balázs volt kulturális miniszter őrizetbevételét úgy kommentálta: Magyarország olyan ország lett, ahol ártatlan országgyűlési képviselőket politikai fogolyként tartanak börtönben. Havasi Bertalan reagálásában úgy fogalmazott: Magyar Péter még egyszer kirúgta, és közölte, hogy ügyvédjével egyeztet a jogi lépésekről. Bocsánatkérést vár Magyar Péter attól a paptól, aki nemzetárulónak nevezte a Tisza pártot. A miniszterelnök közösségi oldalán osztotta meg Osztie Zoltán plébános szeptember végi feldebrői beszédének egy részletét, amelyben egyebek mellett azt mondta: a tiszások egy olyan erkölcsileg romlott társaságra szavaztak, amelyik elpusztítja az országot. Az Esztergom budapesti főegyházmegye sajnálatát fejezte ki az elhangzottak miatt, és figyelmeztette a plébánost, hogy a jövőben tartózkodjon az ilyen és hasonló jellegű megnyilvánulásoktól. A KDNP szerint ugyanakkor egy jogállamban a miniszterelnök nem támadhatja az egyház szabadságát és autonómiáját, vagy papjait azok véleménye miatt. Továbbra is biztosította az oroszországi magyar külképviseletek működése. Ezt a külügyminisztérium közölte a magyar diplomaták kiutasításának hírére. A tárca hangsúlyozta: Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség kiélezésében, de fenntartja a korábbi döntését, amelyet nemzetbiztonsági megfontolásokból hozott. Meghalt a kórházban az a kislány, akit egy iskolatársa szúrt meg kedden az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában. A nyolcadikos fiú a tanítás előtt késsel támadt a tanárokra és a diákokra. A támadót még a helyszínen elfogták, indítékait a rendőrség vizsgálja. A fiút jelenleg egy mentális problémákkal foglalkozó intézetben megfigyelik.
1: Időjárás.
2: Ma is marad a napos száraz idő, csapadék nem várható. A levegő napközben 20-26 fokra melegszik. Hasonló idő várható a következő napokban is, szombaton és vasárnap is akár 27 fokot is mérhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A műsor mai vendége Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök közgazdász, mesterséges intelligencia szakértő, akivel arról beszélgetünk, hogy milyen újdonságok vannak az AI, vagyis a mesterséges intelligencia területén. Most a mesterséges intelligencia világában már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: az olyanok, mint mi, sose búcsúznak el.
1: Manna délelőtt Péter Petrával,
2: a 98.6 Manna FM,
1: minden hétköznap reggel 8-tól.
3: A műsor mai vendége Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök, közgazdász, AI evangelista, akivel arról beszélgetünk ma, hogy mi újság van a mesterséges intelligencia piacon, mi a helyzet, milyen újdonságokkal találkoztál mostanában. Szia Deszi, köszi, hogy velünk vagy.
4: Szia Petra, üdvözlöm a hallgatókat. Bolgár révén pont a napokban olvastam, hogy egy Koderi nevű bolgár vállalat kapott nagyon nagy befektetést, és ő pedig a pénzügyi szolgáltatási szektor robotikai folyamat automatizálással foglalkozik, és mesterséges intelligencia megoldásokra specializálódott. Na, de mielőtt beszélnénk róluk, a következő érdekes nézőpontot, illetve a működési módot mondanám. Vannak olyan cégek, akik úgy használják az AI robotokat, hogy azoknak ugyanúgy van egy személyiségi profiljuk, mint akár egy kolléganak, vagy egy élő embernek, tartozik hozzájuk fénykép, van egy rövid leírás róluk, hogy mit szeretnek, milyen családban laknak, mennyi gyerekük van, és így tovább, és amikor megkérik őket egy-egy feladat elvégzésre, akkor nem csak úgy, mint egy robotnak oda dobják a feladatot, mint amikor megnyomjuk a porszívón a gombot, hanem egyszerűen azt mondják, hogy kedves Annabella, mi újság a kislányával, szereti az Ovit, és akkor utána kicsit elbeszélgetve adják meg a feladatot. Érdekes, nem?
3: Nagyon érdekes, és azon gondolkodtam, miközben ezt mesélted, hogy vajon miért van erre szükség? Talán azért, mert az emberekhez való kapcsolódás az mégiscsak egy nagyon hangsúlyos pont. Tehát úgy értem ezt, hogy emberivé tenni a kommunikációban a másik felet is.
4: Igen, én is úgy gondolom, mert ugye egy ilyen szoftverügynök vagy szoftverfejlesztő, de legyen akár egy AI titkárnő, aki nap mint nap velünk dolgozik, segíti a munkánkat, vagy netán-tán már rá vannak testálva feladatok, akkor nekünk emberekként sokkal jobb egy ilyen, illetve gondolom hosszú távon azok a cégek, vagy azok a kollégák, akik ilyen nem látható AI robotokkal dolgoznak, abba hitbe vannak, hogy majd egyszer ezek az AI dolgok emberi forma töltenek, és akkor jobb már most velük jobba lenni, affinitást mutatni, meg egyebek, mert ugye tudni kell, hogy az ilyen szoftverügynökök azok automatizálják az ismétlődő és az adatigényes feladatokat, és segítenek nekünk, hogy a működési

0: kevésbé vannak a napi körforgásukba, mert lehet, hogy otthon, home office-ba vannak, és akkor nekik ez így jól jön, hogy valakivel el tud csetelni, tud kérdezni, és akkor azt a mesterséges képet kelti maganak, hogy akkor most a kollégina épp befáradt az irodába, mert a gyereket orvoshoz kellett vinni, meg egyebek, és akkor egy kicsit olyan hát álomvilág egyfelől, de másfelől ez pedig letérképezi a mindennapi életünket, és lehet ez hiányzik nekik.
1: A műsor mai vendége Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök közgazdász, AI szakértő. Vele folytatjuk a beszélgetést arról, hogy mi újság az AI világában. Hamarosan beszélgetünk tovább.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A műsor mai vendége Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök, közgazdász, AI szakértő, akivel az AI újdonságokról beszélgetünk. Már beszámoltál egy bolgár újításról is. Érdekes módon az AI munkatársak is gyakorlatilag humán profillal vannak. Fogalmazunk úgy, hogy felszerelve ahhoz, hogy elfogadhatóbbak, vagy könnyebben integrálhatóak legyenek a humán dolgozók felé, de van még más újdonság is.
2: Igen, amiről még röviden szeretnék beszélni, hogy mondjuk ez a bolgár platform nagyon érdekes, hogy több mint 400 digitális ügynököt telepített különböző pénzügyi intézményeknél, hogy tudja támogatni azokat a folyamatokat, mint például megfelelés, vagy kárigényeknek a feldolgozása, hitelezés, az új ügyfeleknek a felvitele, vagy pedig jelentés készítés, mert ugye ezek olyan ismétlődő feladatok, hogyha nem figyel oda a kolléga, akkor lehet, hogy hibázik, viszont egy ilyen AI ügynök, ő folyamatosan csak teszi a dolgot. Azt mondják, hogy az ügyfelek, akik használnak ilyen típusú kollégakat, ők kb. 5 eurós megterülést érnek el, mert hogyha mondjuk 1 eurót befektetnek egy ilyen automatizálásra, a hatékonyságok több mint 300%-a nő.
1: Azért ez óriási nagy szám.
2: Igen, tényleg így van, és pont a napokban olvastam egy olyan cikket, hogy azok a cégvezetők, akik nem foglalkoznak az AI témával, nem tanulják, nem mondjuk fektetnek abba energiát, hogy hogy fogják alkalmazni, melyik feladatokat fogják optimalizálni, vagy hogy fogják növelni a hatékonyságukat, vagy például az ügyfél élményt, azok le fognak maradni, mert egyszerűen ott vannak a többiek, startra készen, és egy másik ilyen érdekes dolgot szeretnék említeni, egy konferencián, egy kerekasztal beszélgetésben egyik nagy utazási iroda beszélgetett a többiekkel arról, hogy manapság az ügyfél élményt illetően egyszerűen oda kell figyelni, hogy bármilyen csatornán kommunikál mondjuk az ügyfél, legyen az egy e-mail, legyen messenger, WhatsApp, telefon és így tovább, ezek az omnichannelek, úgy kell folytatni a beszélgetés, hogy minden egyes kommunikációval tisztában kell lenni, és folyamatosan ezekre figyelni, és ott folytatni, ahol az előbb abba hagyta az ügyfél. Ez viszont akkor azt jelenti, hogy kell lennie egy rendszernek, amely folyamatosan letapogatozza ezeket a csatornákat, onnan megkapja az információkat, validálja, és akkor viszi tovább a beszélgetést, és segít az ügyfélnek, mert ugye az ügyfél, egyikről én vagyok az ügyfél, mérges lennék, hogyha tudom, hogy az előbb küldtem egy SMS-t, és most azért telefonálok, mert minél előbb kell nekem a válasz, és akkor furcsálni fogom, hogy az a kolléga nem látta ezt az üzenetemet. Viszont beépítve ilyen típusú AI ügynököket vagy kollégákat, az fog elérni a vállalat, hogy az ügyfélnek olyan élménye lesz, mintha folyamatosan minden igényére figyelnek, és nagyon-nagyon jól kiszolgálják őket.
1: Ez is fejlődhet? Pontosabban inkább úgy kérdezem, hogy valid-e az a megállapítás, hogy tekintettel arra, hogy mennyire gyorsan fejlődik a mesterséges intelligencia, és minden, ami ehhez köthető, bármilyen területén az életnek, az gyakorlatilag ugye a saját maga tanításával, tehát ahogyan ez dolgozik, úgy fejlődik ezen a területen is?
2: Én szerintem igen, és egy nagyon érdekes adatot szeretnék még itt ehhez hozzárakni, hogy mondjuk egy háztartásban vannak eszközök, legyen mondjuk ez egy hűtőszekrény. Én ott tudom, hogy azok a vállalatok, például a különböző retailek, mint mondjuk itt Magyarországon a négy betűsek, ahonnan veszük az élelmiszert, vagy azok az online platformok, amelyeken keresztül házhoz tudjuk rendelni, azon dolgoznak, hogy egy idő után az én okos hűtőszekrényem az kommunikál a botnak az AI kollégájával, akkor az alapján feltérképezi, hogy mi van a hűtőszekrény, miket szoktunk vásárolni, milyen igényeink vannak, esetleg van valami, aminek közeli a lejárata, és akkor be kell vásárolni, és egyszerűen így leadja az igénylést, érkezik nekem ide az étel, csak be kell tenni a hűtőbe, és akkor ahhoz még a hűtő lehet ad nekem egy receptet, vagy pedig akkor azt mondja, tedd be ezt az air fryerbe, és akkor kész a vacsora.
1: A mai műsor vendége Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök közgazdász, AI szakértő. Az AI körüli újdonságokról beszélgetünk. Szerte a világból hozott híreket erről, Desszi, hamarosan folytatjuk.

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A műsor vendége Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök, közgazdász, AI szakértő. AI újdonságok a nagyvilágban, nagyon sok érdekességet megosztott már velünk. Deszi, mi az ebből, ami minket, magyarokat a hétköznapjainkban is érint, vagy érinthet, vagy érinteni fog?
2: Hát szerintem mindenképpen egyre több vállalat, főleg azok, akik a konzumerekkel, a végfelhasználókkal foglalkoznak nap mint nap, legyen az akár egy iroda, legyen egy szolgáltató cég, egy bevásárlóközpont, egy bank is sorolhatnak, vagy akár egy állami intézmény, az biztos, hogy egyre több ügyfélszolgálatos ügynököt fog beépíteni, mármint így mesterséges intelligenciát, hogy azonnali választ tud adni, jó ügyfél élményt, illetve a teljes körű szolgáltatást, és akkor így ilyen nappal, hogyha mondjuk este 11-kor eszünkbe jut, hogy ó, elfelejtettem a banknál megkérdezni ezt meg azt, akkor oda mondjuk akár telefonon keresztül telefonálok, vagy csetelek, és akkor nem csak a válaszokat megkapom leírva, de lehet, hogy akkor egy AI, mesterséges intelligencia megjelenített robottal fogok nagyon szépen elbeszélgetni, és akkor megkapni azokat a válaszokat. Kre hívtam.
1: Aha. Deszi, létezik már egy magyar találmány, ráadásul egy fiatal srác találta ki a Clivora orvosírnok programot, ami ugye a leletezést könnyíti meg nagyon az orvosoknak, és hát nekünk pácienseknek is sokkal érthetőbb egy-egy orvosi leírat, papír, stb. Lehetséges-e az, hogy ilyen módon a gyors fejlődésnek köszönhetően mondjuk az iskolákban is lesz olyan, hogy rendesen és hivatalosan használják és alkalmazzák a mesterséges intelligenciát?
2: Én úgy tudom, hogy egyre jobban mennek abba az irányba, és akkor van olyan a szoftver, amely segítségével a gyerek akar begyakorolhatni a tananyagot, mert akkor a gyereknek először vagy el kell olvasnia, vagy akkor kis videóban megnézni, hogy miről szól ez a tananyag, és akkor utána a másik oldal, a mesterséges intelligencia kikérdezi, vagy akkor célirányosan egy adott választ kér, vagy pedig akkor újra lejátsza neki azt, amit nem teljesen értett, ahhoz, hogy jobb tudásra tegyen szert. Viszont az orvosokra visszatérve, én egy olyan anyagot olvastam, hogy a mesterséges intelligencia segítségével mondjuk bemegy az ember a házi orvosához, és akkor ott a paciensnek a leletei, adatai, korelőzményei alapján, illetve mondjuk a rendelkezésre álló információ a nagyvilágból, és itt az orvosi szakmai információra gondolok, segít az orvosnak olyan nézőpontokkal, adatokkal, hogy milyen válaszokat adjon a paciensnek, mire kérje meg, hogy mit változtasson a hétköznapi életbe, ahhoz, hogy tudjon egészségesebb lenni. Mert ugye egy orvos folyamatosan nem tud figyelni azokat az információkat, azokat a praktikákat, vagy esetleg azokat az új vívmányokat, amelyek születnek, mert ez is egy hatalmas anyag, viszont az AI segítségével olyan, mintha kapná egy betekintést az egészség szent grájához, és akkor azokat át tudja adni a paciensnek.
1: Van-e olyan terület szerinted, ahol még egyáltalán nincs jelen, és akkor most fordítsuk meg a dolgot, a mesterséges intelligencia? Tudsz ilyenről egyáltalán? Hát. Azt gondolkodtam, mielőtt elkezdtünk beszélgetni, hogy jó, nyilván, ami nem tudom én, a nagymamánál a kertben, ő nem a mesterséges intelligenciának a segítségével nézi meg, hogy akkor most a napvirágot, vagy a büdöskét, vagy a kökörcsint hogyan ápoljam, de mondjuk globálisan, rendszer szinten.
2: Hát persze vannak olyan országok, ahol még nagyon elmaradottak technológia szempontjából, másfelől persze azért még Afrika országaiba is ott vannak az okos eszközök, az emberek kezébe így információhoz hozzáférnek, de nem hiszem, hogy például ott van olyan, hogy mondjuk mesterséges intelligenciával vannak hatalmas plantációk, mint például a Közel-Keleten, és ahol az epret egy olyan rendszerbe készítik, illetve termesztik, és akkor figyelik, öntözik, és így tovább, vagy leszedetik akár robotokkal. Hogyha globálisan nézők, nekem pont ugye egyszer az agrárszektor jutott eszembe, aztán mondjuk egy épületnek a fenntartása, vagy takarítása, vagy pedig egy iskola, vagy egy banki intézmény, de mindig visszagondoltam arra, hogy már mindegyikről olvastam olyan példát, ahol egy adott országba, vagy egy adott helyen már használják a mesterséges intelligenciát. Sajnos, ahogy régebben ugye beszélgettünk erről is, vannak olyan emberek, akiknek esetleg nincs kivel beszélgetni, de egy mesterséges intelligenciával hazaérnek, és akkor azzal folytatnak dialógust.
1: És hol várjuk a leginkább a megjelenését? Ilyenről hallottál-e? Tehát ahol még nincs jelen, vagy ahol jelen van, de a leginkább szükség van a fejlesztésére?
2: Hát itt, mivel Európában egyre jobban előregszünk, már mint egy adott országnak egyre több az idősödő generáció, mint a fiatalok, így én arra számítok, hogy egyre jobban szükség lesz AI-ra, robotokra, vagy olyan megoldásokkal, amelyekkel mondjuk a produktivitást, a hatékonyságot azt növelni kell, viszont nem tudják úgy megcsinálni, hogy akkor rengeteg kollégát hoznak maguknak. Pont tegnap Bulgáriát, illetően ugye kezdődik most a nyári szezon, és egyszerűen a hotelek a tengerparton várják a harmadik országbeli dolgozókat, mert különben nem tudnak megnyitni, és megfelelően kidolgozni, vagy megcsinálni a feladatokat annak a turista hadának, amely érkezni fog az országba. Uh-huh. Úgyhogy gondolom, egy ilyen helyen, bár mondjuk Bulgáriában már jó pár éve léteznek olyan éttermek, cukrászdak, ahol az asztalhoz egy ilyen kis robot érkezik, felveszi a rendelést, vagy például egy tableten az asztalon leadjuk a rendelést, és akkor a robot kihozza a sütét, a kávét, meg ilyesmi, úgyhogy igen, ilyenekre szerintem lehet számítani.
1: Deszi, köszönjük szépen az idődet, köszi, hogy velünk voltál, és remélem, hogy az újdonságokról majd a jövőben is beszámolhatunk a hallgatóknak, már a mesterséges intelligencia kapcsán. Szép napot mindenkinek, és természetesen a Digitális Hétköznapjaink podcastban újra találkozunk. Ha van újdonság a mesterséges intelligencia terén, akár a biztonságtechnikában, akár a hétköznapi felhasználásban, akkor várunk vissza ide a Manna délelődbe is.
2: Nagyon szépen köszönöm.

0: 98.6 Manna FM életörömzene és ma a napközi, amiben ma szó lesz arról, az állatbarát rovatban például, hogy hogyan tudjuk a bútorokat szörteleníteni, elmondom majd, hogy hogyan tud textilforma tartó lenni a mosás, elkészítjük a legegyszerűbb, de nagyon finom bögrés répatortát, és elmondom majd, hogy milyen titkai vannak az ázsiai nőknek, milyen arcápolási titkai, amiktől annyira gyönyörű a bőrük. Ez a mai Manna közé, friss hírek után kezdünk is.
1: Manna morzsa. Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát: amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos: tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
2: Ez volt a Manna morzsa. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Tovább tart a kellemes őszi idő. Halálos áldozata is van az éjszakai orosz dróncsapásoknak Kijevben. Eloltották a szegedi medikémia területén keletkezett tüzet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Kijevben két hidat le kellett zárni az éjszakai légi támadások után. Egy szakaszon leállították a metrót és a közúti forgalmat is, közölte az ukrán főváros polgármestere. Találat ért egy 25 szintes lakóházat is. Egy ember meghalt, ketten megsebesültek. Az oroszok légi csapást mértek Kijev megye egyik elektromos állomására, valamint Izmail kikötő város egyik ipari létesítményére is. Dízelkészletei felszabadítására szólította fel Európát az amerikai pénzügyminiszter. Scott Bessent szerint nem az amerikai gazdáknak, teherautósofőröknek és vállalkozásoknak kellene viselniük a terheket az árak drasztikus emelkedése miatt. A nyilatkozatot követően Donald Trump amerikai elnök is jelezte, felkérheti az európai országokat dízelkészleteik egy részének felszabadítására. Néhány napja szivárgott ki, hogy Washington dízelexport tilalmat készített elő a belföldi üzemanyagárak letörésére, ám az amerikai elnök később visszakozott a tervtől. Felkerült a Time magazin legbefolyásosabb feltörekvő tehetségeinek listájára Magyar Péter. A magazin évente összeállított rangsora olyan szereplőket listáz, akik hellyel közzel a semmiből bukkantak fel, majd beépültek a közéletbe, politikába, a kulturális életbe, vagy hirtelen ugrottak előre az iparágukban, írja a Telex. A magyar miniszterelnök a vezetők kategóriában szerepel, és azzal került fel a listára, hogy legyőzte Orbán Viktort és megszakította 16 éves kormányzását. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig. 6-12 ezer forint közti emelés jár azoknak, akik a nyugdíjminimumhoz közeli ellátásban részesülnek. A nyugdíjminimum 120 ezer, az árvaellátás legalább 60 ezer forint lesz jövőre. Eloltották a szegedi Medikémia területén keletkezett tüzet. Az autóápolási cikkeket, háztartási termékeket és festékszórókat gyártó cég egyik üzemcsarnokában és annak környékén csaptak fel a lángok. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint éjfél körül sikerült megfékezni a tüzet, most az utómunkálatok folynak. Egy mobil laboratórium folyamatosan végez méréseket, de nem mutattak ki határérték feletti szennyezést a levegőben. A szegedi Zsámbokréti soron történt tűzben egy ember megsérült.
2: Időjárás.
4: Ma is marad a napos száraz idő, a szél nyugaton megélénkülhet, csapadék nem várható. A levegő napközben 20-26 fokra melegszik. Hasonló idő várható a következő napokban is.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Manna délelőtt.
0: A mai állatbarát rovatban a mannapköziben szó lesz arról, hogy hogyan tudjuk könnyedén szőrteleníteni, kutyaszőr és cica szőrteleníteni a bútorainkat. Formatartó, textil és ruha formatartó mosási módszerek jönnek. Elkészítjük a legegyszerűbb bögré és répatortát, nagyon finom egyébként. És elsőként a szépségrovatunkban itt vannak azok a trükkök és titkok és tippek, amiket az ázsiai nők bevetnek annak érdekében, hogy olyan gyönyörű legyen a bőrük. Indul a mannapközi most.
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: sose lesz vége.
1: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: A 98.6 Manna FM-en.
1: Beauty Time. Egy rovat a szépségért.
2: Kipróbálni Manna.
3: Mitől maradnak örökké fiatalok és gyönyörű bőrűek az ázsiai nők? Hát nyilván az sem mindegy, hogy mivel mosunk arcot. Egyszerű és mégis hatásos ránc megelőző trükkjeik vannak, hiszen látni, hogy milyen gyönyörű a bőre az ázsiai hölgyeknek. Ezeket a trükköket mi is nagyon könnyen tudjuk alkalmazni. Híresek egyébként ők a különleges szépségükről, de leginkább arról, hogy sokak közülük szinte képtelenek öregedni, tehát meg se tudjuk mondani, hogy hány éves az illető hölgy. Mit tesznek ők ennek érdekében? Hát többen elárulták már közülük, szépségszakértők is, hogy szerintük mi az ő szépségük titka. Párem például a vegetáriánus étkezése, sok vízre, cukor megvonásra esküsznek, de sokan említettek C és E vitamin tartalmú krémeket is. Az igazság viszont az, hogy ez csak töredéke annak, amit elkövetnek ők a maguk kis rituáléjuk alkalmaival a szép bőrükért, vagyis hát annak érdekében. Az ázsiai nők valójában többet tesznek a szépségükért néhány krémnél, és az egészséges étkezésnél különleges, de mégis egy nagyon egyszerű szépségrituáléval ápolják az arcukat, és olyan hatásos trükköket tudnak, amiket máshol nem is ismernek. A legjobb pedig, hogy általában természetes hozzávalókhoz és kozmetikumokhoz nyúlnak, amik nem csak rendkívül jót tesznek a bőrnek, de még olcsók is, és könnyen be lehet szerezni őket. Ki is derítették most már több helyütt a trükkjeiket, úgyhogy meg is fogom mondani én is nektek, hogy mi az, vagy mik azok. Hát az arcmosás például, ami nagyon fontos náluk, ez a 4-2-4 módszer, 4-2-4. 4 percig hidrofil olajat masszíroznak az arcukba, aztán 2 percig tisztítókrémet, aztán 4 percet töltenek azzal, hogy jó alaposan lemossák vízzel, gyengéd mozdulatokkal, tiszta kézzel, és ezt is szinte rituálé-szerűen folytatják, ugye? Igazából a lényege ennek a lemosásnak is, hogy azért tart langyos tiszta vízzel 4 percig, mert valamilyen szép és nyugodt metódus szerint, ahogyan az ember nyugodt lelki világgal magát lecsendesítve csinálja, ezt egészen más lesz a keringés is például.

szappant. Nagyon nagy figyelmet fordítanak, és itt is egy nagyon lényeges ponthoz érkeztünk, az arc UV védelmére egész évben, nem csak nyáron, télen is rendszeresen kenik az arcukat napvédővel, akár naponta többször, hogy védjék az UV sugarak okozta korai bőröregedéstől. Aztán ott van még a titkaik között például a rizsvíz, ami tulajdonképpen az egyik legnagyobb titkuknak számít. Ezzel mossák rendszeresen az arcukat, mert egyenletessé teszi annak a színét, megelőzés kezeli a ráncokat, valamint feltöltés élettel telivé teszi a bőrt. Ezt otthon is el tudod készíteni egyébként a rizsvizet, majd el fogom mondani, hogy hogy kell. Gyakran egy-két csepp mentaolajat, vagy egy kis zöldteát kevernek a krémekhez, a tonikokhoz, hogy még szebbé tegyék a bőrüket, és erősítsék annak a fiatalító hatását. Az érzékeny bőrűeknek viszont ezek az olajok nem ajánlottak, ők például maradhatnak a sima rizsvíznél. Ami még fontos, gyakran használnak puha, nagyon puha sörtéjű kefét, és ezzel dörzsölik át nagyon enyhén a bőrüket körkörös mozdulatokkal, mert úgy tartják, hogy ez felkészíti a bőrt a krémezésre, sejmesebbé és simábbá teszi a bőrt, az elhalt réteget eltávolítja, és így, hogy egy kicsit megnövekszik a keringés az arcbőrben, sokkal könnyebben szívódnak fel a hatóanyagok is mélyebbre is. Úgy képzeljétek el ezt a pici kis puha sörtéjű kefét, mint a bioboltokban kapható sima kis fanyelű kisméretű kefe, amivel a babák fejét szokták, a pici-pici újszülött babáknak a kis buksiját szokták fésülgetni, olyannal dörzsölik az arcukat. A krémeket pedig masszírozó mozdulatok helyett is, ez is nagyon fontos, apró enyhe ütögető mozdulatokkal viszik be az ujjbegyeikkel, főleg a szemhéj környékén, ugye, ahol a testünkön a legvékonyabb a bőr, mert hogy így szerintük hatásosabbak, és az arc vérkeringését is élénkítik. Aztán, hogyha szérumot visznek föl, akkor becsöpögtetik a tenyerükbe, eloszlatják a két tenyerük, én most mutatom is nektek, szépen eloszlatják a két tenyerük, és csak így hozzányomják így az arcukhoz, hogy nyomó, erőteljes, de nem erőszakos, nyomó mozdulatokkal bevigyék a bőrbe. Most megmutattam, azért beszéltem ilyen furcsán. Aztán ugye a szem körül csak paskolgatják, és ez is nagyon szépen beviszi a hatóanyagokat. Imádják a textilmaszkokat, a fátyolmaszkokat, figyelnek arra is, hogy a bőrtípusokhoz megfelelőt választanak, de a házilag elkészíthető tojásfehér és mézes maszk is nagy kedvencük, ezt néha még kiegészítik citrommal is. Ezek azok a szépségtrükkök, amiket érdemes megfogadni és kipróbálni.

0: Péter Petrával. 98.6 Manna FM. Minden hétköznap reggel 8-tól. Manna FM. Napi recept. Kipróbálni Manna.
1: Bögrés répatortát készítünk, ami azért nagyon klassz, mert hogy egészen egyszerű elkészíteni, nem kell vacakolni a méricskéléssel, és tulajdonképpen egészen egyszerűen megjegyezhető a recept. A répatortáról érdemes tudni, hogy ez is olyan szép ívű utat járt be a népszerűségét tekintve, mint például a sült krumpli, mert hogy vagy mint akár mondjuk a csicsóka és a krumpli viszonylata, hogy a szükségből lett az egyik legnépszerűbb édesség. Előbb viccekből ismertük, ugye, mint hogy bárki evett volna itt nálunk Magyarországon. 80-as évek nyuszikás viccei voltak azok, amik mindig a répatortát a tudatunkban benne tartották, és először mindenki egy kicsit bizalmatlanul viszonyult ahhoz, hogy zöldség legyen egy édességben, de hát azóta már itthon is töretlen népszerűségnek örvend a répatorta. Nagyjából a középkorban született, mondhatni, hogy kényszerűségből, ahogy ezt már említettem, mert hogy akkor tájt a háztartások szűkében voltak, bőven szűkében voltak a cukornak, viszont a sárgarépa kellően édesnek bizonyult ahhoz, hogy a tésztákat lehessen vele ízesíteni, illetve például pudingot lehessen belőle készíteni. Aztán egy időre feledésbe merült, egészen a második világháborúig, amikor aztán a kényszer újra rávitte a háziasszonyokat arra, hogy a sárgarépa édességére hagyatkozzanak akkor, amikor egy-egy desszertet megpróbáltak elkészíteni. Az angol kormány például, hogy előre lendítse a répafogyasztást, Angliában a Walt Disney által rajzolt répa családdal népszerűsítette a zöldséget. George, Clara és Dr. Carrot voltak azok, akik próbálták jobb belátásra bírni a gyökérzöldséget eddig csak takarmányként elfogadó és használó házasszonyoknak, hogy készítsenek répalevet, sárgarépás krumplikrémlevest, vagy sárgarépás levest, sárgarépás zsemlét és kenyeret, süteményt és pudingokat, és aztán a háború után a sárgarépás sütemények természetesen az Egyesült Államokat is kezdték meghódítani, a 60-as évektől pedig állandó lakói lettek aztán az új világ cukrászdáinak. A vitrinekben ott volt a különböző féleképpen díszített répatorta különböző formákban. A 60-as évektől pedig állandó lakói lettek a háztartásoknak is. A második világháborúban szerzett becsesebb helyét viszont mondhatjuk, hogy azóta is megtartotta a gasztronómiában. Nagyon szeretik, és tényleg nagyon finom, rostdús, finom, nem folytós édesség, és alapvetően egyébként egészséges is, és hogyha egy kis narancséjjal, fahéjjal, kardamommal, szerecsendióval készítjük, akkor még ünnepi is tud lenni. Hát ennek van egy bögrés változata, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy ez minden szezonban egy zseniális és nagyon finoman ízesíthető és nagyon szépen díszíthető sütemény, még a finnyes gyerekek számára is vonzóvá tudjuk így tenni a répát. Most ezt a bögrés répatortát mascarpone krémmel fogjuk elkészíteni. A tésztához kell 2 bögre reszelt sárgarépa, másfél bögre liszt, fél bögre olaj. Ilyenkor például érdemes dióolajat használni például, vagy mogyoróolajat, aminek egy picit olyan diósabb íze van, az jobban illik ehhez, mint egy sima napraforgóolaj. 1 teáskanál fahéj, 1 késhegynyi szerecsendió, 2 bögre porcukor, 1 bögre dió, 3 darab tojás, 1 teáskanál szodabikarbon és egy csipet só. A krémhez kell 20 dek a mascarpone, 5 dek a cukor, 1 teáskanál citromlé. És akkor természetesen ezt is lehet turbozni egyébként reszelt citromhéjjal vagy reszelt narancshéjjal, csak mindenképpen kezeletlen héjú citrust válaszunk. Megpucoljuk a sárgalépát, leleszeljük, a tojásokat beleütjük egy tálba, kikeverjük jól a cukorral, és amikor már szinte fehér, akkor hozzáadjuk az olajat. Egy másik tálban a száraz hozzávalókat, a lisztet, a szódabikarbonát, a sót, a szerecsendiót, a fahéjat összekeverjük, és szépen részletenként beleforgatjuk a tojásos masszába. Végül aztán hozzáadjuk a diót, hozzáadjuk a répát. Mondtam a diót, remélem, hogy mondtam, hogy jó, de egy bögre dió kell, és hogyha ez durvára törjük és megpirítjuk száraz serpenyőben, még finomabb és diósabb az íze. Zárójel bezárva. Szóval hozzáforgattuk a reszelt répát, hozzáforgattuk a lehetőleg száraz serpenyőben megpirított diót, egy tortaformát kivajazunk, beleöntjük a tésztát, egy kicsit elegyengetjük, hogyha oda kopogtatjuk az asztalhoz, így mutatom, hogy oda kopogtatjuk az asztalhoz, akkor szépen magától elterül a formában egyenletesen. Előmelegített sütőbe tesszük, 180 fokra előmelegített sütőbe, és 35-40 perc alatt meg is sül. Tűpróba, beleszúrjuk, hogyha nem lesz ragacsos, akkor kivehetjük a sütőből. Kivesszük, hagyjuk kihűlni, és eközben a mascarponét alaposan kikeverjük a cukorral, hozzáadjuk a citromlevét, vagy esetleg a héját és a narancshéjat is, vagy narancslevet és narancshéjat. Kettévágjuk a tortát, megtöltjük a krémmel, és aztán a maradék mascarponét a torta tetejére, esetleg az oldalára is felvisszük, attól függően, hogy mekkora a tortánk, és aztán kedvünkre díszíthetjük dióval, vagy marcipánban formázott kis répákkal, vagy esetleg nyuszi formájú, vagy répa formájú linzersüteménnyel, betűsüteménnyel, attól függ, és hogyha kisebb tortaformát választunk, akkor még emeletes tortát is készíthetünk belőle, és úgy könnyű elvágni a tortát keresztbe, hogy fogunk egy damilt, megkötjük, és egyre húzzuk, és akkor szépen, ahogyan az agyagot levágja a korongról a damil, ugyanígy szépen egyenletesen, sérülésmentesen és törésmentesen elvágja a tortát is. Egészségünkre!

szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene. És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
1: Nem megy össze és nem nyúlik ki a póló, ha így mosod és így szárítod, sokáig újszerű marad. Ugye nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy rövidebb lesz a póló, vagy elcsavarodik a varrás. Mondjuk az nem jó minőségű póló, aminél elcsavarodik a varrás, és a jobb oldali varrás az előre kerül, a bal oldali varrás meg hátra, és az egészből lesz egy spirál szinte. Úgyhogy aki sokáig szeretné hordani a kedvenc pólóját, az ezekre a mosási és szárítási praktikákra figyeljen nagyon, hogyan tud tartósan szép maradni a felső. No kérem szépen, és akkor itt van hozzá a jó tanács. Nyilván, hogyha az ember szeretne vigyázni a holmiára, akkor még a legegyszerűbb pólónál sem mindegy azért, hogy hogyan mossuk vagy szárítjuk. Itt van néhány olyan trükk, amit hogyha az ember betart, akkor viszonylag jó eséllyel nem nyúlott, nem kopott, nem összement kedvenc pólóval kell számolnia. Na de hogyan kell mosni, hogy ne menjen tönkre a póló? Hát például nem mindegy, hogy hogyan tesszük be a mosógépbe. Egy egyszerű felső vagy póló esetén is fontos, hogy kifordítsuk, mielőtt betesszük a mosógépbe, és az is, hogy ne tömjük meg túlságosan a gépet ruhákkal. Én például mindig elkövetem ezt a hibát. A férjem mindig szól, hogy ne csináld ezt, már megint túltömted. Az a baj, nem tudja kimosni, nagyon összegyűri, és meg is cibálja a ruhákat, ez tény és való. Nem ezen kell spórolni, olyan nagyon nem, hogy mondjam, csak hosszú távon nem kifizetődő az, hogyha azt gondoljuk, hogy inkább jól megtömjük a mosógépet, és kevesebbet mosunk, mert hogy aztán a ruhákat megpótolni kell majd, és az sokkal költségesebb. Szóval mindez azért lényeges, mert így csökkenteni tudjuk a színek kifakulásának az esélyét, illetve azt is, hogy sérüljön az anyag túlságosan, és összedörzsölődnek ugyanis a darabok, vagy esetleg kihúzódik egy-egy szál a külső részről. A megfelelő mosási hőmérséklet is nagyon fontos. Ugye alapnak számít az, hogy szét kell válogatni a ruhákat, de a szín mellett a mosási hőmérsékletre is fontos odafigyelni. Nem igaz ugyanis, hogy egy sima pólót mindig bedobhatunk 60 fokba, és néha-néha, ha nagyon szükség van rá, megtehetjük, de hogyha azt szeretnénk, hogy tartós legyen, akkor válasszuk inkább a kézi mosás funkciót a gépen, vagy tekerjük egy 30 fokos rövid programra. A centrifugázásnál se a legerősebbet válasszuk, maradjunk inkább a 400-as fordulatszámnál, ezzel is elkerülhetjük, hogy összemenjen a póló, illetve sérüljenek a textilnek a szálai. Aztán természetesen a másik nagyon fontos dolog az a mosószer. Mindig ügyelnünk kell arra, hogy a mosási hőmérsékletek megfelelően, lehetőleg a szövetet kímélő módszert használjuk. Egyes kapszulák például nem oldódnak fel jól a hideg vízben, vagy 30 fokon is ráragadhatnak a textíliára, nyomot hagynak rajtuk, és ez nem is jön ki belőle utána már, csak nagyon-nagyon nehezen. Úgyhogy érdemes olyan mosóterméket használni, amin a címkéjén szerepeltetve vagyon, hogy alacsony hőfokon is hatékony. Ha pedig fehér pólóról van szó, akkor érdemes direkt ilyen árnyalatú ruhákhoz tervezettet vásárolni, de azért legyetek óvatosak a fehérítőkkel, mert ezek ugyanis elvékonyítják, károsítják a textil szálakat, egy idő után kinyúlik, elvékonyodik, úgy kiszitásodik a póló, mint gyerekkorunkban az okninak a hátsó része, hogyha ez megvan, hogy mire gondolok. Színfogó kendőt viszont tényleg érdemes használni. Aztán a szárítógépes trükkök, ugye? Ha meg szeretnénk őrizni az anyagnak a rugalmasságát, tehát az épségét, hogy ne menjen össze, ne nyúljon ki, ne legyen belőle egy rongy, akkor lehetőleg ne a mosó vagy szárítógéppel szárítsuk a pólót, amennyiben a szabad levegőre teregetünk, akkor viszont kerüljük a tűzőnapot, hogy kimélni tudjuk az anyagot. A benti szárításnál pedig ne tegyük közvetlenül a radiátorra a felsőt. Az anyag kinyúlását elkerülhetjük, hogyha csak ráfektetjük, vagy alternatív megoldásként akár a vasalódeszkára is tehetjük egy éjszakára, vagy meg lehet azt csinálni, hogy a pillangószárítót kinyitjuk, ráteszünk egy nagy törölközőt, vagy kettőt, és akkor szépen arra ráfektetjük a pólókat. De egyébként, hogyha rendesen ki van centrifugázó, hogyha mondjuk nem 400-as fordulatszámot használtunk, hanem 600-at, és ez még mindig nem a legerősebb, akkor egy válfán nagyon szépen megszárad, arra kell csak ügyelni, hogy ne ilyen kis pálcika válfa legyen, hanem olyan klassz kis öltöny válfa, aminek széles a válfának a vár része, és akkor nem fog kicsúcsosodni a pólónak a váll, amit, hogyha benne felejtettük volna a válfát. Aztán ugye a kérdés ilyenkor mindig, hogy mit tudunk még tenni abban az esetben, hogyha besárgult a hónalja a pólónak, erről majd holnap fogok jó tanácsokat mondani, de akkor még egyszer, hogy ne nyúljon ki a póló, ne csavarodjon meg, és ne is menjen össze, oda kell figyelni a mosószer használatra, a szárítógép használatra, és természetesen oda kell figyelni arra is, hogy mivel mosunk, és hogy mennyi textíliát teszünk a mosógépbe, soha ne tömjük túl a gépet, és soha ne centrifugázunk túl magas fordulatszámon, hogyha nem akarjuk, hogy megnyúljanak a textil szálak.

Hogyan tüntessük el gyorsan és könnyedén a kutya vagy cica szőrt, vagy csincsilla szőrt, bár az annyira nem hullik, vagy hát bármilyen kis állatunknak a szőrét a kanapéról, az ágyról, a fotelból. Itt van 5 biztos módszer, tök egyszerű, sőt meglepően egyszerű módszer, és mégis egészen hosszú ideig kitart. Egy kutya, cica, bármelyik kis állat rengeteg örömet tud okozni, emellett persze vannak plusz teendők, de hát az mit sem ér az egész történet, hogyha nem vagyunk tisztában azzal, hogy a kihullott szőr az semmi ahhoz képest, hogy mennyi örömet tud adni nekünk a kutya, vagy a cica, vagy bármelyik kis állat, amelyiknek mondjuk a szőrét le kell szednünk a fotelról, az ágyról, esetleg a ruhánkat mindig legurigázni ezzel a kis tapadós matricás hengerrel, és akkor itt van rögtön egy módszer. A legnyilvánvalóbb eszközök a szőr összeszedésére a porszívó, a szőszhenger, ez a hivatalos neve, hogy szőszhenger, de ezekkel sem lesz feltétlenül egyszerű a feladat. A porszívó bútorokhoz használható feje általában kisebb szívóerőt fejt ki, a szőszhengeres takarítás hosszadalmas, meg fárasztó is, hogyha nem a ragasztós szőszhengert használjuk, hanem azt a ragacsos gumisat, mint régen van 40 pluszosok tudják, az ablakra dobható ilyen ragacsos polip anyagból van, leöblítjük, újra tekergetjük vele a fotelt, leöblítjük. Hogyha szeretnénk egy gyorsabb, de hatásos módszert, akkor érdemes ebből az 5 tippből az egyiket kipróbálni, és az első, ami tök egyszerű, az a vizes gumikesztyű. Bármilyen furán is hangzik, hogy ennyire egyszerű, bizony igen, a sima mezei latex kesztyű remekül összeszedi a szőrt a kanapéról, a fotelból, a kocsiülésről, a ruháinkról is, de nyilván ezt nagyobb felületen érdemes kicsit bevizezzük, lerázzuk a kezünket, és így még erősebb lesz a hatása. A gumi ugyanis magához vonza a szőrszálakat, így gombócba szépen össze tudjuk gyűjteni őket. Azért használat előtt ellenőrizzük, hogy a kanapé bírja-e a nedvességet, de általában ezzel nem szokott probléma lenni. Aztán ott van a nedves törlőkendő. A gumikesztyűhöz hasonlóan ez is tök jól működik. Bevethetjük a kanapé szőrtelenítéséhez, ami szintén mágnesként vonza majd magához a szőrt. Ráadásul áttörölhetjük vele a többi bútort, például a széket és a fotelt is. Ráadásul a másik ráadásul mellett illatos is, úgyhogy jó illatú lesz tőle a kanapé, a fotel, vagy bármi, amiről leszedjük a szőreket. A nedves eszközöknél maradva egy mosogató szivacs egyébként ugyanilyen hatásos lehet a szőr összeszedésében. Nyilván kell egy edényember rendszeresen, egy idő után ugye takarítás közben leszedegetjük a szőrt, hogy az ott a vízbe ázzon. Az ablakmosó is tök jól működik, szintén gumis felületének köszönhetően szedi össze nagyon ügyesen a szőrt az ablakmosó. Ez a gumis lehúzó, amivel még a nehezen hozzáférhető helyeken is könnyedén elérhetjük a szőrös részeket. Ahogy átdörgöljük vele a puhább anyag felületét, apró kis gombócokba összeáll a szőr, igazából bármilyen gumis felületű kefe megteszi, de választhatunk kifejezetten erre a célra készült termékeket is. Van olyan is, ami úgy néz ki, mint a pulóver szösztelenítője, azzal is nagyon jól lehet dolgozni. Létezik persze kutyaszőr eltávolító kefe, a kisállat kiegészítők között találjuk meg az ilyen portékájú boltokban. Ez egy olyan speciálisnak mondott kefe, aminek a műanyag tüskéi egy irányba vannak döntve, és hogyha ezt végighúzzuk a textil felületen, akkor fennakad rajta a szőr. Ugyanígy tudjuk beszerezni a kutyaszőr eltávolító kesztyűt, és ami ugyanez tulajdonképpen, de ez még a kedvencünknek a bunda ápolását is megoldja. Az ágytakaró használata is egy tök jó módszer, az egész kanapé tisztítási procedúra megelőzhető ezzel, hogyha az ágytakarót használjuk, amivel jó nagy méretűt vásároljunk, és amivel le tudjuk takarni a kanapét és a foteleket, az ágyunkat. Erről könnyebben lejön a szőr, érdemes olyan anyagút választani, ami lehetőség szerint taszítja, nem pedig be magához vonza a szőrt. Például egyébként az organza, ezek a fényesebb anyagok, ezek olyanok. Persze azt is érdemes mosás előtt jól kirázni, de ez még mindig az egyik legkényelmesebb módja annak, hogy a kanapét, a fotelt megóvjuk, és ráadásul egyébként tök jó módszer abból a szempontból is, hogy könnyedebben tudjuk cserélgetni, ebből van mondjuk egy vagy két váltás, akkor még a szezonhoz is tudjuk igazítani, hogy nyáron más színű, ősszel más színű, karácsonykor meg mondjuk karácsonyi mintás, ez a kis fedő és fotelt és kanapét óvó

0: 98 mondtát Manna FM, életöröm zenésüleg és legfinomabb muzsikák, a friss hírek után indul a zenei finomságok órája, kizárólag itt a Manna FM-en.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ünnepeljük együtt az Állatok Világnapját a Rex Állatszigeten. Október 3-án ingyenes zenés és állatos programokkal várjuk a családokat Újpesten. Részletek állatsziget.hu.
5: Vizes falak? Máló vakolat? Penész? Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kérj ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
6: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
3: Reklám hangzott el.
7: Tovább tart a kellemes őszi idő, feljelentést tett a kormány az Alapjogokért Központ ellen. A hétvégén rendezik a nemzeti vágta döntőjét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Feljelentést tett a kormány az Alapjogokért Központ vezetőinek megbízási díjai miatt. A központot működtető KFT 3 év alatt összesen 410 millió forintot kapott a Bethlen Gábor alapkezelőn keresztül. A szakmai programokra, működtetésekre kapott összegről évente szakmai beszámolót kellett készítenie, de ezekhez konkrét tanulmányokat vagy kutatási jelentést nem csatoltak. A kormány álláspontja szerint ez felveti a költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúját. Újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás Ukrajnában, miután a parlament elé került a nemzeti kisebbségek jogait érintő törvényjavaslat. A lépést Magyar Péter kormányfő és Orbán Anita külügyminiszter is üdvözölte. Utóbbi felhívta a figyelmet arra, hogy a jogszabály benyújtását kétoldalú magyar-ukrán egyeztetések és a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel folytatott konzultációk előzték meg. Kijevben két hidat le kellett zárni az éjszakai légitámadások után. Egy szakaszon leállították a metrót és a közúti forgalmat is, közölte az ukrán főváros polgármestere. Találat ért egy 25 szintes lakóházat is. Egy ember meghalt, ketten megsebesültek. Az oroszok légicsapást mértek Kijev megye egyik elektromos állomására, valamint Izmail kikötő város egyik ipari létesítményére is. Korszerűsítik a határellenőrzési rendszereket a magyar-szerb és a magyar-ukrán határon, valamint a nemzetközi forgalmat bonyolító hazai reptereken. Okmány és új lenyomatolvasókat, mobil határellenőrzési eszközöket szerez be a rendőrség, valamint automatizált átléptető rendszereket telepítenek. A fejlesztések várhatóan 2028. szeptemberére valósulnak meg. Lezárásokat rendelt el a rendőrség az Országház és a hozzátartozó mélygarázs környékén. Az intézkedés december végéig lesz érvényben. Az Országos Rendőrfőkapitányság közleményében hangsúlyozta, a korlátozás technikai jellegű és egy 13 éve érvényben lévő rendelkezés folyamatosságát biztosítja. A bejelentés nem korlátozza a gyülekezési jogot. Abból fakad, hogy október 1-jével önálló szervezetként megszűnt az országgyűlési őrség, és beolvad a készenléti rendőrségbe. A hétvégén rendezik meg a nemzeti vágtát Szilvásváradon. A programok holnap délben ünnepélyes megnyitóval és a versenyzők eskütételével kezdődnek. Vasárnap délelőtt tartják a középfutamokat, majd 15 órakor kezdődnek a döntők. Ma is marad a napos száraz idő, csapadék nem várható. A levegő napközben 20-26 fokra melegszik.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Zenei finomságok.
0: A mai finomságok között is extra finom muzsikák, extra-extra finom muzsikák, hogy beinduljon a péntek és a hétvégi hangulatunk is. Indul a zenei finomságok órája, ez az egyedülálló és különleges zenei óra, kizárólag itt a Manna FM-en, most.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

98.6 Manna FM zenei finomságai között most egy olyan elképesztően jól eső muzsika következik, amit nagyon szerettünk a táncolhatósága miatt annak idején régen, évtizedekkel ezelőtt, és nagyon szeretjük most a kedves léleksimogató volt amiatt. Az új változatot Kitty Melua énekli, az új változat sem annyira fiatal, mert 2015-ös a feldolgozás. Pontosabban ez inkább egy cover, tehát egy újra gondolt változat, és bizony nagy sikere volt 2015-ben, amikor Kitty Melua Black nevű előadónak a Wonderful Life című dalát feldolgozta. Pontosabban, mondom még egyszer, cover változat, tehát újra gondolta ezt a cover változatot. Nagyjából gondolkodtam rajta, mielőtt elkezdtem mesélni a dalról, hogy hogyan tudnám leginkább ezt jól szemléltetni, és egy kicsit olyanok nekem ezek az újra gondolt dalok, ezek az úgynevezett coverök, mint amikor van egy kötött pulóver, azt lebontjuk, fölgombolítjuk gombolyagokba, és kötünk belőle egy új pulóvert. Tehát a fonal, az alapanyag az ugyanaz, tehát a dallam ugyanaz, csak valaki más egy másik fazonú pulcsit köt belőle. Tehát nagyságrendileg így kell ezt elképzelni, és erre egy zseniális példa egyébként a Black Wonderful Life-a, mert hogy az is egy kicsit melankolikus, de mégis táncolható dal volt, ebből pedig lett egy olyan kedves chill zene, amire az ember csak leül az őszi falevelek alá, és csukott szemmel csak mélyeket lélegez, és akkor külön egyszer csak érezni lehet a sárga és vörös faleveleket, a repkénynek az illatát, az aludni készülő földnek a nyírkos illatát, szinte érezzük a mohát a fatörzsén, ilyen ez a dal. Kitty Melua pedig elképesztő zsenialitással tud minden egyes tónust hozzáigazítani ehhez a hangulathoz. Neki amúgy is nagyon különleges hangja van, és hát nem mellesleg egy csodálatos, gyönyörű, szép lányról van szó. Ketevan Melua az ő eredeti neve, ugyanis grúza hölgy, Kutaiszi Szovjetunió területén született 1984-ben. Grúz származású, de brit énekesnőként apostrofálja most már a zenei világ, és nem csak énekesnő, hanem zenész és dalszerző is. 8 évesen költöztek el Grúziából Észak-Írországba, és aztán 14 éves volt, amikor átköltöztek Angliába, és a Dramatico kiadó jegyzi őt, a kis, ez egy egészen kicsi kiadó, Mike Bett, akinek a segítségével 2003-ban megjelent az első album, nagyon sokat lendített Kitty Melua karrierjén. 2006-ban ő volt az Egyesült Királyság legtöbb lemezt eladó énekesnője, Európában pedig az európai énekesnők közül az ő lemezeit vették meg a legtöbben. 2003-ban novemberben 19 éves volt, és már akkor ismerte őt az egész világ. Nagyon sok csodálatos saját dala van, és több cover dala is, mint például a Wonderful Life. Blackről pedig azt érdemes tudni, ő Colin Wernkamp, és a művész neve csak a Black, ő szintén azok közé, a pasik közé tartozik, 62-es születésű liverpooli pasiról van szó, akinek nagyon jól áll a korosodás. 1981-ben jelent meg

amit valaha írtam, és tulajdonképpen a volt feleségem közvete ugyan, de felelős azért, hogy ez ekkora siker lett. Ugye sokszor szoktuk mondani, hogy a bánatból és a boldogságból születnek a legszebb dallamok. Hát így alakult ez most is. Katie Melua és a Wonderful Life itt a zenei finomságok között a Manna.

98.6 Manna FM zenei finomságai között most jön a legendás Beastie Boys és a You Got a Fight, ami szerintem végigkísérte a 90-es éveket azoknak az embereknek az életét, akik eljártak ezekre a bizonyos szórakozáikra. Például, hogyha a budapesti helyeket nézzük, mint a Rokokó, a Razzia, az 501-es, vagy akár a Csacsacsa, és meg kell, hogy mondjam, hogy ez annak idején is óriási nagy siker volt, a You Got a Fight, és azóta is az, úgyhogy akiknek most hasonlókorú gyerekeik vannak, 16-18-20 évesek, érdemes megmutatni, ha még nem ismerik ezt a dalt. A Beastie Boys egyébként az élő példa arra, hogy egy stúdióbeli hülyéskedésből, amikor tényleg csak viccnek szánja egy zenekar az egész szöveget, a zenét, a refrént, a dobszólót, és még sorolhatnám, abból, hogy lesz olyan óriási siker, ami az egész életüket, gyakorlatilag a zenekar teljes életét végigkísérte. Konkrétan ez a dal, ez ilyen dal. A legelső sorok között a Beastie Boys antológiában Adam elmeséli, Adam Young, hogy hogyan indult el ez az egész You Got a Fight című dal, amiből aztán óriási világsiker lett. Ahogy ő maga mondta, tulajdonképpen direkt összehoztak néhány sort, ami kifejezetten ez a kicsit ostobácska, kicsit olyan kis hülyének tűnő rockzene első néhány sora szokott lenni, tehát ez a teljesen átlagos, kicsit olyan bénácska, legalábbis ők annak szánták, hogy olyan kis csinálnak egy hülye dalt. És ebből a kis hülye dalból aztán szépen Rick Rubin összerakott egy olyan dalt, ő volt a producer, amiből aztán ez a siker megszületett, hozzáadta a nagyon hangos dobot, a gitárt, és aztán tovább viccelődtek ezzel, de elindult közben a Beastie Boys turnéra. Csak hát aztán ugye kikerült a dal, és befejezték, összehozták az egészet, összerakták, és aztán onnantól kezdve pedig már, amikor az MTV is elkezdte játszani, akkor pedig már mondhatjuk, hogy önjáróvá vált az egész. Ami a Beastie Boys történetét illeti, 1978-ig kell visszamennünk, akkor alakult a zenekar, ezt még én magam sem gondoltam volna, én azt hittem, hogy ők itt nagyjából a 80-as években kezdtek el úgy igazán zenélni. New Yorki zenekar, akkor még rap és rock zenekarnak mondták magukat. Volt három állandó tag, Michael Diamond, ő volt Mike D, aztán Adam Young, MCA, ő volt a basszus, gitáros és az énekes, előző az énekes és dobos, és Adam Horowitz nevű pasas, aki viszonylag hamar kilépett a zenekarból, ő volt Ed Rock. Ő csinálta a programozást, tehát ennek a, hogy mondjam, csak a technikai hangzását, illetve ugyanúgy énekelt és gitározott. Az elődje a Beastie Boysnak, tehát amikor még nem így hívták őket, az a Young Aborigines experimentális hardcore punk zenekar volt. Ők maguk így apostrofálták magukat, mert nagyon sokszor röhögnek azon, amikor megpróbálják őket valamilyen keretek közé, vagy főként stílus keretek közé szorítani. És aztán akkor még Diamond vokálozott, Jeremy Shaten basszusgitározott, és John Barry volt az, aki gitározott, és ott volt még velük egy hölgy is, jelesül Kate Schellenbach, és ő dobolt, de aztán 81-ben Shaten ott hagyta a zenekart, Jauk lépett be a helyére, ő volt a basszer, akkor már, és itt változott meg a nevük, hogy változtatták meg pontosabban a nevüket Beastie Boysra, és aztán Barry nem sokkal később szintén lelépett, és őt váltotta Horowitz, és akkor született meg a Beastie Boysnak már általunk is ismert gyakorlatilag igazi felállása. Egyébként, hogyha megnézzük a róluk 2009-ben készült fotót, ott van három pasi, akiken látni, hogy már úgy érettebbek, idősebbek, de még most is olyan csibész fejük van, hogy az ember simán elképzeli, hogy még ennyi idősen is, mondjuk 50 pluszosan is bajuszt rajzolnak a plakátra a férfiaknak, vagy akár a nőknek is. 85-ben már Madonnával turnéztak együtt, és akkor egy évre rá meg is jelent az első nagylemezük, ez volt a License to Ill, és amikor megjelent 94-ben az Ill Communication, akkor már zseniális ismert zenekar lettek. A zseniális ismertség az azért, tudom, hogy furcsa ebben a szókapcsolatban, de azért lényeges, mert hogyha valaki most gyorsan elő tudja ásni az emlékeiből az MTV hőskorát, ugye 90-es évek elején Magyarországon is elindult az MTV, és akkor valóban klipek voltak, ez a meaning driven történetmesélős videóklipek és dalok, amiben tök jól beilleszkedett ez a bolondos Beastie Boys is. A lényeg az az, hogy amikor őket elkezdtük nézni, nem csak a You Got a Fight-tal, hanem az összes többi dalukkal is, akkor rájöhetett az ember, hogy itt van egy olyan stílus, ami egyébként csak hozzájuk köthető. A dal egy kicsit bolond, egy tök
az a vonal, amikor valami viccnek indul, senki nem veszi komolyan, senkinek nincsen terve vele, csináltunk egy kis hülyeséget, elbohockodtunk a stúdióba, elindultunk turnéra, ahogy ugye az elején mondtam, és bum, lett belőle egy világsiker. Na hát ez a Beastie Boys, de kb. Egyébként a teljes létezésüket ez jellemzi, ami szerintem abszolút pozitív. Beastie Boys és a You Got a Fight itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomság.

Heather Small a következő a sorban a zenei finomságok között itt a 98 pontot Manna FM-en. Ő az, akinek annyira jellegzetes hangja van, és szerintem az M People óta mindenki ismeri, hogy tényleg, hogyha egyszer hallottad a hangját, akkor soha többé nem téveszted össze senkivel. Azonnal, ahogy meghallod a hangját, felismered, hogy ez ő. Annyira gyönyörű, mély, bársonyos hangja van, hogy egy kicsit olyan érzés, mint amikor behúzod a függönyt, gyerekkorodban emlékszel a gyerekszobára, és a délutáni alvás hangulatban egy ilyen meleg takaróba beburkolozol. Ilyen a hangja a csajnak. Nem véletlenül lett neki óriás sikere, még a Hot House-ban is két barátjával, akit még annak idején ott abban a városban ismert meg, ahol ő fölnőtt, mert egy egész kicsi korában elkezdett a zenével foglalkozni. Ez 87 és 98 között volt. Egy nyugat-londoni kis birtokon született, és amikor kicsi volt, és elkezdett a zenével foglalkozni, akkor nyilván már egyenes út vezetett oda, hogy tinédzserként összehozzanak egy zenekart. Ő volt a stúdió énekes hangja, például a Black Box Ride on Time új verziójában, és aztán volt egy véletlen találkozása később még a Hot House idején a manchesteri DJ-vel, ugye, nevesül Mike Pickeringgel, aki korábban a Quando Quango tagja volt, és akkor együtt már, amikor összehozták az M People-t, csináljunk együtt egy zenekart, hangzott el a mondat, és aztán ez így is lett. Több mint 10 millió albumot eladtak világszerte, zseniális nagy sikereket értek el, csodálatos muzsikákkal. 1997-ben közben Heather Small fellépett a Perfect Day előadásban, ugye, ami ott volt Lou Reed természetesen, mint eredeti énekes, de ott volt még Tom Jones és még nagyon sok más neves művész, és mindegyikük elénekelt egy-két-három sort a Perfect Day című dalból. Ez a 97-es Children in Need jótékonysági koncerten volt, nagyon sok neves előadó. Ebből is elkelt több mint 1 millió példány, mármint a nagy lemezből, és 3 hétig volt az Egyesült Királyság első számú kis lemeze annak idején. És amikor megjelent később 98-ban a Best of M People, ami egy állati jó lemez lett, szóval emlékszem rá, hogy akkoriban 98-ban, 99-ben rongyosra játszottuk a CD-t, hogyha lehet ilyen képzavarral élni, mert hát nyilván ezt nem tudod rongyosra játszani, ha csak nem karmolod össze, mondjuk körzőnek a hegyével. De hogy tényleg ez volt az a zene, amit mindenhol játszottak, nyáron minden ilyen kis bódéból ez szólt, a Balatonparton, a diszkókban, külföldön, zseniális muzsika volt, és igazából, amikor megjelent a Best of M People, akkor hirtelen Heather Small és az M People kivettek egy kis szabadságot, ami azt jelentette, hogy elindította a szóló karrierjét Heather Small, aminek viszont egy olyan csoda eredménye lett, amilyen a Proud című dal, amit most meg is fogunk hallgatni tőle. Úgyhogy ez az egész e köré épül. Ez a muzsika egy állati jó videóklipet kapott. 2000-ben adta ki a bemutatkozó szólóalbumát Heather Small. Ennek is ez volt a címe, hogy Proud, és egy azonos című kislemez, tehát megjelent maga a Proud című dal is. És hát ez nyilván nagyon szorosan kötődött az akkori brit olimpiai csapathoz a 2000-es olimpián, és aztán képzeljétek el, hogy ez megismételte önmagát, és 2012-ben ez lett gyakorlati a himnusza a nagy-britanniai sportolóknak a 2012-es londoni olimpián, és aztán amikor Oprah Winfrey keresett egy dalt, hogy összefoglalja azt a munkát, amit ő a 20 éves karrierje során elért, akkor felvette a kapcsolatot Heather Small-lal, és ugyanez a dal, ez a Proud, amit most meg fogunk hallgatni, ez lett a The Oprah Winfrey Show fő címdala is. Aztán 2005-ben demutált az amerikai televízió műsorban, magában a show műsorban Oprah Winfrey-nél Heather Small, és amikor eljátszott ezt élőben, akkor meg sokszorozódott a nézettség, az amúgy is nagyon nagy nézettség Oprah Winfrey Show-nak. Egyébként ugyanez a dal, ugyanebben az évben a The Biggest Loser című amerikai reality súlycsökkentő fogyisónak is a főcímdala lett, úgyhogy minden kis közösség, inkább úgy mondom kisebb és nagyobb közösség, aki szeretné vagy szerette volna a büszkeségét, a tagjainak, a tagjaira való büszkeségét kifejezni, mindegyikük használta Heather Smallnak ezt a dalát. Imádni fogjátok, és a klipet is ajánlom, hogy nézzétek meg. Heather Small tehát, és a Proud itt a zenei finomságok között, most a Mannál.

Egy himnikus dal, egy ikonikus zenekar, és egy egészen elképesztően nagyszabású színpadkép, amivel ők fellépnek mindig, és mindenkinek ez jut eszébe a zenekarról, ami most következik itt a 98.6 Manna FM zenei finomságai között. Ez az Arcade Fire, a zenekar, akiket indie rock zenekarként apostrofálnak. Egyébként ez egy nagyon jó stílusú zene, hogyha szeretnétek rákeresni, érdemes. 2003-ban egy házas pár, Wim Butler és Régine Chassin alakították Montreálban, Kanadában. Van egy egészen különleges, egyedi összetett hangzásvilága, egy olyan hagyományos rockzenekarnál nagyobb csapatot szükségessé tevő zeneisége és hangzása, ami miatt aztán a színpadkép is mindig olyan monumentálisra sikerül. Az első albumuk volt a Funeral, ami 2004-2005-ös év egyik legmeghatározóbb indie együttesévé tette őket, aztán 2007-ben jelent meg a Neon Bible, aminek nagy zenekari és kórus felvételei itt zajlottak, gyerekek, Budapesten, és hasonlóan nagy sikereket ért el, mint a kezdő első lemez 2004-2005-ben. Aztán 2010-ben jött a harmadik lemez, 2011-ben pedig megnyerték az év albumának járó Grammy díjat. Elnyertek egy jelölést a legjobb alternatív album kategóriában is, és nyilván nem véletlenül történt ez, mert a Wake Up című dal, amit most meg is fogunk hallgatni, az a 2005-2006-os YouTube Vertigo világkörüli turnénak volt a színpadra lépő zenéje, a kezdő zenéje, úgyhogy innentől kezdve már mint egy himnuszt kezelte a világ. Van egy olyan mély levegőt veszel, és úgy kitagad a mellkasod, és belecsúszik az egész világ érzése a dalnak, amikor elindul, és ahogy egyre erősödik benne a dallam és a ritmus, és erősebb hangon énekelnek benne. Nagyon érdekes. Konkrétan himnikus dalnak is szánták. A fiatalos, nem is a gyerekkori, inkább a kiskamaszos vagy fiatal felnőttkori naivitással és a halandósággal foglalkozik, az elvesztéssel, az elvesztés lehetőségével, de azt mondták a szerzők, ez a házas pár, hogy van benne egy jó adag, nagy adag cselekvésre ösztönzés is, hogy ébredjenek fel a gyerekek. Tehát maga a Wake Up, hogy ébresztő, az tulajdonképpen a gyerekeknek szól, bár meglehetősen elvontnak ítélik meg legtöbbször, de az tagadhatatlan, hogy a dalnak az ereje tulajdonképpen olyan élő körülmények között még erősebb, mint mondjuk egy koncert, még akkor is, hogyha mondjuk bevonuló zenének használta, például nem véletlenül egyébként, a Premier League futballcsapat az Aston Villa 2007-2008-ban a szezon elején. Az Arcade Fire rögzítette a dalnak az új verzióját 2009-ben, egy kicsit változtatni kellett rajta ahhoz a gyerekfilmhez, aminek az eredeti címe az volt, hogy Where the Wild Things Are, vagyis ahol a vad dolgok vannak. A film rendezője Spike Jonze azt mondta a Digital Spy-nak, hogy az Arcade Fire-rel az első lemezük megvásárlásakor, a Funeral megvásárlásakor találkoztam, imádtam a lemezt az első pillanattól. Ez egy olyan lemez volt, amit hallgattam folyamatosan, miközben a Where the Wild Things Are című gyerekfilmnek a forgatókönyvét és a szövegkönyvét írtam, úgyhogy tulajdonképpen el lehet mondani, mondta a rendező, hogy ez a lemez ihlette meg magát a filmet. Ezek a dalok, különösen a Wake Up az, ami a gyerekkorról szól, ami olyan szépen tud ébresztőt fújni a gyerekeknek, hogy közben nem bántja a lelkükben lévő gyerekvilágot. Ez nagyon érdekes különben, és szerintem nagyon hasznos is tud lenni. Gyönyörűen nyilatkozott róla különben az együttes két tagja, amikor kérdezték, hogy ez valójában miről is szól, és hogy az elmúlástól való félelem az meg tud jelenni szépen is, hogy milyen nagy felelőssége van a felnőtteknek abban, hogy hogyan magyarázzák el a gyerekeknek, még akkor is, hogyha nem kisgyerekekről van szó, hogy miről is szól az elmúlás, hogy hogyan vagyunk jelen addig, amíg itt vagyunk, és hogy miért fontos jelen lenni és fölébredni a világra, hogy ébren legyünk és tudatosak legyünk annak arra a sok csodára, ami körülvesz bennünket. Nagyságrendileg ilyesmiről szól a Wake Up, most meg is hallgatjuk, ez az Arcade Fire itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

0: 98.6 Manna FM életörömzene, és az elmúlt 4 órában a Manna délelőtt Péter Petrával. Remélem, hogy ma is sikerült magával vinnie mindenkinek valami érdekességet, újdonságot, hasznosat. Isten éltesse a születésnaposokat, különösen Puccati barátomat és kollégámat, akinek ma van a születésnapja, ugye ővé a Bőség Kosara című műsor és a Kanapé délután hétvégén itt a Mannán, és hát Isten éltesse minden drusszámat, és legyen nagy a torta, sok az ajándék, sok az ajándék, és nagyon finom, mondjuk nagyon csokis a torta például. Találkozunk hétfőn, addig is vigyázzon magára mindenki, és ami legfontosabb most is, meg mindig is, ahogyan azt Janikowski Éva is írta, hogy mosolyogni tessék. Puszik.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: Manna morzsa.
3: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget, de a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyon cukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyunk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Tovább tart a kellemes őszi idő. Kezdeményezték Szijjártó Péter meghallgatását a Nemzetbiztonsági Bizottság előtt. A hétvégén rendezik a Nemzeti Vágta döntőjét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Hétfőn hallgatná meg Szijjártó Pétert a Nemzetbiztonsági Bizottság a BYD kapcsán, közölte a TISZA frakció. A volt külgazdasági és külügyminiszter júliusban jelentette be, hogy a kínai autóipari vállalatnál fog dolgozni, a cég egyik vezetőjeként. A képviselőcsoport szerint ennek nemzetbiztonsági kockázatai lehetnek. Leváltották a rendőrség két kommunikációs munkatársát, miután a HVG újságírójának interjú kérelmére véletlenül a belső levelezésüket küldték el. Ebben azt írták, egy sikoltozó kékharisnyával nem fog Budapest rendőrfőkapitánya interjút készíteni. A belső vizsgálat lezárulta után az országos rendőrfőkapitányság közölte, elfogadhatatlannak tartják a levélben megfogalmazottakat, a rendőrség munkatársaitól minden esetben kulturált és tiszteletteljes kommunikációt várnak el. Újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás Ukrajnában, miután a parlament elé került a nemzeti kisebbségek jogait érintő törvényjavaslat. A lépést Magyar Péter kormányfő és Orbán Anita külügyminiszter is üdvözölte. Utóbbi felhívta a figyelmet arra, hogy a jogszabály benyújtását kétoldalú magyar-ukrán egyeztetések és a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel folytatott konzultációk előzték meg. Korszerűsítik a határellenőrzési rendszereket a magyar-szerb és a magyar-ukrán határon, valamint a nemzetközi forgalmat bonyolító hazai reptereken. Okmány és új lenyomatolvasókat, mobil határellenőrzési eszközöket szerez be a rendőrség, valamint automatizált átléptető rendszereket telepítenek. A fejlesztések várhatóan 2028. szeptemberére valósulnak meg. A hétvégén rendezik meg a Nemzeti Vágtát Szilvásváradon. A programok holnap délben ünnepélyes megnyitóval és a versenyzők eskütételével kezdődnek. Vasárnap délelőtt tartják a középfutamokat, majd 15 órakor kezdődnek a döntők. Az ősz eddigi leghidegebb reggele volt a mai. Nyírtasson -2 fokot mértek, tájékoztatott a Hungaromet. Fagyott a Nógrád megyei Zabarban is, ott -1,6 fokot mutatott a hőmérő. Szintén kevéssel fagypont alatt alakult a hőmérséklet Bán révén és Gagybátor meteorológiai állomásán.
1: Időjárás.
4: Ma is marad a napos száraz idő, a szél nyugaton megélénkülhet, csapadék nem várható. A levegő napközben 20-26 fokra melegszik. Hasonló idő várható a következő napokban is. Szombaton és vasárnap is akár 27 fokot is mérhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna.
2: Én szeretem a pogácsát, én sütöm a pogácsát, szerintem a legjobb tepertős pogácsát a sógornom süti, de lehet, hogy ma találok más is, aki süt még pogácsát többet, mint én. Judit Pogácsa műhelybe jelentkezik ma, a bőségkosar a zene, aztán irány a műhely.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a Bőség kosarát, és most a kosarunkat jófajta és sokféle pogácsával töltjük meg. Megérkeztem Judit pogácsa műhelyében. Egy kis zárójel, a Facebook elkezdte nekem, hát úgy karácsonyt feldobni, gyönyörű pogácsák képeit, szeretettel készült pogácsák, ilyen pogácsa, olyan pogácsa. Nem tettem össze, hogy ki az a Judit, aztán kiderült, ezt én már önöknek mondottam volt, hogy tévé előtt én krupiéként dolgoztam, és az egy kedves kolléganőm volt Judit, akit, hát egy helyről valók vagyunk, ugye a Kastanos Hajdamot, Kastanos Hungary-ből, aztán ott mindenki ment jobbra-balra, össze-vissza. Te sok-sok-sok vargakanyar után megérkeztél pogácsa műhelybe. Miért pont a pogácsa lett a te helyed? Miért pont pogácsába vágtál bele?
2: A pogácsával nagyon kevesen foglalkoznak. Ugye ismerjük a klasszikus pogácsát, burgonyás, tepertős, sajtos, de a többit nem. És jártam a piacra, szeretek piacozni, és észrevettem, jött az ötlet, hogy sok mindent bele lehet még tenni ebbe a pogácsába. És volt egy időszak az életemben, egy néhány évvel ezelőtt elkezdtem kenyeret sütni, egy olyan pékségben dolgoztam, ahol igény volt arra, hogy tegyünk a kenyérbe, vagyis a korábban az előttem dolgozó pékek csináltak céklás pogácsát, kolbászos pogács, kenyeret, céklás kenyeret, kolbászos kenyeret, és sok minden más belesütöttek, és hát ugye én azért ebben nem voltam annyira jártas, és kitaláltam, hogy tegyük bele a pogácsába. És igazából innen indult az, hogy mi mindent lehet még beletenni a pogácsába. És ezért kezdtem ezzel foglalkozni, mert nagyon-nagyon kevesen csinálják ezt, és nagyon kevesen ismerik. Meglepő módon egyébként az emberek félnek sokszor megkóstolni, és visszautasítóak, de most már egyre inkább azt látom, hogy kezdenek felbátorodni, és van igény arra, hogy megkóstolják a különleges dolgokat is.
1: Na, elhoztuk a mézes madzagot, akkor mint gombócartúr annak idején, milyen csokoládét szeret. Akkor kezd el nekem egyszer csak úgy nem teljes körön, de felső, milyen típusú pogácsák vannak nálad. Hát akkor most bekapcsoljuk a gombot, és üljet a lista.
2: Hú, hát kezdem a legegyszerűbben, nyilván a sajtos pogácsa, van füstölt sajtos pogácsa. Egyes piacokon lehet kapni pesztós, zöld pesztós, piros pesztóval édesített füstölt sajtokat, ez ilyen paranica jellegű sajtok, ezt is bele szoktam tenni a pogácsába, akkor egy újabb klasszikus, a jutúros pogácsa, tök magos pogácsa. Ugye ezek eddig ilyen elég népszerűek és ismertek voltak. Na, innen jön akkor a céklás tormás köménymagos, a pirított hagymás köménymagos pogácsa, szeretjük a csípőset, az alapenyós csilis pogácsa, hát a kolbász az ugye egyébként megint csak egy ismert dolog, de a kolbászos pogácsa, ezt lehet keverni megint csak csípős hozzávalókkal. Egy újabb klasszikus, a burgonyás pogácsa, most egy hirtelen nem egészen sorrendben jutnak eszembe a dolgok, de van még olivás pogácsa, fetás olivás pogácsa.
1: De igazából ez a sor, ez a, hogy telik-telik a pogácsa műhely élete, ez bővíthető, tehát itt fantázia kérdés, és olyan, hogy mi illik bele, tehát azért még van olyan pogácsa, amit most nem tudom, mondjuk egy év múlva már a palettán lesz lehet.
2: Én úgy jövök, megyek a piacon, vagy a bevásárlás folyamán, a napi szintű bevásárlás folyamán, hogy mindig azt nézem, hogy mi lehet még. Tehát ennek igazából tényleg csak a fantázia szab határt, meg az ízlés, hogy ki mit szeret, vagy nyilván sok-sok összetevőt nem szabad összekeverni, mert annak értelme nincsen, de mindig lehet belevinni egy kis csavart. Tehát a raclette sajtos pogácsába például egy édes, ecetes hagyma, ami olyasmi, mint a gyöngyhagyma, ez van beledarálva, és ebbe van például egy kicsi csavar, ami abszolút szerintem keveseknek jut az eszébe. Vagy például van az algás pogácsa, a nagy sushi kedvelőknek, ez eredetileg cukinivel lett megalkotva, de én úgy gondoltam, hogy uborkával ez jobban működik.
1: Na, kedves hallgatók, hát bocsánat, innen folytatjuk, belé folytatjuk a szót, hogy itt beindult, és mondanám, még van, de még lesz erre lehetőség. Kíváncsi leszek a következőkben, vidám zenék után az alaplecepte, adtam titok, csak akkor persze, meg hogy például van-e klasszikus töpörtyös pogácsa. Hamarosan választ kapunk ezekre a kérdésekre is. 98.6 Manna FM, a Bőség kosara, Judit pogácsa műhelyéből jelentkezünk.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a Bőség kosarát itt a 98.6 Manna FM-en. Következőket látom itt a polcon: őrölt köménymag, köménymag, kandírozott narancs, tökmag, vaníliás cukor, például szezámmag, de ott hagytuk abba, hogy Juditba belefojtottam a szót, mert óriási a választék. Pontosan milyen pogácsák vannak még, a zenék alatt egy kicsikét átvettük és felkészült, folytatjuk a listát.
2: Szóval, ami egy nagyon különlegesnek számít, és aki szereti a humuszt, humuszbárba jár, mint én, onnan jött az ötlet: római kömény és répa. Tehát ezt ugye így lehet kapni, egy párolt répa római köménnyel így lehet kapni a humuszbárban, na ezt is tökéletesen bele lehet tenni a pogácsába, vagy mint például a spenótos pogácsa, egy megbolondítva egy pici fokhagymával, ugye ez is nagyon-nagyon finom tud lenni. Gombás, oregános, vegyes erdei gomba, megbolondítva egy kis oregánóval, vagy bazsalikommal, lepirítva alatt egy kis hagyma, ez is tökéletesen beleillik a pogácsába.
1: Ezeket mind kikísérletezett, ha új íz jön, és akkor van egy ilyen szűk réteg, aki megkóstolja, és akkor utána megy a piacra?
2: Igen, ezek ki vannak kísérletezve, de általában a második sütésre ez már jól szokott lenni. Nekem van ehhez egy ilyen Isten adta tehetségem, vagy ráérzek, vagy szeretem az ízeket, meg egyébként tényleg szívvel, lélekkel csinálom, és nagyon szeretem, amit csinálok. Ez úgy jön, ez úgy belülről jön. Tehát van, amik receptet föl sem írom, hanem egész egyszerűen fejbe van. Van, amikor improvizálok, de nyilván a cél azért a piacon, hogy a vevő mindig ugyanazt kapja, és ne legyen ugyanannak a terméknek hétről hétre más az íze. Tehát ezért ezek alapdolgok, amik hétről hétre megjelennek a piacon, ezek mindig egyformán szoktak sikerülni, de igen, ki van kísérlet, ez a család kóstolja elsősorban. Másodszorban pedig a piacon jön meg az eredmény, amikor pozitív visszajelzéseket kapok, és ez visz mindig előre, hogy jobbat és jobbat csinálni, vagy még többet, vagy még újabbat, mert ez egy óriási jó dolog, mikor azt mondják nekem a piacon, hogy tartsak workshopot az asszonyoknak, a feleségeknek, és nagyon örülnének, hogyha megtanulnák azt.
1: És lesz ilyen workshop?
2: Elképzelhető, hogy lesz, ez még a helyet ki kell alakítani.

0: kitani, de tovább, tehát ez csak kifejezetten házi jellegű sütemények, mint például majd a Rákóczi túrós, de ugye most a pogácsáról beszélünk, annak volt nagy sikere még egyébként korábban.
1: Ugye alapdolgokról mondottál volt, hogy alapdolgok, maga a recept is egy alapdolog, tehát egy alaprecept, és akkor azokat borondítom meg, vagy pogácsánként, esetleg az alaptészta is más.
0: Nem, van egy alaprecept.
1: Ami titkos?
0: Ami... Mondjuk így, hogy titkos. Mondjuk így, hogy titkos, de van egy nagyon egyszerű alaprecept. Ez a lényeg, hogy élesztőt nem használok, semmilyen ízfokozót, semmilyen adalékanyagot és semmilyen tartósítószert. Ezek igazából ezek a pogácsák frissen jók, de másnap felmelegítve ugyanolyan ropogós lehet, mint előző nap. Ez a benne lévő minőségi anyagoktól lesz másnap is finom, vajjal készülnek, illetve libazsírral, vagy kacsazsírral éppen, mikor mit kapok.
1: Margarint akkor száműzted?
0: A margarint száműztem, bár a margarinnak én nem vagyok egyáltalán ellene, de a vaj jó. De egyébként fogok kísérletezni margarinnal is, de ez egy szakmai dolog, hogy ez miért lesz így, vagy miért lehet, hogy miért fogok váltani margarinra. És azon túl még...
1: Mehet a lista tovább bőven? Hogyne? Hát legyünk büszkék rá, hogy ennyi van.
0: Jó. Na, egyébként egy teljesen új felfedezésem most a grillpaprika, fetes grillpaprika, ami még nincs, ezt tegnap találtam ki, ami a következő napok kísérletei közé fog tartozni, de ha már grillpaprikánál tartunk, ami egy nagyon jó bejáratott recept, az a padron grill paprika, ez mikor belesül a pogácsába, ez isteni jó tud lenni, ezt meg lehet esetleg még fejelni, ha teszünk mellé valami különleges sajtot, vagy egy old holland goudát, vagy pedig egy sima egyszerű sárga cheddar sajtot, tehát valami, ami egy kicsit más, mondjuk az alaprecept az egy amerlander trappista sajt van benne, de mindegyikben, de ez még kíván egy kicsi mást ízt is. Tehát innen jön az, hogy van egy alaprecept, és akkor még szépen, ahogy kóstolgatom a kisült alapterméket, jönnek az ötletek, hogy még mindent lehet beletenni.
1: Elindultunk a választék birodalmába, nem kaptunk kérdést, de nem felejtjük el a tepertős ütúros pogácsát is. 98.6 Manna FM, a bőségos, a zene, aztán érkezünk vissza a Judit pogácsa műhelyébe.
2: Abszurd viszonya, belelesnem van-e, merszem még, új dallam, hát ez micsoda.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál már István Dániás tartol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Ez a Bőség kosara.
1: 98.6 Manna FM, a Bőség kosara, a helyszín pedig Judit Pogácsa műhelye. Egy ilyen gyönyörű, szép, rozsdamentes asztalt ütöttem meg, éppen itt ilyenek kellenek, ezen készülnek a pogácsák. A klasszikus pogácsa is, tehát ha az ember pogácsára gondol, akkor a krumplist, azt mondtad, de tepertős vagy jutúros pogácsa, mind a kettő megvan?
2: Megvan, persze mind a kettő megvan. A jutúros pogácsa az van kaporral és kapor nélkül. A kapor ez egy megosztó fűszer, ki szereti, ki nem szereti. A tepertős pogácsáról meglepő módon az a tapasztalatom, hogy nem félnek tőle az emberek, ugye túl sok zsírt tartalmazhat, és nem mindenki szereti ezt. Tehát azért azzal úgy óvatosan dolgozom, de van. És most a legújabb, amit kitaláltam, nem is olyan régen, hogy ezt kombinálom asszalt szilvával.
1: A tepertős pogácsát?
2: A tepertős pogácsát az asszalt szilvával, de annak nem pogácsa formája van, annak más formája van, de nem árul már, hogy milyen.
1: Igazából lehetett ilyet kapni, ilyen tepertős pogácsa tésztából készült levél, és akkor benne volt szilvalekvár, tehát a kettő végül is nem üti annyira nagyon egymást, ez nem a te műhelyedről van, szóval csak hogy ilyet már láttam és ettem.
2: Igen, ilyenek vannak, de azok vagy hájas tésztából, vagy leveles tésztából készülnek, ez ugyanez a pogácsa, mint amit most beszélgetünk, csak a tepertős változat, de nem pogácsa formája van, hanem hajtogatva van, egy kicsit más, de ez most egy egészen új ötlet volt tőlem, hogy két héttel ezelőtt, még nincs kint a piacon, de hamarosan érkezik.
1: Ha egy számot kell mondani, akkor hányféle pogácsa van körülbelül, csak nagyságrendileg?
2: Hát olyan 23-25, de mondom, mindig jönnek az újabb ötletek, de ez a fetás grillpaprikás az éppen tegnap született gondolat volt, mert megláttam valamit a hűtőszekrényben, és gondoltam, hogy ezt is bele fogom tenni, és szerintem nagyon jól fog működni.
1: Tegnap pont egy óbudai pékségben kajáltam, és sült paprikás fetás sajtkrémet ettem, tehát összeérnek a dolgok. Szerintem, hogyha a 100. pogácsát meg lesz, akkor arra újra ki fog jönni a műsor, és azt megnézzük. No, de viszont elég sokat jársz piacra. Miért tartott fontosnak azt a, nevezzük ezt analóg kapcsolatnak, a vevő és a készítőmester között? Szeretsz beszélgetni az emberekkel, mondanak véleményt, táplálkozol belőle, miért jó piacozni?
2: Meglepő, ez egy fordulat az életemben az utóbbi időben. Igen, nagyon megszerettem a piacokat. Szeretek az emberekkel beszélgetni. Érdekes. Tehát ez a termék, ez nem adja el magát, ugye az ember meglátja, bolint egyet, jó pogácsa, és megy tovább. De hogyha elkezdesz beszélgetni, megkóstoltatod, megismerteted, akkor van rá hajlandóság. Az emberek szeretik a finom dolgokat, ugye enni szeretünk, és szeretik kényeztetni magukat különleges dolgokkal. Vannak akik természetesen nehezen fogadják el, de a tapasztalatom az, hogy 90%-ban ez jól működik, tehát ízlik az embereknek, van, aki egy kicsit bátortalan, van, aki meg egyáltalán nem kóstolja meg, de van, aki egy pici beszélgetés után ez mégiscsak, mondjuk egy ilyen algás cukin is, vagy egy ilyen római köményes répás, ez egy kicsit így nem mindenkinek az ízvilága, de aki kicsit bevállalos, az megkóstolja, és nem szoktak benne csalódni. Tehát ugye a többség ez mindig úgy megy el, hogy hú, hát ez nagyon finom, kérek 10 dekát, aztán sétál tovább, és akkor visszajön a következő adagér, mert hú, ez annyira finom volt, hogy visszajöttünk. Sőt, volt olyan, hogy így jöttek a karácsonyi megrendelések is, ugye sok karácsonyi vásárban voltunk a decemberben, és ez mind a kóstoltatás. Nagyon fontos egyébként a pogácsánál, meg az ilyen különleges, ismeretlen dolgoknál, hogy kóstoltassunk, beszélgessünk az emberekkel. Igen, ez fontos.
1: Szép tempó lehetett itt karácsony előtt, gondolom akkor, de rengeteg, hogy az ember ugye próbál leadni mondta a munkába, és ha talán egy jó pogácsát, akkor lehet, akkor inkább megrendeli. Amúgy ez a fajta pogácsa csak a sütésnapján jó, vagy másnap is jó, harmadnap is, uram, bocsánat, mikor, hogy?
2: Hát ez a legjobb az sütésnapján, tehát ez de felmelegíthető másnap, és mint mondtam, hogy azért a zsíradékot tartalmaz, hogy a zsíradék újra feléled a pogácsában, és ettől ugyanolyan ropogósá válik, de hát ezért nyilván ez frissen jó.
1: Kedves hallgatók, innen folytatjuk, akkor a Judit Pogácsa műhelyben vagyunk, zene, aztán arra ezek kíváncsi, hogy egyedül hogy lehet vinni egy ilyen vállalkozást, mennyire könnyű dolga van Juditnak. Zene, aztán folytatjuk.

0: Ez a Bőség kosara. Manna FM.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a Bőség kosarát. Judit Pogácsa műhelyben vagyunk. Úgy kaptuk el, hogy még nem készülnek a pogácsák, mert tudta, hogy riportozunk, utána viszont előbb volt egy rendelés, míg a zenét hallgattak, hát beindul itt a munka. Hogy milyen könnyű megtalálni a vevőt, mennyire fontos az online jelenlét. Ugye mi is úgy találkoztunk, először csak jöttek a posztok, a pogácsa képek, hogy mondatlan volt, hogy nem tettem össze, ki az a Judit, az én volt kolléganőm. Mennyi idődet viszi el az ilyenfajta marketing? Mennyire kell ez?
2: Én hiszek a social media erejében, és igen, sokat posztolok, mindent kirakok, tehát, de egészséges mértékkel azt gondolom, tehát ezért túltolni sem szeretném. Hát ha belemerülök, akkor órákig vagyok képes ezzel foglalkozni, mert szerkezgetem a képeket, szeretem fotózni, amit sütök, szeretek szép képeket feltenni, 3 Facebook oldalam van, ahol folyamatosan mennek a posztok. Én hiszek ebben. Hogy mennyire nehéz, nem egyedül csinálom, van egy párom, aki segít, tehát igazából ketten csináljuk, ő a céges dolgokban tud segíteni, a papírmunkában ebben egyáltalán nem vagyok jó. A sütés része az én részem.
1: Az a szebbik része, nem? Amikor pont erre jött volna a kérdés, hogy ugye egyedül egy ilyen teristele adminisztráció dolgodát, akkor ezt a párod az lefedi, aki hasonló élelmiszeripari szakmában dolgozik. Szóval lehet, hogy hamarosan találkozunk, hogy itt a Bőség kosarában majd megdumáljuk. Szóval akkor bejössz igazából, és akkor csak művészkedsz, nem? Egy újabb pogácsát kitalálsz, megalkotod. Nyilván ez egy nagyon kemény munka azért ennyi pogácsát termelni egy nap. Hogyha megfordulok, azért van 2 dagasztógép, amiben azért bele kell tenni a lisztet. A 2, ez kemence, hogy hívják ezt?
2: Igen, kemence, sütőkemence.
1: Érem szépen a sütők, de már nagyon régen eltelt, a sütőipari kemence, szóval azért ez egy munka, tehát ez nem annyira rózsaszín, bejössz itt, gyurogatsz, hanem ezt termelni kell rendesen, nem? Hogyha csúcs van, akkor mit tudom, egy nap hány kiló pogácsa termelődik itt az üzemben?
2: Hát 30 kiló az alaprecept, de hát ebből nem mindig van egy, van, amikor 2 is kell. Igen, ez egy fizikai munka. Tehát ez egy nehéz tészta, zsíros, nehéz tészta, ezt az üstből ki kell emelni, az üstöt utána ki kell mosni, ez nem egyszerű, de én annyira szeretem ezt csinálni, hogy nekem ez nem fárasztó. Tehát ez engem szórakoztat, kikapcsol. Ugye itt lakom, ahol a kis műhelyem van, vannak barátaim, bejönnek, beszélgetünk, tehát úgy egyedül vagyok, hogy a munkában egyedül vagyok, de alapvetően nem szoktam egyedül lenni, tehát jönnek és szórakoztatnak, szól a zene. A karácsony az húzos volt, nagyon sok munka volt, naponta 12-14 órát itt voltam, nem csak pogácsát sütöttem, rengeteg begli megrendelésem is volt. Nem könnyű, de nagyon szeretem csinálni. Nem tudok nemet mondani, és nem tudom meghúzni a határt, hogy eddig és nem tovább, tehát addig csinálom, ameddig erőm engedi. Tehát ez napi 12 óra, ma is biztos, hogy nagyon sokáig itt leszek.
1: Egy vidám hangulatú műhelyben vagyunk, az óbudai lakótelep egyik házának az aljába, képzeljék el, még a nap is besült, ugye annó még nem épültek olyan sűrűn ezek a lakótelepek, gondoltak némi élettére, fák, parkok, stb. Ez korábban egy pizzeria volt, most pedig itt belakta, és nagyon tágas, nagyon kellemes munkahelynek mondhatod. Én csak a rádiót hallgatnék, a te biztos ezt csinálod. Így. Szumma-szumárom, milyennek a munkának a szépsége? Az, hogy a magad ura vagy, az, hogy alkothatsz, az, hogy emberekkel találkozhatsz?
2: Igen, elsősorban, hogy nem is. Elsősorban inkább az, hogy jó visszajelzéseket kapok, és ízlik, amit csinálok. Tehát, hogy folyamatosan azt hallom, hogy hú, ez isteni finom, hú, ez nagyon jó, hú, hát a feleségemnek is megtanítaná. Ez ennél több szerintem nem kell ezeknél a visszajelzéseknél, és igen, szeretem csinálni, és tényleg ez egy nagyon kellemes környezet, itt a Holdudvart látom, kinézek az ablakon, emberek jönnek, mennek. Szeretek itt lenni, és nagyon jól sikerült összerakni ezt a kis műhelyt a régi életem kapcsolatrendszerén keresztül. Nem volt nehéz, gyorsan kellett dönteni, gyorsan kellett megcsinálni, volt rá 3 hetünk karácsony előtt, hogy ezt az egészet összerakjuk. Én azt gondolom, hogy ez egy jól sikerült, jól induló vállalkozás lett, és remélem, hogy jó úton fogunk tovább menni, tehát hogy ezt a lendületet visszük tovább, és minél többet és többet szeretnék csinálni, és még a bővülés lehetősége sincs kizárva. Ugye ez a helység, ez elég nagy ahhoz, hogy itt még vannak lehetőségek, amiket később ki lehet használni.
1: Visszatérünk, hogy ezek a lehetőségekből valóság ez. Egy olyan hölgyel beszélgettem, aki szeretetből csinálja a pogácsát, és ez nyilván visszaköszön a tésztákba is. Ez volt a Bőség kosara, Judit Pogácsa műhelyéből, a viszonthallásra.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: A varjuhályok igen változatos nemzetség, több mint 300 fajjal. Maga a sedum elnevezés a latin sedeo igéből származik, aminek a jelentése ülni. Ez leginkább az alacsony termetű varjuhályfélék tulajdonságára utal, miszerint ülnek a sziklákon, a talajon. Azonban találhatóak közöttük örökzöldek, félörökzöldek és lombhullatók is. Többségük látszárú, pozsgás növény. A touchdown tick körülbelül 50 cm magas, erős növekedésű, az egyik legsötétebb, fogazott levélzetű fajta. Leveleinek színe a vöröses barnától a lilás barnáig terjed. Bogernyőzetben nyíló, apró, csillagszerű, rózsaszín virágai egyenes, sötétvörös szárak végén augusztustól novemberig fokozatosan bontják ki szirmaikat. A virágfejek fennhagyva remekül néznek ki télen is, formát és textúrát adva az ilyenkor kopár kertrésznek. Napfénykedvelő lévén tűző napos helyett, talaj tekintetében pedig átlagos, jó vízelvezetésűt választunk számára. Szívós, igénytelen, szárazságtűrő, tolerálja a sziklás és rossz talajokat is, gyorsan megtelepszik, viszont a pangó vizet nem bírja. Kártevőkkel és betegségekkel nem igazán kell számolni. Sziklakertek, ágyásszegélyek, sétányok, sekély talajrétegű napos felületek kőedények beültetésére kiválóan alkalmas. Virága és levelei hosszú hónapokon át kedves, üde látványos színfoltot jelentenek.
0: Ez volt a Manna Morza. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Tovább tart a kellemes őszi idő. Az ukrán parlament elé került a nemzeti kisebbségek jogait érintő törvényjavaslat. Kezdeményezték Szijjártó Péter meghallgatását a Nemzetbiztonsági Bizottság előtt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Közzétette az ukrán parlament a nemzeti kisebbségek oktatási jogairól szóló törvényjavaslatot. Ez a többi között bevezeti a nemzeti kisebbségi intézmény fogalmát. A státuszt olyan iskola szerezheti meg, amelyben a kisebbségi nyelven tanuló diákok száma meghaladja a teljes létszám felét. Ha a törvényt elfogadják, az adott nemzeti kisebbség nyelvén is ki lehet majd állítani a hivatalos közoktatási dokumentumokat. Ezek a jogok kizárólag az Európai Unió hivatalos nyelveit, valamint Ukrajna őslakos népeinek nyelveit érintik, és nem vonatkoznak az orosz nyelvre. Hétfőn hallgatná meg Szijjártó Pétert a Nemzetbiztonsági Bizottság a BYD kapcsán, közölte a Tisza frakció. A volt külgazdasági és külügyminiszter júliusban jelentette be, hogy a kínai autóipari vállalatnál fog dolgozni, a cég egyik vezetőjeként. A képviselőcsoport szerint ennek nemzetbiztonsági kockázatai lehetnek. Elhatárolódott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és az Esztergom Budapesti Főegyház megye is Osztia Zoltán budapesti plébános tiszás szavazókra tett megjegyzéseitől. A tiszteletes múlt szombaton egy szentmisén egyebek mellett azt mondta, a tiszások egy olyan erkölcsileg romlott társaságra szavaztak, amelyik elpusztítja az országot. Magyar Péter bocsánatkérésre szólította fel a plébánost, a katolikus egyházat pedig arra, hogy határolódjon el a vállalhatatlan, embertelen és a kereszténységgel mindenben szembe menő mondatoktól. Lezárásokat rendelt el a rendőrség az Országház és a hozzátartozó mélygarázs környékén. Az intézkedés december végéig lesz érvényben. Az Országos Rendőrfőkapitányság közleményében hangsúlyozta, a korlátozás technikai jellegű és egy 13 éve érvényben lévő rendelkezés folyamatosságát biztosítja. A bejelentés nem korlátozza a gyülekezési jogot. Abból fakad, hogy október 1-jével önálló szervezetként megszűnt az országgyűlési őrség és beolvad a készenléti rendőrségbe. Az ősz eddigi leghidegebb reggele volt a mai. Nyírtasson -2 fokot mértek, tájékoztatott a Hungaromet. Fagyott a Nógrád megyei Zabarban is, ott -1,6 fokot mutatott a hőmérő. Szintén kevéssel fagypont alatt alakult a hőmérséklet Bánrévén és Gagybátor meteorológiai állomásán.
0: Időjárás.
3: Ma is marad a napos száraz idő, a szél nyugaton megélénkülhet, csapadék nem várható. A levegő napközben 20-26 fokra melegszik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Tanácsból tőke. Könyvek, amelyek megváltoztatták az életem. Iványi Ildikó pénzügyi elemző és Péter Petra podcastja.
1: Egy különleges epizód a mai, kedves régi és kedvenc, egyik kedvenc kollégám és barátom, Puc Attila.
2: Sziasztok!
1: A vendégünk, hello!
3: Szia Attila!
1: Aki tévés szakember és szerkesztő és műsorvezető és makett és terepasztal zseni és kis modellvonatokkal is foglalkozik, de leginkább itt most neki azért van helye nálunk, mert szakácskönyv rajongó és szakácskönyveket is gyűjt.
2: Bizony, úgyhogy,
1: ha már a könyvekről beszélünk ebben a podcastban, akkor erre fogjuk kihegyezni ezt a beszélgetést, de nyilván beszélgetünk arról is, hogy te hogy állsz a könyvekkel, mert hogy ezért te nagyon sokat olvastál, Attikám, Isten hozott nálunk.
2: Sziasztok, sziasztok. De sok mindent elmondtál, igen, a szakácskönyv, az érdekes dolog, hogy ez a Bőségkosara című műsorból is adódik egy picikét.
1: Főzős piacolós műsor.
2: Meg az, hogy én bírom a retrót, és hogy igazából szeretem a retró szakácskönyveket, nagy borlapiaci
1: álló vagyok. Te is analóg vagy.
2: Igen. Ezt a jelzőt szeretem én is használni, igen, hogy analógul vagyok bekötve az élethez. Nem mindenbe, hát most például meg lett az első okos locsoló berendezésem, hogy csak nyissak egy zárójelet a...
1: Tényleg?
2: Igen, wifiről indíthatom mi egymást, de a könyvekre analóg vagyok, a feleségemnek van e-bookja, nekem nem, ilyen a papírt szeretem a kezembe fogni.
1: Az a jó, nem? Lapozni.
2: Ez ilyen nézőpont kérdés, nem, én ezt szeretem. Ő meg azt szereti.
3: Többen vagyunk így. Én vegyes vagyok, mert én olvasok e-bookot is, és rendes könyvet is. Nyilván időnként kényelmesebb e-bookot.
2: Biztos.
3: Olvasni.
2: Igen, de ott inkább az újdonságok, amikor én beszéltem, ugye szakácskönyvek, meg mindenféle, nem csak szakács, hanem gasztrotörténeti, gasztrokulturális.
1: Igen, mert nagyon sok olyan szakácskönyvet, mondjuk, hogy a Váncsának a néhány évvel ezelőtt nézzük, hát az, vagy megjelent újra a Katóka szakácskönyve, hát abban sztorik vannak.
2: Bizony.
1: Abban egy életérzés van, abban a régi idők megjelennek gyakorlatilag, mint hogyha egy film játszódna.
3: A receptek egyébként is szerintem egy kortörténetet úgy elmesélnek.
2: Bizony, hogy ne. Igen, van olyan könyv, például egy kelet-európai szakácskönyv, és van benne NDK konyha. Német Demokratikus Köztársaság konyhája, meg jugoszláv konyha, ilyenek is vannak. Mind érdekes, meg mind történelem, persze. Meg ha visszamegyünk, vannak ezek, amiket nagyon szeretek gyűjteni, kis forintos füzetecskék voltak régen, sokkal merül.
1: A rakétaregény sorozat, meg olyas,
3: az egy forintos, vagy egy pengős.
2: Én csak a gasztóra hegyezem ki az egészet. Tehát a konzervből készétel, konzervből frissen, mirelitből frissen, tojásételek ABC-je.
1: Tehát amikor csak ilyenek. Tésztaételek, sütemények.
2: És ott van egy mindig, például konzervből frisset, az ott mindig van egy konzervgyári előszó, hogy a népgazdaság milyen jó, hogy leveszi a háziasszonyok terhéről a vállat, és odaadja a készítményt.
1: Hogyan ember csak,
2: bocsánat, igen, pont. Na, és hogy megmutatja, ez egy kor dokumentum, ez is igazából mi volt akkor és hogy volt. És ezeket tök jó olvasgatni.
1: Mikor kezdtél el szakácskönyvet nézegetni?
2: Nagyon régen.
1: De főzős is vagy.
2: Én inkább sütős. Leves, azt nem sokat tudok, inkább sütni. És abban is inkább az almáspite, az a verhetetlen.
1: Hát ez a klasszik. Meg szendvics készítésben vagy még sztár, azt mondjuk el a hallgatóknak.
2: Nem, csak néha kiteszem, hogy mivel várom a feleségemet, hogy a föl kell reggel az ágyból. Milyen saláta kompozíció vagy picikét, az ugye beindítja a reggelt.
1: Semmi szóval kérdez. Első szakácskönyvek.
2: Hát az a főziskola volt, azt hiszem.
1: Nem fiatal. A Horváth Ilona?
2: Nem, az anyukának megvolt.
1: Mindenkinek volt.
2: Megvolt az egy, és nem is ő írta, azt tudod, vagy, hogy volt valami, hogy az valaki szerkesztette, csak az ő nevével adtak. Az van egy ilyen legendája, majd utána nézek. Ez egy ilyen szürke műbőrbe kötött, elől ilyen átlátszó folyába kötött. Horváth Ilona, igen, hát ez egy klasszikus, azt nem az minden konyhában ott kell.
1: És a Lajos Mari Hemző Károlyra emlékeztek? A 99.
2: Az egyikük fotózta, másik pedig írt.
1: 99, mit tudom én, szárnyas recept, 99 étel.
2: Az nagyon 80-as évek, hogy voltak ott az ételek tálalva, meg
1: de vagy, körítés. És akkor most mutatom a kezem, hogy vagy ennyi megjelent. Tehát bizony, 50 centinyi, egyébként vékony, de nagy méretű, tehát különleges formátumú, sok-sok fotóval.
2: És mindig 99.
1: Igen.
2: Nem, imádom az olyanokat, amikor valakit ez Olaszországba érszak a délre, és végig gasztok kirándul az egészet. Elmondja a sztorit, hogy mi történt, és mindig az adott régiónak egy-egy receptjét, főétel, leves, és látnak a hallgatók a Petra arcát, az ő is nagy olasz van, az életérzés. Szerintem benne még van egy ilyen túra egyszer, hogy elindul majd a pasiával délről, vagy éjszakról délre, aztán megírja az ő szakácskönyvét.
1: Igen. Szóval, megesszük Olaszországot. Egyszer már megettem Bretagne-t. Arról van egy fotós sorozatom.
2: Az könnyű kaja volt?
1: Mindenféle volt. Uh-huh. volt olyan pékség finomságok sora, hogy kigurul a könnyed. Uh-huh. Volt a klasszikus kagylófehérboros mártás, sült krumpli,
3: sajt.
1: Az. Volt sok sajt is, igen. De volt a különleges
3: penészes sajtok hazája
1: is.
2: És könnyű fehérborok.
1: És ha már itt tartunk a penészes sajtoknál, akkor áldozzunk néhány percet Puc Attila barátom és kollégám sajtimádatának és a büdös sajt történetnek, ami a családi legendáriumban.
2: Büdös túró. Büdös túró. Megboldogult taposom receptje volt, mondom Ildikónak is. Venni kell egy tök egyszerű...
1: De ez a receptnek, hogy a büdös túró.
2: Tök egyszerű fél neked kilós túrót. Beteszed a hűtőbe, és elfelejted egy 8 hónapig. Ennyi. Azaz magát megcsinálja bent az acskóban. És nagyon... ugye a sajtevésnél is, mint oly minden más az életben, mindig minden fejben dől el, nem? Igen. Ez nem büdös az a sajt, az illatos az a sajt.
1: Például hogy egy
2: pápusztait bírod?
3: Bírom.
2: Petra?
1: És soha az életemben nem ettem.
2: De azért, mert nem vissza a lélek, vagy miért?
1: Nem tudom miért, valahogy sose ettem, de a Kata barátnőm, aki olyan, mint egy madeira csipke, tehát olyan szép, magas, nátszál, vékony, csoda a csaj.
2: Imádja.
1: És tömeg is teressége van a pápusztai tevet. Tehát én ilyen ellenmondást még, hogy ezt a nagyon büdös valamit eszi egy ilyen gyönyörű.
2: De már a fejedbe kell eldönteni.
1: Tudom, hát
3: egyébként
1: egyszer...
3: a tényleg, hogyha el tudsz vonatkoztatni a fejedben az illatától, uh-huh. Amihez nyilván az orrod egy idő után hozzászokik, uh-huh. És akkor nem érzed úgy sem, hogy az büdös, de az nem büdös, annak van egy jellegzetes illata, az íze, az viszont semmihez se hasonlítható, és tényleg
1: nem
3: lehet leírni, azt meg kell kóstolni.
2: A franciák nem sokat irigyelnek tőlünk, ez az egyik.
3: Igen.
2: A pápusztai sajt, mert ez neki, ott van Roquefort, ott van mindenféle rúzsal élő sajt, stb.
1: Hát mi nem próbálják meg a pápusztai?
2: Nem tudom, mert ez mint a Roquefort, és az a barlang kellett, a juhász ott megtalálta véletlenül a sajtot, és ugye visszament, megtalálta, megpenészedve, és akkor meg de finom, az kellett. Nyilván bele csinálnak mondjuk is márvány sajt néven, de az igazi az ott készül.
1: A kék sajt.
2: Igen, igen. Az igazi Roquefort az ott készül.
3: A Roquefort az Roquefort. Kész.
2: Így van.
3: Na,
2: a pápusztai szóval... pedig az igazi Csermajor. Csermajori most azt hiszem tangazdaságként üzemel, ott készül. Csak ez is óriási drága lett, de az a picike kis darab az megjelen. Na majd akkor egyszer adásba hozok be neked, jó? De akkor itt tényleg.
1: Megesszük egy jó. Hát ezt a jackfruitot, ami nagyon büdös, azt is kipróbáltam egyszer. Hát, hogyha azt meg tudtam enni, akkor meg tudom enni a pápusztait is, nem?
3: Igen. Meg fogod tudni enni.
2: És igen. Már
1: majd arra gondolok, hogy a hévízi gyógyvízbe ülök, és az a büdös, nem a sajt.
2: Így van.
1: És nem ha minden fejben dől el.
2: Már csak egy lépés a svéd rohasztott halkonzerv.
1: Azt soha. Azt én nem fogom.
2: Én sem kóstoltam még.
3: Petra meg szokta kérdezni, de most akkor én teszem fel ezt a kérdést, hogy mi volt az a gyerekkorod első könyvélménye, amire így vissza tudsz emlékezni, és ami olyan meghatározó volt a te életedben.
2: Amire vissza tudok, ez egy szovjet szerzőnek volt a könyv, a Vízhang titka. Nem tudom, megvan-e, egy nagyon szép kis gyerekkori szerelemről szól, nyilván két pionyír között, egy úttörő, vagy egy úttörő és egy úttörő fiú között, amikor együtt mentek fel valahova, ami úttörőtávon játszódott, a Fekete-tenger mentén, akkor szólt a vízhang, és akkor a kislány összeveszett, hogy eltűnt, nem tudom, és a fiúnak egyedül nem szólalt meg a vízhang, és akkor ennek a titkát kutatta, de mindeközben ott voltunk a tengeren, vitorláztak. A vízhang titka, ez az, ami nekem ami nagyon-nagyon emléke, nagyon benne van már, utána a következő szintén fiatal olvasta Tatai Sándor Puskák és Galambok.
3: Azt én is olvastam.
2: Ami, és amikor megyek mindig Tatabányára, és fölnézek a turulszoborra, akkor ez is benne volt.
3: Igen,
2: a
3: én ugyanígy vagyok.
2: A mostanában a hírbe hozott Mici Mackót is szerettem. De igazából ez a szovjet szerző volt, nem tudom sajnos a szerző nevét. Egy sorozat, már tudok olvasni, sorozatban jelent meg. Azt tudom, ott fönn volt szépen írással, kézzel lejön, már tudok olvasni, és az volt. És az olyan kicsit szomorú volt a vége, hogy borús is volt az ég, a vízhang sem működött, a lány sem volt ott. És
3: nekem a vízhanggal kapcsolatban van egy történet, én a Balaton felvidéken nőttem fel, és hát ugye nagyon sokat beszéltek a környezetemben is, meg az iskolában is a tihanyi vízhangról. Uh-huh. és emlékszem rá, hogy én még óvodás voltam, amikor a szüleim mondták, hogy na, akkor elmegyünk Tihanyba, és akkor meghallgatjuk a visszhangot, de hát már akkor se volt visszhang.
2: Beépítették azért, nem?
3: Igen, igen. És hát mindenképpen ugye szerettem volna azt a visszhangot hallani, és hát nem volt visszhang, úgyhogy én retteltesen el voltam keseredve, és akkor ott sírtam a Tihanyi templom mellett, hogy hát akkor minek jöttünk el ide, hogyha nincsen visszhang, mert hogy ezt nekem megígérték, hogy én ott ezt a visszhangot meghallgathatom.
2: Nincs, az nincs.
1: És aztán az el tudtam menni valahova, volt visszhang?
3: Hát van egy-kettő hely, ugye, ahol lehet visszhangot hallani, meg visszhangozni tulajdonképpen, de hát az mégsem a Tihanyi Echo. Uh-huh. Igen. De a hozzád a

0: akkor megvettem a könyvét, sőt a kanapéba le is riportoztam őt, egy teljesen más kamcsán, és ő elkezdte életét feldolgozni, és elkezdett könyveket, blogból indult. Én szeretem a mai történeteket, illetve nagyon-nagyon szeretem azokat, és a gyerekeim már néha már nevetnek is ezen, ami Berlinről és a berlini megosztottság idején játszódó valós történetek, tehát a Berlin a kémek fővárosa, akkor minden, ami ott játszódik egy ilyen megosztott városban. 87-ben voltam először 17 évesen Berlinben, amikor így arcul csapott a fal, hogy mi az a fal, nem tudom, voltatok-e úgy, hogy még állt a fal Berlinben.
1: Én többször átmentem, ide-oda.
0: Na aztán 85-ben én is, és akkor ráni, ugye Sziget a Vöröstengerben megtaláltuk, hogy mi az a Nyugat-Berlin, de az egész, hogy mit okozott ott, milyen sztorik voltak.
1: Sőt, nekem két unokatestvérem börtönben is volt, amiatt, hogy ők át akartak menni. Igen,
0: ezek a sztorik.
1: Igen.
0: Tehát a korunk történelme, tehát én, hogy mondjam, én nem annyira klasszikus fogyasztó vagyok, hanem Eldézsi Zoltánnak jelent meg egy könyve, ő a Napló riportere, illetve első könyve, egy ilyen könnyed krimit ígérnek, hanál a lakókocsival, és ott van a könyve szekrényemen, de ott van egy norvég szerzőnek a könyve, azt még nem kezdtem el, a Válás címe, sok jót olvastam, egy válás különböző szempontból, a végén az olvasó nem tudja, kinek van igaza. Tehát ilyen velünk is előfordulható, tehát sok mindent, ha időm engedi, akkor igyekszem sok mindent, már azért van némi restanciám, tehát nem olyan tempóban sikerül olvasni, ahogy szeretnék, de igyekszem.
2: A gyerekeknek volt kedvence?
0: A lányom, ő nagyon ráállt, ők ugye mind a ketten már szinte csak angolul olvasnak, ugye.
2: De mikor picik voltak? Mi volt az első, amit olvastál nekik?
0: Hát, amit első, amit úgy olvastam nekik, az nem, mi diafilmeztünk sokat, azt olvastam. Tehát ebben az országban megmaradt a diafilm kultúra, azt még tekergettem nekik. Igen. Úgy kimondottam mesét, ha mondtam, akkor fejbe mondtam, de a diafilmen az összes klasszikus végigjött. Aha. Az jó volt. Pedig akkor már volt DVD, már volt minden, de mégsem ugyanaz, hogy képernyőt bámulni, hogy a mai gyerekek nem tudom, mit csinálnak, de aztán, ha tudatos a szül, akkor előveszi vagy a könyvet, vagy a diafilmet. Igen. Nem?
2: Igazad van.
1: Nem is tudom, hogy lehet-e egyáltalán diavetítőt és diafilmet.
2: Hát ez az egyetlen... Marketplace-e meg ilyen piaci...
0: Nem csak volt. Tehát, épp azt mondani, hogy az egyetlen ország vagyunk a keleti régióban, ahol a diafilm megmarad, hogy gyártják a diafilmeket, és ha megnézed könyvesboltban, nagy hálózatokban, van a gép mellett, ott vannak a filmek is, de bólapiacon is rengeteg film van. De ott vannak 1-2000 forintért a filmek, ugyanúgy kiadták őket. De még valamit mondhatok a szakácskönyveket? Tudjátok, melyik a legizgalmasabb, amikor az ember föllapoz egy piacen szakácskönyvet, és talál benne kézzel írott recepteket. És nekem már rengeteg ilyenem van, mert a feleségem nagyanyja, meg a déd nagyanyjának is megvan, és ezeket kvázi nem kiadni, hanem ilyen reprintben megcsinálni, és odaadni egy-két barátnak, hogy, és abból sütni. Mert ott, amikor a gyöngy betűvel levette,
2: igen, és oda az van olcsó írva, János, hogy ezek különösen finom.
0: Igen, meg az, hogy milyen szép betűkkel írtak, igen, meg ezek a nagyon-nagyon takarékos.
2: Magadnak?
0: Nem írok magamnak, nem. De rengeteg ilyen kézirat receptet találtam, és az teljesen más.
2: Szakácskönyvekben?
0: Igen, egy-kettőben. Igen, meg ezeket így...
2: Megsárgult, elvékonyozott.
0: Igen, és ezekre vigyázni kell. Tudod, a füzetecske volt ezek, füzetecskék volt, sőt volt, amit elkértem, befotóztam. Szóval ez megint egy ilyen személyes történetek egy-egy recept, nem? Hogy...
2: Hát meg ez még a mi Atlantisunknak egy-egy darabja, ami más vihedőben van.
0: De azért még ezt igyekszünk felhozni, nem?
1: Arról is nem csak ugye egy korkép, hanem egyszerűen az akkori ízlést is megmutatja, illetve meg a szükséglet.
0: Miből
1: lehetett,
0: mit csinálni?
1: Igen, amire ugye ma szeretnék visszavezetni a mai fiatal házi asszonyokat, hogy tulajdonképpen nincs hulladék a konyhába, meg nem kellene ugye a szemétben nagyon-nagyon sok minden élelmiszert kidobálni, csak egy kicsit oda kéne figyelni, illetve ugye az újrahasznosítást megtanulni. De ma nincs, akitől megtanulják, mert...
0: Ott a YouTube-ban neki, csak már az egyének, hogy tudata legyen, hogy erre kíváncsi legyen.
2: Egyetlen felmerüljön abban, hogy érdemes gazdaságosan főzni a konyhában, és egy nyomó dologban, amit nem kell kidobni.
0: Visszatérnek azért.
2: Nézd a főzővizét, a krumplinak a főzővizét, a nokedli szaggatásból, vagy a strapacska szaggatásból a főzővizet nem kell kidobni, szóval...
0: A házilag füstölt csonkavizét nem kell kidobni. Nem a gyorspárcolatipari
1: hüledékről.
0: Úgyhogy, na és ha már szakácskönyv, meg itt a szezonja, hadd mondjak nektek, nem tudom, Bíró Lajos neve megvan-e?
1: Igen.
0: Én sokat forgattam, mert ugye elvégén tévés is vagyok, és az első ilyen konyhásból csináltuk, és életre szóló recept.

0: ötletet kaptam tőle, és ezt most átadom nektek. Lecsócogtatok csinálni?
1: Igen.
0: Elmondtam, mit kell. Ereve keresél fonnyadt paprikát, vagy vedd meg a paprikát, és hagyd kinn a konyhaasztalon, hogy fonnyadjon meg. Olyat, amit már nem venné meg, de semmi, csak a víz távozik belőle. És hogyha fonnyadt paprikával csinálsz lecsót, az sokkal tömörebb, sokkal töményebb az egész, mert a víz. Ha friss, hersegő paprikával csinál lecsót, az a víz kifő, szinte főtt paprika lesz az egész. És éppen ezért jó a piacon olyan paprikát venni, ami már egy fonnyadt, sokáig volt a napon, semmi baja nincsen, nem szendvics mellé teszed, mert nyilván másképp néz ki, de lecsóba tökös. A bíró megmondta, ezt így kell csinálni, és azóta én ezt mindig így csinálom, és iszonyatos ilyen eszencia van a lecsóban.
2: Konkrét a különbség.
0: Hogy?
2: Konkrétan éreztetek.
0: Nagyon.
1: Hát mert koncentrálózik az íz.
0: A víz távozik, az nincs időd abban. Igen, és a lecsózat inkább sütik. A lecsó inkább a paprikáról szól, mint a paradicsomról.
1: Igen.
0: De és a sütik, az egy ilyen, és mondom, tehát egy ilyen nagyon ráncos bőrre kell a paprikát hagyni, hadd dolgozom benne, távozzon a víz, és utána szépen neki.
2: Öreg bőrszerű a héja.
0: Kóstoljon meg, kóstoljátok meg, mennyivel jobb.
1: Ha kellene most mondjuk a hallgatók részére ajánlanod egy könyvet, szakácskönyvet. Amiből úgy gondolod, hogy sokak tudnának főzni, akkor melyik lenne az?
0: Ugye a szerzővel leszek gondban, mert Nagy Szovjet Fazék a címe.
2: Megnézem neki gyorsan várja.
0: Ő egy Nagy Szovjet Fazék, azt elmondom. Ő egy, hát hol máshova, egy Berni Bemigált oroszról szól. Mindjárt eszembe jut, de Petra Zsákos.
2: Vladimir Kaminer.
0: Vladimir Kaminer, így van, és ő rengeteg, az összes könyvét olvastam. Na, a Nagy Szovjet Fazék az igazából elmondja, hogyan élnek az oroszok Berlinben, és hogy ugyanúgy megtartották a szokásaikat, és miket főznek, és tele vannak receptekkel. Nagyon-nagyon velünk élő a dolog, nagyon-nagyon most játszódó a dolog, mert sok a gyárok Berlinben tényleg tele van oroszokkal, és hogy van külön oroszbolt, mert minden. Ezt a szakásot ajánlom, ez nem csak receptgyűjtemény, hanem egyfajta életérzés, és akik választottak egy teljesen más világot, kimentek oda, és Nagy Szovjet Fazék, és az összes, azt hiszem, úgy van, hogy tagállamok, tehát az egykori Szovjetunió tagállamaiból hoz egy-egy példát. Tehát ez egy micsoda Szovjet Unió volt, tehát mekkora unió volt, hány tagállama volt. Na, és nagyon érdekes, hogy Vladimir Kaminer, köszönöm. És még rengeteg ilyen gasztrokönyve van, őt ajánlanám.
2: Van egy nagy kedvencem, amikor egyszer kint készítettünk bőségkosara felvételt a Bosnyák téri piacon, akkor én ott kóstoltam hermelint, úgyhogy most el kell, hogy mondd, hogy ezt hogyan készítjük. Ami nem
0: meg a van kis, mi a hermelinél?
2: Nem a kis cuki állatról van szó, no.
0: Csesörözőbe, hogyha mész, vagy mentek, ugye, például Csehországban a csörözős teljesen más.
1: Rengeteget jártam csesörözőbe, csak akkor nem így ismerem.
0: Na, hát ez az a kamember sajt.
1: Ja,
0: az
1: okay,
0: a hermelin is.
1: Okay,
0: más, hogy Otto Penyeca a vízihula néven emlegetett. Okay, ugye? Hát a szafarádi, a krinolin, ami benne van az ecetes ja. Na, hát a hermelin az veszel, ugye. Hát akkor megvan ez a...
1: Meg,
0: akkor
1: persze.
0: Kedves hallgatónak elmondjuk, hogy veszel kerek kamember sajtokat, azokat hosszába félbevágod, egy keresztbe félbevágod, és elkezded rétegezni. Akkor alul a sajt, rengeteg fokhagyma, paprika, nem piros olaj, hanem erős pista, vagy az édes a másik, ami nem annyira erős. Édes Anna. Majd akkor kezded előről. És szépen sajt, fokhagyma, és rétegezed fel. És a végén nem olívaolajja, mert az egy ilyen nagyon markáns ízű valami, az oliva, hanem egyszer étolajat föltöltöd, és hagyod a hűtőbe, beteszed. És akkor szép a fokhagyma, elkezd dolgozni.
2: Mennyi ideig dolgozik ott?
0: Hát azért ennek egy 5-6 nap kell, hogy ez tökéletes legyen.
2: Egy hét.
0: És ezt a csehek, ezt olyan szépen eszik sör mellé. A csekonyha...
2: De rákenik valamire, vagy
1: nem,
0: ki van téve. És benne még hagymát is, de kecetes hagymával távolja.
1: Én most már beugrik, mert akkor a uflekóba ettem először ilyet. Igen.
0: Na, az ufleku az, ahova soha többet nem mennék, mert csak azért, mert nem lehet a turista helyeket, ott volt az, képzeljétek el, hogy ugye persze el kell az uflekút megnézzük Prágába, de hogy mikrózott, grillezett bordát kaptam, amikor egy eleve megrillezett cuccot megmikróznak, azt érzed.
1: Persze.
0: Szóval egy ilyen turista lehúzás valami, és rögtön jött a rövid.
1: Én nekem az uflekúról a 1970-es évek, 80-as évek eleje élményeim vannak. Akkor még egy kicsit más volt az uflekú. Úgyhogy füstös volt, úgy nézett ki, mint egy müncheni sörbár, hatalmas padok, hosszú asztalok voltak, mindenki mindenkivel beszélgetett, és egyszerűen ilyen hatalmas nagy korsokban hozták ki a barna sört, Úgyhogy nagyon-nagyon jó emlékeim vannak.
0: Na, az egy más idő volt.
1: Az egy más idő volt, igen.
2: Pucikám, nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél. De veled kell még? Igen. Na. Erre, látod? Milyen lyuk a járó beszélni.
0: Beszéltünk mindenről, ja.
1: Igen.
0: De nem baj.
1: Köszönjük
0: de,
1: hogy szépen.
2: Köszönjük szépen, hogy jöttél, és azt szeretnénk kérni, hogy majd valamikor még egyet.
0: Nagyon szívesen.
2: Beszélgessünk majd, és nagyon egyébként szépen. Pedig boldog születésnapot.
0: Hát köszönöm
1: boldog
0: szépen.
1: Születésnapot. Na.
2: Egyél valami finomat ma.
0: Jó, jó, köszönöm.
2: Vagy inkább sokat. A mai epizód vendége volt Puczi Attila, barátom és kollégám, aki tévés és rádiós szakember, a Bőség Kosara című főzős és piacolós műsornak a házigazdája, szerkesztő műsorvezetője, plusz szakácskönyv szakértő és gyűjtő, vele beszélgettünk ma.
3: A beszélgetéseket megtaláljátok az iványi.hu oldalon és a Manna FM-en.
4: Manna. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
5: Manna FM.
4: FM-en a 98.6-on. Online és applikáció

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Egyetlen estén vetítik a budapesti mozik Ozzy Osbourne és a Black Sabbath utolsó koncertjét. Az Ozzy and the Black Sabbath Back to the Beginning című koncertfilm a legendás zenekar 2025. július 5-i utolsó koncertjén készült, ahol rajtuk kívül számos világsztár lépett fel a Metallicától a Guns N' Rosesen át a Toolig, Youngbloodon át a Slayerig. A film mindössze egyetlen alkalommal október 28-án kerül a mozikba, melyek között 4 budapesti helyszínt is találunk, írja Villav Budapest. A Birminghamből származó Black Sabbath egyike azoknak a zenekaroknak, akik nélkül valószínűleg teljesen máshogy alakult volna a 20. század második felének zenetörténete. Sokan őket tartják a heavy metal megteremtőinek, első 4 lemezük máig hivatkozási alap, de nem csak zeneileg alkottak nagyot, mint jelenség is örökre nyomot hagytak a szórakoztatóiparban. Köszönhetően elsősorban az énekes Ozzy Osbourne-nak, aki később szólóban is számos sikeres lemezt adott ki. Ha valakinek eddig kimaradt volna, érdemes meghallgatni a 70-es Black Sabbath című debütáló albumuk szintén Black Sabbath című első számát, és rögtön megérti, hogy miről is van szó. Az életet évtizedekig finoman szólva is nagy kanállal faló frontembernél 2019-ben diagnosztizáltak Parkinson-kort, állapota folyamatosan romlott, 2025 elejére már lábra sem tudott állni. Ekkor jelentették be, hogy július 5-én még egyszer utoljára elbúcsúznak élőben a közönségtől a birminghami Villa Park stadionban, ráadásul az eredeti felállásban, amire azelőtt 20 évig nem volt példa. Az esemény a Back to the Beginning nevet kapta, ahová számos barátjukat és zenésztársokat is meghívták, akik saját dalaik mellett egy Sabbath feldolgozást is előadtak. A koncert folyam Ozzy szóló dalaival és a Sabbath legnagyobb slágereivel zárult, számos megható pillanattal tüzdelve. Az énekes többször is sikertelenül próbált felállni, még a teste már nem is engedte, szívét, lelkét ugyanúgy kitette a színpadra, ahogy egész korábbi pályafutása alatt. Mindössze 17 nappal az eseményt követően 2025. július 22-én örökre itt hagyott minket. A koncerteket élőben is közvetítették, emellett pedig egy koncertfilm is készült belőle, Ozzy and the Black Sabbath Back to the Beginning címmel, melyet mindössze egyetlen alkalommal vetítenek a mozik október 28-án. Idehaza 4 budapesti mozi kapta meg a lehetőséget, a Cinemamom, a Lurdi mozi, a Go Buda mozi, valamint a Pólus mozi. Budapest nem csak a belső kerületekből áll, a külső kerületek ugyanúgy rengeteg felfedezni való értéket rejtenek. Ha nem tudjuk, merre induljunk, jó opció a Budapest kör oldalról ötletet szerezni, ami a főváros körbesétálásának egy lehetséges útvonalát mutatja. Izgalmas lehetőség gyalogosan körbejárni és megismerni Budapestet, a főváros kicsit rejtettebb, távoli arcát. A Budapest kör gyalogos körtúra Budapest körül oldal ötlete a londoni Capital Ringen alapul, ahol szintén számtalan érdekes dolgot találni a város peremén. Az oldal egy lehetséges útvonalat kínál Budapest körbesétálásához, amit nyugodtan teljesítetünk szakaszosan, az pedig tőlünk függ, hogy hol kezdjük. Lényegében bárhonnan indulhatunk, bárhol abba hagyhatjuk, ahonnan egyszerűen hazajutunk. A tömegközlekedésnek és a közbringa rendszernek hála, erre bőven van lehetőségünk. A teljes útvonal 102 km, a gyaloglásunk kívül akár futva vagy biciklizve is megcsinálhatjuk.
0: Programajánlót hallottak.
2: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
3: Sátántangó. Tarbéla 1994-ben készült fekete-fehér filmje a maga 450 percnyi játékidejével minden idők 9. leghosszabb mozifilmje a világon. Miközben a filmhosszához viszonyított vágások számában a legkevesebben rendelkezik, így ebben a tekintetben listavezető. A nemzetközi filmvilágban legtöbbet említett magyar filmalkotás Krasznahorkai László regénye alapján készült. A 12 epizódra takolt mű kapcsán sokan a lételméleti és metafizikai értelmezéseket tartják fontosnak, míg mások pszichológiai szempontok alapján tartják megkerülhetetlennek, de akad, aki a sajátságos humorát és az önreflexiót értékeli a legjobban, a nézőpontjait önmagába visszatérő módon elbeszélő filmben. Medvigy Gábor retinába égő képei mellett Víg Mihály zenéje teszi markánssá a hipnotikus hatású, bár a mai szemmel már nehezebben befogadható alkotást.
2: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Tovább tart a kellemes őszi idő. Az ukrán parlament elé került a nemzeti kisebbségek jogait érintő törvényjavaslat. Kezdeményezték Szijjártó Péter meghallgatását a Nemzetbiztonsági Bizottság előtt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Több mint 600 millió forint kerülhetett fideszes szervezetekhez a Nemzeti Kulturális Alap támogatásaiból a Dunántúlon, írja a 24.hu. A portál 4 megyében gyűjtötte ki a nyilvánosan elérhető támogatási adatokat olyan egyesületek, alapítványok és cégek esetében, amelyek vezetésében vagy tagjai között volt, vagy jelenlegi fideszes politikusok találhatók, vagy nyilvánosan a Fidesz mellett kampányoltak. A 24.hu korábbi cikkeinkben már összesítette, hogy Szabolcsban 400, az Alföldön 900, Nógrádban pedig több mint 100 milliót kaptak az NKA-tól fideszes szervezetek. Újabb keresőfelületen lehet nyomon követni az uniós pénzek útját. Az érdeklődők megtudhatják, hogy hol, mikor, mekkora támogatásból, milyen fejlesztések valósultak meg, és azokban milyen cégek, szolgáltatók működtek közre. A Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium közösségi oldalán azt írta, a pályázat.gov.hu oldal átláthatósági keresőjében a Széchenyi terv plusz folyamatban lévő és lezárult projektjei érhetők el. Az oldal bejelentéseket is fogad, ha felmerül a korrupció vagy a támogatás nem megfelelő felhasználásának gyanúja. Figyeli a Fidesz AVH figyelőjét az adatvédelmi hatóság. A szervezet hivatalból eljárást indít, a lista törvénytelen adatkezelést eredményez. Péter Falvi Attila a Kossuth Rádiónak elmondta, a máshol nyilvános adatok összegyűjtése jogellenessé válhat, ha céltáblává teszi, vagy zaklatásnak teszi ki az érintetteket. A vagyonvisszaszerzési hivatal két vezetőjét bemutató oldal miatt egyelőre mérlegelik a hivatalból történő fellépést. Az érintettek már panaszt tehetnek. Péter Falvi Attila közölte, jogsértés esetén elrendelhetik az adatok törlését, és bírságot is kiszabhatnak. Jövő szombaton ismét látogatható lesz a Sándor Palota. Az érdeklődők vezetett sétán nézhetik meg a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, valamint különleges történeteket hallhatnak, például a titokzatos római szarkofágról és berendezési tárgyak többletjelentéseiről. A látogatásra a Sándor Palota honlapján lehet jelentkezni. Változik a közlekedési rend este a Puskás Aréna környékén. A Magyarország-Grúzia labdarúgó válogatott mérkőzés miatt várhatóan 18 órától lezárják a Dózsa-György út, az Ifjúság útja, a Verseny utca és az István-mezei út egyes részeit. A mérkőzés végén lezárják a Stefánia út egy szakaszát is. A BKK azt kéri, hogy a nézők lehetőleg közösségi közlekedéssel érkezzenek a Puskás Arénához. Országszerte süt a nap, csupán a Dunántúl nyugati felén van némi fátyolfelhő az égen, eső nem várható. A többnyire gyenge szél csak Sopron térségében élénkülhet meg. Délután 24-25, késő este 9-17 fokra számíthatunk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
1: Nagyon mindenkinek is jó hétvégét, a mikrofonnál István Dániel, már is indul a péntek délutáni Manna délután egészen nőtig rádiózhatunk ma is együtt, úgyhogy remélhetőleg egyre többen szabadulunk majd fel, és együtt lépünk be a hétvége kapuján. Az óra sztárjai kövezik az útjainkat. Counting Crows, Jimmy Callum, Wolf Katy és Shakira 3-3 slágere is terítékre kerül. A mai délutánon a kettő között pedig egy jó kis kalandokat ígérő időutazáson is részt veszünk. Megyünk majd 2009-be és 19-be a Koshinnal, vagy az Of Monsters and Men-nel. Egyelőre a Faithless indítja az órát.
2: Élet, öröm, zene.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke, mindjárt az óra sztárjaival a 90-es évek legendás együttese a Cutting Crows nyitja majd a sort, itt lesz az Accidental in Love hamarosan, közben pedig nézem ugye SMS számunkat, úgyhogy ha valakinek van információja, akkor küldje el a közlekedésről, a számunk hozzá 0-77-0-986. Na de most jön a Cutting Crows, akikről az előbb azt mondtam, hogy a 90-es évek emblematikus együttese, aztán jól el is kezdtem szórni a hamut a fejemre, mert ők ennél sokkal több, hát a mai napig léteznek, és akkor ne felejtjük el, hogy 2004-ben vitték sikerre egészen az Oscarig a Shrek című rajzfilm betétdalát, úgyhogy ők nem csak 90 specifikusak, de tény és való, hogy akkor indultak el. Hát a Big Yellow Taxi az én nagy kedvencem, de imádtam a Mr. Jones-t is. Nektek egyébként van kedvenc dalotok? Ez is butaság, hogy azt mondom, hogy imádtam tőlük a Big Yellow Taxit, kétségkívül játszották. A Vanessa Cartonos változat szerintem még inkább jobb, tehát eredetileg ugye ez egy Johnny Mitchell sláger volt. Hát a Johnny Mitchell neve csak így beugrik, hogy oké, ki ő, az sem baj, ha máshonnét nem is, ha valaki nem szakavatott zenei zseni, akkor emlékezhet az Igazából szerelem című filmből arra a bizonyos jelenetre, amikor ugye Emma Thompson megkapja ajándékba a nyakék helyett az X-edik Johnny Mitchell lemezét, és akkor azt hallgatja sírva karácsonykor, mert igazából ő az égszerre vágyott, és itt jött rá arra, hogy valószínűség szerint akár gondolatban is a férje megcsalja. Szóval az ő eredeti dala volt, ez is számtalan ember feldolgoztam, többek között egyébként Bob Dylan is, aztán a Cutting Crows Vanessa Cartonnal, imádom. Valami miatt annyira szabadságot jelenti nekem ez a dal, és tényleg úgy érzem magam, mint amikor a Vanessa Cartonos videoklipben ott ült a kislány az autónak a platóján, és hogy azt érezte, hogy jövő a világ, pedig alapvetően egyébként ez egy szakító szám. Különben, hogy a Cutting Crowsról is meséljek, a 90-es évek elején alakultak, és fixa idájuk az volt, hogy ők koncertzenekar akarnak lenni, berobbantak a köztudatba az első nagy slágerükkel, abból akartak igazán nagy dalt faragni, nyomták is a koncerteket, és a frontemberük el is mondta, hogy igazából ugye el is ment mellettük az idő, és észre sem vették, hogy addigra már az MTV legnagyobb sztárjai lettek. Aztán jött szépen a többi siker, az előbb említett taxisláger, és aztán talán a legutóbbi nagy dobás tőlük tényleg a Shrek betétdala volt, az Accidentally in Love, ami a Shrek 2-ből lehet pontosan ismerős. 2005-ben jelölték őket a legjobb filmbetétdal kategóriában még az Oscarra is. Egyébként 2004-ben mutatták be magát a rajzfilmet, nagyon durva, hogy ez már a második része volt, és különben a Shrek globálisan majd 25 éves, és nem sokára azt hiszem jön még talán az új rész, még nem mutatták be. Arra emlékszem egyébként, hogy írták a lapok, hogy valószínűleg nem mesterséges intelligencia adja majd újból a szinkron hangját Shreknek, ugye Gesztesi Károly sajnos már nincsen közöttünk, és vele egybe forr ez a bizonyos karakter, de én úgy emlékszem, hogy a családtagjai leszavazták, hogy apukájuk így módon éljen tovább, úgyhogy valószínűleg új szinkront kap majd a kis, hát nem is kis, nagy zöld manó, de bizonyítva, hogy nem csak a Shrekről szólt a Cutting Crows karrierje, mindjárt jön a Big Yellow Taxi, ahogy ígértem, és aztán majd harmadikként az If I Could Give All My Love, de természetesen a mesebetétdal sem megkerülhető. Máriszor az Accidentally in Love elsőként a Cutting Crows hármasában, itt a 98.6 Manna FM-en.

98.6 Manner FM élettöröm zenékkel. Lassan úgy érzem magam, mint egy jófajta teniszmeccsen, így folyamatosan jobbra-balra csak figyelem, hogy hogy mennek a hetek, meg most már ez újabb hónap is októberben, és megint péntek van, úgyhogy jó hétvégét kívánok mindenkinek. Hát azért ilyen dalokkal lehet ülni a hétvégét, mint amik most jönnek Jamie Cullummal a főszerepben. Mindjárt szól tőle az Everlasting Love, itt lesz a These Are The Days, és aztán Adam M., ki rengeteg szempontból különleges előadó, és ezek közül az egyik, hogy bár csak 40 éves, egy őskövületnek számít. Első sikeres albuma a 20 Something, amire 1 millió fontért csapott le a Universal, 2003-ban jelent meg a YouTube korszak előtt. A világba tornacipős Sinatraként berobbanó és alapvetően jazz előképzettségű Cullum olyan természetességgel lépkedett a jazz, a hip-hop, a rock, a pop és körülbelül minden létező zenei műfaj között, ami akkor teljesen egyedi volt, és csak évekkel később a különböző YouTube sztárok megjelenésével vált igazi trendé. A 20 Something végül minden idők legnagyobb példányszámban eladott brit jazz albuma lett, Cullum pedig körbe turnézte a világot. Az akkor 36 éves Jamie pályafutása sikertörténet. Egy Grammy, 2 Golden Globe, 3 brit és 3 Sony rádiódíjat tudhat magáénak, a GQ magazin 2-szer jutalmazta az évember elismeréssel. Mindezek mellett világszerte eladott több mint 10 millió lemezével ő az Egyesült Királyság valahajét legeredményesebb jazz művésze. Sikere pedig valóban globális. Szöultól São Paulóig, a Fuji Rock Fesztiváltól Glastonburyig repíti, vagy éppen Hamburgtól Hollywoodig, ahol is Clint Eastwooddal közösen dolgoztak a Golden Globe jelölt Gran Torino. Jelenleg is főműsoridőben fut díjnyertes heti show-ja a BBC Radio 2-n, és büszke arra, hogy mint DJ elsőként játszhat olyan új jazztárokat, mint Gregory Porter és Laura Mula. Ez a műsor a 2 New York rádiódíj mellett a rangos Gold Sony rádiódíjat is elnyerte az Egyesült Királyságban. Jamie Cullumot mindenki nyitott embernek ismeri, de a népszerű énekes egy szabályt szigorúan betart, feleségéről és gyerekeiről nem beszél a sajtónak. A zenész Amy Winehouse tragédiája miatt tesz meg mindent azért, hogy megóvja családját és magánéletét a nyilvánosságtól. Jamie a britek egyik első számú kedvencének számít. A modellként, íróként és főzőműsorvezetőjeként is ismert Sophie Dallal, a világhírű szerző Roald Dahl unokájával 2008-ban egy jótékonysági eseményen találkoztak. A párnak 2 kislánya született, Lira és Margot, akikkel legszívesebben vidéki házukban töltik idejüket. Ennél azonban nem lehet többet tudni a Cullum Dahl családról. A zenész kínosan ügyen arra, hogy magánéletének részletei ne kerüljenek az újságok címlapjára. Jamie-t ugyanis nagyon megrázta egykori barátjának, Amy Winehouse-nak tragikus halála, amiért a zenész nagy részben a sajtót is felelősnek tartja. Jamie Cullum és Amy Winehouse együtt kezdték a pályát, Cullum első 2003-as turnéján is közösen zenéltek, Amy társ fellépőként vett részt a koncertsorozaton. A két fiatal zenész nem csak a színpadon értette meg egymást, hanem a világ dolgairól is egyformán gondolkodtak. Cullum azonban úgy érzékelte, hogy a hírnév megváltoztat Amy Winehouse, aki egy idő után meg is szakította vele a kapcsolatot. Az énekes továbbra is figyelemmel kísérte egykori közeli barátja

tapsát, és látta, hogyan szedi őt sokszor ízekre a média, ami rengeteget ártott az énekesnőnek. Jamie, aki ma az Egyesült Királyság valaha élt legeredményesebb jazzművész, ezek után még inkább odafigyel arra, hogy a hírek csak a zenéről, és nem a magánéletéről szóljanak. Tehát kit érdekel mindez, amikor tényleg olyan dalokat van lehetőségünk a levesbe aprítani, mint a hamarosan felcsendülő Men, itt lesz a Dizzy Dizz és a végére az Everlasting Love Jamie Cullum hármasában, a 98 pontat Manna FM-en.

a 98 pontat Manna FM érett örömzenéke, megállás nélkül, ráadásul a programajánlatok után az All City érkezik, és a Völgy, és nyugodtan lehet egyébként kiránduló szabadterű programot tervezni mind szombatra, mind vasárnapra, hiszen az előző napokhoz hasonlóan bombaidőnk lesz, majd van picit cidri, de utána 20 fok feletti hőmérsékleti értékekkel. És hétvégén is jó zenék szólnak, mint most. Már is szól a Völgy.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Egyetlen estén vetítik a budapesti mozik Ozzy Osbourne és a Black Sabbath utolsó koncertjét. Az Ozzy and the Black Sabbath Back to the Beginning című koncertfilm a legendás zenekar 2025. július 5-i utolsó koncertjén készült, ahol rajtuk kívül számos világsztár lépett fel a Metallicától a Guns N' Roses-on át a Toolig, Youngbloodon át a Slayerig. A film mindössze egyetlen alkalommal október 28-án kerül a mozikba, melyek között 4 budapesti helyszínt is találunk, írja a Vilav Budapest. A Birminghamből származó Black Sabbath egyike azoknak a zenekaroknak, akik nélkül valószínűleg teljesen máshogy alakult volna a 20. század második felének zenetörténete. Sokan őket tartják a heavy metal megteremtőinek, első 4 lemezük máig hivatkozási alap, de nem csak zeneileg alkottak nagyot, mint jelenség is örökre nyomot hagytak a szórakoztatóiparban. Köszönhetően elsősorban az énekes Ozzy Osbourne-nak, aki később szólóban is számos sikeres lemezt adott ki. Ha valakinek eddig kimaradt volna, érdemes meghallgatni a 70-es Black Sabbath című debütáló albumuk szintén Black Sabbath című első számát, és rögtön megérti, hogy miről is van szó. Az életet évtizedekig finoman szólva is nagy kanállal faló frontembernél 2019-ben diagnosztizáltak Parkinson-kort, állapota folyamatosan romlott, 2025 elejére már lábra sem tudott állni. Ekkor jelentették be, hogy július 5-én még egyszer utoljára elbúcsúznak élőben a közönségtől a birminghami Villa Park stadionban, ráadásul az eredeti felállásban, amire azelőtt 20 évig nem volt példa. Az esemény a Back to the Beginning nevet kapta, ahová számos barátjukat és zenésztársukat is meghívták, akik saját dalaik mellett egy Sabbath feldolgozást is előadtak. A koncertfolyam Ozzy szóló dalaival és a Sabbath legnagyobb slágereivel zárult, számos megható pillanattal tüzdelve. Az énekes többször is sikertelenül próbált felállni, még a teste már nem is engedte, szívét, lelkét ugyanúgy kitette a színpadra, ahogy egész korábbi pályafutása alatt. Mindössze 17 nappal az eseményt követően 2025. július 22-én örökre itt hagyott minket. A koncerteket élőben is közvetítették, emellett pedig egy koncertfilm is készült belőle, Ozzy and the Black Sabbath Back to the Beginning címmel, melyet mindössze egyetlen alkalommal vetítenek a mozik október 28-án. Idehaza 4 budapesti mozi kapta meg a lehetőséget, a Cinemamom, a Lurdi mozi, a Go Buda mozi, valamint a Pólus mozi. Budapest nem csak a belső kerületekből áll, a külső kerületek ugyanúgy rengeteg felfedezni való értéket rejtenek. Ha nem tudjuk, merre induljunk, jó opció a Budapest kör oldalról ötletet szerezni, ami a főváros körbesétálásának egy lehetséges útvonalát mutatja. Izgalmas lehetőség gyalogosan körbejárni és megismerni Budapestet, a főváros kicsit rejtettebb, távoli arcát. A Budapest kör gyalogos körtúra Budapest körül oldal ötlete a londoni Capital Ringen alapul, ahol szintén számtalan érdekes dolgot találni a város peremén. Az oldal egy lehetséges útvonalat kínál Budapest körbesétálásához, amit nyugodtan teljesítetünk szakaszosan, az pedig tőlünk függ, hogy hol kezdjük. Lényegében bárhonnan indulhatunk, bárhol abba hagyhatjuk, ahonnan egyszerűen hazajutunk. A tömegközlekedésnek és a közbringa rendszernek hála, erre bőven van lehetőségünk. A teljes útvonal 102 km, a gyaloglásunk kívül akár futva vagy biciklizve is megcsinálhatjuk.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Jó hétvégét a 98.6 Manna FM-mel, még csak 3 óra van, úgyhogy nagyon sokan dolgozunk, de legalább együtt tesszük ezt, és közben egyébként remélem, hogy mindenkinek lesz ideje figyelni a rádiót, hiszen nem kéne lemaradni az időutazásról. Két bomba évbe viszem majd a Manna FM-eseket, megyünk 2009-be és 19-be. A fiatalabb évből Lali Imrulia és Anastasia érkezik majd, a későbbiből Jamie Lawson és Wolf Kati is. Az óra pedig csajokkal indul, jön a Sugar Babes és a Promises.
1: Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életöröm zene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Vizes falak, máló vakolat, penész. Az Aqua Protect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kérj ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
5: Mindigszáraz.hu.
6: Ünnepeljük együtt az Állatok Világnapját a Rex Állatszigeten. Október 3-án ingyenes zenés és állatos programokkal várjuk a családokat Újpesten. Részletek állatsziget.hu.
7: Reklám hangzott el.
8: Jövő héten hallgatja meg Szijjártó Pétert a Nemzetbiztonsági Bizottság. Újabb kereső felületen lehet nyomon követni az uniós pénzek útját. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Több mint 600 millió forint kerülhetett fideszes szervezetekhez a Nemzeti Kulturális Alap támogatásaiból a Dunántúlon, írja a 24.hu. A portál 4 megyében gyűjtötte ki a nyilvánosan elérhető támogatási adatokat olyan egyesületek, alapítványok és cégek esetében, amelyek vezetésében vagy tagjai között volt vagy jelenlegi fideszes politikusok találhatók, vagy nyilvánosan a Fidesz mellett kampányoltak. A 24.hu korábbi cikkeiben már összesítette, hogy Szabolcsban 400, az Alföldön 900, Nógrádban pedig több mint 100 milliót kaptak az NKA-tól fideszes szervezetek. Újabb kereső felületen lehet nyomon követni az uniós pénzek útját. A Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium közösségi oldalán azt írta, az érdeklődők megtudhatják, hogy hol, mikor, mekkora támogatásból, milyen fejlesztések valósultak meg, és azokban milyen cégek, szolgáltatók működtek közre. A pályázat.gov.hu oldal átláthatósági keresőjében a Széchenyi Terv Plusz folyamatban lévő és lezárult projektjei érhetők el. Feljelentést tett a honvédelmi miniszter, amiért az előző honvédelmi vezetés mindössze 500 millió forintért adott el 108 darab páncélozott szállító harci járművet Szerbiának. Rusinszendi Romulus azt mondta, hogy egy olyan értékbecslő céggel becsültették fel a járműveket, amelyik korábban ingatlan becsléssel foglalkozott. Noha a minisztérium a becsült árnál drágábban adta el az eszközöket először a saját cégének, majd a vállalat még drágábban értékesítette a járműveket Szerbiának. A miniszter szerint a hatóságoknak kell eldönteniük, hogy történt-e visszaélés. Hétfőn hallgatná meg Szijjártó Pétert a Nemzetbiztonsági Bizottság a BYD kapcsán, közölte a Tisza frakció. A volt külgazdasági és külügyminiszter júliusban jelentette be, hogy a kínai autóipari vállalatnál fog dolgozni, a cég egyik vezetőjeként. A képviselőcsoport szerint ennek nemzetbiztonsági kockázatai lehetnek. Emlékeztettek arra, hogy a BYD beruházásához több mint 70 milliárd forint értékű állami infrastruktúra fejlesztés kapcsolódott. Szijjártó Péter pedig miniszterként szorgalmazta a kínai munkavállalók vízumkérelmeinek gyorsított eljárását. Fokozott közúti ellenőrzést tart jövő héten a vezetés közbeni mobilozás és egyéb figyelemelterelő eszközök használata miatt az Országos Rendőrfőkapitányság. Az európai szintű akcióban a rendőrök kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Holnap is marad a napos, száraz idő. Fátyol felhők a Dunántúl nyugati részén és északkeleten zavarhatják a napsütést. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Manna FM. Manna FM.
1: Manna délután.
0: Újabb óra indul a mikrofonnál István Dániel, de hát már is időutazunk. Azon lesz majd a fő hangsúly. Ez mindig annyit tesz, hogy két évben kötünk ki, az utak 2009 és 19 lesz majd terítéken. Némi info, ha vonunk alá, hogy elhelyezzük magunkat az időben, és aztán jönnek majd az akkori slágerista vezetők. Nadal Imrulia egyik utolsó nagy robbantása volt 2009-ben a Wrong Impression, de jön majd a Kosin és a Hágyú, ami a mai napig egy igazán beindító ütős kis himnusz, jól fog esni majd ugye hétvége kapujában. 2019-et pedig majd egy izlandi csapat idézi meg többek között, az Of Monsters and Men. Egyelőre csajokkal indulunk, már is a Sugababes.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenége, jó étvégét kívánok mindenkinek. Étvégén mindig korábban indul egyébként a kifelé menet a fővárosból, úgyhogy ha valaki autóban figyel minket, akkor lát valami érdekeset, nem megszokottat, küldje el SMS-ben a közlekedési infóját, továbbadhassam a többieknek. Hozzászámunk 077098-at. Végül is mi is közlekedünk, megyünk vissza az időben 2009-ben, Nadal Imbruliával, Anastasiával és a Kosinnel. Hát elég gazdag volt egyébként ez az év, ha magyarországi koncerteket illetően járt nálunk Tom Jones, Anastasia, és jó kis balhé is kerekedett az Eurovíziós Dalfesztivál körül, ugyanis csak harmadik nekifutásra sikerült eldönteni, hogy ki képviselje minket Moszkvában, végül Ádok Zolira esett a választás. Év végére Csányi Sándort kaptuk a poligami sztárjaként a mozikban, még a Tinik vámpírlázban égve rajongtak az amerikai alkonyat újholdért. Hát az szinte egyébként minden hétvégén valamelyik csatorna vetíti, úgyhogy ha valaki vámpír rajongó, akkor szerintem még mindig meg tudja nézni ezt a bizonyos trilógiát, amin egy egész korosztály nőtt fel. Benkő is feleséget keresett egyébként ebben az évben, a Barátok közt után vetítette az RTL a Társkeresőt, 8 részes volt és összességében elég nézett, akkor még majdnem 1,5 millió ember tudott a képernyők elé szögezni. Már is Nathalie Imbruglia érkezik, és a Wrong Impression, aki egyébként sokáig eltűnt a nagy nyilvánosság elől, gyereket nevelt, mostanában egyébként újból felbukka, még koncertezik is, interjúkat ad, pont végignéztem egy ilyen interjút, ahol éppen a haját dicsérték, és ha belegondolunk, egyébként tényleg egy korlányomat volt az a hajviselet, amit hordott a tornban, és mondta, hogy nagyon büszke is volt rá, akkor az összes lány ment a fodrászhoz, és ezt a bizonyos enyém fiús tépet frizurát kérte a fodrászától, ami egyébként a 90-es évek emblematikus lenyomata is volt. Bizony a tornal indult minden, az még nem is csak a saját slágere volt, hanem egy Edna Swap feldolgozás, de mégis ő írta be magát vele az örökzöldek közé. A Wrong Impression az már egy későbbi dala volt. Én nagyon bírom ezt is, a videoklipében még mindig bombaformában volt, egy mai napig. Így van Nadal Imbruglia és biciklizett a klipben, ha jól emlékszem. Aztán a Anastasia érkezik, aki szintén aktív, éppen koncertkörúton van, hát ezzel most nem jön Magyarországra, mint egyébként 2009-ben volt, de azért mi megidézzük egy picit a szellemiségét, már is jön tőle a One Day in Your Life. Egyébként nem volt túl feldobott a gyerekkora, a anyukája ugyanis egyedül nevelte őt és tesóit, és Anastasia nagyon korán elkezdett volna dolgozni egyébként a showbizniszben, csak pont a furi termete megjelenése és az ezzel össze nem kapcsolatú hangja miatt tanácsolták el nagyon sokan, de aztán végül is valaki producerként beleszeretett idézőjelesen, és aztán jöttek a sikerek. 2009-ben már bőven a One Day in Your Life, és aztán majd a Kosin érkezik a Drum and Bass élvonalából, egy nagyon kemény zenét játszó együttes, de abszolút rádióbarát, és egy korszakot jelez, hogy majd meghallgatjuk ezt a bizonyos Hide You-t. Ez volt az első nagy sikerük. Egyébként a Drum and Bass-en kívül a trip hopban és a rockban is otthonosan mozognak, ahány albumuk megjelent, annyi stílus hoztak, de kétségkívül egyébként ez az első album volt egyébként, ami úgy elhozta számukra a várva várt sikert. Szóval ők idézik meg már is az esztendőt, és aztán felkészül 2019 is pillanatokon belül, de egyelőre indulunk Nadal Imbruglia-val. Itt a 98 pontat Manna FM-en.

időutazós óránk van. Már is megyünk 2019-ben itt a 98.6 Manna FM-en az életörömhez zenék között. Közben egyébként, ha valaki már szövögeti a hétvégi program ötleteit, miért ne tenni, péntek van, nyugodtan menjen neki a városnak, természetnek, ragyogó napsütésben, szerintem sima, rövidújú felállásban lehet majd teljesíteni akár a túrákat, hiszen 23 fokos lesz a maximum. 2019, akkor betáplálva az időgépben, mondok megint ilyen információt, hogy el tudjuk magunkat helyezni az időben, hát akkor április 15-én sajnos a késő délutáni órákban gyulladt ki Párizs egyik legjelentősebb épületének, a Notre Dame székesegyháznak a tetőszerkezete. Az épületben óriási károk keletkeztek. Az egész világ a közösségi oldalakon is gyűjtésbe kezdett, hogy a történelem egyik legnagyobb öröksége minél hamarabb vissza tudjon állni eredeti állapotába. 2019. januárja viszont nem kímélte a hírességeket. Második Erzsébet férjét autóbaleset érte, Kevin Spacenek és Ed Sheerannek pedig bíróság elé kellett állnia, és Curtisnek is meggyűlt a problémája, a különböző szerekkel így rehabra kellett vonulnia, de azóta ő is most már jól van, és teljes mértékben tiszta. Büszke lehet magára különben. 2019-et már is Wolf Katival kapjuk el, aki bőven ismert volt 19-re, hát ugye az X-faktorban tért vissza, azt tudjuk, hogy gyerekkorában is énekelgetett, meg a kettő között is egyébként végig. Kati elmondta saját bevallása szerint, hogy ő azért fellépegetett, csak nem volt olyan hangos a könnyűzene élete, mint aztán lett az X-faktor után. Később ő képviselte Magyarországot 2011-ben Düsseldorfban a What About My Dreams-el és az Eurovízión, és aztán azóta tulajdonképpen nagyon sokakkal kollaborált, énekelt a New Level Empire-rel, és bomba dalokat adott nekünk. Nem könnyű dalok, a Wolf Kati dalok, de hát ő olyan hang terjedelemben dolgozik, hogy neki igazából ez áll jól. Még vele is néztem egy interjút, és elmondta, hogy igazából valami miatt ezzel a dívasággal kötik őt össze, pedig aztán, ha valaki nem díva, az ő, ki tud ezzel békülni, meg nincsen vele baja, de azért, hogyha saját magára gondol, akkor nyilvánvalóan nem dívaként tekint Wolf Katira, ami mondjuk furi is lenne. Na, őt majd az Of Monsters and Men követi egy izlandi öttagú zenekar, minden, ami Izlandról jön, olyan különleges, elvont, egy picit elszigetelt Európától, és az jellemző egyébként a csapat zenére is, a Little Talks jön majd tőlük. 2010-ben alakultak, és eredetileg egyébként ott Izlandon nyerték meg az ottani megasztárt 2010-ben, és aztán később léptek be az európai piacra. Az első albumuk is különben nagyot ment, és aztán utána 2019-ben is volt még nagy dobásuk, ez a bizonyos Little Talks, ami egyébként Ausztráliában, nyilván Izlandon, Írországban és az alternatív rock listákon is előkerül helyen szerepelt. Még egy dal segít majd megjárni 2019-et, ez pedig majd Jamie Lawson sláger lesz, amivel indulunk a Wasn't Expecting That. Ők egyébként jóban vannak egy Sheerannel, és szeretik is egymást ugratni. Jamie Lawson például nemrégiben azt állította a vörös hajú énekesről, egy Sheeranről, hogy ő lehet a következő Keith Richards. Ed pont úgy tud vedelni, mint Keith, aki híresen nagyivó, és előfordult már, hogy részegen állt színpadra, mondta Jamie a Daily Star-nak nyilatkozva. Hát, hogy ennek mennyire örült egy Sheeran, azt nem tudom. Azt hittem, hogy más zenei alapokon hasonlítja majd Keith Richardshoz, de ezek szerint szereti a tütüt Ed Sheeran. No, Jamie Lawson, Wolf Kati és Monsters and Men, közös pont 2019, most a 98.6 Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM-en Shawn Mendes érkezik pillanatokon belül, aki már ugye legendás előadóvá vált a könnyű zenében. Volt is Magyarországon a Sziget Fesztiválon, elég jól tolja egyébként élőben is, és nagyon extravagáns a megjelenése, úgyhogy előszeretettel szerepel különböző divatmagazinok hasábjain is. Ez most nekünk nem annyira hasznos, a hangja viszont igen, már is a Summer of Love-val folytatom. It was the summer of love.
1: Manna FM. Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Elkészült a Madách Imre út felújítása. A korábbi parkoló helyén ma már padok, növénykazetták és fák vannak, az autóforgalom helyét pedig átvették a gyalogosok. Így hát végre anélkül, hogy tartanunk kellene a mögöttünk elhaladó autóktól szabadon sétálatunk, noha a Madách tér és a Madách Imre út nagy része évek óta sétáló utcaként működik, a Rumbak Sebestyén és az Asbót utcai szakaszt a korábbi átalakítás nem érintette eddig. A 7. kerületi önkormányzat még áprilisban indított el a tér teljes megújítását. Ennek következtében a planténeres ládába ültetett fák helyére 15 talajkapcsolatos fát ültettek, míg a korábbiakat a kerületen belül helyezték új helyre. A munkálatoknak köszönhetően egy szintbe került az úttest és a járda felületek, ezzel új burkolatot is kaptak. Továbbá a biztonságosabb közlekedés érdekében a Rumbak-Sebestyén utca és a Madách Imre út közötti kereszteződést is átépítették. A vendéglátóhelyek teraszán a korábbinál jóval kényelmesebben, szellősebben lehet üldögélni, a kihelyezett padoknál és egyéb ülő alkalmatosságokon is kis csoportokban beszélgettek a diákok, a tér valóban a közösség élet, ahogy a cél is volt. Régóta kellett már ez a felújítás, örülünk, hogy végre úgy használhatjuk ezt a teret, ahogy mindig is vágytunk rá. Október 16-án ismét megrendezik az erőművek éjszakáját, amelyen országszerte több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítménybe lehet bepillantani. A programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Az erőművek éjszakáján olyan helyszínek működését nézhetjük meg közelről, amelyek normál esetben nem látogathatók. Szakemberek vezetésével követhetjük végig többek között az energiatermelés és elosztás folyamatait, illetve azt, hogyan jut el az áram, a hő, az ivóvíz, vagy éppen a földgáz a fogyasztókhoz. Az idei programban több különleges helyszín is szerepel. Csepelen egy kombinált ciklusú gázturbinás erőmű turbinacsarnokába, kazánházaiba és központi vezénylőjébe lehet bejutni. Kistarcsán pedig a visszaváltott italos dobozok és PET palackok útját lehet végig követni. Az erőművek éjszakájához idén is kapcsolódik a távhőszolgálat napja, így több távhőtermelő és szolgáltató is üzembejárásokkal készül. Az október 16-i programok ingyenesek, a férőhelyek azonban helyszínenként korlátozottak, úgyhogy érdemes lecsapni a helyekre az erőművek-éjszakája.hu oldalon. 56/70 1956 filmre írva címmel rendez filmszemlét az 56-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára, az 56 Films, melynek a Corvin mozi ad otthont. Az október 16 és 18 között zajló fesztivál célja, hogy 1956 emlékezetét élő, befogadható és párbeszédre ösztönző kulturális eseményé tegye, amely a történelmi események felidézése mellett azok mai jelentőségére is reflektál. A programban dokumentumfilmek és válogatott játékfilmek szerepelnek, amelyeket alkotói és filmes szakemberekkel folytatott közönségtalálkozók és beszélgetések követnek. Vászonra kerül többek között a Megáll az idő, a Berni követ, a Temetetlen halott és a Szerencsés Dániel is. A fesztivál igazgatója Pignicki Réka, az 56 film sztárs alapítója és rendezője, amerikai magyar, Schiffer-Pál díjas dokumentumfilm rendező, akinek szülei az 56-os forradalom után menekültek az Egyesült Államokba, és aki több filmjében is feldolgozta 56 történetét és örökségét.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Shawn Mendes. It was the
2: summer of love. What's up, it's Shawn Mendes.
1: Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Mindjárt délután 4 óra itt a 98.6 Manna FM életörömzenékkel. Gondolom nagyon sokaknál elindul lassan a hétvége. Ha még dolgozni kell, akkor is jó dolgunk lesz, hiszen a következő órában majd igazi divák érkeznek. Shakira a három slágerét készítettem be, ő ez az óra egyik sztárja, és aztán majd Wolf Kati a másik. Tőle is három dal érkezik, az Az, aki voltam, vagy a Vára holnap. Egyelőre az első slágert Ray Dalton szolgáltatja. A Do It Again-nel indulunk.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: A hidrangé panikuláta Little Lime, a méltán kedvelt hidrangé panikuláta Limelight bukás hortenzia törpe fajtája, amit 2011-ben nemesítettek. Méreténél fogva, hiszen mindössze körülbelül 90-120 cm magasan nő, ideális kisebb kertekbe vagy dézsában való nevelésre. Kompakt, kerekdett habitusú, sűrűn elágazó, rendkívül dekoratív. Élénkzöld levelei, hosszúkások, fogazott szélűek, enyhén érdes tapintásúak, ősszel sárgás vagy bíboros árnyalatúvá színeződnek. Júliustól szeptemberig nyíló nagyméretű, kúp alakú bugavirágzata apró, többnyire meddővirágokból áll, melyek színe kezdetben lime, majd az idő haladtával fehérré, végül rózsaszínűvé válnak, gyakran málna színű szeplőkkel. Szárítva kedves díszei lehetnek a lakásnak, vagy a szárokon hagyva a sivár téli kertnek. Félárnyékos helyet és laza szerkezetű, jó víz elvezető képességű üde, tápanyagban gazdag, semleges vagy enyhén savas kémhatású talajt kedvel. Ami a metszését illeti, mivel virágait az évi hajtások végén hozza, ezért tavasszal az előző évi erős hajtásokat körülbelül egyharmaddal vágjuk vissza, a gyengéket pedig tőből metszük ki. A bugás hortenziák leginkább szoliterként érvényesülnek, de más cserjékkel, évelőkkel is kiválóan társíthatóak.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Készen állsz az őszre? Akkor irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol csütörtöktől indul az őszi shopping hétvége. Vásárolj be az új szezonra az outlet árakból akár további 20% kedvezménnyel olyan márkáknál, mint a Coach, Boss vagy a Calvin Klein. Designer Outlet Pandorf. Vásárolj stílusosan!
6: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: Reklám hangzott el.
7: Nem kell leállítani a paksi erőművet a Duna alacsony vízállása miatt. A vezetés közben mobilozó sofőröket figyelik jövő héten a rendőrök. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádén vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: A Duna csökkenő vízállása ellenére sem fenyegeti a paksi atomerőművet a lekapcsolás veszélye, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, a napokban az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a Dunán, de a kormány által elrendelt paksi építkezésnek és az elkészült fenékküszöbnek köszönhetően az erőmű továbbra is működhet. A vízügyi szakemberek szerint a tartós aszály miatt a hétvégén Budapesten rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje, de Pakson nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Feljelentést tette a honvédelmi miniszter, amiért az előző honvédelmi vezetés mindössze 500 millió forintért adott el 108 darab páncélozott szállító harci járművet Szerbiának. Rusinszendi Romulus azt mondta, hogy egy olyan értékbecslő céggel becsültették fel a járműveket, amelyik korábban ingatlan becsléssel foglalkozott. Noha a minisztérium a becsült árnál drágábban adta el az eszközöket először a saját cégének, majd a vállalat még drágábban értékesítette a járműveket Szerbiának. A miniszter szerint a nyomozó hatóságoknak kell eldönteniük, hogy történt-e visszaélés. Saját hatáskörbe vonta a központi nyomozó ügyészség az aranykonvoj ügyet. A vádhatóság közölte, hogy a nyomozás az ügy minden szállára kiterjed, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint. Mint írták, a nyomozás a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartása miatt indult. Az ügyben eddig a fővárosi nyomozó ügyészség folytatott eljárást. Utólagos normakontrollt kér az Alkotmánybíróságtól három témában is a Fidesz-KDNP frakció szövetség. Nehezményezik az Otthonstart programhoz kapcsolódó kiemelt beruházások építési engedélyeinek felfüggesztését. A magyar önkormányzatiság elleni támadásként értékelik a polgármesterek és a megyei közgyűlési elnökök illetményének befagyasztását és költségtérítésük elvonását. Ezen kívül választ várnak arra, hogy alaptörvénysértő-e az országgyűlési őrség megszüntetése, illetve a terror elhárítási központtal együtt a beolvasztása a rendőrségbe. Fokozott közúti ellenőrzést tart jövő héten a vezetés közbeni mobilozás és egyéb figyelemelterelő eszközök használata miatt az országos rendőrfőkapitányság. Az európai szintű akcióban a rendőrök kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. Holnap is marad a napos, száraz idő. Fátyol felhők a Dunántúl nyugati részén és északkeleten zavarhatják a napsütést. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Már is indul az újabb óra a mikrofonnál István Dániel. Jó étvégét kívánok, azért most már 4 óra is elmúlt, úgyhogy sok helyütt szerintem elstartolt a pihenés. Ha dolgozni kell, akkor is itt leszünk ám, és hozzuk a jobbnál jobb zenéket, de most fókuszáljunk erre a 60 percre. Két hölgy érkezik az óra sztárjainak státuszában. Shakira 3 slágerét készítettem be, itt lesz majd a Vaka-Vaka, ami ugye kikerülhetetlen az ő diszkográfiájából, de még két dal jön majd tőle, és aztán Wolf Kati is érkezik hozzánk, vár a holnap, és az Erre táncolj az újabbak közül. Ray Dalton pedig indít, többit úgy is mondom, jön a Do It Again.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Mondtam.
1: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke, mindjárt jön Shakira, három sláger. Közben pedig, ha autóban szólunk, akkor a többiek állások lesznek, hogyha jönnek hozzánk a közlekedési információk, ha valaki lát valamit Budapestről kifelé, akkor a 0677986-ra küldje már el nekem SMS-ben vagy Viberen, hadd adjam tovább a többieknek. No de most három dal, Country Member to Forget You, az Underneath Your Clothes és a Waka Waka, mindhárom Shakirától, aki már az egész világot meghódította, és egyébként eredeti nevén Shakira Isabel Mebarak Ripoll néven látott napvilágot, háromszoros Grammy-díjas kolumbiai énekes dalszerző, a szóban forgó hölgy, ezen kívül producer, táncos, és Latin-Amerikában a 90-es évek közepétől a pop-rock latin zene egyik legnagyobb alakja, a 2000-es évektől pedig a világ egyik legismertebb és legsikeresebb előadó művésze. Anyanyelve a spanyol, ezen kívül egyébként folyékonyan beszél angolul, portugálul, olaszul, egy kicsit arabul és állítólag franciául is. 2001-ben jelent meg első angol nyelvű lemeze, a Laundry Service, ami az egész világon ismertét tette, ebből 15 millió példány talált gazdára világszerte. Azért az óriási szám. A BMI szerint Shakira a legtöbb lemezt eladó kolumbiai zenész, több mint 70 millióval. Számos zenei díjat nyert világszerte, többek között 8 Latin Grammy díjat, 2 sima Grammy-t, 15 Billboard Music Awards díjat, 5 MTV Video Music Awards díjat és a Golden Globe-ra is jelölték, azt sajnos nem szerezte meg. Szintén ő az egyetlen dél-amerikai művész, aki első helyezéseket ért el az amerikai, ausztrál és angol listákon. Különben 8 idősebb féltestvére van a napja előző házasságából, 4 fiú és 4 lány. 15 évesen kezdett el hastáncolni. Neve Shakira arabul bájos nőt jelent, ez a női alakja egyébként a Shakir névnek. Első versét már 4 éves korában megírta, La Rosa de Cristal, azaz a Kristályrózsa címmel. A verseket, amelyeket írt, később dalba is foglalta. 8 évesen, miután az egyik testvére elhunyt motorbalesetben, Shakira megírta első dalát, a Tus Gafas Oscuras, a sötét a szemüvegedet, bocs, hogyha valamit nem jól mondok, nem tudni, nagyon jó spanyol. A baleset után az apukája éveken keresztül sötét szemüveget hordott, hogy eltakarja a fájdalmát, ez adta különben Shakirának az ihletet a dal megírásához. Amikor mindössze 4 éves volt, az apukája elvitte egy közel-keleti étterembe, ahol Shakira először hallotta a dombeket, azt a hagyományos dobot, amit az arabok tipikusan a hastáncos zenéhez használnak. Ekkor el is kezdett az asztalon táncolni, majd az egész étterem tapsviharban tör ki. Na ekkor volt az a pillanat, amikor Shakira elhatározta, hogy előadó szeretne lenni. Imádott énekelni, de a tanár az iskolában nem engedte, hogy a katolikus kórusban énekeljen, mondván, hogy túl erős a hangja. 10 és 13 éves kora között számos rendezvényre hívták fellépni, szülővárosában is ismerté vált. Miután az első két lemezét helyi producerekkel készítette el, a sikerek elmaradtak, aztán elhatározta, hogy kezébe veszi a dolgokat, és a harmadik nagy lemezét már egyedül vette fel. 95-ben a boltokba is került az énekes harmadik lemez, ami meghozta neki a várva vált sikert, szerte Latin-Amerikában és Spanyolországban is ismerté vált. 96-ban a legtöbb példányban eladott spanyol nyelvű album lett az övé, és 97-ben 20 éves korában létrehozott egy jótékonysági alapítványt is, melynek neve Peace the Skulls Foundation, azaz Barefoot Foundation angolul. Az alapítvány a kolumbiai gyermekszegénység ellen küzd. Aztán szépen jött a világsiker is, ment tovább az ország határokon túl, és többek között már Riannával is közös dalt adott elő, hát a többi már történelem, zenetörténelem. Ennek három ékes állomása a Country Member to Forget You, az Underneath Your Clothes és a Waka Waka. Most Shakira hármasában a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. 0677986, ez pedig az SMS és Viber számunk. Jó utat kívánok mindenkinek. Mi a helyzet a kifelé vezető utakon? Mert az M1, M7 elég zsúfolt, mindenkinek és Sálágára a jó idő miatt a Balaton, de egyéb helyekről is várok infókat, ha lenne, akkor jöhetnek ezek. Közben az óra sztárja is érkeznek. Wolf Kati jön elsőként három dallal, mindjárt az Erre tánca érkezik tőle. Ő egyébként szentendrei születésű, 2011-ben az év női hangja, később 2012-ben és 22-ben a dal zsűri tagja is volt. Tehát elég régóta ismerjük őt, ugye kezdődött minden a VUK-kal, aztán később visszatért az X-faktorban, és azóta tulajdonképpen a magyar előadók egyik legaktívabb tagja. A szerelem miért múlsza vára, holnap vagy a hívjuk elő, biztos, hogy mindenkinek ismerős. Az X-faktor tehetségkutató műsorban egyébként 2010-ben tűnt fel, és Magyarországot 2011-ben képviselte az Eurovíziós Dalfesztiválon Düsseldorfban a What About My Dream című dallal. A szerelem miért múlsza, az is érkezik majd harmadiként hamarosan. Egyébként gyerekkorát Szentendrén töltötte, ahogy mondtam, 81-ben vált ismerté, amikor elénekelte a VUK című rajzfilm főcímdalát az eredeti Maros Gábor által előadott szerzemény nyomán. A főiskolás szolfés karvezetés tanárszakon végezte, gimnazista éveiben tagja volt a Stúdió Dél együttesnek, akikkel bluesdalokat adtak elő. A zenekar későbbi feloszlása után ismét egy zenésztársulat tagjává vált, ez a zenekar a Sunny Dance Band volt, melynek egyik énekese lett. Az itt eltöltött évek sok tapasztalatot és kellemes élményeket hoztak számára. Talán ennek is köszönhető, hogy egyéni karrierje ellenére a mai napig fellép az együttessel. Életében a következő zenésztársaság, akikhez csatlakozott, a New Chocolate nevű funky zenekar volt. Ebben egyébként igen jól érezte magát saját bevallása szerint, aztán jött az Avokádó, és aztán 2001-ben a Queen emlékzenekarban is énekelt, majd nem sokkal később barátaival megalapította az Enjoyt, és popslágerekkel szórakoztatták a közönséget. Valljuk be, egyébként annyira köztudatban nem ezekkel a formációkkal került, hanem leginkább 2010-ben, amikor elindult az X-faktor című tehetségkutató műsorban. A hetedik élő sójában Keresztes Ildikó és Geszti Péter Wolf Katit, míg Nagy Feró és Malek Miklós Takács Nikolászt küldte volna haza, mivel padhelyzet alakult ki a zsűriben, a nézői szavazatok alapján döntöttek a továbbjutókról, így az élő műsorban Wolf Katinak búcsúznia kellett a versenytől. Geszti Péter ígéretet tett az énekesnőnek, hogy kárpótlásról írni fog neki egy dalt, ezt meg is tette, ezzel mentek aztán később az Eurovízióra. A verseny nem, az országos hírnevet viszont megnyerte magának Wolf Kati. Ránc Gergő, Rakoncai Viktor és Geszti Péter szerezték neki a Szerelem miért múlsz című slágert, ami hamar népszerű lett a hazai könnyű zenei körökben. A dal a hazai rádiók egyik legtöbbet játszott Wolf Kati száma lett. A dal sikerén felbuzdulva egy hónappal megjelenése után az MTVA bejelentette, hogy Wolf Kati slágerét indítják az Eurovízióra. A mű angol-magyar verziójával neveztek a versenyre, mely What About My Dream címmel debütált. A pörgős slágert a külföldiek is gyorsan megszerették, a dalt a dalverseny egyik legesélyesebb indulójának tartották. Az Eurovíziós Dalfesztivál első elődöntőjében a dal tovább jutott a döntőbe, ekkor indult be a dal karrierje, mely máig egyike a külföldön is ismert és kedvelt magyar számoknak, azóta pedig számtalanszor megismételte ezt a sikert Wolf Kati. Ennek

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Már is a Maroon 5 érkezik, és a One More Night Adam Levinnel az élén. Pont most láttam egyébként a Voice-nak, hát valószínűleg egy régebbi videóját, amikor még Christina Aguilera-val, CeeLo Green-nel volt mentor a megforduló székben Adam Levin, és előadtak egy régebbi slágert, egy feldolgozást, ahol ő a dobok mögött ülve kezdte el a produkciót. Hát zseniális volt, fantasztikus zenész. Hát ez bizonyítja mindjárt.
1: A délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Hónapokig tartó zárvatartás után újra nyit az Óbudai Vázáreli Múzeum. Új kiállításokkal térnek vissza. 120 éve született Pécsett az opárt mestere Viktor Vázáreli ugyanis. A kerek évforduló alkalmából a Szép Művészeti Múzeumban nyílt nagyszabású kiállítás a műveiből, melyet májustól augusztusig lehetett megtekinteni. A tárlat ideje alatt az Óbudai Vázáreli Múzeum zárva tartott, most azonban számos újdonsággal tér vissza. A Vázáreli emlékéhez kapcsolódó legnagyobb szabású esemény kétségtelenül a Szép Művészeti Múzeum kiállítása volt, amelyhez az Óbudai Múzeum is számos műtárgyat kölcsönzött, de időközben a Magyar Nemzeti Galériában, valamint a Neo Kortárs Művészeti Térben is nyit a magyar-francia művészhez kapcsolódó tárlat, utóbbit egyébként október 4-ig meg is hosszabbították. Mindezek miatt a Zicsi kastélyban található múzeum február óta zárva tartott, de most már megújult állandó kiállítás várja a látogatókat, valamint több új időszaki kiállítás is nyílik ezen a napon. A Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület 2006-ban mutatta be első tárlatát a Vázáreli Múzeumban. A 20 év Ozász című összesen 33 művész régi és új munkájából válogat, és egyben állít emléket Maurer Dóra munkásságának. Az alapító művészek Maurer Dóra mellett Gájor Tibor, Haraszti István, Hetei Katalin, Konok Tamás, Vera Molnár és Nádler István voltak, akik Nemes Juditot hívták meg először, később pedig további hazai és külföldi művészekkel is bővült a tagság. A felfrissített állandó Vázáreli kiállítás mellett novemberben Claire Vázáreli, azaz Spinner Klára műveiből is nyílik kiállítás a múzeumban. Bizonyos textil tervei az opárt első példái közé tartoznak, amelyek nagy hatással voltak az irányzat későbbi alakulására. Munkásságában emellett a Bauhaus modernizmus, illetve a szürrealizmus is megjelenik. A kiállítás további részletei még nem publikusak, érdemes figyelni a Vázáreli Múzeum felületeit a bővebb információkért. A Városligetbe a Széchenyi fürdő mellett helyezte a legújabb miniszobrát Kolotkó Mihály, amelynek ezúttal is van aktualitása, írja a Világ Budapest. A gerilla szobrász ezúttal Zsigmondi Vilmos bányamérnök mását készítette saját stílusában, és helyezte el a Széchenyi fürdő fő bejáratától nem messze. Zsigmondi terjesztette el Magyarországon az ártézék utak fúrásának mesterségét, valamint ő fedezte fel a Széchenyi fürdőt tápláló forrást is. Kolotkó Mihály egy videót is feltöltött Facebook oldalára, amelyben látható a szobrocska elkészítésének folyamata, illetve a pontos végső helye. A videó végén feltűnik a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetségének logója is, ami nem véletlen, hiszen Budapesten zajlik a Hidrogeológusok 53. világkongresszusa. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a geotermikus energia hasznosítása, valamint a felszín alatti vízkészletek védelmének legfontosabb tudományos és gyakorlati kérdéseit vitatják meg, olvasható az ELTE közleményében. A szobrász erre rákapcsolódva véletlen korunk egyik legjelentősebb problémájára, a klímaváltozásra és az egyre nagyobb kincsé váló vizeinkre szeretné felhívni a figyelmet legújabb alkotásaival. Közben rendhagyó helyszínen a Klauzál téri vásárcsarnok első emeletén vásárolhatunk kortárs műveket a budapesti Independent Art Fair nevű független művészeti vásáron hamarosan. Képzeljük el, hogy egy piacon nem csak zöldséget, gyümölcsöt és húst vásárolunk, de akár egy impozáns festményt is. A Klauzál téri vásárcsarnok első emeletén ezt október 9 és 11-e között tehetjük meg. Ezeken a napokon ugyanis a karzaton közel tucatnyi galéria fogja belakni az üresen álló standokat, hogy különféle műtárgyakat áruljon.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, de jó kis délutánunk volt, én igyekeztem méltóképpen elindítani a hétvégét. Hétfőn találkozunk majd legközelebb, addig is mindenkinek tartalmas szórakozást kívánok, zenére ne legyen gondja senkinek, hiszen itt van a Manna FM az életöröm muzsikákkal. István Dániel viszont most búcsúzik, jó hétvégét, jó szórakozást!
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
0: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: Reklám hangzott el.
6: Nem kell leállítani a Paksi erőművet a Duna alacsony vízállása miatt. Újabb kereső felületen lehet nyomon követni az uniós pénzek útját. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: A Duna csökkenő vízállása ellenére sem fenyegeti a Paksi atomerőművet a lekapcsolás veszélye, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, a napokban az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a Dunán, de a kormány által elrendelt paksi építkezésnek és az elkészült fenékküszöbnek köszönhetően az erőmű továbbra is működhet. A vízügyi szakemberek szerint a tartós aszály miatt a hétvégén Budapesten rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje, de Pakson nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Saját hatáskörbe vonta a központi nyomozóügyészség az aranykonvoj ügyet. A vádhatóság közölte, hogy a nyomozás az ügy minden szállára kiterjed, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint. Mint érták, a nyomozás a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartása miatt indult. Az ügyben eddig a fővárosi nyomozóügyészség folytatott eljárást. Pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskolakezdési támogatást, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos szerint olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érintetteknek 15 napon belül 50.000 forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50.000 forintos utalványt kapnak. Újabb keresőfelületen lehet nyomon követni az uniós pénzek útját. A Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium közösségi oldalán azt írta, az érdeklődők megtudhatják, hogy hol, mikor, mekkora támogatásból, milyen fejlesztések valósultak meg, és azokban milyen cégek, szolgáltatók működtek közre. A pályázat.gov.hu oldal átláthatósági keresőjében a Széchenyi Terv Plusz folyamatban lévő és lezárult projektjei érhetők el. A férfiak átlagosan 33, a nők csak nem 31 évesen kötik első házasságukat, derül ki a KSH tavalyi adataiból. Az összes házasságkötést nézve 37, illetve 34 volt az átlagos életkor. A statisztikai hivatal adatai szerint a nők átlagosan még 30 éves koruk előtt szülik meg első gyermeküket. A legtöbb házasságon kívüli gyermek pedig továbbra is az északkeleti megyékben és Somogyban születik. Lezárják holnap este a Lánchidat, mert figyelemfelhívó sétát tartanak. A merrák elleni küzdelem és az egészségtudatosság fontosságát hirdető esemény résztvevői este 7:30 és 8 óra között a Vigadó tértől a Lánchídig vonulnak, ezért a 16-os autóbusz csak a budai szakaszon közlekedik majd. Holnap is marad a napos, száraz idő. Fátyol felhők a Dunántúl nyugati részén zavarhatják a napsütést. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk.
4: Manna Hit.

0: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
1: Hey, this is Cassidy from Switch, and here's the story behind our song, Perfection. Every single one of us has dealt with insecurity.
2: Az életünk során mindannyian megküzdünk azzal az érzéssel, hogy nem vagyunk elég jók. És az igazság az, hogy egyedül, Isten nélkül ez valójában így is van. Ugyanis arra lettünk teremtve, hogy közösségben legyünk, ami mennyei apunkánkkal, aki a saját képére teremtett minket, az ő tökéletes terve szerint. Isten olyannak szeret bennünket, amilyenek vagyunk, és ez az igazság hatalmas szabadságot ad. A Perfection egy ima, amelyben arra kérjük Istent, hogy emlékeztessen bennünket erre a szabadságra, erre az igazságra. Remélem, hogy miközben hallgatod a dalt, bátorítást kapsz tőle, és emlékeztet majd arra, mennyire szeret téged, és hogy mindent odaadott érted. I keep finding myself fighting to avoid the mirror.

0: alul emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: Nem kell leállítani a paksi erőművet a Duna alacsony vízállása miatt. Újabb kereső felületen lehet nyomon követni az uniós pénzek útját. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: A Duna csökkenő vízállása ellenére sem fenyegeti a paksi atomerőművet a lekapcsolás veszélye, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, a napokban az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a Dunán, de a kormány által elrendelt paksi építkezésnek és az elkészült fenék küszöbnek köszönhetően az erőmű továbbra is működhet. A vízügyi szakemberek szerint a tartós aszály miatt a hétvégén Budapesten rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje, de Pakson nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Saját hatáskörbe vonta a központi nyomozóügyészség az aranykonvoj ügyet. A vádhatóság közölte, hogy a nyomozás az ügy minden szállára kiterjed, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint. Mint írták, a nyomozás a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartása miatt indult. Az ügyben eddig a fővárosi nyomozóügyészség folytatott eljárást. Pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskolakezdési támogatást, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érintetteknek 15 napon belül 50 000 forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50 000 forintos utalványt kapnak. Újabb kereső felületen lehet nyomon követni az uniós pénzek útját. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium közösségi oldalán azt írta, az érdeklődők megtudhatják, hogy hol, mikor, mekkora támogatásból, milyen fejlesztések valósultak meg, és azokban milyen cégek, szolgáltatók működtek közre. A pályázat.gov.hu oldal átláthatósági keresőjében a Széchenyi Terv Plusz folyamatban lévő és lezárult projektjei érhetők el. A férfiak átlagosan 33, a nők csak nem 31 évesen kötik első házasságukat, derül ki a KSH tavalyi adataiból. Az összes házasságkötést nézve 37, illetve 34 volt az átlagos életkor. A statisztikai hivatal adatai szerint a nők átlagosan még 30 éves koruk előtt szülik meg első gyermeküket. A legtöbb házasságon kívüli gyermek pedig továbbra is az északkeleti megyékben és Somogyban születik. Lezárják holnap este a Lánchidat, mert figyelemfelhívó sétát tartanak. A merrák elleni küzdelem és az egészségtudatosság fontosságát hirdető esemény résztvevői este 7:30 és 8:00 között a Vigadó tértől a Lánchídig vonulnak, ezért a 16-os autóbusz csak a budai szakaszon közlekedik majd. Holnap is marad a napos, száraz idő. Fátyol felhők a Dunántúl nyugati részén zavarhatják a napsütést. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül.

0: Fantasztikus slágerek, életöröm zene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey guys, this is Jonathan and Brittany, and we're the Cashmans.
2: Thanks so much for listening to our new song, Burn.
1: A Burn
3: készítések közben Jeremiás próféta könyvéből kaptunk ihletet. A próféta a 20. fejezet 9. versében így szól. Már azon gondolkodtam, nem törődöm vele, nem beszélek többi a nevében. De ilyenkor, mintha tűz gyúlt volna a szívemben, és átjárja minden csontomat. S ha megfeszítettem erőmet, hogy ellenálljak, belefáradtam, és nem tudtam elviselni. Ez az igevers azt mutatja be, hogy milyen hatalmas ereje van Isten szavának és a Szentlélek átformáló munkájának az életünkben. Minket, keresztényeket Isten arra hívott el, hogy égő fáklyák legyünk, amik megvilágítják az evangélium igazságát. Mi, a zenekar tagjai azért imádkozunk, hogy ez az ének lángra gyújtsa bennetek a tüzet, hogy meghalljátok Isten szavát és égjetek ő érte.
1: Just like the prophet Jeremiah, we pray that this song stokes the fire within you to hear his word and burn.

0: Balázsa. Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
1: Ez volt a Manna Morzsa, a 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene.
2: Már a központi nyomozó ügyészség vizsgálja az aranykonvoj ügyet, több mint 6000 család kap utólag iskolakezdési támogatást. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Saját hatáskörbe vonta a központi nyomozó ügyészség az aranykonvoj ügyet. A vádhatóság közölte, hogy a nyomozás az ügy minden szállára kiterjed, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint. Mint érték, a nyomozás a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartása miatt indult. Az ügyben eddig a fővárosi nyomozó ügyészség folytatott eljárást. Feljelentést tett a kormány az alapjogokért központ vezetőjének megbízási díjai miatt. Az eljárásban bruttó 188,5 millió forint közpénz elszámolását kell tisztázni. A központot működtető KFT 3 év alatt összesen 410 millió forintot kapott a Bethlen Gábor alapkezelőn keresztül. A szakmai programokra, működtetésre kapott összegről évente szakmai beszámolót kellett készítenie, de ezekhez konkrét tanulmányokat vagy kutatási jelentést nem csatoltak. A kormány álláspontja szerint ez felveti a költségvetési csalás és hűtlenkezelés gyanúját. Az alapjogokért központ visszautasította, hogy jogszabályt sértett volna és közölte, bármilyen eljárásban együttműködik. A kereszténydemokrata néppárt szerint semmilyen érdemi intézkedést nem tesz a kormány a kedvezőtlen gazdasági folyamatok megfékezésére. Az ellenzéki párt úgy védi, a kabinet kommunikációs akciókkal próbálja elfedni a gyárbezárásokat, a növekvő munkanélküliséget és a drágulást. Hozzátette, a gazdaság lassulása miatt felhalmozódó nehézségeket hamarosan mindenki közvetlenül meg fogja tapasztalni. Pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskolakezdési támogatást, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érintetteknek 15 napon belül 50 ezer forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50 ezer forintos utalványt kapnak. Lezárult a közmédia jövőjéről indított szakmai egyeztetés. A beérkezett beadványok a legfontosabb feladatnak, a közönség bizalmának megerősítését jelölték meg, valamint kiemelték a többi közt a szerkesztői függetlenséget, a hiteles és modern tájékoztatást, tartalomgyártást. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium közleményében célként jelölte meg, hogy a közmédia vezérigazgatói pályázatán a jelöltek a megfogalmazott javaslatokra is térjenek ki. Ezek ismeret tében alakítsák ki stratégiájukat.
1: Időjárás.
2: Holnap is marad a napos, száraz idő. Fátyol felhők a Dunántúl nyugati részén zavarhatják a napsütést. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk. Vasárnap is marad a kellemes őszi idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indul a Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő. Anna FM.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Minden alkalommal lelkesedéssel tölt el a tudat, hogy érdeklődéssel figyelik beszélgetéseinket. Mai alkalommal egy első filmes rendező lesz a vendégem, aki bemutatkozó nagyjáték filmjével magára irányította a hazai és a nemzetközi filmkritikusok figyelmét. Mielőtt arról kérdezném, miként éli meg a kedvező méltatásokat, következzen rövid bemutatása. Beszélgető partnerem a budaörsi Így és Gyula gimnáziumban töltött évei alatt határozta el, hogy a filmkészítést választja hivatásaként. Ehhez az inspirációt az iskola számára a karácsonyi ünnepségek és az íjés napok apropóján készült kisfilmek adták, melyeknek tevékeny alkotója volt már 14 éves korától kezdve. Az érettségit követően a Színház és Filmművészeti Egyetem felé vette az irányt, de nem sikerült felvételt nyernie, így Pécset, majd az ELTE bölcsészkarán filmet és magyart tanult. A diploma megszerzését követően magyar tanárként került vissza szeretett gimnáziumába, ahol 8 éven keresztül oktatta a diákokat, miközben filmes álmait sem adta fel, és folyamatosan rendezett kisfilmeket. A professzionális filmes karrierének beindulását a 2015-ös év hozta el, amikor is egy reklámfilm megrendezését követően a megrendelőt producernek meginvitálva a Katapult filmmel közösen készítette el a Fizetős nap című kis játékfilmjét. 2019-ben következett a Szabadok című kisfilmje, majd tavaly december elején került a mozikba a Larry című nagyjátékfilmje, amely hangos kritikai siker lett. A film a Kodbuszi Filmfesztiválon az ifjúsági kategória legjobbja lett, valamint a fesztivál legjobb első filmjének is megválasztották. Az elmúlt hétvégén a Magyar Filmkritikusok Szövetségének a díjátadóján is több kategóriában díjazták az alkotását. A Larry három színésze, a legjobb női epizód alakításért Szantner Anna, a legjobb férfi epizód alakításáért Onofer László, és a legjobb férfi főszereplő alakításáért Vilmányi Bennett kapta meg a plakettet, valamint a legjobb első filmnek járó elismerést is a Borsod Sodi rapper történetét feldolgozó film kapta meg. Köszöntöm a Cinem Anna vendég mikrofonjánál a Larry című film rendezőjét, Bernát Szilárdot. Hát szia, Isten hozott, azt kellett volna inkább mondanom, hogy Bernát Szilárd tanár urat?
4: Nem, vagy hát most már keveset tanítok.
3: De hát amikor egyeztettünk, hogy jössz beszélgetni, akkor is azt mondtad, hogy ja, az a nap az nem jó, mert akkor tanítok. Mit és hol?
4: Igen, péntekenként még tanítok. Továbbra is az IES-ben, az IES-nek van egy ilyen művészeti akadémia nevű felnőtt képzése, és ott kerámiát és fotót és animációt lehet tanulni, és én az animáció szakon tanítok, dramaturgiát, meg forgatókönyvírást alapvetően.
3: Jaj, de jó, és milyen korosztálynak, akik ezt felnőttek? Tehát, hogy ezek nem érettségi előtt álló nebulók?
4: Igen, érettségi után érkeznek oda általában. Igen, tehát ilyen 19-20-21 évesek a srácok.
3: És milyen projekteket csináltok ott?
4: Hát az van, hogy ők, tehát hogy általában az a legfőbb céljuk, hogy a MOMÉ-re aztán bekerüljenek, és elég nagy százalékban szerencsére fel is veszik őket. Úgyhogy hát valójában ez a legnagyobb cél, meg az, hogy a képzés végén ez egy 2 éves képzés készüljön egy vizsgafilmjük, és akkor én ebben próbálok segítkezni, amennyire tudok.
3: Látsz tehetségeket? Vannak ügyes, ígéretes fiatalok?
4: Abszolút, abszolút, nagyon sok. Tehát minden év folyamban kifejezetten van több, akiben már a képzés elején látszik, hogy nagyon, nagyon valamilyenek. És hát nagyon izgalmas. Amikor csináltuk a filmet, a Larry-t, akkor abba hagytam egy-két évre, azt hiszem, a tanítást, de utána visszatértem, nagyon izgalmas végigkövetni a fejlődésüket. És ugye azért is különösen érdekes, mert én nem értek az animációhoz, tehát itt teljesen nem az én szakterületem, és ilyen módon ők azért eléggé máshogy gondolkodnak, tehát hogy sokkal inkább a képzőművészet irányából közelítik meg a filmet, és ez nekem nagyon izgalmas, tehát hogy én is elég sokat szoktam tanulni tőlük.
3: Oda-vissza formáljátok egymást?
4: Mondhatni, igen.
3: Hát sok sikert kívánok hozzá. A hétvégén ugye volt a magyar filmkritikusoknak a díja. Te milyen várakozásokkal mentél az eseményre?
4: Már tudtuk az átadón, hogy milyen díjakat kapunk. Ugye ez fontos volt, hogy megjelenjen mindenki.
3: Ezt előre megmondták?
4: Igen. Igen, igen.
3: Elrontották egy kicsit az örömöt, vagy...
4: Nem, hát ez így szokott lenni, ugye egy-két héttel előtte szólnak, már csak azért is, hogy, hogy tudjunk készülni filmrészletekkel, mert általában minden köszönő beszéd előtt ilyenkor egy filmrészlet vezeti be a díjazottat. Szóval tudtuk, a díjátodon már tudtuk, hogy milyen díjakat fogunk kapni.
3: Akkor úgy kell, hogy megkérdezem, hogy milyen érzés volt, amikor megtudtad. Téged hívtak fel először, vagy a producert hívták föl, hogy ezek a díjak?
4: Fú, nem tudom, mi volt a sorrend, tehát hogy szerintem ugyanaznap hívtak fel minket, úgyhogy persze nagyon jó. Meg hát annak különösen örültem, hogy nyilván az a legjobb első filmdíja is nagyon, nagyon szép, meg jó, meg örülök, hogy mondjam. Tehát, hogy egy olyan típusú visszajelzés, ami egy kicsit visszaigazolja, hogy az út, amin jártunk, az talán rendben van. De hogy aminek meg különösen örültem, az, hogy Bennett megkapta a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat, az talán nem volt olyan nagy meglepetés, erre azért valamennyire számítottunk, mondjuk így a kritikai visszhang alapján. De hogy megkapta a Laci is, a csalódó karakterét játszó srác, Onofer László, az nagyon nagy meglepetés volt. Tehát, hogy utána direkt megnéztem, hogy az elmúlt években kik kapták meg a díjat, és nem tudom, Nagy Ervin, meg Szervét Tibor után most csalódó is megkapta, úgyhogy az nyilván nagyon, nagyon izgalmas volt. Meg Anna diának is nagyon örültem. Valahogy így a kritikai visszhangban, meg azok alapján, az interjúk alapján, amiket így adtam a mondjuk december 1 óta, ott nagyon a fiúkra koncentrált mindenki. És persze nyilván ez egy eléggé ilyen férfias film, de hogy szerintem az Anna szerepe is nagyon fontos benne, és ennek különösen örültem, hogy ezt észrevették a filmkritikusok.
3: Fel lehet készülni egy ilyen volumenű fogadtatásra egy első film kapcsán?
4: Fú, nem tudom. Tehát, hogy én nem láttam ezt a típusú figyelmet látni, vagy jönni, egyáltalán nem. Tehát valahogy én egészen más irányt képzeltem el a filmnek, amikor még erről fantáziáltam. Tehát, hogy én azt gondoltam, hogy itthon nagyjából radar alatt fog maradni. Tehát azt gondoltam, hogy majd persze kijön pár kritika, meg majd megnézik páron, de hát most már 2 hónap eltelt a bemutató után, és most is itt ülök, érte szóval. És nagyon, tehát ami ilyen különösen fontos, azt hiszem, hogy tényleg nagyon sok helyről, meg típusú embertől jön visszajelzés. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy valahogy ez nem csak így a szakmának, vagy nem csak a kritikusoknak lett érdekes, hanem talán szélesebb körnek. És hát őszintén ezt egyáltalán nem, tehát nem ismertem ezt gondolni, vagy remélni. De hogy ez egy nagyon izgalmas érzés. Meg hát ilyenkor az is van, tudod, hogy már nem... Az első 1-2 hét nyilván nagyon intenzív volt, amikor elindultak a visszajelzések, meg nyilván nagyon tartottam attól, hogy mit fog okozni a film, vagy hát így izgultam, izgatott voltam. De utána elég hamar megszületett az az élmény, hogy azt érzem, hogy ezek már nem nekem szólnak. Tehát, hogy olyan, mintha megszületett volna egy ilyen önálló entitás, és innentől kezdve azt hiszem, hogy már csak az a dolgom, hogy nem drukkoljak neki, vagy örüljek az ő sikereinek.
3: Erősnek érezted egyébként a mezőnyt? A tavalyi évi magyar filmes mezőnyt?
4: Igen. De tehát az van, hogy most azért kezdenek beérni az inkubátor filmek, és ebben az évben kifejezetten sokat beszéltek erről filmes újságírók, meg kritikusok, hogy valahogy ezek a filmek a legizgalmasabbak, vagy legprogresszívebbek, vagy ezek helyezkednek el valahogy legorganikusabban a magyar filmkultúrában. Úgyhogy igen, tehát hogy mindig, amikor kijön egy ilyen első film, egy inkubátorfilm, akkor az nagyon izgalmas. Főleg az olyan típusú alkotóktól, akiket mondjuk például ismerek, megláttam a kisfilmjeit, és akkor ilyenkor mindig van a fejemben egy kép, vagy valamilyen fantázia, hogy milyen lesz az első filmük, és hát nem tudom, a Csomasasi, Szilágyi Fanni filmjei ugye idén jöttek ki, és tehát ezek persze, ezek nagyon izgalmas fejlemények.
3: Mondhatjuk, hogy tőlük tartottál a legjobban a megmérettetés kapcsán?
4: Nem, tehát hogy tényleg fura, tehát hogy van persze valamennyi ilyen verseny szellem, vagy élmény is bennem, de hogy mivel mondjuk őket személyesen is ismerem, ezért, tehát hogy nem volt bennem olyan vágy, hogy jobbnak kell lenni, vagy bármilyen ilyesmi, hanem én tényleg drukkoltam nekik, meg így igazából mindent, tehát hogy az mindig jobb, amikor jobb élmény, amikor valaki jó filmet csinál. Az a rosszabb élmény, azt hiszem, amikor valaki rosszat csinál. Hogyha valaki jót csinál, az öröm, és azzal nincsen semmi bajom.
3: Most, hogy túl vagy az eseményeken, tehát ugye most már a moziban van a film, kritikai fogadtatás is nagyon jó volt, filmkritikusok díját is kaptatok, most már így túl vagy ezen az egészen, milyennek látod?
4: A filmet?
3: Meg ugye az egész helyzetet, tehát hogy most például jönnek a gratuláló SMS-ek még folyamatosan, jönnek a színészektől az ajánlatok, hogy figyelj, a következő filmednél gondolj rám, kapod a forgatókönyveket, hogy figyelj, hát akkor Szilárd, van itt egy remek ötletem, nem akarnád megrendezni? Szóval, hogy felpesdült az élet körülötted?
4: Hát igen, persze, egy kicsit igen, vannak ilyen típusú üzenetek, meg megkeresések. Nem is tudom, tehát az van, hogy ezt nem, azt hiszem, hogy nem igazán tudom bemérni, hogy a Larrynek a recepciója az mit jelent, vagy mit fog jelenteni, annyira közel vagyok még, hogy kicsit úgy el is vagyok benne veszve. Nyilván az, tehát hogy az nehéz, de azt hiszem, hogy csak a rutintalanságom miatt nehéz, hogy valahogy olyan igazán elengedni, az jó lenne. Tehát, hogy mi van most 21 novemberében, november elején fejeztük be teljesen, tehát akkor került dobozba a film. És én már akkor is azt éreztem, hogy rendben el van engedve, akkor előre kell menni a következő irányába, de nyilván ez most ezen olyan intenzív időszak, az egyrészt így folyamatosan visszahúz. Olyan értelemben, hogy megint a filmről kell gondolkodnom, hogy valamennyire értelmes dolgokat mondjak róla, például egy ilyen helyzetben.
3: Megnyugtat.
4: Ja, szuper. És tehát, hogy valahogy nehéz most a következővel foglalkoznom, de azt hiszem, hogy elsősorban ez a dolgom. Tehát, hogy őszintén nem tudom bemérni, hogy ez a helyzet most mit jelent, és tehát egyrészt nem akarok nagyon cinikus se lenni vele kapcsolatban, tehát hogy az ilyen jó érzéseket, meg visszajelzéseket, azokat azt hiszem, hogy igyekeznem kell megélni. Másrészt viszont azt hiszem, hogy túl dimenzionálni se érdemes annak az egésznek a jelentőségét, nem tudom, meglátjuk.
3: Mennyire kárpótolnak most ezek az elismerések a hosszú folyamatért, ami alatt ez a film készült? Mert hogy ugye még amikor ti először nyertetek erre a könyvre, az még nagyon-nagyon nagyon-nagyon régen volt.
4: Igen, igen, igen.
3: Ezt egy kicsit dátumok közé tudod foglalni?
4: Megpróbálom. Azt hiszem, hogyha jól emlékszem vissza, talán 2000 vagy 17 vagy 18 volt az inkub, várjunk csak, nem, még korábban. Igen, azért emlékszem, mert amikor volt az inkubátornak a döntője, amikor végül kiderült, hogy nem jutottunk be az ötbe, másnap lettem 30 éves, tehát magyarul akkor az 2016-ban volt. Igen. Tehát 2016-ban indult el az egész történet, és hát nagyon rögös útja volt, mert az inkubátoron nem sikerült, aztán bekerültünk így egyenesági fejlesztésre, és akkor ott másfél év fejlesztés után végül megkaptuk a zöld lámpát, és az pont az az időszak volt, amikor utána egy, nem tudom, két hónap múlva meghalt Andy Vajna, és akkor a film alap akkori szervezetem szétesett, vagy nem tudom. Tehát, hogy a filmintézet megalakulásánál aztán újra kellett pályáznunk. Szóval hosszú, igen, meg nehéz időszak volt, mi volt a kérdés?
3: De akkor ez most egy tulajdonképpen jogos glória és egy kellemes érzés, hogy megérte a fáradtságot belefektetni meg a munkát.
4: Igen, persze. Elsősorban amiatt, mert hát amikor csináltuk, akkor azt hiszem, hogy ez nyilvánvaló, hogy nagyon sok esetben kérdőjeleztem meg ennek az egésznek a létjogosultságát, azt, hogy ez egyáltalán egy filme, vagy hogy mi lesz belőle, vagy hogy milyen hatása lesz, mi értelme van ennek az egésznek. Azt hiszem, hogy ez jó is, tehát ezeket muszáj adott esetben ezeket a kérdéseket feltenni, de hát automatikusan is megjelentek ezek a kérdések sok esetben a fejemben. Igen, nem, tehát hogy azt hiszem, hogy az ilyen ego történeteken túl, mert persze olyan is volt az első két hétben, amikor azt éreztem, hogy hűha, de az elég gyorsan így leállt, és, és így visszarángattam magam, nem tudom, a földre. Úgyhogy most már ez nincs. Igen, tehát hogy azt hiszem, hogy az van, hogy az a típusú filmes gondolkodásmód, amiben én nagyon bíztam, hogy van helye, talán itthon. Az most kapott valamilyen típusú, azért nem is valamilyen típusú, hanem tényleg elég sok helyről kapott visszaigazolást, és ez számomra azt jelenti, hogy talán jó az út, de persze ebben nem csak én vagyok egyedül, hanem ez egy csapatmunka, és ebben a filmben ugyanúgy benne van nyilván a értelmszerűen a Bennett, de hogy a Nagy Végergő is, aki a dramaturgon volt, meg a Hartung Dávid, aki az operatőr volt, meg aztán a Szabó Tomi, aki vágta a filmet, tehát hogy azért ez egy igazi közös játék, meg csapatmunka, és igen, tehát hogy szerintem az mérettetett meg most az elmúlt időszakban, hogy az, ahogy mi gondolkodunk a filmről, meg az, amit mi mondani akarunk, meg ahogy mondani akarunk, vagy amilyen, nem tudom, tempót, meg technikát, meg témákat használunk, az érdekese rajtunk kívül bárkinek.
3: És tényleg.
4: Hát, igen.

0: hogy mondják ezt, menetidőt, vagy hogy
1: menetrendet,
0: igen, hogy mikor megy el az a típusú vonat, amire nekünk szükségünk van. Egyébként meg egy ilyen VFX trükk. De amikor például az utolsó jelenetet vettük fel, az majdnem egy évvel a forgatás után volt, amikor a legvégét vettük fel, a spotforgatás volt. És hát ott már annyira elfogyott minden pénz, meg lelkesedés, hogy talán öten vagy hatan voltunk ott a szereplőkön kívül, és az, hogy ezt így meg tudtuk csinálni, az hát egyrészt szerencse, mert hogy az a snit az létrejött, másrészt pedig nagyon sok.
1: Ezt segítsünk a hallgatóknak, hogy ez melyik snit?
0: Igen, hát a legutolsó. Anélkül, hogy most spoilereznék, ugye a vége az a keleti pályaudvarba játszódik, és akkor ott mert a keleti udvar belsejében ott van az utolsó snit, és az tényleg egy ilyen elég különös snit olyan értelemben, hogy fontos volt, hogy a tempók azok jól jöjjenek ki, hogy mikor érkezik meg a vonat, meg hogy aztán a srácok hogy lépnek be ebbe a képbe, és hogy aztán mikor takarja ki ezt a vonatot, egy másik vonat. Ezt úgy tudtuk elérni, hogy nagyon sokszor felvettük, és reménykedtünk abban, hogy egyszer jól fog kijönni.
1: Egyébként az a jelenet, ami a keleti pályaudvar előtt játszódik a napfelkeltében, ugye, ahol a Bennett és a csaladó gyakorlatilag a visszaútra gyakorlatilag kuncsorogja a pénzt. Az nekem mondjuk az elmúlt évek, de még azt is megmerem mondani, hogy évtized egyik leghangulatosabb és legjobban sikerült magyar filmes jelenete. Ezt a beszélgetést egy későbbi szakaszán akartam megkérdezni, de akkor most immediás stressz, vágjunk bele, hogy az hogy született meg ennyire zseniálisan az a jelenet? Hogy az tényleg annyira impro volt, vagy már annyira egymáson volt a csaladó meg a Bennett hullámhosszilag, hogy tényleg ez jött ki belőle? Vagy egyszerűen a rendezői zsenialitásod szülte meg azt a jelenetet?
0: Több összetevője volt. Én nem tudtam még 2020-ban, amikor forgattuk a filmet, hogy ennek egészen pontosan mi a vége. Mármint azt persze tudtam, hogy az A38-on mi fog történni a tehetségkutatóban, de azt, hogy mi az epilógus, vagy hogy azután hogy engedjük el a karaktereket, azt nem. És egy egészen más típusú zárlatot vettünk fel ott, ami aztán végül, amikor összeállt a, nem tudom, első, második, harmadik vágat, akkor láttuk, hogy az nem. Tehát, hogy ez nem ennek a filmnek a vége, nem ezt adja ki, nem ez következik organikusan a történetből. Szóval nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy mi legyen a vége, elsősorban a Gergővel. De ez a kéregetésnek a motivuma, az nekem már megvolt régebben. Tehát azt éreztem, hogy ez egy érdekes ilyen lezáró aktus lehet. Egyrészt azért, mert nagyon szerettem volna, hogyha ennek a filmnek ironikus a zárlata. Tehát, hogy ne legyen ilyen elvágólagosan tragikus, amiben az az állítás fogalmazódik meg, hogy ebből a helyzetből egyszerűen nincs kiutás, és nem is lehet megfordítani ezt a helyzetet. De nyilvánvalóan azt sem akartam, hogy egy ilyen tisztán komikus vagy pozitív zárlata legyen a filmnek, mert ez nem az a film. Szóval valami ironikusat akartam, aminek a mérétegeiben ott van a dráma, meg tulajdonképpen a tragédia, meg a kitörésnek az ilyen egzisztencialista problematikája. De azt szerettem volna, hogyha emellett, vagy efelett, vagy ennek a felszínén, vagy ezzel együtt ott van az életigenlés, vagy a vitalitás, vagy a képesség arra vonatkozóan, hogy legalább ki tudjam saját magamat röhögni, vagy ki tudjuk egymást röhögni. Uh-huh. Vagy valaminek a megszületése. És ugye ez esetben ez a barátság, ami ott van a végén. És akkor itt jön a képbe a valóság, hogy amikor gondolkoztam ezen a jeleneten, akkor azt kellett végig gondolni, hogy mi az a pozitív állítás, vagy mi az a fejlődés, ami viszont igenis megszületik ebben a filmben, és ilyen értelemben pedig mégiscsak komikus logikával működik, mert hogy hát Arisztotelész értelemben a hősök ugye rossz sorsba, jó sorsba jutnak, tehát hogy mi az, amit a főszereplő fiú viszont kapott. És tényleg nagyon sokat gondolkoztam ezen, de a válasz az teljesen nyilvánvaló volt, és tulajdonképpen ott volt a szemem előtt. Az a viszony, ami létrejött a Bennett meg a Laci között, már úgy értem, hogy civilben is, az nagyon,

0: nagyon vonzó volt, meg ilyen imponáló, meg egyszerűen, tehát jó volt őket nézni, meg jó volt velük lenni, meg jó volt hármasban lenni, és akkor azt éreztem, hogy most így túl mindenféle, nem tudom, művészi állításon, vagy ilyen koncepcionális kérdéseken, ez egy valódi érték, ami az alatt, az út alatt megképződött, amit így bejártunk a srácokkal a film alatt, és akkor azt éreztem, hogy hát persze, tehát mi lehet nagyobb érték annál, mint hogy szerzel valakit az életedben, aki bizonyos értelemben megvált. Mert hogy ugye nagy megváltás történet, tehát nem mesél el a film, de kis megváltások vannak benne. Uh-huh. És azon gondolkoztunk, hogy ez hogy tud megvalósulni, és akkor arra jöttem rá, hogy a barátság az végső soron valami olyasmit jelent, hogy te megengeded valakinek, hogy olyan közel lépjen hozzád, ahol már nem tud téged bántani. És azzal, hogyha például kifiguráz, vagy felhívja a gyengeségeidre a figyelmet, akkor az már nem bántóan hat, hanem van egy olyan szövetség köztetek, hogy neki már ezt is lehet. És ez ilyen valahogy nagyon igaz gondolatnak tűnt akkor. És akkor jött ez az ötlet, hogy akkor legyen ez az utolsó nagy ilyen koreográfia, hogy elkezdi bántani a főszereplő fiút, vagy elkezdi így nem lehet csúnyán beszélni, ugye? Tehát, hogy így piszkálni a dadogása miatt.
1: De hát így is nagyon jól áthidaltad. De
0: és igen, és hát tehát, hogy az a feloldás tulajdonképpen a végén, hogy ki tudják a saját helyzetüket nevetni, ami meg nem tudom, hogy ennél létezik ám, létezik-e igazibb, vagy ilyen nagyobb megváltás?
1: Nagyon felemelő lesz sikerült a vége. Tehát ugye nagyon erőteljes a film, nagyon komoly mélységeket és magasságokat jár meg a néző, miközben nézi, és ez a napfelkeltében ez a üde, vidám hangulat, és a két embernek tényleg a barátsága, az tényleg nagyon emblematikus kép, amit az ember a filmmel magával tud vinni. Amikor az ifjú Bernác Szilárd a filmes karrierjéről álmodott, akkor milyen típusú filmek, milyen típusú hangulatok voltak a fejedben? Hogy én majd ilyet, vagy olyat, vagy amolyat fogok csinálni?
0: Igen, abszolút volt ilyen. Hát,
1: na de milyen? Vagy milyenek?
0: Hát, hogyha most kifejezett filmekre vagy kíváncsi, akkor én elég hamar, azt hiszem, találkoztam, már hogy a gimnáziumban, gimis filmklubban találkoztam olyan filmekkel, amik így nagyon elkaptak, meg kizökkentettek, meg valahogy ilyen kényelmetlenné tették az ott ülést. Ezt az akkori irodalomtanáromnak köszönhetem elsősorban. Azt éreztem, hogy amikor megnéztem a Szakácsotól, vagy a feleségét, meg a szeretőjét, vagy a nem is tudom, Mechanikus narancsot, vagy mondjuk egy Tarkovszki filmet.
1: A gimnazista fejjel az...
0: Igen, hát ezek ilyen bukós isakos film.
1: Tud átrendeződést okozni a virágszemléletben.
0: Igen, de akkor láttam egyébként a Szállót is Pasolinitől, meg talán a Körelt Fassbindertől, szóval igen.
1: Akarsz volna beszélni?
0: Igen, szívesen persze. Igen, az tulajdonképpen szívesebben is, mint magamról, de szóval hogy amikor ezeket láttam, akkor az olyan... tehát olyan volt, mintha megfordult volna velem a világ, nem tudom.
1: Igen.
0: Igen. Azt éreztem, hogy ez valami nagyobb, meg mélyebb, mint amit én eddig bármikor láttam, vagy tudtam, vagy ismertem a világ. Tehát olyan volt, mint egy ilyen, nem tudom, egy ilyen nem is tudom, ilyen halucinogén élmény, tehát hogy ilyen egészen, vagy ilyen álom, tehát hogy ilyen nagyon
1: de különleges. De ez a Lerut című filmnek a közege sem a te saját közeged, tehát hogy te se innen jössz ebből a környezetből, hát ugye pesti fiú vagy városi, kertvárosi, vagy városi inkább?
0: Hát is. Gazdagréten születtem, de főleg Budán nőttem fel.
1: Igen, tehát hogy azért neked ez a Borsod bugyra, ez azért eléggé távol van. Kell, hogy egy rendező benne legyen nagyon ebbe a közegbe ahhoz, hogy egy ennyire hiteles filmet tudjon csinálni, vagy az a jó, hogyha mondjuk elképzeli csak?
0: Igen, ez Nagyon jó kérdés, meg én is nagyon sokat gondolkoztam ezen, főleg mióta nagyon sokszor feltezik ezt a kérdést, hogy erre vajon mi a legőszintébb válasz. Én több választ tudok adni, és nem tudom, hogy melyik a legigaz. Azt hiszem, hogy talán az a legőszintébb, hogy valamilyen intuitív módon valahogy nagyon zsigerileg vonzanak ezek a történetek. És talán bármilyen analitikus válasz azzal kapcsolatban, hogy miért, az csak részben lenne igaz. Nem pontosan tudom. Tehát, hogy van valamilyen ilyen ösztönös vonzódásom ezek felé, a történetek felé, és persze az is benne van, hogy nagyon nagy hatással voltak rám olyan regények, elsősorban magyar szerzők, és olyan filmek, amik meg szociografikusak, amik szociorealista módon hatnak, és akkor itt, nem tudom, az olasz neorealizmuson keresztül, mondjuk a budapesti iskolán át a, nem tudom, román új hullámig, vagy Ulrich Seidelig, vagy nem is tudom, mondjuk a Dárden testvérekig terjed a
1: azért ez egy nagyon széles spektrum.
0: Igen. Igen, de hogy érted, az van, hogy mondjuk a 70-es évek budapesti iskolája, tehát ez is olyan fura, hogy ott van mondjuk, nem tudom, Fekete vonatot megnézed, vagy a Cséplő Gyurit, tehát hogy azok sokkal mélyebbre mennek egyébként, mint a Larry. Mondjuk azok még dokumentaristább filmek, meg még inkább használják ezeket a szociografikus eszközöket. És hát annak is budapesti iskola volt a neve, tehát hogy jellemzően a BBS stúdióból indultak el az alkotók, mondjuk ezt nem maguknak adták, amennyire tudom, hanem talán tehát hogy német filmkritikusok adták ennek az irányzatnak ezt a nevet, ha jól emlékszem, de hogy ott is valami olyasmi történt, hogy nem elsősorban azok az alkotók foglalkoztak ezzel, akik onnan származnak, hanem ez valamiféle ilyen megismerési vágy, talán ez a kulcs, igen. Azt hiszem, hogy az energia, vagy az a kíváncsiság, talán ez a legjobb, ami végigvitt engem, meg a többieket is ezen a filmen, de leginkább engem, az ötlettől mondjuk az utolsó forgatási napig, az volt az igazán fontos, meg az segített legjobban, hogy valami olyasmiről beszélek, amit nem ismerek pontosan, de nagyon szeretném megismerni. Így azt érzem, hogy muszáj megismernem, tehát hogy ez valami létszükség, hogy megismerjem minél alaposabban, és ez a folyamatos nyugtalanság, meg nyilvánvalóan szorongás azzal kapcsolatban, hogy valami hamis kerül fel a vászonra, töltött fel, azt hiszem, annyi energiával, hogy le tudtuk forgatni ezt a filmet. Én biztos vagyok benne, hogy ennél lehetne autentikusabb, meg nagyon sok esetben éreztem azt egyébként már a forgatás alatt is, meg aztán a vágásnál, hogy bizonyos dolgokban még radikálisabbnak kellett volna lennem, még realistábbnak, csak aztán bejátszottak műfaji kérdések valójában. Tehát, hogy az volt a nagyon nagy lavírozás a forgatás alatt, hogy nagyon sok olyan motívum, meg sors, meg helyszín megfogott, mondjuk Borsod megyében, amiről szerettem volna beszélni. Mondjuk a vallásról, a rendőrség szerepéről, a cigánytelepek világáról, a szegregátumokról, mondjuk a birkatenyésztésről, tehát nagyon sok olyan motívum volt, ami azt éreztem, hogy valami nagyon zsigeri, olyan, ami így a földből nő ki, és nem csak ötletszerűek, nem papírszagúak, hanem tényleg ott vannak. Arra kellett figyelni, hogy ezek megmaradjanak mellékzöngének, és nem elmerülni egyikben sem teljesen. Mert hogyha a filmnek a műfajiságát nézzük, akkor ez mégiscsak egy karakterdráma, vagy egy ilyen coming of age karakterdráma, felnövés történet. És voltak, tehát hogy konkrétan fel is vettünk például még pici jeleneteket, vagy jelenet részleteket, vagy képeket, amik ezt a szociografikusságot erősítették. De amikor már összeállt a filmnek a struktúrája, már a vágóasztalon, és láttam, hogy ez tulajdonképpen micsoda, akkor teljesen egyértelmű volt, hogy ezeket a mellékzöngéket, ezeket el kell csitítani, mert hogy mégiscsak a főszereplő srácnak a története az, ami fontos, és hiába voltak olyan jelenetrészek, vagy képeink, amik, amik mondjuk ezt a riport élményt ezt még dúsították volna, de azt éreztem, hogy ez már csak ilyen alkotói túlhangsúlyozás, vagy egyszerűen nincs szükség rá, mert nem az a fontos. És abban a pillanatban, amikor nem mondjuk az Ádám karakterének a történetét erősítik, vagy nem adnak hozzá, hanem csak a helyi értékükön működnek, onnantól kezdve meg manírossá váltak, és ezeket így le kellett dobálni a filmről.
1: De azért így is vannak a filmben nagyon erőteljes, autentikus környezetben játszódó jelenetek, amelyek szerintem a filmnek az egyik legnagyobb értéke, ezt a hangulatot úgy visszaadni a vásznon, amit azért ritkán szoktunk látni magyar filmeken. Hogy például az, hogy ti lementetek, és nem tudom, hogy kell hivatalosan mondani, én azt mondom, hogy lementetek a cigány sorra, akkor ott gyakorlatilag nektek kellett asszimilálódni az ottani környezetben, hogy ez hogyan sikerült? Fel tudtatok ott készülni arra, hogy bármikor a feje tetejére állhat az a koncepció, amit ti kitaláltatok?
0: Igen. Röviden az a válaszom, hogy igen.
1: Jó, hát a következő kérdés.
0: Igen, erre fel kellett készülni, persze meg egészen más forgatási apparátus meg hozzáállást igényel egy ilyen típusú forgatás, tehát sokkal inkább dokumentumfilmesként kell hozzáállni mondjuk egy ilyen helyzetben az adott naphoz.
1: De ott azt én nézőként azt éreztem, hogy azért ott volt egy-két olyan pillanat a filmben, amikor ott összeütnek a fiúk a putriba, hogy az valóságos volt, tehát hogy az szerintem nem színlelt dolog volt. Tehát ott valószínűleg közbe kellett lépni, vagy legalábbis valakinek ott azt irányítani kellett, és nem biztos, hogy te tudtad azt, mint rendező irányítani a folyamatot. Jól érzem?
0: Ja, most az összefeszülésre gondolsz?
1: Igen, például.
0: Nem, hát az ki volt találva. Szóval igen? Az, igen, hát igen.
1: Én annyira valós, tehát gyerekkoromban én is jártam hasonló környezetekben, édesapám állatorvos volt, és rengeteget jártunk a cigány sorra, és ott én szemtanúja voltam hasonló helyzeteknek, én teljesen elhittem, de akkor ez egy nagy érdem, úgyhogy gratulálok.
0: Hát olyan értelemben azért mégis az én érdemem, hogy én megírtam egy jelenetet arra a napra, hogy ott mi fog történni. És már amikor mentünk oda, ültem a kis buszban, és tartottunk a helyszín felé, akkor éreztem, hogy ez nem, tehát egyrészt nem tudom megcsinálni, nem tudom számon kérni ezt az ötletet a valóságon, másrészt pedig, hogy valami olyasminek kell megtörténnie, ami csak ott, és akkor is csak aznap történhet meg, ami a jelen valóságából indul ki. És ilyen módon elég nagy kockázatot vállaltunk, mert az történt, hogy elengedtem a forgatókönyvnek ezt a részét, és elkezdtünk ott helyszínen improvizálni. Így megkértem a srácokat, hogy improvizáljanak. Itt nagyon kevés instrukcióm volt. Nagyjából annyi volt az instrukcióm, tehát elmondtam, hogy mi a története a Bennett karakterének, meg elmondtam, hogy a srác, aki ott volt, Oliver nevű fiú, nagyjából miben van. És azt, hogy a beszédhiba kapcsán alakuljon ki valamilyen típusú konfliktus. Tehát, hogy emiatt csúfolja ki a Bennettet lényegében. De hogy ebből aztán, hogy mi fog következni, azt nem tudtuk. És akkor elkezdtünk próbálni, de már önmagában az első próbák annyira jól sikerültek, és a Oliver, Forizs Olivernek hívják a srácot, annyira tehetséges volt, de hogy most direkt használom ezt a szót, mert nem, tehát, hogy ilyenkor nem csak az van, hogy valaki mondjuk jó, tehát érdekes a személyisége, meg jók az energiái. Abban a pillanatban, hogy egy kamera elé kerül, nagyon sok esetben elkezdi felülviselkedni magát, vagy máshogy igen. Működik. Én tényleg azt gondolom, hogy ez színészi tehetség. És nem csak az történt, hogy megcsinálta egyszer érdekesen a jelenetet, hanem hogy utána újra és újra, és nagyon instrukcióérzékeny volt, és az valamilyen isteni áldás volt, hogy őt aznap kasztingoltuk be egyébként. és az ő, tehát hogy elkezdtünk improvizálni, és aztán, tehát egy kameránk volt, annyi volt a feladat, hogy az asszisztensem folyamatosan jegyzetelt, hogy miket mond az Oliver, és hogy arra mit imbrózik a Bennett, és amikor megfordítottuk a kamerát, akkor ezeket visszamondta a Bennett, így született meg a jelenet.
1: Fantasztikus, nagyon-nagyon élveztem. Egyébként a Villányegyenlet is egy elképesztő találás, tehát mondjuk lehetett róla tudni, hogy egy tehetséges fiatal színész, aki előtt remek karrier van, és ugye ti már dolgoztatok együtt a kisfilmedbe, de hát az, hogy őt rá tudtad venni erre az alakításra, mi volt az első reakciója, amikor a forgatókönyvet elolvasta?
0: Nem is a könyvet olvasta el, hanem megcsináltuk a szabadokat, és talán az azt követő nyáron, amikor már úgy érződött, hogy talán lesz valami a Larryből, akkor ültem le vele, és elmeséltem neki röviden, hogy mi a film, és hogy rá gondoltam. Hát nagyon örült, mert hogy kifejezetten ezeket az ilyen nagyon furcsa hívó szavakat mondtam, hogy dadogás, és reppelés, és szociorealizmus, tehát hogy nyilván ezeknek örült, meg én is próbáltam olyanokat mondani, hogy így felkeltsem az érdeklődését. De onnantól kezdve meg elindult egy nagyon hosszú munkafolyamat.
1: Hogy ő belebújt a szerepbe, te mentél vele, és gyakorlatilag együtt bújtatok bele a Larrybe?
0: Igen, azt hiszem, hogy ez így pontos. Tehát, hogy ami nagyon fontos volt, azt hiszem, hogy Bennett is ezt szerette volna, meg ezt én is nagyon erőltettem, hogy legyen időnk felkészülni. És persze...
1: És hosszú pályázati procedúra meg a
0: volt
1: COVID.
0: Időnk, igen. Igen,
1: meg
0: igen.
1: A többi.
0: Igen. Hát a COVID egyébként nagyon, nagyon jól jött, tehát ez hihetetlen szerencsése jött ki, mert pont adott nekünk plusz 2 hónapot, amire nagyon nagy szükségünk volt. Szóval az történt, hogy tehát, hogy ott van a dadogás, ami nyilván fontos volt, hogy erre megfelelően felkészüljön, de hogy erről már elég sokat beszéltem is, de most is beszélek róla szívesen. Inkább ami szerintem fontos volt az előkészületi fázisnál, meg ami aztán rákerült végül a vászonra is, hogy nagyon elég jól megismertem a Bennettet, és ő is elég jól megismert engem. És ön, hogy mondjam, nagyon nagyon gátlástalan a szó legjobb értelmében. Én arra jöttem rá a forgatás során, amikor arról gondolkoztam, hogy mi is az a színészvezetés, meg alapvetően az instruálás, az hogy működik és hogy néz ki. Az jutott eszembe közben, az a párhuzam, hogy akkoriban, vagy talán azután, mert nem emlékszem pontosan a sorra, de talán nem is fontos, hogy játszottam az unokaöcsémmel, aki akkor két és fél éves volt, legóztunk. És,
1: milyen jó dolog is az.
0: Igen. Igen, de hogy nekem nem volt akkoriban tapasztalatom arról, hogy egy gyerekkel milyen legózni. És hogy ugye neki, tehát hogy mágikus korszakban van, tehát hogy ő abszolút, hogyha azt mondja egy nem tudom, egy kis repülőről, hogy ez repülő, akkor ez tényleg repülő, és hogyha azt mondja egy szőnyeg mintáról, hogy ez az út, akkor ez tényleg az út. És hát nyilván felnőttként meg már nem így működök, sajnos. És emiatt beleengedni magamat az ő világába, az ugye nagyon nehéz, és gátlásaim vannak. Az főleg úgy, hogyha mondjuk ott van pár felnőtt is, és néznek, akkor előtte, meg aztán főleg gátlásaim vannak, de hogyha nem engedem bele magam a kisfiúnak a világába, akkor viszont nem lesz olyan jó a játék.
1: Igen.
0: Se neki, és se nekem. És akkor egy ponton túl éreztem, hogy tudok már gátlástalan lenni, én is olyan, tehát, hogy elfogadni a szabályait, és ilyen módon gyermek ilyen játszani. És azt hiszem, hogy kicsit ilyen egy szerepnek a megformálása is, főleg amikor vannak amatőrök is, hogy egyszerűen azt a típusú gátlástalanságot kell létrehozni a szetben, megsegíteni a szereplőknek, hogy eljussanak addig, hogy amikor valódi pillanatok, meg helyzetek, meg hatások, meg érzelmek tudnak megjelenni. Valódi jelenlét, azt hiszem, hogy talán ez a legfontosabb. Hogy ne a technika kerüljön fel a vászonra, meg a tempó, ami sok esetben mesterséges jelenlétet hoz létre, hanem valahogy eljuttatni, nem tudom, felszabadítani, bátorítani, provokálni őket, hogy valódi jelenlét szülessen meg ezen a vászon. És ezt a gátlástalanságot ezt így értem, hogy teljesen megengedni magunknak, hogy játszunk. És nyilván a Bennett ebben rutinos, meg magától értetődően tehetséges. Na most én nem voltam az, de hogy nagyon gyorsan el kellett jutnom addig a pontig, hogy muszáj, hogy én is gátlástalanul játszak, vagy mondjuk adott esetben előjátszak neki dolgokat. Uh-huh. És hogy értsen. És tulajdonképpen ez volt a technikánk, amennyire vissza tudok emlékezni, hogy én előjátszottam neki dolgokat értelemszerűen rosszul, viszont ahogy haladtunk előre az időbe, egyre jobban értette, hogy mire gondolok. Egy-kettő pedig, hogy amikor én is egyre közelebb kerültem hozzá, egyre jobban megismertem, az nagyon figyeltem, hogy mik az ő gesztusai, a mimikái, hogyan reagál egy adott helyzetre, és hogy ebből a készletből, vagy ezekből az ilyen nonverbális kommunikációs gesztusokból sok esetben, meg aztán ezzel építettük a karaktert is. Uh-huh. És egyébként ez mindenkivel így volt. Azt hiszem, hogy ez egy elég jó technika, felszabadító is talán egy színésznek, mert azt a nyomasztó érzést talán egy kicsit oldja, hogy most valamilyen feladatot el kell, hogy végezzek, vagy valamilyen karaktert meg kell, hogy formáljak. Akkor, hogyha valakinek a gesztusrendszere az önmagában jó, és pont az a lényeg, hogy ezt a gesztusrendszert használja valahogy a lehető legtermészetesebb módon, akkor születik meg valami érdekes munkamódszer, vagy valamilyen érdekes jelenlét, és ez volt azt hiszem a legnagyobb feladat a forgatás során.
1: Most többször is mondtad, hogy mennyire mélyen tudtátok megismerni egymást a Bennettel, ami szerintem egyébként ott is van a vásznon, de hogy most nyilván a Bennett nevében nem fogsz tudni nyilatkozni, de hogy mondjuk neked ez egy önismereti túrának mennyire volt mély ez az egész folyamat, még ezt a filmet, és ezt a karaktert együtt kitaláltátok?
0: Nehéz kérdés, nincs is rá ilyen sablon válaszom.
1: Hát az nem is érdekes.
0: Én gondolom. Biztos, hogy volt.
1: Hát akkor kérdezem úgy, hogy neked mit adott ez a film elkészítési folyamatban?
0: Hát az első, ami eszembe jut, az nyilván a rutin, de kifejezetten ilyen technikai ügyekben, tehát hogy...
1: Hát neked mondjuk mekkora feladat volt az, hogy például a Bennettet végig tartsd ebben a hőfokban, amit a film és a karakter megkívánt. Volt neked ezzel dolgod, vagy ez a színésznek a dolga, hogy ezt megtartsa?
0: Volt, igen. Azzal kapcsolatban is volt dolgom, hogy adott esetben óvjam őt, mondjuk olyan szettbeli stressztől, ami egyszerűen nem jó, hogyha rákerül. Nem mindig sikerült egyébként, tehát hogy nyilván nagyon érzékeny állapotokba került a forgatás során, és bármi, ami ebből kizökkenti, mondjuk egy, nem tudom, egy hangos világosító, vagy egy rossz irányba húzott kábel, bármi ilyesmi, uh-huh. Az nyilván megnehezíti az ő munkáját. Tehát, hogy egyrészt volt egy ilyen óvó feladatom is, azt hiszem, másik oldalon, meg persze olyan feladatom is volt, hogy adott esetben meg segítsem őt még jobban felpörögni, vagy még intenzívebben csinálni meg egy adott jelenetet. De most, hogy kijött a film, és a Bennettel is elég sokat beszéltem, neki mindig az az attitűdje az ilyen típusú kérdésekkel kapcsolatban, hogy valahogy próbálja ennek az egésznek a mágikus részét így dekonstruálni. És azt hiszem, hogy talán ez a jó irány. Nyilván, amikor megnézünk egy ilyen izgalmas alakítást, akkor nekem is olyan kérdések merülnek fel a fejemben, hogy milyen lélektani mélységben kellett lemenni, vajon mi kellett ahhoz, hogy egy adott karakter megformáljon egy ilyen szerepet. De hogy valójában ez, azt hiszem, hogy ennél sokkal ilyen tisztább, meg egyszerűbb, meg valóságosabb, amikor a munkáról beszélünk. Tényleg azt hiszem, hogy mostantól metán az ő nevébe beszélnék, és nem is biztos, hogy nem mondok hülyességet, de hogy igen, tehát, hogy állapotok megjelenítése, az biztos, hogy úgy működik, hogy valami valódi állapotban kell, hogy legyek ahhoz, hogy ne hazudjak a kamerának. Uh-huh. Mert egyszerűen tényleg az van, hogy kegyetlen a gép, és egyszerűen látja a kamut. És az az érdekes, hogy még azt is látja, amit ott mondjuk a helyszínen vagy a szedben nem láttunk. De hogy amikor aztán mondjuk megnézzük a mustert a vágóasztalon, akkor ott nagyon tiszta, hogy egyszerűen nem lehet kamuzni a kamera előtt, és ezt, tehát hogy valahogy ez volt a színészeknek a dolga, de egyébként nem csak a Bennettnek, hanem a Turóczi Szabinak is, meg az Annának is, valahogy ezt próbáltuk létrehozni abban a 20x napban ezeket az állapotokat, és fontosabb volt ez annál, hogy valaki nagy intenzitással vagy nagy ívet játszon.
1: Neked mennyire feladatod az, hogy mondjuk megkérsz egy színészt, hogy hosszú felkészüléssel bújjon bele egy ennyire nagyon nehéz, és nyilvánvalóan az ő személyiségét is befolyásoló szerepben, égjen ebben a szerepben 20x napig, utána neked segítened kell neki lejönni, vagy ezt majd a színész megoldja?
0: Fú, ez nagyon-nagyon-nagyon fontos kérdés. Bizonytalan voltam ezzel kapcsolatban, hogy mi a dolgom. Egyrészt azt éreztem, hogy nyilván, hogyha az az állításom, hogy felnőtt ember megoldja magának, akkor hát az nem... tehát ez egyrészt nem én vagyok, másrészt így bagatelizálnám is a helyzetet, másrészt pedig egyszerűen nem így van, tehát ez egy közös munka, és nem ott kezdődik, amikor az első tessék elhangzik, és nem ott végződik, amikor az utolsó ennyi elhangzik. Viszont a másik oldalon az is ott van, hogy az is, azt hiszem, hogy egy szereptévesztés, amikor én valakinek a... Tehát, hogy az is határátlépés, amikor valakit túlságosan, vagy túl hosszan próbálok óvni, mert vannak határai annak is, hogy én mit tudok csinálni. Uh-huh. Szóval válaszolva a kérdésedre, gondolkozom ezen, és azt hiszem, hogy meg kell próbálni megtalálni így a megfelelő egyensúlyt ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy egyébként nem, tehát, hogy ez eléggé organikusan meg magától értetődően alakult ki. Most az, hogy a Bennett aztán hogy volt, meg hogy lett, erről nyilván nem akarok beszélni, mert ez az ő dolga, de hogy utána is nagyon sokat voltunk együtt. Uh-huh. Nyilván praktikus okok miatt is, mert nem tudom, utószinkron, meg ilyesmi. De hogy igen, tehát sokat beszéltünk. Azt hiszem egyébként, hogy amennyire látom, azért így konkrétan vagy praktikusan elég gyorsan el lehet engedni egy szerepet. De ez már tényleg színész lélektan, szóval ezt nem pontosan tudom én is, hogy működik.
1: Onofer László alias Csaladó, egy klasszikust idézve, és ezt így hogy? Hát, hogy találtad meg őt erre a szerepre? Mert egészen üdítő volt, és tényleg annyira jó volt látni a vásznon egy ilyen új üdítő arcot, hogy tényleg az egyik legnagyobb felfedezése a Bennett mellett a filmnek az ő személye.
0: Azt éreztem az előkészítésnél, meg alapvetően mindig azt érzem, hogy muszáj kockázatot vállalni, és muszáj a lehető legnagyobb kockázatot vállalni, annyit, amennyit még éppen, hogy csak elbírok, különben nincs értelme az egésznek egyáltalán. És amikor elkezdtem gondolkozni erről a filmről, akkor az volt a vízióm, hogy ebben mindenki amatőr. De egy ponton túl már azt éreztem, hogy na, ez egy olyan léc, amit felrakok magamnak, amit nem bírok átugrani. Nem jó irány, meg egyszerűen színészi munka kellett ehhez a filmhez.
1: Gratulálok ehhez a döntéshez.
0: Köszönöm. Viszont a három főszereplőn túl, meg ott fontos volt az, hogy szereplők saját magukat játsszák, és ugye nem csak az van, hogy az ismeretlenek, tehát hogy persze sok ismeretlen arc is feltűnik a filmben, de vannak ismerős, vagy ismert szereplők, mondjuk a Borbé Alexandra, vagy a Lincényi Márko, vagy a Puzsér Robert, vagy a Funktasztikus, akik szintén saját magukat játsszák, és ezzel valahogy arra akartunk reflektálni, hogy ez a film, ez azon a Magyarországon, vagy abban a Magyarországban játszódik, ami a miénk, amit mi ismerünk. De hogy válaszoljuk a kérdésedre, Csaladó, nagyon sokat castingoltunk, tehát hogy nagyon jártunk szakközépiskolákban, intézetekben, különféle munkahelyekben voltak meghirdetett castingjaink is, és ilyen hip-hop csoportokban is castingoltunk, mert hogy a casting folyamatnak egy pontján rájöttem arra, hogy óriási nagy hiba lenne, hogyha ezt a szereplőt nem egy olyan srác játszana el, akinek tényleg van kapcsolata a hip-hoppal, mert egyszerűen muszáj. És általában a meghirdetett castingok voltak a legeredménytelenebbek, mert olyanok jöttek el, akik szerettek volna szerepelni, és akik
1: szeretnek. X-faktornak néztek benneteket?
0: Olyan is volt, igen. És általában akik szeretnének szerepelni, azok nem jó, hogyha szerepelnek sokszor. Viszont egy ilyen castingra jött el a Laci, meg az ő barátai, és nagyon izgalmas figuráknak tartottuk őket már akkor, de valahogy úgy alakult az este, hogy ugyanabba a kocsmába ültünk be, és akkor dumáltunk nagyon sokat, és aztán még castingoltunk, folytattuk a casting folyamatot, és egyébként az a karakter, aki eredetileg a fejemben volt, meg aki benne volt a forgatókönyvben, az nagyon más típusú arc lett volna, mint a Csaladó, és próbáltam megkeresni azt az embert, akit leírtam, és ahogy teltek a hetek, rájöttem, hogy ez nem jó irány, és hogy nem a kabátot kell a gombhoz varni, hanem itt van ez a húsvér srác, és akkor úgy döntöttem, hogy rendben, akkor végigmegyünk a forgatókönyvben, és az ő szálát teljesen átírom az ő karakterére kifejezetten. Szóval ez...
1: Hát most így úgy tűnik, hogy megérte.
0: Igen. Meg tényleg az van, hogy ezt én eléggé bírom benne, hogy ami mondjuk az ő története, hogy ő tervez kimenni mondjuk Németországba, és ott hegesztő munkát végezni. Ez tényleg így van, tehát hogy most múlt héten a filmkritikus díjátadóra ő Németországból érkezett. Hát, hogy azok a karakterjegyek, amik a filmben megjelennek, azok valóságosak.
1: A filmnek az alapötletét, ugye, ha jól tudom, egy kisfilm adta neked, amit ugye Serrano-ról láttál az egyik videó megosztón egy honlap közreműködésével, hogy a Serrano látta a filmet?
0: Nem láttam még? Nem. Az volt, hogy amikor utánra beszéltem vele, az nagyon a premier környékén volt, és akkor még nagyon úgy voltunk, hogy online verzió az semmilyen módon nem kerülhet ki, meg nekem is meg voltak kötve a kezeim ilyen szempontból. Uh-huh. Most már egy jó ideje megint nem beszéltem vele, de majd biztos valahogy meg tudja nézni.
1: Köszönöm szépen.
0: Nagyon köszönöm.
2: Cinemanna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Sajnos itt érkezett el a pillanat, hogy megköszönjük megtisztelő figyelmüket. Köszönöm Bernát Szilárdnak, hogy elfogadta a meghívásom, és jót beszélgethetünk. Kívánok neki még sok Aleri-hez hasonló kritikai fogadtatású filmet. Ha a hallgatók közül bárki lemaradt volna a műsor elejéről, a Manna FM oldalán lehetősége van azt visszahallgatni. Ha tetszett a Cinemanna, a közösségi média felületeken a like is jöhet, minden megosztásért pedig külön köszönet. Nemes Ambrus technikus kollégám nevében is köszönni a figyelmüket, Dudás Viktor, remélem hamarosan újra találkozunk, a viszonthallásra.
2: Ez volt a Cinemanna. Jövő pénteken újabb filmesztorikkal és izgalmas beszélgetésekkel várja a műsor házigazdája, Dudás Viktor filmszakértő. Ezt az epizódot visszahallgathatja a Manna FM weboldalán és podcast csatornáin. Manna FM. Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Kisvártán folytatta országjárását a kormányfő, március végéig kell rendezni a jogszabályi hátteret az egységes fővárosi parkolás bevezetéséhez. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Teljesen felesleges vagy túlárazott beruházások valósultak meg Kisvárdán, mondta Magyar Péter országjárása Szabolcsi állomásán. A miniszterelnök szerint ezek a beruházások valódi gazdasági fellendülést a térségbe nem hoztak, valódi munkahelyeket nem teremtettek, de valakik ezekből mind jól jártak. A kormányfő szerint az utóbbi években Kisvárdára és a szűk környékére sok 10 milliárd adófizetői forint érkezett, és ezt az óriási összeget nagyon rosszul, leginkább saját magukra költötték el a neres oligarchák. Üdvözlik a nemzeti kisebbségek oktatási jogainak bővítését a kárpátaljai magyar szervezetek. Tegnap került az ukrán parlament elé az a törvényjavaslat, ami megerősíti a magyar anyanyelvi oktatás és az oktatási intézményhálózat jogi garanciáit. Orbán Anita külügyminiszter arra hívta fel a figyelmet, hogy a jogszabály benyújtását kétoldalú magyar-ukrán egyeztetések és a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel folytatott konzultációk előzték meg. A törvényjavaslatról várhatóan még októberben dönt az ukrán parlament. Március végéig kell rendezni a jogszabályi hátteret az egységes fővárosi parkolási rendszer bevezetéséhez, közölte Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. A kormány és a főváros megállapodása értelmében a kerületektől a fővároshoz kerül a parkolás üzemeltetése és bevétele, amit kizárólag útfelújításokra fordítanak majd. A döntésről rendkívüli közgyűlésen szavaznak a képviselők. Lezárult a közmédia jövőjéről indított szakmai egyeztetés. A beérkezett beadványok a legfontosabb feladatnak, a közönség bizalmának megerősítését jelölték meg, valamint kiemelték a többi közt a szerkesztői függetlenséget, a hiteles és modern tájékoztatást, tartalomgyártást. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium közleményében célként jelölte meg, hogy a közmédia vezérigazgatói pályázatán a jelöltek a megfogalmazott javaslatokra is térjenek ki. Az új vezetés pedig ezek ismeretében alakíthassa ki az intézmény stratégiáját. Egyre több középiskola csatlakozik a tiltakozó mozgalomhoz Franciaországban. A demonstrációk országszerte már az intézmények negyedét érintik. A diákok elsősorban az eszköz- és tanárhiány csökkentését követelik. A tüntetések két hete tartanak. Az állami középiskolákhoz több katolikus magángimnázium és 30 egyetemi kar is csatlakozott. A fiatalok egyre többször összecsapnak a rendőrökkel. Holnap is marad a napos, száraz idő, fátyol felhők a Dunántúl nyugati részén és északkeleten zavarhatják a napsütést. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk. Vasárnap is marad a kellemes őszi idő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Manna. Én szeretem a pogácsát, én sütöm a pogácsát, szerintem a legjobb tepertős pogácsát a sógornom süti, de lehet, hogy ma találok más is, aki süt még pogácsát többet, mint én. Judit Pogács a műhelyből jelentkezik ma, a bőségkosar a zene, aztán irány a műhely.
2: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puc Attilával.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a Bőség kosarát, és most a kosarunkat jófajta és sokféle pogácsával töltjük meg. Megérkeztem Judit pogácsa műhelyében. Egy kis zárójel, a Facebook elkezdte nekem, hát úgy karácsonyt feldobni gyönyörű pogácsák képeit, szeretettel készült pogácsák, ilyen pogácsa, olyan pogácsa. Nem tettem össze, hogy ki az a Judit, aztán kiderült, ezt én már önöknek mondottam volt, tévélt ilyen krupiéként dolgoztam, és az egy kedves kolléganőm volt Judit, akit hát egy helyről valók vagyunk, ugye a Kastanos Hajdamot, Kastanos Hungary-ből, aztán ott mindenki ment jobbra, balra, össze-vissza, te sok-sok-sok vargakanyar után megérkeztél pogácsa műhelybe. Miért pont a pogácsa lett a te helyed? Miért pont pogácsába vágtál bele?
2: A pogácsával nagyon kevesen foglalkoznak. Ugye ismerjük a klasszikus pogácsát, burgonyás, tepertős, sajtos, de a többit nem. És jártam a piacra, szeretek piacozni, és észrevettem, jött az ötlet, hogy sok mindent bele lehet még tenni ebbe a pogácsába. És volt egy időszak az életemben, egy néhány évvel ezelőtt elkezdtem kenyeret sütni, egy olyan pékségben dolgoztam, ahol igény volt arra, hogy tegyünk a kenyérbe, vagyis a korábban az előttem dolgozó pékek csináltak céklás pogácsát, kolbászos pogács, kenyeret, céklás kenyeret, kolbászos kenyeret, és sok minden más belesütöttek, és hát ugye én azért ebben nem voltam annyira jártas, és kitaláltam, hogy tegyük bele a pogácsába. És igazából innen indult az, hogy mi mindent lehet még beletenni a pogácsába. És ezért kezdtem ezzel foglalkozni, mert nagyon-nagyon kevesen csinálják ezt, és nagyon kevesen ismerik. Meglepő módon egyébként az emberek félnek sokszor megkóstolni, és visszautasítóak, de most már egyre inkább azt látom, hogy kezdenek felbátorodni, és van igény arra, hogy megkóstolják a különleges dolgokat is.
1: Na, elhoztuk a mézes madzagot, akkor mint gombócartúr annak, hogy milyen csokoládét szeret. Akkor kezd el nekem egyszer csak úgy nem teljes körön, de felső, milyen típusú pogácsák vannak nálad. Hát akkor most bekapcsoljuk a gombot, és üljet a lista.
2: Hú, hát kezdem a legegyszerűbben, nyilván a sajtos pogácsa, van füstölt sajtos pogácsa. Egyes piacokon lehet kapni pesztós, zöld pesztós, piros pesztóval édesített füstölt sajtokat, ez ilyen paranica jellegű sajtok. Ezt is bele szoktam tenni a pogácsába, akkor egy újabb klasszikus, a jutúros pogácsa, tök magos pogácsa. Ugye ezek eddig ilyen elég népszerűek és ismertek voltak. Na, innen jön akkor a céklás tormás köménymagos, a pirított hagymás köménymagos pogácsa, szeretjük a csípőset, az alapenyós csilis pogácsa, hát a kolbász az ugye egyébként megint csak egy ismert dolog, de a kolbászos pogácsa, ezt lehet keverni megint csak csípős hozzávalókkal. Egy újabb klasszikus a burgonyás pogácsa, most hogy hirtelen nem egészen sorrendben jutnak eszembe a dolgok, de van még olivás pogácsa, fetás olivás pogácsa.
1: De igazából ez a sor, ez a, hogy telik-telik a pogácsa műhely élete, ez bővíthető. Tehát itt fantázia kérdés, és olyan, hogy mi illik bele. Tehát azért még van olyan pogácsa, amit most nem tudom, mondjuk egy év múlva már a palettán lesz lehet.
2: Én úgy jövök, megyek a piacon, vagy a bevásárlás folyamán, a napi szintű bevásárlás folyamán, hogy mindig azt nézem, hogy mi lehet még. Tehát ennek igazából tényleg csak a fantázia szab határt, meg az ízlés, hogy ki mit szeret, vagy nyilván sok-sok összetevőt nem szabad összekeverni, mert annak értelme nincsen, de mindig lehet belevinni egy kis csavart. Tehát a raclette sajtos pogácsába például egy édes, ecetes hagyma, ami olyasmi, mint a gyöngyhagyma, ez van beledarálva, és ebbe van például egy kicsi csavar, ami abszolút szerintem keveseknek jut az eszébe. Vagy például van az algás pogácsa, a nagy sushi kedvelőknek, ez eredetileg cukinivel lett megalkotva, de én úgy gondoltam, hogy uborkával ez jobban működik.
1: Na, kedves hallgatók, hát innen folytatjuk, belé folytatjuk a szót, hogy itt beindult, és mondani, még van, de még lesz erre lehetőség. Kíváncsi leszek a következőkben, vidám zenék után az alapreceptre, ha nem titok, csak akkor persze, meg hogy például van-e klasszikus töpörtyös pogácsa. Hamarosan választ kapunk ezekre a kérdésekre is. 98.6 Manna FM, a Bőség kosara, Judit pogácsa műhelyéből jelentkezünk.
3: Alszik a város, míg ébrá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom.

0: a bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puc Attilával.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a bőség kosarát itt a 98.6 Manna FM-en. Következőket látom itt a polcon: őrölt köménymag, köménymag, kandírozott narancs, tökmag, vaníliás cukor, például szezámmag, de ott hagytuk abba, hogy Juditba belefojtottam a szót, mert óriási a választék. Pontosan milyen pogácsák vannak még, a zenék alatt egy kicsikét átvettük és felkészült, folytatjuk a listát.
2: Szóval, ami egy nagyon különlegesnek számít, és aki szereti a humuszt, humuszbárba jár, mint én, onnan jött az ötlet: római kömény és répa. Tehát ezt ugye így lehet kapni, egy párolt répa római köménnyel így lehet kapni a humuszbárban, na ezt is tökéletesen bele lehet tenni a pogácsába, vagy mint például a spenótos pogácsa, egy megbolondítva egy pici fokhagymával, ugye ez is nagyon-nagyon finom tud lenni. Gombás, oregános, vegyes erdei gomba, megbolondítva egy kis oregánóval, vagy bazsalikommal, lepirítva alatta egy kis hagyma, ez is tökéletesen beleillik a pogácsába.
1: Ezeket mind kikísérletezett, ha új íz jön, és akkor van egy ilyen szűk réteg, aki megkóstolja, és akkor utána megy a piacra?
2: Igen, ezek ki vannak kísérletezve, de általában a második sütésre ez már jól szokott lenni. Nekem van ehhez egy ilyen Isten adta tehetségem, vagy ráérzek, vagy szeretem az ízeket, meg egyébként tényleg szívvel lélekkel csinálom, és nagyon szeretem, amit csinálok. Ez úgy jön, ez úgy belülről jön. Tehát van, amikor receptet föl sem írom, hanem egész egyszerűen fejbe van. Van, amikor improvizálok, de nyilván a cél azért a piacon, hogy a vevő mindig ugyanazt kapja, és ne legyen ugyanannak a terméknek hétről hétre más az íze. Tehát ezért ezek alap dolgok, amik hétről hétre megjelennek a piacon, ezek mindig egyformán szoktak sikerülni, de igen, ki van kísérlet, ez a család kóstolja elsősorban. Másodszorban pedig a piacon jön meg az eredmény, amikor pozitív visszajelzéseket kapok, és ez visz mindig előre, hogy jobbat és jobbat csinálni, vagy még többet, vagy még újabbat, mert ez egy óriási jó dolog, mikor azt mondják nekem a piacon, hogy tartsak workshopot az asszonyoknak, a feleségeknek, és nagyon örülnének, hogyha megtanulnák azt.
1: És lesz ilyen workshop?
2: Elképzelhető, hogy lesz, ez még a helyet ki kell alakítani, de tovább, tehát ez csak kifejezetten házi jellegű sütemények, mint például majd a Rákóczi túrós, de ugye most a pogácsáról beszélünk, annak volt nagy sikere még egyébként korábban.
1: Ugye alapdolgokról mondottál volt, hogy alapdolgok, maga a recept is egy alapdolog, tehát egy alaprecept, és akkor azokat borondítod meg, vagy pogácsánként, esetleg az alaptészta is más.
2: Nem, van egy alaprecept.
1: Ami titkos?
2: Ami mondjuk így, hogy titkos. Mondjuk így, hogy titkos, de van egy nagyon egyszerű alaprecept. Az a lényeg, hogy élesztő

0: margarinnal is, de ez egy szakmai dolog, hogy ez miért lesz így, vagy miért lehet, hogy miért fogok váltani margarinra. És azon túl még...
1: Mehet a lista tovább bőven? Hogyne, hát legyünk büszkék rá, hogy ennyi van.
0: Jó, na egyébként egy teljesen új felfedezésem most a grill paprika, fetes grill paprika, ami egy új, ami még nincs, ezt tegnap találtam ki, ami a következő napok kísérletei közé fog tartozni, de ha már grill paprikánál tartunk, ami egy nagyon jó bejáratott recept, az a padron grill paprika, ez mikor belesül a pogácsába, ez isteni jó tud lenni, ezt meg lehet esetleg még fejelni, ha teszünk mellé valami különleges sajtot, vagy egy old holland goudát, vagy pedig egy sima egyszerű sárga cheddar sajtot, tehát valami, ami egy kicsit más, mondjuk az alaprecept az egy amellende trappista sajt van benne, de mindegyikben, de ez még kíván egy kicsi mást ízt is. Tehát innen jön az, hogy van egy alaprecept, és akkor még szépen, ahogy kóstolgatom a kisült alapterméket, jönnek az ötletek, hogy még mindent lehet beletenni.
1: Elindultunk a választék birodalmába, nem kaptunk kérdést, de nem felejtjük el a tepertős ütúros pogácsát is. 98.6 Manna FM, a bőségos a zene, aztán érkezünk vissza a Judit pogácsa műhelyébe.

Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Ez a Bőség kosara.
1: 98.6 Manna FM, a Bőség kosara, a helyszín pedig Judit Pogácsa műhelye, egy ilyen gyönyörű, szép, rozsdamentes asztalt ütöttem meg, éppen itt ilyenek kellenek, ezen készülnek a pogácsák. A klasszikus pogácsa is, tehát ha az ember pogácsára gondol, akkor a krumplist, azt mondtad, de tepertős vagy jutúrós pogácsa, mind a kettő megvan?
2: Megvan, persze mind a kettő megvan. A jutúrós pogácsa az van kaporral és kapor nélkül, a kapor ez egy megosztó fűszer, ki szereti, ki nem szereti. A tepertős pogácsáról meglepő módon az a tapasztalatom, hogy nem félnek tőle az emberek, ugye túl sok zsír tartalmazhat, és nem mindenki szereti ezt. Tehát azért azzal úgy óvatosan dolgozom, de van. És most a legújabb, amit kitaláltam, nem is olyan régen, hogy ezt kombinálom asszalt szilvával.
1: A tepertős pogácsát?
2: A tepertős pogácsát az asszalt szilvával, de annak nem pogácsa formája van, annak más formája van, de nem árul már, hogy milyen.
1: Igazából lehetett ilyet kapni, ilyen tepertős pogácsa tésztából készült levél, és akkor benne volt szilvalekvár. Tehát a kettő végül is nem üti annyira nagyon egymást. Ez nem a te műhelyről van mozgó, csak hogy ilyet már láttam és ettem.
2: Igen, ilyenek vannak, de azok vagy hájas tésztából, vagy leveles tésztából készülnek. Ez ugyanez a pogácsa, mint amit most beszélgetünk, csak a tepertős változat, de nem pogácsa formája van, hanem hajtogatva van, egy kicsit más, de ez most egy egészen új ötlet volt tőlem, hogy kb. Két héttel ezelőtt, még nincs kint a piacon, de hamarosan érkezik.
1: Ha egy számot kell mondani, akkor hányféle pogácsa van körülbelül, csak nagyságrendileg?
2: Hát olyan 23-25, de mondom, mindig jönnek az újabb ötletek. Tehát ez a fetás grillpaprikás az éppen tegnap született gondolat volt, mert megláttam valamit a hűtőszekrényben, és gondoltam, hogy ezt is bele fogom tenni, és szerintem nagyon jól fog működni.
1: Tehát pont egy óbodai pékségben kajáltam, és sült paprikás fetás sajtkrémet ettem, tehát összeérnek a dolgok. Szerintem, hogyha a 100. pogácsát meg lesz, akkor arra újra ki fog jönni a műsor, és azt megnézzük. No, de viszont elég sokat jársz piacra. Miért tartott fontos? Nevezzük ezt analóg kapcsolatnak a vevő és a készítőmester között. Szeretsz beszélgetni az emberekkel, mondanak véleményt, táplálkozol belőle. Miért jó piacozni?
2: Meglepő, ez egy fordulat az életemben az utóbbi időben. Igen, nagyon megszerettem a piacokat. Szeretek az emberekkel beszélgetni. Érdekes. Tehát ez a termék, ez nem adja el magát, ugye az ember meglátja, bolint egyet, jó pogácsa, és megy tovább. De hogyha elkezdesz beszélgetni, megkóstoltatod, megismerteted, akkor van rá hajlandóság. Az emberek szeretik a finom dolgokat, ugye enni szeretünk, és szeretik kényeztetni magukat különleges dolgokkal. Vannak, akik természetesen nehezen fogadják el, de a tapasztalatom az, hogy 90%-ban ez jól működik, tehát ízlik az embereknek, van, aki egy kicsit bátortalan, van, aki meg egyáltalán nem kóstolja meg, de van, aki egy pici beszélgetés után azért mégiscsak, mondjuk egy ilyen algás cukini is, vagy egy ilyen római köményes répás, ez egy kicsit így nem mindenkinek az ízvilága, de aki kicsit bevállalos, az megkóstolja, és nem szoktak benne csalódni. Tehát ugye a többség ez mindig úgy megy el, hogy hú, hát ez nagyon finom, kérek 10 dekát, aztán sétál tovább, és akkor visszajön a következő adagér, mert hú, ez annyira finom volt, hogy visszajöttünk. Sőt, volt olyan, hogy így jöttek a karácsonyi megrendelések is, ugye sok karácsonyi vásárban voltunk a decemberben, és ez mind a kóstoltatás. Nagyon fontos egyébként a pogácsánál, meg az ilyen különleges, ismeretlen dolgoknál, hogy kóstoltassunk, beszélgessünk az emberekkel. Igen, ez fontos.
1: Szép tempó lehetett itt karácsony előtt, gondolom akkor, de rengeteg, hogy az ember ugye próbál leadni mondta a munkába, és talán egy jó pogácsát, akkor lehet, akkor inkább megrendeli. Amúgy ez a fajta pogácsa csak a sütésnapján jó, vagy másnap is jó, harmadnap is, uram, bocsánat, mikor, hogy?
2: Hát ez ugye a legjobb az sütés napján, tehát ez de felmelegíthető másnap, és mint mondtam, hogy azért a zsíradékot tartalmaz, hogy a zsíradék újra feléled a pogácsában, és ettől ugyanolyan ropogósá válik, de hát ezért nyilván ez frissen jó.
1: Kedves hallgatók, innen folytatjuk, akkor a Judit Pogácsa műhelyben vagyunk, zene, aztán arra ezek kíváncsi, hogy egyedül hogy lehet vinni egy ilyen vállalkozást, mennyire könnyű dolgom a Juditnak. Zene, aztán folytatjuk.

0: Ez a Bőség kosara. Manna FM.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a Bőség kosarát. Judit pogácsa műhelyben vagyunk. Úgy kaptuk el, hogy még nem készülnek a pogácsák, mert tudta, hogy riportozunk, utána viszont előbb volt egy rendelés, mikor a zenét hallgattak. Hát beindul itt a munka. Hogy milyen könnyű megtalálni a vevőt? Mennyire fontos az online jelenlét? Ugye mi is úgy találkoztunk, hogy csak jöttek a posztok, a pogácsa képek, hogy mondatlan volt, hogy nem tettem össze, ki az a Judit, az én volt kolléganőm. Mennyi idődet viszi el az ilyenfajta marketing? Mennyire kell ez?
2: Én hiszek a social media erejében, és igen, sokat posztolok, mindent kirakok, tehát, de egészséges mértékkel azt gondolom, tehát ezért túltolni sem szeretném. Hát ha belemerülök, akkor órákig vagyok képes ezzel foglalkozni, mert szerkezgetem a képeket, szeretem fotózni, amit sütök, szeretek szép képeket feltenni, 3 Facebook oldalam van, ahol folyamatosan mennek a posztok. Én hiszek ebben, hogy mennyire nehéz, nem egyedül csinálom, van egy párom, aki segít, tehát igazából ketten csináljuk, ő a céges dolgokban tud segíteni, a papírmunkában ebben egyáltalán nem vagyok jó. A sütés része az én részem.
1: Az a szebbik része, nem? Amikor beérsz, pont erre jött volna a kérdés, hogy ugye egyedül egy ilyen tele adminisztráció dolgod, de hát akkor ezt a párod az lefedi, aki hasonló élelmiszeripari szakmában dolgozik. Szóval lehet, hogy hamarosan találkozunk, hogy itt a Bőség kosarában majd megdumáljuk. Szóval akkor bejössz igazából, és akkor csak művészkedsz, nem? Egy újabb pogácsát kitalálsz, megalkotod. Nyilván ez egy nagyon kemény munka azért ennyi pogácsát termelni egy nap. Hogyha megfordulok, azért van 2 dagasztógép, amiben azért bele kell tenni a lisztet. A 2, ez kemence, hogy hívják ezt?
2: Igen, kemence, sütőkemence.
1: Érem szépen, sőleg, de már nagyon régen eltelt, sütőipari kemence, szóval azért ez egy munka, tehát ez nem annyira rózsaszín, bejössz itt, gyurogatsz, hanem ezt termelni kell rendesen, nem? Hogyha csúcs van, akkor mit tudom, egy nap hány kiló pogácsa termelődik itt az üzemben?
2: Hát 30 kiló az alaprecept, de hát ebből nem mindig van egy, van, amikor 2 is kell. Igen, ez egy fizikai munka. Tehát ez egy nehéz tészta, zsíros, nehéz tészta, ezt az üstből ki kell emelni, az üstöt utána ki kell mosni, ez nem egyszerű, de én annyira szeretem ezt csinálni, hogy nekem ez nem fárasztó. Tehát ez engem szórakoztat, kikapcsol. Ugye itt lakom, ahol a kis műhelyem van, vannak barátaim, bejönnek, beszélgetünk, tehát úgy egyedül vagyok, hogy a munkában egyedül vagyok, de alapvetően nem szoktam egyedül lenni, tehát jönnek és szórakoztatnak, szól a zene. A karácsony az húzos volt, nagyon sok munka volt, naponta 12-14 órát itt voltam, nem csak pogácsát sütöttem, rengeteg bejgli megrendelésem is volt. Nem könnyű, de nagyon szeretem csinálni. Nem tudok nemet mondani, és nem tudom meghúzni a határt, hogy eddig és nem tovább, tehát addig csinálom, ameddig erőm engedi. Tehát ez mondom, ez napi 12 óra, ma is biztosan nagyon sokáig itt leszek.
1: Egy vidám hangulatú műhelyben vagyunk, az óbudai lakótelep egyik házának az aljába, képzeljék el, még a nap is besült. Ugye annó még nem épültek olyan sűrűn ezek a lakótelepek, gondoltak némi élettére, fák, parkok, stb. Ez korábban egy pizzeria volt, most pedig itt belakta, és nagyon tágas, nagyon kellemes munkahelynek mondhatod. Én csak a rádiót hallgatnék a tejedben, biztos ezt csinálod. Így. Szumma-szumárom, milyenek a munkának a szépsége? Az, hogy a magadura vagy, az, hogy alkothatsz, az, hogy emberekkel találkozhatsz?
2: Igen, elsősorban, hogy nem is. Elsősorban inkább az, hogy jó visszajelzéseket kapok, és ízlik, amit csinálok. Tehát, hogy folyamatosan azt hallom, hogy hú, ez isteni finom, hú, ez nagyon jó, hú, hát a feleségemnek is megtanítaná. Ez ennél több szerintem nem kell ezeknél a visszajelzéseknél, és igen, szeretem csinálni, és tényleg ez egy nagyon kellemes környezet, itt a Holdudvart látom, kinézek az ablakon, emberek jönnek, mennek. Szeretek itt lenni, és nagyon jól sikerült összerakni ezt a kis műhelyt a régi életem kapcsolatrendszerén keresztül. Nem volt nehéz, gyorsan kellett dönteni, gyorsan kellett megcsinálni, volt rá 3 hetünk karácsony előtt, hogy ezt az egészet összerakjuk. Én azt gondolom, hogy ez egy jól sikerült, jól induló vállalkozás lett, és remélem, hogy jó úton fogunk tovább menni, tehát hogy ezt a lendületet visszük tovább, és minél többet és többet szeretnék csinálni, és még a bővülés lehetősége sincs kizárva. Ugye ez a helység, ez elég nagy ahhoz, hogy itt még vannak lehetőségek, amiket később ki lehet használni.
1: Visszatérünk, hogy ezek a lehetőségekből valóság lesz. Egy olyan hölgyel beszélgettem, aki szeretetből csinálja a pogácsát, és ez nyilván visszaköszön a tésztákba is. Ez volt a Bőség kosara, Judit pogácsa műhelyéből. A viszonthallásra.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartások származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Kisvárdán folytatta országjárását a kormányfő, több mint 6000 család kap utólag iskolakezdési támogatást. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A kormány legnagyobb feladata, hogy stabilizálja a költségvetést, mondta Magyar Péter országjárás a kisvárdai állomásán. A miniszterelnök szerint az előző kormányok letagadták az óriási hiányt. Hangsúlyozta, az eladósodott ország talpraállítása nem olyan látványos, mint a vagyonvisszaszerzés, de legalább annyira fontos. Az Európai Uniós források hatékony és korrupciómentes felhasználását ígérve, Magyar Péter azt mondta, nem összeszerelő üzemeket szeretnének, hanem egy olyan országot, ahol a magyar vállalkozások fejlődhetnek. Pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskolakezdési támogatást, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érintetteknek 15 napon belül 50 000 forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50 000 forintos utalványt kapnak. Március végéig kell rendezni a jogszabályi hátteret az egységes fővárosi parkolási rendszer bevezetéséhez, közölte Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. A kormány és a főváros megállapodása értelmében a kerületektől a fővároshoz kerül a parkolás üzemeltetése és bevétele, amit kizárólag útfelújításokra fordítanak majd. A döntésről rendkívüli közgyűlésen szavaznak a képviselők. Üdvözlik a nemzeti kisebbségek oktatási jogainak bővítését a kárpátaljai magyar szervezetek. Tegnap került az ukrán parlament elé az a törvényjavaslat, ami megerősíti a magyar anyanyelvi oktatás és az oktatási intézményhálózat jogi garanciáit. Orbán Anita külügyminiszter arra hívta fel a figyelmet, hogy a jogszabály benyújtását kétoldalú magyar-ukrán egyeztetések és a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel folytatott konzultációk előzték meg. A törvényjavaslatról várhatóan még októberben dönt az ukrán parlament. Személyes egyeztetést kezdeményezett Magyar Péterrel a fogyatékossággal élő embereket képviselő 6 legnagyobb országos érdekvédelmi szervezet. Álláspontjuk szerint egy befogadó, akadálymentes Magyarország megteremtése közös nemzeti felelősség. A szervezetek úgy vélik, továbbra is rendszer szintű kihívások vannak az oktatásban, a foglalkoztatásban, az egészségügyben, a szociális ellátásokban, a társadalmi szemléletben és az akadálymentesség területén, amelyek megoldása nem halogatható.
0: Időjárás.
2: Holnap is marad a napos, száraz idő, fátyolfelhők a Dunántúl nyugati részén és északkeleten zavarhatják a napsütést. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk. Vasárnap is marad a kellemes őszi idő.
3: Manna Hits!

0: hírek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey, this is Dustin from Sanctus Rio. Whether you're in the middle of something really difficult right now, or you've come out...
2: Akármilyen nehéz időszakon mész keresztül, vagy akármilyen nehéz életszakasz kellős közepén vagy, tud, hogy mi imádkozunk érted, és azért, hogy a legújabb dalunk egy szenvedélyes emlékeztető legyen számodra arról, hogy Isten soha nem hagy el téged. Az életed során sokszor mész keresztül rettenetesen nehéz dolgokon is. Néha azt érzed, hogy egyszerűen nincs más választásod, fel kell, hogy add. De Isten ígérete megmarad, és ő azt mondta, hogy semmi sem választhat el minket az ő szerelmétől. Ennek a dalnak a megírása a saját tanúságtételünk. Számomra ez a dal egy személyes megvallás 20 évnyi szolgálatról, 19 év házasságról, nehéz időszakokról, de hihetetlenül csodálatos napokról is. Az utóbbi 3 év minden percében velünk volt Isten, jóban és rosszban. És bár voltak olyan pillanatok az én életemben is, amikor kételkedtem az elhívásomban és a hitemben, de tudom és tudtam akkor is, hogy amikor a legsötétebb időket éljük vagy éltem, az ő irgalma és a kegyelme velünk volt és velem volt. A türelme végtelen és a szeretete örök. Tehát akár bizonyságtételként énekled ezt a dalt, akár azért, mert kétségbeesésedben hozzá kiáltasz, hittel és bizonysággal énekeld ezeket a szavakat, és tudd, és hidd, hogy a mindenható Isten soha nem fog elhagyni téged. He will never let you go.

essenek, ne fonák cselek. Korán kelek, hogy nyolcra Budán legyek, Skodán megyek, de tovább megyek az úton, ami hozzád vezet. Szeretem Pestet, szeretem, ahogy ébred Buda, hogy napja égre festve,

0: ajándékokat.
1: Manna Morzsa. Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: A Hypericum Inodorum Magical Beauty egy körülbelül 80-100 cm magasra megnövő lombhullató cserje, melyet arancsárga hosszú porzós virágai és fényes bogyói tesznek elbűvölővé. Átellenes állású, bőrszerű, hosszúkás, tojásdad, élénkzöld leveleivel, bokrosodó növekedése miatt talajtakaró növényként is megállja a helyét. Júniustól szeptemberig folyamatosan és gazdagon nyílnak, közepes méretű, 2-3 cm-es ötszirmú virágai, melyek festői szépségükkel szemet lelket felülítenek, és nem mellesleg ellenállhatatlanok a méhek és más beporzó rovarok számára. Bogyói augusztusban jelennek meg, kezdetben halványsárgák, majd rózsaszínre, bordóra, végül feketére színeződnek. A termések viszonylag nagyok, és megjelenésüktől egyszerre borítják be a virágok sokaságával a növényt, egészen különleges látványt nyújtva. A bogyókat szívesen használják virágkötészeti alapanyagként. A napos, esetleg félárnyékos helyet és a nem túl kötött, átlagos, jó vízelvezetési talajt kedveli. Szoliterként például nyílt gyepfelületre vagy csoportosan cserjék előterébe, de évelőkkel vegyesen ültetve is nagyszerűen használható. Akár dézsában is nevelhetjük. Bármelyik megoldást választjuk, mindenképpen egy kedves, üde színfolttal gazdagodik kertünk, teraszunk, erkélyünk.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Fantasztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hi, I'm Ozzy.
2: And I'm Roxanne.
1: And we wrote this song back to you about feeling guilt or shame.
3: Írtunk nektek egy dalt arról, hogy miért érzel bűntudatot vagy szégyent az életedben lévő bűnök vagy körülmények miatt, és miért érzed úgy, hogy emiatt nem tudsz visszatérni az Úrhoz. De a valóság az, hogy ő mindig is ott ül, és tárt karokkal vár rád. Biztosít arról, hogy soha nem hagy el minket. Az én életemben az igazság hangosan üvöltött, hogy az emberek sajnos bántanak, elutasítanak, elhagynak minket, megszegik a törvényeket, de ez nem Isten akarata. Ő a legmegbízhatóbb, leghűségesebb, akivel valaha is találkozhatunk. A dalunkban van néhány sor, ami arról szól, hogy hallom, hogy hív. Érzem, hogy vonz engem, és ez azért van, mert Isten szeretetével mindig vissza akar csábítani minket, közel a szívéhez.

0: Manna Hit.
1: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
2: This is for unbelievers.

0: morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az íriszek vagy nőszirmok a legkedveltebb és legismertebb kerti növények közé tartoznak. Földünkön szinte mindenütt elterjedt nemzetségük igencsak gazdag, hiszen mintegy 200-300 faj tartozik ide. Nem tudom, önnek mi jut eszébe ezekről a növényekről elsőként? Az elegáns, kecses megjelenésük és színgazdagságuk? Valóban alig van olyan árnyalat vagy színkombináció, melyet ne találnánk meg közöttük. Valami éteri szépség az, ami jellemzi őket. Tudományos nevük, az írisz is erre utal, aminek jelentése szivárvány, színes sugár, koszorú. A vízparti nőszirom körülbelül 60-90 cm magasan növő fehér, sárga, kék vagy lila virágú, 2-3 cm széles, szárszerű levelekkel rendelkező évelő. Amint neve is jelzi, leginkább nedves, vízhez közeli helyeken érzi jól magát. Ezért ideális választás lehet kerti tavak, medencék mellé vagy esőkertekbe. Ám akkor sem kell lemondanunk róla, ha éppen egyikkel sem rendelkezünk, mert hogy átlagos kerti talajon akár szegény növényként is ültethetjük, ha gondoskodunk számára megfelelő mennyiségű vízről. Teljes napfényt, esetleg fél árnyékot kíván. Fajtái közül a variegált a különlegessége, hogy ezüstös, zöld leveleinek széle krémszínű, amivel igen dekoratív látvány nyújt. Az egész vegetációs időszakban végig. A június végén, júliusban nyíló kb. 12 cm-es mély-lila virágokkal pedig szép kontrasztot alkot. Bármelyiküket választjuk, érdemes őket nagyobb csoportokban ültetni, így egyfajta csokor hatást érhetünk el. Társításban kiválóan illik árnyékliliumok, sáslilimok szomszédságába.
0: Ez volt a Manna morzsa. Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene.
3: Az árréstop megszüntetéséről beszélt a kormányfő országjárásán, már a központi nyomozó ügyészség vizsgálja az aranykonvoj ügyet. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Az árréstop tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, ezért meg kell fontolni a kivezetését, mondta a miniszterelnök országjárása kisvárdai állomásán. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több tucat kisbolt csődölt be az árréstop miatt, és az intézkedést csak az olcsóbb termékeket kínáló nagy élelmiszerláncok élték túl. Hozzátette, az infláció jelenleg 1,7%, és az utóbbi hónapokban csökkent több élelmiszer ára is, ezért a kamarákkal és az üzletláncokkal együttműködve fontolóra kell venni az intézkedés megszüntetését. Saját hatáskörbe vonta a központi nyomozó ügyészség az aranykonvoj ügyet. A vádhatóság közölte, hogy a nyomozás az ügy minden szállára kiterjed, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint. Mint érték, a nyomozás a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartása miatt indult. Az ügyben eddig a fővárosi nyomozó ügyészség folytatott eljárást. Lezárult a közmédia jövőjéről indított szakmai egyeztetés. A beérkezett beadványok a legfontosabb feladatnak, a közönség bizalmának megerősítését jelölték meg, valamint kiemelték a többi közt a szerkesztői függetlenséget, a hiteles és modern tájékoztatást, tartalomgyártást. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium közleményében célként jelölte meg, hogy a közmédia vezérigazgatói pályázatán a jelöltek a megfogalmazott javaslatokra is térjenek ki. Az új vezetés és pedig ezek ismeretében alakíthassa ki az intézmény stratégiáját. A stratégiai dízelkészletek megnyitásáról döntött a hét vezető ipari hatalom. A G7-ek 100 millió hordó dízelt és nyersolajat szabadítanak fel a következő 4 hónapban, hogy csökkentsék a nyomást a benzinárakon. Továbbá megállapodtak abban, hogy nem korlátozzák az ilyen irányú exportjukat. Ezekkel a döntésekkel csökkennie kell az üzemanyagáraknak, mondta Emmanuel Macron, francia államfő. Villám csapott egy német turistába Rodoszon, az 58 éves nő a helyszínen meghalt, a vele együtt a strandon sétáló férje könnyebben megsérült. Már második napja tombol vihar az égei tengeren, Krétán egy pásztor halt meg, ott a heves esőzések okozta árvizek megrongálták a hidakat és az utakat. Van olyan település, ahol 24 óra alatt négyzetméterenként 500 liter csapadék hullott. Itthon holnap is marad a napos, száraz idő. Fátyol felhők a Dunántúl nyugati részén és északkeleten zavarhatják a napsütést. A szél csak a nyugati ország részben élénkülhet meg. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk. Vasárnap is marad a kellemes őszi idő.
1: Manna Hits! Manna Hits!

0: Ez a Manna Hit.
1: Song, Living Water.
2: What yeah, so that? What happened is dear friend Brian Fowler.
3: Egy kedves barátom Brian Flower felhívott egy reggel munkába menet, és azt mondta, hogy fontos mondani valója van számomra. Elmesélte, hogy egy gyönyörű kórusról álmodott, akik az élő vízről énekeltek. Hát nem pontosan értettem az álom jelentőségét, mondtam, hogy kösz haver, hogy ezt megosztottad velem, de valahogy, ahogy leraktuk a telefont, elkezdtem gondolkodni, és imádkoztam, hogy megértsem, mi Isten szándéka a barátom álmával az én életemben. Aztán egyszer csak eszembe jutott Ezékiel könyvének az a fejezete, ahol a prófita a száraz csontokról ír, és arról, ahogyan azok életre kelnek. Isten beléjük leheli az élet lehelletét. Tudjátok azt is, hogy a kőszívek hússzívekké válnak, és hát ez a két kép az, amit Isten nekem adott, és ezt mondom el ebben a dalban. Ez az, amit mindenkinek tudnia kell, hogy Jézus az élő víz, és ő az egyetlen, aki számít.

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey, this is Landry Cantrell, and this is my song, Source. A tree's roots are always looking for water. A flower is always looking for sunlight.
2: A fák gyökerei mindig keresik a vizet, a virágok pedig a napfényt. Minden élőlénynek megvan a vele született igénye arra, hogy keresse az élet forrását, és ugyanez igaz a mi lelkünkre is. Vágyunk arra, hogy közel lehessünk Jézushoz, aki az életünk forrása. János evangéliumának a 6. részében, 35-ös versben így szól Jézus. Én vagyok az élet kenyere, aki hozzám jön nem éhezik, és aki hisz bennem soha nem szomjazik. Ha békességet, reményt vagy örömöt keresel, miért nem mész közvetlenül mindennek a forrásához, Jézushoz?

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Életöröm zene. Ez a Manna FM.

0: 98.6 Manna FM-en. A Pax Televízió jó voltából.
1: Tudjátok, szükségtelen, hogy kimenjünk a világba és vallásosak legyünk. Nem kell a munkahelyeden úgy járkálnod, egyfolytában imádkozni, fülhallgatóval a füledben, mint egy marslakó. Szerintem, ha a hívőknek meg kell tanulniuk valamit, akkor az az, hogy... Lehetsz te egy lusta, passzív keresztény, aki a mennybe megy. De nem lesz 100%-os a termésed. Mindenki mondja, hogy rajtam múlik. Szerintem nem mondtátok mindannyian. Próbáljuk újra. Rajtam múlik. Rendben, nézzük meg a Máté 13-at. A nagyértékű gyöngy példázata. Máté 13.44-től. Hogyha a Márk 4-et megértve az összes többi példázatot megérthetem, akkor újraolvasom őket, hogy lássam, mit nem vettem észre eddig. Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember, miután megtalált, elrejt, örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és megveszi azt a szántóföldet. Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres. Amikor egy nagyértékű gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt. Hajlandó vagy mindent megtenni, amit Isten mond neked azért, hogy megtaláld a nagyértékű gyöngyöt? Nem is tudom, úgy tűnik, még gondolkoztok rajta. A minden szó megijeszt benneteket. Ez itt nem arról szól, hogy oszd szét minden pénzedet. Ha esetleg erre gondoltatok volna, akkor feleltsétek el. Arról beszél, hogy mindenedet add oda. Légy teljesen odaszánt. Ne csak egy kis áldozatot hoz, hanem légy igazán engedelmes. Tudjátok, Saul nem tett meg mindent, amit Isten mondott neki, csak bizonyos dolgokat tett meg, és ezért az egész királyságát elveszítette. Nem lehetséges, hogy csak egy részét tegyük meg annak, amit Isten mondott. Persze tudom, hogy a növekedés egy folyamat, és mind növekszünk. Ez egy út. És tudom, hogy vannak hibáim, amiket Isten még nem is mutatott meg nekem, és imádkozom, hogy jövő ilyenkor már jobb ember lehessek, mint most vagyok. De azt elmondhatom, hogy ebben a pillanatban nincs olyan engedetlenség az életemben, amiről tudnék. És ez a különbség. Nem azt mondom, hogy nincs engedetlenség, hanem hogy nincs olyan, amiről tudnék, és hogy én direkt engedetlen lennék Istennek. Tudjátok, még Pál apostol is, valahányszor megítélték őt. Az emberek azt mondták, ó, nem vagy hűséges, nem vagy hűséges, nem vagy jósáfár. Akkor azt mondta, nem érdekel, hogy mit mondotok. Azt felelte, nem érzem, hogy bármi ellenem szólna, de még én sem ítélem meg magamat ez alapján, csak Isten ítélhet. Nem érzem, hogy bármi is terhelné a lelkiismeretemet, amit rendeznem kellene Istennek. De ha lenne, akkor rendezném. De tudjátok mit? Sok évet éltem úgy, hogy ezt nem mondhattam el magamról. Sok éven keresztül prédikáltam, és közben ezt nem mondhattam volna el magamról. Sok éven keresztül tanítottam bibliaórákat, és nem mondhattam volna el ezt. Tudom, hogy egy kis időbe beletelik majd, hogy megértsétek mindazt, amiről ma beszélek. De most csak kérdeznék tőletek valamit. Sokat kértetek Istentől az életetekre nézve? Akarjátok mindezt, vagy nem? Akarjátok, vagy sem? Tudom, néhányan most azt gondoljátok magatokban, ó, te jó ég.
2: Oh my gosh.
1: Jó, Joyce, de mi a helyzet az Isten kegyelmével, szeretetével és jó indulatával? Ez mind a miénk. De hadd mondjak valamit. A kegyelem nem arra való, hogy rendetlen életet éljünk, és Isten majd mindent rendbe tegyen utánunk. A kegyelem erő, hogy legyőzzük a bűnt a Szent Szellem ereje által. Isten megigazítja a bűnöst, de nem igazolja a bűnt. És vigyáznunk kell, hogy összefüggésében lássuk mindezt. A kegyelem a Szent Szellem ereje, hogy megtegyük, amire Isten tanít minket. És ha ismerjük az igét, és időt töltünk vele, időt töltünk vele, időt töltünk vele, szeretjük őt, szeretjük, szeretjük, szeretjük őt, jó hozzáállást alakítunk ki, akkor lépésről lépésre bármilyen bűnt leplez le Isten, segíteni is fog, hogy legyőzd azt. Aztán engedi majd, hogy megpihenj kicsit, és mutat egy másik dolgot. Engedi majd, hogy pihenj egy kicsit, majd megint másikat mutat. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én örülök, hogy nem látok mindent egyszerre. Csak az Úr tudja, hogy mit fog nekem mutatni a következő egy évben. Az biztos, hogy múlt évben sok mindent mutatott. De tudjátok mit? Ha a szívem olyan talaj lett volna, ami kemény, annak ellenére, hogy vannak füleim, mégse hallottam volna meg Istent, akkor még mindig ugyanabban az állapotban lennék, amiben egy éve voltam, és akkor egyre kevesebb gyümölcsöt teremnék. Mindenki érti, amiről beszélek? Nos, tudom, hogy ez nem mindig a világ legizgalmasabb dolga, és szinte látom, hogy az elmétekben forognak a fogaskerekek. Ó, te jó ég, akkor ezt most fel kell adnom? Úgy érted, akkor ezt fel kell adnom? Akkor ezt most fel kell adnom? Hát, nem is tudom. Nem tudom, hogy képes leszek-e rá. Nos, akkor elégedj meg a 30%-os terméssel. És ettől még a mennybe mehetsz. A Jézus Krisztusba vetett hit által a mennybe mész. Ha hiszed, hogy ő meghalt érted, ha tényleg hiszed ezt, ha szereted őt, akkor hiszem, hogy a mennybe kerülsz, de én azt kérdezem, hogy mit szeretnél, amíg itt vagy a földön. Erről szól a mai témánk, ez nem az üdvösségedről szól. Azt kérdezem, hogy mit akarsz, amíg itt vagy a földön. Tudjátok, én eldöntöttem, hogy nem tudok békesség nélkül élni, öröm nélkül élni. Nem akarom vádolva érezni magamat, meg frusztráltnak. Nem akarok állandóan a férjemmel vitatkozni, állandóan mérgelődni valakivel, irigykedni, kritikusnak lenni, neheztelni. Elegem volt abból az életből, és végül eljutottam oda, hogy azt mondtam, Istenem, bármit megteszek, amit kell. Lehet, hogy még nem jutottál el idáig, ha még nem, akkor jövőre találkozunk ugyanitt. De remélem, hogy eljutsz majd, mert senki sem tudja helyetted meghozni ezt a döntést. Helyettem sem tudja senki meghozni, és helyetted sem tudja senki meghozni. De ha meghozod, akkor senki sem tarthat vissza téged az Isten által neked tartogatott legjobbtól. Senki. Igazságban élhetsz, Szent Szellem általi békességben és örömben áldott lehetsz, jó indulatot élvezhetsz. Elképesztő, hogy Isten mi mindent megtesz majd érted. Gyönyörködj az Úrban, és megadja neked a szíved kéréseit. Szóval ez az ember megtalálta a gyöngyöt, és azt mondta, ez olyan értékes, hogy mindent eladok, csak hogy az enyém lehessen. És így is tett. Máté 25. A 10 szűz. 5 bolond és 5 bölcs. Első vers. Akkor hasonló lesz a mennyek országa a 10 szűzhöz, akik fogták lámpásukat és kimentek a vőlegény fogadására. 5 közülük balga volt, meggondolatlan, 5 pedig okos, értelmes, intelligens, körültekintő. 10 emberből, aki a gyülekezetbe jár minden héten, 5 közülük hazamegy és megteszi, amiről hallott, 5 pedig semmit sem tesz. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal extra olajat. Nagyon szeretem, ahogy a magyarázó Biblia kihangsúlyozza azt, hogy extra olajat. Tudjátok miért? Azért, mert ha valaki igazán sikeres akar lenni, annak mindig meg kell tennie az extrát. Nem elég, ha csak annyit teszel, ami éppen csak hogy elég. Meg kell tenned az extrát. Az okosak viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás hangzott, íme a vőlegény, jöjjetek a fogadására. Ekkor felébredtek mind a szűzek, és rendbe hozták a lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz, adjatok nekünk az olajotokból.
3: Come on!
1: Adjatok nekünk az olajotokból. Meg tudnád mondani, hogy hol van ez az ige? Azok, akik nem teszik meg a részüket, amikor bajba kerülnek, mindig mástól várják, hogy azok oldják meg a problémáikat. Nem tudjátok eldönteni, hogy ti ilyenek vagytok-e vagy sem. Az okosak így válaszoltak. Hát, ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is, menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok távol voltak vásárolni, mert túl sokáig vártak, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Én sok éven át zárt ajtók mögött készültem mindarra, amit most csinálok. Mikor még senki sem tudta, hogy ki vagyok, és senkit nem is érdekelt, én órákon és órákon át tanulmányoztam az igét, mert úgy éreztem, Isten szólt hozzám, hogy azt akarja, hogy tanítsam az igéjét. Át kell majd menned azokon a csendes éveken, amikor senki sem tudja, ki vagy, és senkit nem is érdekel, és azokban az években hűségesnek kell maradnod Istenhez. Nem csak akkor kell hűségesnek lenned Istenhez, amikor megtapsolnak téged. 11. vers. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak, Uram, Uram, nyis ajtót nekünk. Ő azonban így válaszolt, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Nem vagytok ismerősök számomra. Aztán nagyon tetszik a 13. vers. Vigyázzatok tehát, nagyon figyeljetek oda, legyetek óvatosak és aktívak, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, mikor jön el az ember fia. Tudjátok, sokszor érdeklődünk a végidőkről szóló tanítások iránt, és ezzel nincs is gond. Nekem semmi bajom ezzel. Én nem tanítok ebben a témában, mert nem érzem, hogy elég felkészült lennék hozzá, és megpróbálok távol maradni az olyasmiktől, amikre nem vagyok igazán alkalmas. De nem aggódom amiatt, hogy mikor jön vissza Jézus, mert úgy érzem, hogy készen vagyok, akármikor is akar visszatérni. Ha ő már végzett velem, akkor akár ma is boldogan elmennék vele, de boldogan maradok is, ha még használni akar. Én csak azt mondom, hogy legyünk készen. Nem kell tudnunk, hogy melyik nap jön, nehogy az előző nap kezdjünk el készülődni. Készenlétben kell élnünk. Amen. Légy aktív, légy kész, légy lelkes, légy tele buzgossággal, maradj benne a dolgok folyásában. Ne légy egyike az álmos keresztényeknek, akiknek mikor bajba kerülnek, egy vagonra való másik keresztényre van szükségük, hogy újra talpra álljanak. Oh-oh. Mindenkinek, aki itt van, több győzelme lehet az életében, ha elkezdi sokkal inkább azt tenni, amit Isten mond neki. Jól van, valaki ott hátul egyet ért velem. Nos, örülök, hogy egy ember érti, miről beszélek, amen? Aztán a búza és a konkoly példázata, ami tulajdonképpen azt mondja, hogy Isten elvetette az ő gyermekeinek a magját, amit búzának hív. De jön az ellenség, aki rossz magot vetett, ez a konkoly volt. Ezért a búza és a konkoly együtt növekedtek, a hívők a nem hívőkkel, egymás mellett. Az arató angyal azt kérdezte, elmenjük és kiszedjük a konkolyt, de Isten azt mondta, nem, hadd nőjenek együtt az aratás idejéig. Szóval tudjátok, mit mond ez nekem? Az, hogy Isten nem fogja eltávolítani az összes gonosz embert a földről. Azt akarja, hogy együtt növekedjünk. Tudjátok miért? Azért, hogy remélhetőleg hatással lehessünk rájuk, de fontos, hogy nekünk kell arra vigyáznunk, hogy nehogy ők legyenek hatással ránk. Amen. Akár fel is hagyhatunk azzal, hogy kedves emberekért imádkozzunk az életünkben. Semmi hasznodra nem lesz, ha elköltözöl, csak mert nem szereted a szomszédodat. Lehet, hogy három sokkal rosszabb ember mellé költözöl. Ó, Istenem, szükségem van egy másik állásra. Itt én vagyok az egyetlen hívő. Nem bírom már ezt tovább, ez túl nehéz nekem. Nos, már elnézést, de nem te kértél magadnak egy szolgálatot? Nem te kérted Istent, hogy használjon téged? Tehát a két dolog, ami világos számomra ebből a példázatból a Márk 4-ben az az, hogy mi a világban vagyunk, de nem abból származunk. Hívőként ki kell mennünk a világba, de nem szabad, hogy az hatással legyen ránk. Mi legyünk hatással rájuk. És tudjátok, sok ígére van szükség ahhoz, hogy kimenjünk a világba, de ne az legyen ránk hatással. Tudjátok mit? Ahhoz, hogy munkába járjatok, és olyan helyen dolgozzatok, amilyen helyen néhányan dolgoztok, olyan dolgokat halljatok és lássatok, amiket néhányan néhányan hallottok és láttok. Ahhoz egy vasárnap reggeli 45 perces prédikáció meghallgatása nem lesz elég. Bele kell ásnotok magatokat az igébe, hogy ismerjétek Istent és a feltámadás erejét. Tudnotok kell, hogy kik vagytok Krisztusban, és tudnotok kell, hogy mi az elhívás az életeteken. Meg kell értenetek, milyen sok gonoszság van a világban, és úgy kell elindulnotok minden nap, hogy eleget imádkoztatok, és készen vagytok fényként ragyogni, bármerre is jártok. Érti valaki, hogy miről beszélek? Ne 10 perccel indulás előtt kászálódj ki az ágyból, hogy aztán ne tudj időt tölteni Istennel. Hogy felhúzd magad, mielőtt kijutnál a lakóparkból, és hogy utálj mindenkit, még mielőtt beérnél a munkahelyedre. Hogy aztán depressziósan menj be, és csak morogj, és panaszkodj. De közben azért ott van a halacskás matrica, a Jézus kitűző, és tanításokat hallgatsz fülhallgatón. Ennél kicsit többre van szükség. Szánd oda magad teljesen. Légy készen a világban élni úgy, hogy az közben nincs rád rossz hatással. Isten arra hívott, hogy kiválóak legyünk. Tudjátok, szükségtelen, hogy kimenjünk a világba és vallásosak legyünk. Nem kell a munkahelyi irodádban körbe-körbe járkálnod, egyfolytában imádkozni, fülhallgatón keresztül pedig tanításokat hallgatni, úgy viselkedve, mint aki a Marsról jött. Szerintem, ha a hívőknek meg kell tanulniuk valamit, akkor az az, hogy miként járjanak a világban istenfélő, de normális emberekként. Nem pedig istentelen és vallásos emberként. Amen. Ouch. Tanuld meg, hogy hogyan légy kiváló. Isten kiválóságra hívott el minket. Mit tehetnél annak érdekében, hogy kiválóbb ember légy? Javíthatnál azon, hogy milyen gondolatokat engedsz meg magadnak? Lehetnének kiválóbbak a szavaid? Tehetnél egy kicsit többet másokért? Mik egy kiváló ember jellemvonásai? Megtartja a szavát, bármibe kerül is. Törekszik rá, hogy a lelki ismerete tiszta legyen minden ember vagy Isten elleni vétektől. Odafigyel a kis dolgokra. Ti, akik évek óta hallgattok engem, hányan viszitek vissza a bevásárlókocsit a helyére? Szerintem ez olyan vicces, mert az emberek a világ minden tájáról megemlítik ezt. És tudjátok, ez egy olyan egyszerű dolog, de emlékszem, amikor Isten erre tanított. Én nem voltam kiváló ember. Rendetlenséget hagytam magam mögött, és ez nem kiválóságra utal. És ha te kiváló magokat vetsz el, akkor kiváló lesz az aratásod is. De ha rendetlenséget hagysz másnak, és nem fontos a gyümölcs, vagy jó neked a 10-15% gyümölcs is, akkor ne is számíts a 100%-os aratásra. Arra biztatlak benneteket, hogy kérjétek a következőt Istentől. Istenem, kérlek, kezdj el megítélni engem, valahányszor úgy cselekszem, ami nem a legjobb módja a dolgoknak. Nagy zaj csaptak a szentek. És mindenek felett légy kiváló ember otthon, a zárt ajtók mögött. Ne csak nyilvánosan, hogy lenyűgöz valakit. Istenért élj, ne az emberekért. Mert ő mindig mindent lát. Mit tehetünk, hogy kiválóbbak legyünk? Amikor valaki megkérdezte Michelangelo-t, hogy miért festette a Sixtusi kápolna egy magasan lévő sarkát olyan sokáig, mikor úgysem látja senki, azt felelte, Isten látni fogja. Nemrég a hegyekben autóztunk. Elfelejtettem, hogy pontosan hol voltunk. Egy mellékúton jártunk, és egy mező mellett haladtunk el, ahol láttam egy gyönyörű virágot. Ahogy ott árválkodott önmagában. Egy gyönyörű szép virág, és csak úgy megkérdeztem Istentől. Miért alkotsz ilyen szép dolgokat, ha aztán olyan helyre teszed őket, ahol senki sem látja, és azonnal hallottam a választ a szellememben. Én látom őket. Látjátok, Isten mindent lát. Minden kis dolgot, amit teszünk, és minden nagy dolgot is. És a jutalmunk Istentől jön majd. A jutalmunkat tőle kapjuk majd. Azok, akik titokban a helyes dolgot teszik, nyilvánosan kapnak majd jutalmat. Kis dolgokról van szó, amikben el kell kezdenünk követni a Szent Szellem késztetését és vezetését, és a Szent Szellem késztetését követni a következőt jelenti. Amikor azt érzed, hogy ezt talán nem kellene megtennem, akkor ne tedd meg. És növekedni fog a gyümölcsöd. Wow, halleluja, túl jól érzem magam ahhoz, hogy abba hagyjam. Szeretném, ha megnéznénk néhány igerészt a Jelenések könyvéből, mielőtt befejezzük. Jelenések 3, 1-től 3-ig. A Biblia azt mondja, hogy lelkesnek kell lennünk. Azt feleled. Nos, én nem érzem magam túl lelkesnek. Én sem mindig érzem magam lelkesnek, de megpróbálom fellelkesíteni magamat. De most könnyű dolgotok van, mert én lelkesítelek benneteket. Úgy értem, ki az, aki itt ne tudna lelkesedni? Hiszen halottnak kellene lenned, ha itt nem tudsz lelkesedni. Hiszen nagyszerű volt a dicsőítés. És szerintem elég jó prédikációkat is hallhatunk. Olyan emberekkel voltál együtt, akik hasonlóan gondolkoznak. Egy hívőkkel teli teremben üldögélsz. Nem kell dolgokkal bajlódnod, például senki sem káromkodik melletted, legalábbis remélem. De tudjátok mit? Amikor hazamentek, nektek kell majd fellelkesítenetek magatokat. Onnantól fogva, hogy hazamész, már nem az érzelmekre kell alapoznod, hanem döntésekre. Minden nap, minden nap, minden nap, minden nap. A szárdiszi gyülekezet angyalának. Első vers. Írd meg, ezt mondja az, akinél az Isten 7 lelke és a 7 csillag van. Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig a valóságban halott vagy. Ébredj fel! És erősítsd meg a többieket. Akik halófélben vannak. Mert nem találtam cselekedeteidet, semmilyen tettedet teljesnek az én Istenem előtt. Oh-oh. Emlékezzél tehát vissza minden leckére, amit hallottál. Szívleld meg őket folyamatosan, és engedelmeskedj nekik. Mindenki mondja, amikor hazamegyek, megteszem majd, amit a prédikációkban hallottam a hétvégén. Most pedig térj meg, de ha nem ébredsz fel, és nem maradsz éber, akkor eljövök, mint egy tolvaj, és te nem fogod tudni, hogy melyik órába jövök majd. 19. vers. Akiket én nagyon szeretek, azoknak megmondom a hibáikat. Látjátok, hogy mennyire szeretett benneteket Isten ezen a hétvégén? Hányan érzitek ezt a felétek áradó szeretetet most, miután kész vagyok veletek a 4 tanítás után? Akiket én nagyon szeretek, azoknak megmondom a hibáikat, meggyőzöm őket róluk, és megfenyítem őket, megfegyelmezem, és megtanítom őket. Most figyeljetek, ezért aztán legyetek lelkesek. Legyetek lelkesek, égjetek a buzgóságtól, és térjetek meg. Változtassátok meg a gondolkozásotokat és hozzáállásotokat. Amen. Legyünk élettel teli lelkes hívők. Nem mondjuk azt, ma gyülekezetbe kell menni. Dicsőség Istennek, ma vasárnap reggel van, mehetünk a gyülekezetbe, és együtt lehetünk a többi hívővel. Oda megyek korábban, és reggel imádkozom a pásztorért, hogy jó legyen az üzenete. Amikor dolgozni mész reggel, nem mondod, hogy utálom a munkámat, örülök majd, ha végre péntek lesz. Nem, inkább mondd azt, hála Istennek, van munkám, hála Istennek, hogy hívő vagyok, bemehetek egy sötét helyre, és világíthat a fényem. Lelkes leszek, teli buzgósággal. Gyerünk, álljunk fel, és adjunk egy nagy tapsot Istennek.
0: Tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna Hits.

0: if I'm not okay.
1: Az árrésstop megszüntetéséről beszélt a kormányfő országjárásán. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében. Marad a napos, száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Az árrésstop tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, ezért meg kell fontolni a kivezetését, mondta a miniszterelnök országjárás a kisvárdai állomásán. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több tucat kisbolt csődölt be az árrésstop miatt, és az intézkedést csak az olcsóbb termékeket kínáló nagy élelmiszerláncok élték túl. Hozzátette, az infláció jelenleg 1,7%, és az utóbbi hónapokban csökkent több élelmiszer ára is, ezért a kamarákkal és az élelmiszerüzletláncokkal együttműködve fontolóra kell venni az intézkedés megszüntetését. A kormány legnagyobb feladata, hogy stabilizálja a költségvetést, mondta Magyar Péter országjárás a kisvárdai állomásán. A miniszterelnök szerint az előző kormányok letagadták az óriási hiányt. Hangsúlyozta, az eladósodott ország talpraállítása nem olyan látványos, mint a vagyonvisszaszerzés, de legalább annyira fontos. Az Európai Uniós források hatékony és korrupciómentes felhasználását ígérve, Magyar Péter azt mondta, nem összeszerelő üzemeket szeretnének, hanem egy olyan országot, ahol a magyar vállalkozások fejlődhetnek. Március végéig kell rendezni a jogszabályi hátteret az egységes fővárosi parkolási rendszer bevezetéséhez, közölte Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. A kormány és a főváros megállapodása értelmében a kerületektől a fővároshoz kerül a parkolás üzemeltetése és bevétele, amit kizárólag útfelújításokra fordítanak majd. A rendszert kamerás autókkal tennék gyorsabbá és hatékonyabbá, a döntésről pedig rendkívüli közgyűlésen szavaznak a képviselők. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében Ajka és Devecser között. A Bakonya, Göcse és a Citadella Intercity-k megosztva a Zalaegerszegtől Devecserig, Szombathelytől Devecserig, valamint Budapesttől Ajkáig járnak. A kieső szakaszon az utasokat pótló buszok szállítják. Egyre több francia szarvasmarha kerül Vágóhídra. A Franciaországot is sújtó rendkívüli asszály miatt jelentősen megdrágult az állatok takarmányozása, amit az állattartók egyre nehezebben tudnak kigazdálkodni. Egy év alatt 12%-kal nőtt a vágásra küldött tejelőtehenek száma, miközben a marhahús fogyasztása jelentősen csökkent. A kínálati piac lefelé nyomja az árakat, hosszú távon pedig a tej és sajtermelésre is kihathat. 10 év alatt 1 millió tehén tűnt el az állományból, írja az Agroinfo.
2: Időjárás.
1: Marad a napos, száraz idő. Fátyol felhők a Dunántúl nyugati részén és északkeleten zavarhatják a napsütést. A szél csak a nyugati ország részben élénkülhet meg. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk. Vasárnap is marad a kellemes őszi idő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez a

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy a mai nap október 2-a, ami mindenről híres. Hát 19 éve az erőszakmentesség és a békevilág napja mai. Az ENSZ határozata szerint Mahátma Gandhi születésének emlékére üljük ezt a napot, és ma van az űrangyalok ünnepe is. A 16. században Spanyolországban kezdték megülni, innen terjedt el a tridentinum hatására is Európában. Az egyházban a 17. században vált általánossá. Először szeptember első vasárnapján ünnepelték, így hazánkban még a századfordulón is. Később került 10. Pius intézkedésére végérvényesen Mihály arkangyal nyolcadába, október 2-ára. 178 éve gróf Batthyány Lajos, az első felelős magyar minisztérium vezetője lemondott tisztségéről a mai napon. Az 1848. április 7-én megalakult első, a parlamentnek felelős független minisztérium miniszterelnöke volt Batthyány Lajos gróf. Távozásával a végrehajtó hatalom a Honvédelmi Bizottmányra szállt, amelynek elnöke Kossuth Lajos volt. 1914-ben született a mai napon Senkálszky Endre, színész, rendező, színházigazgató, aki 96 éves koráig játszott. Érdemes művész volt, 2012-ben kapta meg a Színi Kritikusok életműdíját. 100 éve született Székely György, Széchenyi díjas orvos, neurológus, akadémikus, egyetemi tanár. Ő 1975 és 96 között a Debreceni Orvostudományi Egyetem Anatómiai Szövet és Fejlődéstani Intézetének volt az igazgatója, 93 óta rendes tagja a Magyar Tudományos Akadémiának, tagja több tudományos szaklap szerkesztőbizottságának. Főkutatási területe az ember anatómiája, az agy szerkezete és organizációs kialakulása. 96-ban kapott Széchenyi díjat. 96 éve született Tímár Sándor, Kossuth-díjas koreográfus, táncpedagógus, a Táncház mozgalom egyik alapítója, a Csillagszemű Gyermek Tánc Együttes alapítója is. A Nemzetművészet címmel is kitüntették. Kidolgozta a Tímár módszert, amely a néptáncot anyanyelvként, az improvizáción alapuló táncnyelvként tanítja. A 70-es évektől kulcs szerepe volt a Táncház mozgalom országos elterjesztésében és a táncház vezetők képzésében. A Bartók Béla Tánc Együttes vezetőjeként, majd az Állami Balett Intézet néptánc tagozatának alapító tanszék vezetőjeként és az Állami Népi Együttes művészeti vezetőjeként a színpadi néptánc megújításán dolgozott. A népi hagyományok és az improvizatív előadásmódot tartotta fontosnak. 93-ban feleségével, Tímár Böskével megalapították a Csillagszemű Tánc Együttest, amely a gyermek néptáncoktatás egyik legjelentősebb magyar műhelyévé vált. Szintén a mai napon született Bertalan Tivadar 1930-ban, kossuth-díjas festőművész, grafikus, író és filmes látványtervező. Többek között a Tenkes kapitányában is dolgozott. Főművei festmények és körülbelül 200 film látványtervezése. Életműdíjas, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, 55-től 91-ig dolgozott a Mafilmnél tervezőként, később vezető tervezőként, majd művészeti vezetőként. És 76 éve született Szurdi Miklós, színész, rendező, színházigazgató, forgatókönyvíró mai napon. Testvére Szurdi András, filmrendező, forgatókönyvíró. A Színház és Filmművészeti Főiskolán színész és rendező szakos diplomát szerzett. Dolgozott a Kecskeméti Katona József Színházban, a Szolnoki Szigligetében, a Nemzeti Színházban, a Mafilmnél, a Magyar Televíziónál és a Veszprémi Petőfi Színházban. 2003 és 8 között a Székesfehérvári Vörös Marti Színház igazgatója volt. 2007-ben rendezte Elton John és Tim Rice Aida című műzikeljét, amely akkor Magyarországon ősbemutatónak számított. Első felesége Gornagy Mária színésznő volt, akitől két fia született. Második felesége Appel Edith, tőle is két gyermeke lett. A 90-es évek közepén Xantusz Barbara színésznővel kötött házasságot, és két gyermekük született. 2015-ben Pető Zsófia színésznő lett a párja. És 49 éve a vegetarianizmus világnapja is a mai. 77-ben az Észak-Amerikai Vegetáriánus Társaság alapította ezt a világnapot, kapcsolódóan az erőszakmentesség és a béke világnapjához, Mahatma Gandhi születésének napjához. A Föld minden lényének tiszteletét, az egymásra hangolódást és az együttérzést hirdeti. Ez a nap.

0: Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán a mai napon. A Budapest International Film Festival keretében október 29-én lesz először látható például Magyarországon Nemes László Cannes-ban debütált filmje, a Mulan. A Corvin mozi Korda termében 35 mm-es kópiáról kerül vászonra a film. A vetítést követő közönség találkozón a nézők személyesen kérdezhetik a rendezőt a filmről. Jean Mulan történetéről, a forgatásról, az alkotói döntésekről. Az alkotás második BIFF vetítésére október 31-én szombaton 17:30 a Jávor teremben kerül sor. Megnézték közben, hogy Budapest környékén hol drágultak legjobban az ingatlanok. A főváros körüli agglomerációban az idén az első 8 hónapban átlagosan 872 ezer forintba került a házak és lakások négyzetmétere, 11,5%-kal többen, mint egy évvel korábban, közölte a Duna House. Kifejtették, a leggyorsabban az agglomeráció déli és délkeleti települései drágultak, ezekben a térségekben 18-20%-kal nőttek az árak, a nyugati szektorban viszont az ingatlanok átlagára 3%-kal alacsonyabb volt, mint tavaly. Ismertették, egy agglomerációs házért vagy lakásért idén átlagosan 87,7 millió forintot fizettek a vevők, ez 11 millió forinttal több, mint tavaly ilyenkor. Tavaly az adásvételek 28%-a még 50 millió forint alatt jött létre, idén már csak 19%-a. A 100 millió forintnál olcsóbb ingatlanok aránya 81%-ról 69%-ra csökkent, a házak négyzetméter ára 13%-kal 814 ezer forintra nőtt, a lakásoké 9%-kal emelkedett, és már meghaladja az 1 millió forintot. Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője a közleményben kiemelte, az agglomerációban is nagyon erősen hatott az Otthon Start program. A Duna House ügyfelei között az első otthonukat vásárlók aránya a tavalyi 21%-ról 28%-ra nőtt, és közülük sokan a fővárosnál olcsóbb, de jól megközelíthető településeken keresnek házat vagy lakást. Hozzátette, Budapesten idén átlagosan 1,33 millió forint egy négyzetméter, az agglomeráció ennél még mindig nagyjából harmadával olcsóbb. Az árak ott nőttek a leginkább, ahol tavaly még a legolcsóbbak voltak az ingatlanok. Október 1-én kezdődött a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál a Hung Expo-n. Az esemény előtt a Zserbó cukrászdában tartott előzetes sajtótájékoztatót a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete. Az idei fesztivál tematikája a német irodalom, így német, svájci és osztrák díszvendégek részvételével zajlott a fesztivál előzetes bemutatása. Az MKKE elnöke Gál Katalina részletekbe is beavatta az Inforádiót. Magyarországon kívül Ausztria, Németország és Svájc rakja össze az október első napjával kezdődő programot a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, a Hung Expo-n, tudta meg az esemény sajtó bemutatóján az érdeklődő Gál Katalintól, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének elnökétől. Ígérete szerint az nagyon színesnek is ígérkezik, mögött állnak a nagykövetek, a kulturális intézetek, így a Goethe intézet vezetője is. A kapcsolódás külön érdekessége, hogy a Goethén keresztül beszáll a legendás frankfurti könyvvásár is, épp az, amely a magyarországi rendezvényt is ihlette annak idején, és segítette is a létrejöttét. A frankfurti vásár egyébként épp pár héttel lesz a magyar után, emiatt különösen is megtisztelő Gál Katalin szerint, hogy bemutatják az újdonságokat. A budapesti eseményen átadják a Budapest nagydíjat is, amely minden évben egyetlen írói. Idén Kolm Tóibin ír író kapja az elismerést, most a Varázsló című könyve fog megjelenni, ami Thomas Mann életéről szól, így ő is kapcsolódik a német tematikához. Újszerű az idei fesztiválon, hogy a képregények egy önálló termet kaptak, ahol a nemzetközi képregények aktuális, friss köteteit nézhetik és vásárolhatják meg az érdeklődők, illetve a magyar képregény kínálattal is találkozhatnak. A Budapesti Közlekedési Központ a BKK Budapest Go applikációjának legújabb frissítése közben lehetővé teszi, hogy útvonal tervezésnél azt is megjelenítse, metrózáskor a szerelvény melyik részébe érdemes felszállni. Az újítás különösen azoknál az utazásoknál lehet hasznos, ahol az utasnak kevés ideje van az átszállásra, vagy kevésbé ismeri az adott metróállomást. A funkció ugyanakkor a rendszeresen ugyanazon az útvonalon közlekedőknek is segíthet abban, hogy néhány felesleges perc vagy kerülő helyet közvetlenebből jussanak el a kijárathoz. Az alkalmazás jelzi, hogy melyik kocsiba érdemes felszállni a gyorsabb kiutáshoz, vagy a metróvonalak közötti gyorsabb átszálláshoz. Akadálymentes útvonal is tervezhető, az alkalmazás azt is figyelembe veszi, ugyanis ha valaki akadálymentes útvonalat tervez. Ebben az esetben a lifttel rendelkező kijárathoz legközelebb eső kocsit ajánlja, és eleve csak olyan útvonalat tervez, amely akadálymentesen használható. Közben jogosulatlan idegenvezetések miatt indít ellenőrzés sorozatot Budapest 5. kerülete. A problémára lakossági bejelentések hívták fel a figyelmet. Az akciósorozatba a szakmai szervezeteket és a környező kerületeket is bevonnák. A beérkezett panaszok nyomán célzott helyszíni ellenőrzéseket kezdeményeztek az 5. kerület kiemelt turisztikai területein, írja az Infostart. A kiemelt turisztikai területeken azt vizsgálják, hogy az idegenvezetők a megfelelő keretek között végzik-e tevékenységüket. A kerület polgármestere szerint a belvárosi turizmusnak szabályos keretek között kell működnie. Úgy fogalmazott, ezzel a lakók nyugalmát és a jogszerűen dolgozó szakemberek érdekeit is védeni kívánják. A fellépés részeként erősítenék a kerületek közötti együttműködést, és bevonnák az idegenvezetők szakmai szakszervezeteit is. Megnyílt és november 8-áig látogatható a WordPress fotókiállítás a budapesti Biodómban. A válogatás a háborúk és a környezeti válságok mellett személyes emberi történeteket is bemutat. A képekről és a sajtófotók hitelességéről Révész Tamás fotóművész, a kiállítás szervezője beszélt. Az idei WordPress kiállítás sok mindenben különbözik a korábbiaktól, de egyben nem. Az elmúlt évekhez hasonlóan a legfontosabb, mindannyiunkat érintő témákat öleli föl. Mint a szervező elmondta, nem csak egyszerűen remek egyedi képek vannak, hanem nagyon fontos témák. Olyanok, mint a konfliktusok, a gázai humanitárius válság, a szudáni háború, az ukrajnai dróntámadások következményei, vagy a klímaváltozás, hogy emlékezzünk, milyen nyarunk volt. A napi hírekről készült fotókon kívül fontosak a történeteket bemutató képek. Ilyenek egy Fülöp-szigeteken megtartott esküvő, amely annak ellenére megtartott, hogy a helyszínen egy áradás következtében.

0: jól érthetővé. Adódik egy kényelmetlen kérdés is, hogy az AI korában hogyan küzdenek a klasszikus fotózás érvényesüléséért. Erről Révész Tamás elmondta, a WordPress fotó globális sikerének épp az az oka, hogy itt mindig hihetünk a szemünknek. Nincs mesterséges intelligencia, vagy bármi által durván változtatott fotó, mert pixel szinten ellenőrzik a képek valódiságát, ellenőrzik a kép aláírás hitelességét, az utóbbi években nem is történt semmilyen komplikáció. Hamarosan újabb programajánlatok érkeznek.
1: Hajlak

0: 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: 2026. október 2-a van péntek, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Október 12-én kezdődik az óbudai K-híd felújítása. Több fa és zöld felület lehet a megújuló nagykörúton. Megnyílt a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Lezárásokat rendelt el a rendőrség az Országház és a hozzátartozó mélygarázs környékén. Az intézkedés december végéig lesz érvényben. Az Országos Rendőrfőkapitányság közleményében hangsúlyozta, hogy a korlátozás technikai jellegű, és egy 13 éve érvényben lévő rendelkezés folyamatosságát biztosítja. A bejelentés nem korlátozza a gyülekezési jogot, abból fakad, hogy október 1-jével önálló szervezetként megszűnt az országgyűlési őrség, és beolvad a készenléti rendőrségbe. Október 12-én megkezdődik az óbudai K-híd felújítása. A Budapest közút és a kivitelező Strabag szeptember végén alá is írta a szerződést, a munkálatokat pedig két ütemben végzik el. Az első szakasz 2027. júniusáig tart, ekkor a kocsipályát és a déli gyalogos járdát újítják fel. Ez idő alatt a hidat lezárják az autóforgalom elől, a gyalogosok azonban az északi járdát továbbra is használhatják. A kerékpárosok ezen a szakaszon csak leszállva, bicikliüket tolva közlekedhetnek. A felújítást összehangolják a Hajógyári sziget nagy rendezvényeivel. A júniusi Generáli Gyereksziget, valamint az augusztusi Szigetfesztivál idején szüneteltetik a munkát, és ezekben az időszakokban a hidat az autósok is korlátozás nélkül használhatják. A második ütem 2027. szeptemberétől decemberig tart. Ekkor az északi járda felújítása és a híd szerkezet korrózió védelme következik. A munkálatok során teljesen kicserélik a pályalemezt, a kocsipályát pedig a jelenlegi 2,8 méterről 3,5 méter szélesre bővítik. Javítják a híd teherbírását, felújítják a megmaradó acélszerkezeteket és a hídfőket, valamint a csatlakozó út és járdaburkolatokat is. A K-hídon hosszú ideje nem történt jelentős felújítás, műszaki állapota ezért az elmúlt években jelentősen leromlott. A beruházás célja, hogy a Hajógyári sziget egyik legfontosabb megközelítési útvonala hosszú távon is biztonságosan használható legyen. Több fa és zöld felület lehet a megújuló nagykörúton. Elkészültek a nagykörút fasorainak megújítására és a zöld felületek bővítésére vonatkozó tervek. A fejlesztés a Nyugati tér és a Boráros tér közötti szakaszt érinti, ahol jelenleg nagyjából 600 fa található. A BKK szerint ezek közül egyet sem kell majd kifejezetten az építkezés miatt kivágni. A rossz állapotuk miatt cserére szoruló fák arányát 10% alatt tartanák. Több tucat esetben külön beavatkozásokkal próbálják meghosszabbítani a meglévő fák élettartamát. Amelyik példányt mégis ki kell cserélni, annak helyére legalább 3 újat ültetnek, egyet az eredeti helyén, 2 pedig a körút más pontjain. Olyan szakaszokon is új fasorokat alakítanának ki, ahol jelenleg egyáltalán nincsenek fák. Az újonnan telepített fafajok kiválasztásánál már a változó éghajlati körülményeket is figyelembe veszik. A meglévő fasorok pótlásánál fontos szempont marad az egységes utcakép, az új fasoroknál viszont nagyobb szerepet kapnak a melegebb és szárazabb időjáráshoz jobban alkalmazkodó fajok. A fejlesztés része lesz a csapadékvíz helyben tartása is. A tervek szerint úgynevezett szivacsváros megoldásokat alkalmaznak, amelyek segítik, hogy az esővíz ne egyszerűen elfolyjon, hanem a zöld felületeket és a fákat is táplálja. A főváros terveiben emellett új burkolatok, padok és közlekedési fejlesztések is szerepelnek. A BKK októberben lakossági bejárásokat is szervez a nagykörúton. Ezeken favizsgáló szakemberek mutatják be a jelenlegi fasorok állapotát, azt, hogy hol terveznek új fákat ültetni, illetve mely példányokat és miért szükséges lecserélni. A bejárásokat a 6., a 7., a 8. és a 9. kerületben tartják. A nagykörút teljes megújítása hosszabb távú program, a főváros célja a zöld felületek növelése mellett a közterületek és a közlekedési infrastruktúra átalakítása, valamint a körút kereskedelmi és kulturális életének erősítése. Továbbra is elmarad a kitűzött céltól a mentők kiérkezési ideje a legsürgősebb eseteknél. Az Országos Mentőszolgálat szeptemberi adatai szerint a P1-es, vagyis a legsúlyosabb esetek 90%-ához 25,75 percen belül érkezett meg a mentőegység. A cél az, hogy ugyanezt 15 percen belül teljesítsék. Szeptemberben országszerte több mint 10,5 ezer eset kapott P1-es besorolást, csak nem 1200-zal kevesebb, mint augusztusban. Ezek háromnegyedénél 20 percen belül, 90%-ánál pedig 25 percen belül érkezett meg a segítség. Ez utóbbi valamivel jobb az augusztusi eredménynél, de még mindig több mint 10 perccel meghaladja a mentőszolgálat célértékét. Budapesten a legsürgősebb esetek háromnegyedéhez 19 percen belül értek ki a mentők, míg az esetek 90%-ánál 24 perc volt ez az idő. Az előbbi adat néhány másodperccel javult ugyan, az utóbbi viszont 8 másodperccel romlott az előző hónaphoz képest. A régiók között is jelentős különbségek vannak. A P1-es esetek 90%-ánál a Nyugat-Dunántúlon volt a legrövidebb a kiérkezési idő, 23,16 perc, míg Közép-Magyarországon a leghosszabb, 27,75 perc. Az Országos Mentőszolgálat hangsúlyozza, hogy ezek az adatok önmagukban nem az ellátás minőségét mérik. A statisztika a 112-es segélyhívás kezdetétől egészen a mentőegység helyszínre érkezéséig eltelt teljes időt tartalmazza, ezért közvetlenül nem hasonlítható össze a korábbi, más módszerrel készült adatokkal. A mentőszolgálat szeptembertől havonta nyilvánosságra hozza a kiérkezési időket, az országos, budapesti és regionális bontás is látható a különböző sürgősségi kategóriák adataival együtt. Emberölés gyanúja miatt indított nyomozást a budapesti rendőrfőkapitányság, miután meghalt egy idős nő még csütörtökön este a második kerületben. A rendőrséget este 8 óra körül riasztották egy társasházhoz. A bejelentés szerint a lépcsőházban egy férfi hangosan kiabált és a nagymamájával veszekedett. A kiérkező rendőrök a társasház udvarán találták meg az idősasszonyt. A mentők megpróbálták megmenteni az életét, de már nem tudtak segíteni rajta. A helyszíni adatok alapján felmerült, hogy a nő halálát idegenkezűség okozta. A rendőrök rövid időn belül még a lépcsőházban elfogták az áldozat 35 éves unokáját, majd előállították. Az ügy körülményeit a BRFK életvédelmi osztálya emberölés büntettének gyanúja miatt vizsgálja. Megnyílt a 31. budapesti nemzetközi könyvfesztivál, a Hungexpon. A vasárnapig tartó rendezvény mintegy 200 programmal és 400 dedikálással várja az olvasókat. Az idei fesztivál kiemelt vendége Németország, Ausztria és Svájc, így a 4 nap során különösen nagy hangsúlyt kap a kortárs német nyelvű irodalom. Nemzetközileg elismert szerzők mellett fiatal alkotók, magyar gyökerekkel rendelkező írók, valamint gyermek és ifjúsági szerzők is találkoznak a közönséggel. A 4 napos budapesti nemzetközi könyvfesztivál vasárnap estig várja a látogatókat a Hungexpo területén, író-olvasó találkozókkal, beszélgetésekkel, könyvbemutatókkal és dedikálásokkal. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez a

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Egyetlen estén vetítik a budapesti mozik Ozzy Osbourne és a Black Sabbath utolsó koncertjét. Az Ozzy and the Black Sabbath Back to the Beginning című koncertfilm a legendás zenekar 2025. július 5-i utolsó koncertjén készült, ahol rajtuk kívül számos világsztár lépett fel a Metallicától a Guns N' Rosesen át a Toolig, Youngbloodon át a Slayerig. A film mindössze egyetlen alkalommal október 28-án kerül a mozikba, melyek között 4 budapesti helyszínt is találunk, írja a Vilav Budapest. A Birminghamből származó Black Sabbath egyike azoknak a zenekaroknak, akik nélkül valószínűleg teljesen máshogy alakult volna a 20. század második felének zenetörténete. Sokan őket tartják a heavy metal megteremtőinek, első 4 lemezük máig hivatkozási alap, de nem csak zeneileg alkottak nagyot, mint jelenség is örökre nyomot hagytak a szórakoztatóiparban. Köszönhetően elsősorban az énekes Ozzy Osbourne-nak, aki később szólóban is számos sikeres lemezt adott ki. Ha valakinek eddig kimaradt volna, érdemes meghallgatni a 70-es Black Sabbath című debütáló albumuk szintén Black Sabbath című első számát, és rögtön megérti, hogy miről is van szó. Az életet évtizedekig finoman szólva is nagy kanállal faló frontembernél 2019-ben diagnosztizáltak Parkinson-kort, állapota folyamatosan romlott, 2025 elejére már lábra sem tudott állni. Ekkor jelentették be, hogy július 5-én még egyszer utoljára elbúcsúznak élőben a közönségtől a birminghami Villa Park stadionban, ráadásul az eredeti felállásban, amire azelőtt 20 évig nem volt példa. Az esemény a Back to the Beginning nevet kapta, ahová számos barátjukat és zenésztársokat is meghívták, akik saját dalaik mellett egy Sabbath feldolgozást is előadtak. A koncertfolyam Ozzy szóló dalaival és a Sabbath legnagyobb slágereivel zárult, számos megható pillanattal tüzdelve. Az énekes többször is sikertelenül próbált felállni, még a teste már nem is engedte, szívét, lelkét ugyanúgy kitette a színpadra, ahogy egész korábbi pályafutása alatt. Mindössze 17 nappal az eseményt követően 2025. július 22-én örökre itt hagyott minket. A koncerteket időben is közvetítették, emellett pedig egy koncertfilm is készült belőle, Ozzy and the Black Sabbath Back to the Beginning címmel, melyet mindössze egyetlen alkalommal vetítenek a mozik október 28-án. Idehaza 4 budapesti mozi kapta meg a lehetőséget, a Cinemamom, a Lurdi mozi, a Go Buda mozi, valamint a Pólus mozi. Budapest nem csak a belső kerületekből áll, a külső kerületek ugyanúgy rengeteg felfedezni való értéket rejtenek. Ha nem tudjuk, merre induljunk, jó opció a Budapest kör oldalról ötletet szerezni, ami a főváros körbesétálásának egy lehetséges útvonalát mutatja. Izgalmas lehetőség gyalogosan körbejárni és megismerni Budapestet, a főváros kicsit rejtettebb, távoli arcát. A Budapest kör gyalogos körtúra Budapest körül oldal ötlete a londoni Capital Ringen alapul, ahol szintén számtalan érdekes dolgot találni a város peremén. Az oldal egy lehetséges útvonalat kínál Budapest körbesétálásához, amit nyugodtan teljesítetünk szakaszosan, az pedig tőlünk függ, hogy hol kezdjük. Lényegében bárhonnan indulhatunk, bárhol abba hagyhatjuk, ahonnan egyszerűen hazajutunk. A tömegközlekedésnek és a közbringa rendszernek hála, erre bőven van lehetőségünk. A teljes útvonal 102 kilométer, a gyaloglásunk kívül akár futva vagy biciklizve is megcsinálhatjuk. A hűvösebb hónapokban sem kell lemondani a természetjárástól, ősszel is télen is érdemes bakancsot húzni, mert ilyenkor a tanösvények különösen varázslatos arcukat mutatják. Amikor a fák levelei lehullanak, és a turisták is ritkábban indulnak útnak, a természet egészen más arcát mutatja. Budapest környékén rengeteg rövidebb tanösvény található, ahol a város zajától csak pár kilométerre igazi feltöltődést ad egy-egy séta. A Bors összegyűjtött 5 olyan útvonalat, amelyet akár egy nap alatt is bejárhatunk, jó meleg bakancsban vagy termoszforró tea társaságában. Ilyen például a Rókahegyi tanösvény. Budapest határában Csillaghegy közelében található ez a rövid, de látványos tanösvény, amely egy egykori mészkőbányán vezet végig. A hétállomásos útvonalon végig sétálva megismerhetjük a bánya történetét és a terület geológiai múltját. A meredek sziklák és a panoráma különösen szép, amikor a hegyoldalt vékony hóréteg fedi be. A terep néha nehezebb, így inkább gyakorlott túrázóknak ajánlott. A következő a Miklós deákvölgyi tavak Pilismaróton. A Pilisben található mesterséges tavak könnyen megközelíthetőek gyerekekkel és babakocsival is. Kezdő túrázóknak is vállalható, hiszen több könnyen megközelíthető túraútvonalat tartogat. Csendes és hangulatos a hely, minden évszakban remek választás. A vadvilág számos képviselőjét megtalálhatjuk az ösvényen, így remek kirándulóhely természetbúvárok számára. Irány a Királyréti tanösvény Kismaroson. A Börzsöny szívében a Kismarosról induló Királyréti tanösvény rövidebb, 3 kilométeres útvonal, de annál tartalmasabb. A Hiusz ház környékén induló ösvény a Bajdázói tóig vezet, miközben több helyen is bemutatja a környék madarait és mocskáit. mocsári teknőseit. Télen a tópartja gyakran befagy és csendes nyugalmas tájjá változik, tökéletes választás családdal, gyerekekkel is. A Sashegyi tanösvényt sem kellene kiadni. Budapest belvárosához ennyire közel ritkán találni ilyen nyugat természetvédelmi területet. A Sashegyi tanösvény mindössze 850 méter hosszú, mégis rendkívül látványos. A fák között sétálva a város morajlása alig hallatszik, a kilátás pedig pazar. A téli tiszta napokon innen az egész várost be lehet látni, a Gellért-hegytől a többi budai hegyig. A teknős tanösvény is vár mindenkit Dunakeszin. A dunakeszi tőzegtavak mellett kialakított teknős tanösvény igazi kincs a főváros közelében. A 2 hektáros terület különösen ökoszisztémájú lápvidék, ahol a fapallókon sétálva testközelből figyelhetjük meg a természetet, madarakat, vízinövényeket, teknősöket. Habár az utóbbira télen nem sok esélyünk van, gyerekekkel is bátran elindulhatunk, egy óra alatt kényelmesen végigjárható az ösvény, ha pedig nem fáradtak el, eléggé egy mászófal is várja őket. Van egy beltéri programom is. Tombor Zoltán fotográfus nem csak komoly nemzetközi szakmai karriert futott be, de egy hasonlóan komoly alkohol és drog karriert is. 7 éve tart a felépülése, és most látta elérkezettnek az időt, hogy mindenről egy melbevágóan őszinte és kitárulkozó kiállítást állítson össze. A Lost and Found című tárlat október közepén nyitott meg, és 2026. január 18-áig látogatható. Tombor Zoltán kiállítása a Kápa központban látogatható. Bár megtette volna, hogy pokoljárását meghagyja magának, ő mégis úgy döntött, hiába a szép nemzetközi karrier miatti magas reputációja, akár azt is kockára teszi azzal, hogy pőrén és a lehető legőszintébb módon kiteszi magát és egykori függőségét, valamint gyógyulását, ami még nem ért véget az ablakba, mindenki szem elé. A város nyüzsgése után jól esik egy kis természet, főleg ha nem kell órákat utazni. Ősszel különösen varázslatosak a Budapest környéki kiránduló helyek, ahol színes erdők, rejtek, szurdokok és panorámás csúcsok várják a felfedezőket. Van valami különösen megkapó az őszben, a fák lombjai aranyba, rozsdavörösbe és mélybordóba burkolóznak, a levegő friss és harapható, a turisták tömege pedig már eltűnt a népszerű Budapest környéki kiránduló helyekről is. Ilyenkor újra felfedezhetjük a természet csendjét, miközben a lábunkkal a zizegő avarban sétálunk. Remek kirándulási célpont lehet a Csúcshegy és az Oroszlán szikla. A 2.-3. kerület határában, a 3-as határhegy árnyékában bújik meg a Csúcshegy, amely csendesebb, kevésbé járt alternatívája a frekventáltabb túlra útvonalaknak. A környék egyik különleges látnivalója az Oroszlán szikla, amely nevét a formájáról kapta, és kiváló fotótéma az őszi falevelek hátterében. A túlra útvonalak jól járhatóak, enyhén emelkednek, így családi kirándulásnak is ideális. A közelben kis tisztások, madárcsicsergés és vadgesztenyefák várják azokat, akik a nyugalmat keresik. Solymári vár és a Paprikás patak völgye is remek kiránduló célpont lehet így ősszel. Solymár könnyen megközelíthető a városból, de mégis olyan, mint egy kis történelmi falucskába csöppennénk. A középkori eredetű solymári várrom egy kisebb kaptató után érhető el, kilátással a völgyre. Innen érdemes tovább haladni a Paprikás patak mentén, ahol kis fahidak, zúgók és mélyen bevágódott szurdok völgyek váltogatják egymást. Ősszel a színek és a párás levegő igazi tündérmesévé varázsolják ezt a sétát. Irány a remete szurdok. A remete szőlős mellett húzódó remete szurdok talán az egyik legvadregényesebb kirándulóhely Budapest környékén. Az erdő itt sűrűbb, az ösvények árnyasabbak, a sziklafalak közt kanyargó ösvények pedig olyan érzést keltenek, mint a messze járnánk a fővárostól. A szurdok völgyet egykor remeték lakták, innen a neve, és ma is van benne valami időtlen, misztikus hangulat. A kevésbé ismert volt, ami a gyakran szinte egyedül barangolatunk itt a természetben. A Nagy Kopasz és a Csergezámpál kilátó a következő állomás. A Budakeszi és Telki közötti területen emelkedik a Nagy Kopaszhegy, melynek tetején a modern fából épült Csergezánpál kilátó magasodik. Az építmény egyedülálló látványt nyújt, kilátása pedig lenyűgöző. Tiszta időben a Budai hegységtől a Pilisen át a Dunazug hegységig ellátni. A túra közepes nehézségű, de megéri a fáradtságot, különösen ősszel, amikor a bükkösök és tölgyesek színpompás lombjai között kanyarog az ösvény. A környék vadregényes, mégis rendezett és jól jelzett utakkal várja a túrázókat. Szentendrét sem kell kihagyni. A Dömörkapu vízesés egy rejtett gyöngyszem Szentendre közelében, ahol a bükkös patak sebesen zúdul alá egy sziklás szorosban. Innen rövid sétával érhető el a Lajos forrás, egy klasszikus túracélpont, amelyhez több útvonal is vezet. A környék ősszel különösen varázslatos, az aranysárga lombok között megbúvó erdei pihenőhelyekkel és vadregényes ösvényekkel. A helyszín romantikus, mégis könnyen bejárható kirándulásra csábít. A végére pedig maradt Pilisborosjenő és az Egri vár másolata. Pilisboros Enő határában nem csak a természet, hanem egy filmes díszlet is vonza ugyanis a látogatókat. Itt épült fel az Egri csillagok című film kedvéért az Egri vár másolata. A környéket a kevélyek sziklái övezik, amelyekről páratlan panoráma nyílik a fővárosra és a Pilis vonulataira. A túraútvonal változatos, van benne meredekebb kaptató és kényelmesebb erdei séta is, így mindenki megtalálhatja a kedvére valót. A várrom különleges hangulata pedig ősszel a ködbe burkolózó tájjal együtt különösen emlékezetes.

0: FM, Budapest Update.
1: Elkészült a Madách Imre út felújítása, a korábbi parkoló helyén ma már padok, növénykazetták és fák vannak, az autóforgalom helyét pedig átvették a gyalogosok. Így hát végre anélkül, hogy tartanunk kellene a mögöttünk elhaladó autóktól szabadon sétálatunk, noha a Madách tér és a Madách Imre út nagy része évek óta sétáló utcaként működik, a Rumbaksebestyén és az Asbóth utcai szakaszt a korábbi átalakítás nem érintette. Eddig. A 7. kerületi önkormányzat még áprilisban indította el a tér teljes megújítását. Ennek következtében a planténeres ládába ültetett fák helyére 15 talajkapcsolatos fát ültettek, míg a korábbiakat a kerületen belül helyezték új helyre. A munkálatoknak köszönhetően egy szintbe került az úttest és a járda felületek, ezzel új burkolatot is kaptak. Továbbá a biztonságosabb közlekedés érdekében a Rumbaksebestyén utca és a Madách Imre út közötti kereszteződést is átépítették. A vendéglátóhelyek teraszán a korábbinál jóval kényelmesebben, szellősebben lehet üldögélni, a kihelyezett padoknál és egyéb ülő alkalmatosságokon is kis csoportokban beszélgettek a diákok, a tér valóban a közösség élet, ahogy a cél is volt. Régóta kellett már ez a felújítás, örülünk, hogy végre úgy használhatjuk ezt a teret, ahogy mindig is vágytunk rá. Október 16-án ismét megrendezik az erőművek éjszakáját, amelyen országszerte több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény mellett bepillantani. A programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Az erőművek éjszakáján olyan helyszínek működését nézhetjük meg közelről, amelyek normál esetben nem látogathatók. Szakemberek vezetésével követhetjük végig többek között az energiatermelés és elosztás folyamatait, illetve azt, hogyan jut el az áram, a hő, az ivóvíz vagy éppen a földgáz a fogyasztókhoz. Az idei programban több különleges helyszín is szerepel. Csepelen egy kombinált ciklusú gázturbinás erőmű turbinacsarnokába, kazánházaiba és központi vezénylőjébe lehet bejutni. Kistarcsán pedig a visszaváltott italos dobozok és PET palackok útját lehet végigkövetni. Az erőművek éjszakájához idén is kapcsolódik a távhőszolgáltatás napja, így több távhőtermelő és szolgáltató is üzembejárásokkal készül. Az október 16-i programok ingyenesek, a férőhelyek azonban helyszínenként korlátozottak, úgyhogy érdemes lecsapni a helyekre az erőművek-éjszakája.hu oldalon. 56/70 1956 filmre írva címmel rendez filmszemlét az 56-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára, az 56 Films, melynek a Corvin mozi ad otthont. Az október 16 és 18 között zajló fesztivál célja, hogy 1956 emlékezetét élő, befogadható és párbeszédre ösztönző kulturális eseményé tegye, amely a történelmi események felidézése mellett azok mai jelentőségére is reflektál. A programban dokumentumfilmek és válogatott játékfilmek szerepelnek, amelyeket alkotói és filmes szakemberekkel folytatott közönségtalálkozók és beszélgetések követnek. Vászonra kerül többek között a Megáll az idő, a Berni követ, a Temetetlen halott és a Szerencsés Dániel is. A fesztivál igazgatója Pignicki Réka, az 56 Films társalapítója és rendezője, amerikai magyar, Schiffer-Pál díjas dokumentumfilm rendező, akinek szülei az 56-os forradalom után menekültek az Egyesült Államokba, és aki több filmjében is feldolgozta 56 történetét és örökségét.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Az árréstop megszüntetéséről beszélt a kormányfő országjárásán. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében. Marad a napos, száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Az árréstop tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, ezért meg kell fontolni a kivezetését, mondta a miniszterelnök országjárása kisvárdai állomásán. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több tucat kisbolt csődölt be az árréstop miatt, és az intézkedést csak az olcsóbb termékeket kínáló nagy élelmiszerláncok élték túl. Hozzátette, az infláció jelenleg 1,7%, és az utóbbi hónapokban csökkent több élelmiszerára is, ezért a kamarákkal és az élelmiszerüzletláncokkal együttműködve fontolóra kell venni az intézkedés megszüntetését. A kormány legnagyobb feladata, hogy stabilizálja a költségvetést, mondta Magyar Péter országjárása kisvárdai állomásán. A miniszterelnök szerint az előző kormányok letagadták az óriási hiányt. Hangsúlyozta, az eladósodott ország talpraállítása nem olyan látványos, mint a vagyon visszaszerzés, de legalább annyira fontos. Az Európai Uniós források hatékony és korrupciómentes felhasználását ígérve, Magyar Péter azt mondta, nem összeszerelő üzemeket szeretnének, hanem egy olyan országot, ahol a magyar vállalkozások fejlődhetnek. Március végéig kell rendezni a jogszabályi hátteret az egységes fővárosi parkolási rendszer bevezetéséhez, közölte Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. A kormány és a főváros megállapodása értelmében a kerületektől a fővároshoz kerül a parkolás üzemeltetése és bevétele, amit kizárólag útfelújításokra fordítanak majd. A rendszert kamerás autókkal tennék gyorsabbá és hatékonyabbá, a döntésről pedig rendkívüli közgyűlésen szavaznak a képviselők. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében Ajka és Devecser között. A Bakonya, Göcse és a Citadella Intercity-k megosztva a Zalaegerszegtől Devecserig, Szombathelytől Devecserig, valamint Budapesttől Ajkáig járnak. A kieső szakaszon az utasokat pótlóbuszok szállítják. Egyre több francia szarvasmarha kerül Vágóhídra. A Franciaországot is sújtó rendkívüli aszály miatt jelentősen megdrágult az állatok takarmányozása, amit az állattartók egyre nehezebben tudnak kigazdálkodni. Egy év alatt 12%-kal nőtt a vágásra küldött tejelő tehenek száma, miközben a marhahús fogyasztása jelentősen csökkent. A kínálati piac lefelé nyomja az árakat, hosszú távon pedig a tej és sajtermelésre is kihathat. 10 év alatt 1 millió tehén tűnt el az állományból, írja az Agroinform.
0: Időjárás.
4: Marad a napos, száraz idő. Fátyol felhők a Dunántúl nyugati részén és északkeleten zavarhatják a napsütést. A szél csak a nyugati ország részben élénkülhet meg. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk. Vasárnap is marad a kellemes őszi idő.
5: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
5: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: Manna Morzsa. Van víz a Holdon. Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Azt gondolom, hogy nagyon fontos dolog az, hogy újra elkezdjük értékelni a természetet, már ami megmaradt belőle, hogy foglalkozzunk vele, óvjuk és tiszteljük leginkább, és nyilván erre a legalkalmasabb és a legnagyobb segítség az, hogyha az ember a természetben van, elmegy sétálni erdőben, mezőre, bárhová, de hogyha mondjuk egy arborétumban megy el sétálni, akkor talán még inkább közel tud kerülni a lelkéhez a természet újra, és azt is nagyon fontosnak tartom, hogy magunkkal vigyük a gyerekeket, hogy megtanítsuk nekik újra azt, hogy miért fontos a természet, hogy miért csodás egy őszi sétát tenni, mondjuk arborétumokban, de akár egy parkban vagy az erdőben. Amikor az ősz megérkezik, akkor az országban az arborétumok, és sőt a fűvészkert is talán még lenyűgözőbb látványt tud nyújtani, mint egyébként, mert ezekben a hónapokban, amikor kiszínesedik az őszi időszaknak köszönhetően a természet, akkor egy egészen más világba csöppenhetünk. Az Alcsúti Arborétum például, ami Budapesttől csak 40 kilométerre van, a csaplári erdővel körülvett kis terület, nem csak a természet szépségeit adja oda az odalátogatónak, hanem sok-sok történelmi emléket is rejt. Romantikus romok, aztán ott van a Klotild sziget, az arborétum legszebb pontjai, amelyek különösen ősszel nyújtanak egyedi látványt, 1000 millió színben pompázó, kicsi-kicsi, sok-sok-sok millió olyan világító sárga levél, mint hogyha ki lenne díszítve mini égőkkel. A fának a lombja, az arborétumnak a nyugodt hangulata pedig igazán ideális helyszín egy hétvégi kilándulásra vagy pihenésre, sőt, én azt mondom, hogyha valaki tudatosan szeretné csökkenteni a stresszt és nyugalmat találni, akkor mindenképpen érdemes a természetben egyre több időt tölteni, főleg ilyenkor, amikor ennyire megnyugtatóan gyönyörű a természet. Egy másik arborétum, a Szarvasi, egy kicsit messzebb van azért, de hazánk egyik legnagyobb arborétuma, és generációk munkájának az eredménye. Nagyon különleges növényritkaságokat fedezhet fel az ember, ezek ősszel különösen szép formában vannak, pompáznak és ragyognak, és az arborétum nem csak a növények gazdag világát tárja oda a látogatók elé, hanem ott van a terület madár és rovalvilága is, ami igazán figyelemre mélt, úgyhogy ide is érdemes elvinni a srácokat. Vezetett túrák is vannak, amelyek során a látogatók nem csak az arborétum történetét, de a benne található fajokat is jobban megismerhetik. Aztán ott van a szegedi fűvészkert, ami szintén egy kicsit nagyobb lélegzetvételű kirándulás, ezt esetleg össze lehet kötni mondjuk egy hosszú hétvégével, vagy egy kétnapos rendes hétvégével, hogy nem csak egy napra szaladunk le Szegedre, hanem alszunk is ott egyet. Körülnézünk, sétálunk a Tisza parton, elmegyünk a fűvészkertbe, és eszünk valahol egy jó kis halászlevet. Például a szegedi fűvészkert a város egyik nevezetessége ott délen Szegeden, ami az elmúlt évszázadban számos értékes növényt mutatott be, és mutat be most is a látogatóknak, és természetesen ősszel ez a kert is nagyon különleges hangulatot áraszt. A zsárguló és vörösbehajló levelek színpompája tényleg mindenkit elbűvöl, még azt is, aki azt gondolja, hogy ugyan már engem ez nem érdekel, de hogy nem. Változatos gyűjtemény van a kertnek, és az évszakhoz kötött programjai pedig tényleg minden korosztály számára óriási élményt tudnak kínálni, még akkor is, hogyha egy tematikus eseményről beszélünk, vagy csak egy sima, nyugodt sétáról a fák alatt. Kicsit közelebb itt van a Budakeszi Arborétum, ami szintén csodálatos őszi sétákra alkalmas. Az arborétumban a természet nyugalma képes ötvöződni a sokszínű növényvilággal, kicsit megfigyelhetjük azt, hogy hogyan hajtja álomra a fejét a természet, hogy milyen az, amikor az elmúlás a megújulás ígéretével valóban megjelenik az ember életében, mert hogy az ősz az ilyen, és egy arborétumban ezt különösen intenzíven tudjuk átélni. A Budakeszi Arborétum októbertől péntektől vasárnapig tart nyitva, és az évszakhoz igazodó programokkal is várja azokat, akik szeretnek a természetben lenni. A Budakeszi Arborétum egy igazi menedék a nagyváros zaja elől, és mégis közel van. Itt mindenki megtalálhatja a csendet és a kikapcsolódást. Aztán ott van szintén egy távolabbi hely, Szombathelyen a Kámoni Arborétum. Ez az ország legnagyobb fenyő és rododendron, illetve az áll-e a gyűjteményét is magába foglalja. Minden évszakban gyönyörű az arborétum, de ez is, mint az összes többi ősszel, amikor a levelek váltanak, különösen lenyűgöző, lélegzetelállítóan szép látványt nyújt. A látogatók ott is sétálhatnak az öreg tó partján, ott meg lehet lehet pihenni, élvezhetik a természet nyugalmát, ott igazán meg tudjuk csinálni azt, amit én szoktam javasolni egyébként, hogyha az embert nagyon szétrázta az élete és a világ, hogy csak üljünk le és nézzünk egyenesen magunk elé, legyünk magunkban. A mozdulatlanság, a látszólagos mozdulatlanság még akkor is, hogyha bent szaladnak a gondolatok, biztos, hogy nagy segítséget tud adni. A több mint 150 éves szombathelyi arborétum hangulata magával ragadó, különösen ilyenkor az évszakváltáskor, úgyhogy nagy szeretettel ajánlom mindenkinek ezeket a sétákat. Nagyon jót tud tenni a lelki egészségünknek, a mentális egészségünknek, és természetesen a testünk egészségének is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az október 4-i Állatok Világnapja alkalmából nem maradhatnak el a legendás és híres természetvédők, állatvédők, akik az állatfajok megmentésének szentelték az életüket, akik az életüket adják és adták az állatokért. Az Állatok Világnapján úgy természetesen most akkor itt vannak azok, akiket szeretnék bemutatni, bár szerintem őket talán bemutatni sem kell, de mindenképpen meg kell, hogy említsük őket, hogy példaként álljanak nem csak előttünk, hanem a felnövekvő generáció előtt is. Az olyan elismert tudósok, mint Jane Goodall vagy David Attenborough az állatoknak szentelik az életüket, és példát mutatnak mindannyiunknak természetvédelemből, emberségből és az állatok iránti szeretetből. Ezek az ismert személyiségek, akik a legtöbbet tették, teszik a földünkön élő állatokért, és akkor itt van elsőként a sorban a zseniális, egyik személyes kedvencem, bár a felsoroltak közül majd mindenki az, ki fog derülni, hogy ki mindenki, szerintem mindannyian ismerjük őket. Sir David Attenborough, aki 1926-ban született, brit természettudós, a hangját az egész világ ismeri, a BBC rádió beszélgetéseinek a producereként kezdett. Sir David Attenborough 70 éves pályafutása során számtalan természetvédelmi műsort írt, készített és vezetett. Látványos alkotásait, amilyen például a földbolygó, vagy az élet, a mi bolygónk és a Blue Planet egész generációk csodálhatták meg a tévé előtt ülve, és most már nyilván az összes többi olyan platformon, ahol ezeket a filmeket nézhetjük. Attenborough évtizedek óta globális vad és esőerdők megőrzésének élvonalában maradt, ő a Butterfly Conservation elnöke, és emellett számos rangos elismerésben is részesült már. CBE díjat kapott, valamint kitüntetéseket Nemzetközi Természetvédelmi Uniótól, a The Perfect Earth Foundation-től. Számos csatornán található tőle filmsorozat, dokumentumsorozat a természetről és az állatokról, de most már ugye a streaming szolgáltatók felületein is rendre, szerencsére ilyen filmeket is nagy számban találunk, úgyhogy nagy szeretettel, jó szívvel ajánlom mindenkinek David Attenborough dokumentumfilmét, amit a Netflixen lehet megnézni, az A Life on Our Planet, vagyis Egy élet a bolygónkon. Azért élesen bírálja ott az embereknek az életmódját, úgyhogy fontos ez abból a szempontból is, hogy szembe tudjunk nézni önmagunkkal. Jane Goodall a következő sorban, a legendás brit antropológus és természetvédő 26 éves kora óta tanulmányozza a vadon élő csimpánzok társadalmi és családi viselkedését. Ma már Goodallt a világ legnagyobb csimpánz szakértőjének és természetvédő aktivistájának tartják. Megalapította a Jane Goodall intézetet, hogy megvédje a főemlősöket és elősegítse a veszélyeztetett fajok túlélését. Jane Goodall együttműködött a NASA-val, hogy műhold felvételeket használjon az erdőirtás csimpánz populációra gyakorolt hatásának orvoslására, és követelte, hogy az Európai Unió hagyjon fel az állatok orvosi kutatásra való felhasználásával. A híres tudós jelenleg az intelligens fajok jogi státuszának megváltoztatására törekvő Non-Human Rights Projekt igazgató tanácsában dolgozik, és az ENSZ béke küldöttének nevezték ki. Marlene Perkins a következő, aki 1905-től 86-ig élt, zoológus volt, a forradalmi és lebilincselő természetvédelmi program, a Mutual of Omaha's White Kingdom arca. A televíziós műsorvezető pályája előtt a chicagói Lincoln Park állatkertben dolgozott. Jacques Cousteau a következő, Jacques-Yves Cousteau, akire talán emlékszünk mi 40 pluszosok a sorozatból, amit nézhettünk, amikor még alig-alig volt válogatni való, nem volt még olyan gazdag a kínálat a tévében, és akkor láttuk, ugye, Jacques Cousteau sorozatát. Az ikonikus kalandor filmrendező volt, aki egyszer mint kiváló búvár felszereléseket gyártott, és élete során körbejárta a világot, tengeri felfedezőként kezdte, francia haditengerészeti tisztként egyébként. 1910-ben született és 97-ig élt. Ezek között, az izgalmas utazások között folyamatosan oktatta az embereket az óceánokról, az óceán életéről, a tengeri élőlényekről. A dokumentumfilmjeit a kereskedelmi bálnavadászat elleni küzdelemre és az óceánok iránti szenvedély felkeltésére használta fel. 73-ban alapította meg a Cousteau Társaságot a tengeri élőlények védelmére, a szervezetnek ma már 50 ezer tagja van világszerte. Természetesen az imént felsorolt zseniális és ismert természet- és állatvédőkhöz kötődik nagyon sok elolvasni való és szeretettel ajánlott könyv és megnézendő film, úgyhogy kutassunk és keressünk ezek után, és próbáljunk meg odafigyelni arra, hogy mi volt a motivációjuk, ami elindította őket arra, hogy ezeket a csodálatos élőlényeket, az állatokat ilyen erővel egész életükben védjék.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Assisi Szent Ferenc a mai nap sztárja, hogy Olaszország védőszentje, a kereskedők, a szegények, a szociális munkások, a környezetvédők és az állatok patrónusa. Így az október 4-i Állatok Világnapja alkalmából kérek mindenkit, hogy különös figyelemmel és szeretettel forduljon az állatok felé, és ha teheti, valamilyen módon segítse a menhelyeken élő állatokat. Szóval 1181-ben született ő, Olaszország védőszentje és az állatok patrónusa. Édesapja dús gazdag posztókereskedő volt, aki ifjú kora a léhas ságait a fiának szó nélkül finanszírozta. A férfivá serdült Ferencet azonban sem az üzleti élet, sem a tanulás nem vonzotta. Nem úgy a katonáskodás, részt vett több háborúban, többször megsebesült, és állítólag extravagáns volt, sőt, szórta a pénzt. Ő a Ferences rend alapítója, a rendalapító 1209 és 1224 között apostoli utak sorát járta be, hirdetve a béke és a jóság evangéliumát. A Ferences rend még Ferenc életében megjelent Magyarországon is. Atya Pietro Bernardore posztókereskedő a város leggazdagabb embere volt. Itália középső részén Umbria tartományban született Assisiben. Édesanyja Marseille környékéről származott, eredetileg a Giovanni keresztnevet kapta, amelyet az apja Franciaország iránti szeretetéből Francescóra, kis franciára változtatott. Iskolában nem járt, így latinul és franciául csak hibásan beszélt és írni is nehezen tudott. Kitanulta viszont a posztókereskedést, de a pénzzel tékozlóan bánt, fiatalan a költői fogékonyság és az extravagáns öltözködés jellemezte, már amennyiben 1200 környékén lehetett extravagánsan öltözködni. 1202 végén a Perugia ellen viselt háborúban fogságba esett, és csak egy év múlva térhetett haza. Hosszas betegsége döbbentette rá, hogy mennyire léha életet élt. Addig magasabb rendű dolgokról kezdett gondolkodni, de ez csak annyit jelentett, hogy már nem kereskedő, hanem lovag akart lenni, és már nem a pénz, hanem a dicsőség és a hírnév vonzotta. 1200 nyarán, más források szerint 1205 tavaszán csatlakozott egy sereghez, amely a kiskorú második Frigyes jogaiért indult harcba. Spoletóban álmot látott, és ennek hatására feladta lovagi törekvéseit, és visszatért Assisiből, ugye bizonyos elgondolások szerint, és történetek szerint Jézus Krisztus maga jelent meg Assisi Szent Ferenc előtt. Itt aztán gyakran látták a város előtti leprásházban, ahol ellátta a legalantasabb szolgálatokat is, és ettől kezdve a csendet kereste, és azt, hogy imádkozzék. Rómába zarándok volt, belső sugallatokhoz kezdett igazodni, 1200 őszén pedig a San Damiano kápolnában háromszor hallotta Krisztus szavát: Ferenc, menj, és állítsd helyre egyházamat, mely, mint látod, romokban van. Megtérése után eleinte bolondnak nézték, de komoly vallásossága ezt hamar eloszlatta, és rövidesen követői is lettek. Elkeseredett apja 1206-ban feljelentette saját megtévedt, idézőjelben az ő szavait használva, megtévedt fiát, és előbb a városi tanácsnál, majd a püspöknél is visszaperelte tőle a pénzét. Ferenc ekkor elhagyta a városát, hogy egyedül Istennek szolgáljon, helyreállította a környék romos templomait és kápolnáit, felcsapott vásári énekesnek, és amikor az emberek köréje gyülekeztek, építőkövet koldult tőlük. 1209-től mezítláb, kötéllel a derekán, szürkés barna rongy gyolcs ruhában vándorolt a vidéken, prédikált, gyógyította, róla keringő legendák szerint halottat támasztott fel, és ördögöt is űzött. Egyénisége és hite ellenállhatatlan elővel vonzotta az embereket, evangéliumi részletekből összeállított életformuláját vagy ős

0: Ez. Azt hiszi, hogy visszatérve részletesebben kidolgozta később a regulát, amelyet 1223-ban jóvá is hagytak, és aztán a Kiskápolna mellett megalakult a Ferences rend anyakolostora. Kunyhóikat gallyakból építették, és egy megmunkált gerenda már fényűzésnek számított akkoriban számukra. Mindenütt az igazi szegénység uralkodott, Ferenc nincstelenül akarta követni a nincstelen Krisztust, ezért a szent szegénység trubadúrjának is nevezik. Ünnepét azonnal felvették a római naptárba október 4-i dátummal, sírja fölött már az 1228-ban megkezdték a hatalmas kettős gótikus templom emelését és építését. A Ferences rend még Ferenc életében megjelent Magyarországon, és a magyar irodalom első kéziratos könyve Szent Ferenc legendáját tartalmazó Jókai Kódex élettörténetét számtalan alkalommal feldolgozták, például Giotto freskói az Assisi-beli Szent Ferenc bazilikában, vagy Cefirelli Napfivér holdnővér című filmje, amit ezúton is szeretettel ajánlok megtekintésre minden kedves hallgatónak. Mesebeli gyönyörű film, gyönyörű film.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Manna.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Íme 16 érv, hogy miért legyen állatunk, hiszen szoktam volt mondani, hogy állat nélkül lehet élni, csak nem érdemes. Magasabb átlag életkor, kevesebb szívroham, egészségesebb psziché, és mindez csak néhány abból a számtalan pozitív hatásból, amelyet a gazdik tapasztalhatnak meg, hála bármilyen fajtájú kedvencnek. Úgyhogy tessék most nagyon figyelni, ha bárki hezitál ezzel kapcsolatban, itt vannak az érvek, hogy milyen elképesztően jótékony hatással van egy kedvenc az életünkre. Számos kutatás bizonyította ezt már, hogy miért érdemes állatot tartani. A Michigani Egyetem több mint 2050 és 80 év közötti ember bevonásával vizsgálta a házi állatok egészségre gyakorolt hatását, és a megkérdezettek 55%-ának volt házi állata, sokuknak több is. A házi állat tulajdonosok több mint háromnegyede állította azt, hogy a házi kedvenc segít a stressz szint csökkentésében, és majdnem ugyanennyien mondták azt is, hogy az állatok egyfajta célt adnak az életüknek. A kutyatartók 78%-a szerint kedvencük segít abban, hogy fizikailag aktívak legyenek, aktívak maradjanak. A vérnyomás gyógyszert elhagyhatták, a rendszeres sétának köszönhetően, a rossz egészségi állapotban lévő idős embereknél pedig még több jótékony hatással jár a háziállattartás. Több mint 70%-uknak a háziállat segít a fizikai vagy érzelmi tünetek leküzdésében, és 46%-uk számolt be arról, hogy a kedvencük hatékonyan tereli el a figyelmet a fájdalomról, legyen az testi vagy lelki fájdalom. A kutyatartók 78%-a szerint segít a kedvenc abban is, hogy fizikailag aktívak legyenek, a rossz egészségi állapotban lévő időseknél pedig, ahogy már mondtam, számos olyan jó hatás van, amit egyszerűen csak maga a rendszeres séta ki tud fejteni, és nem csak a már említett magas vérnyomásra vonatkozóan, hanem a mentális egészséget, a nyugodtságot, a stressz szint lecsökkentését illetően is. A felmérésből az is kiderült, hogy talán még a hosszabb élet titka is lehet az, hogyha van egy kedvencünk, sőt, az alvásunkra is hatással lehet egy házi állat. Mindegy, hogy az ember kutyás vagy macskás, az alábbi dolgokban nem különbözünk, legalábbis az alábbi tanulmány szerzői ezt állítják. Az ugye tény, hogy a kisállataink hatással van az egészségünkre, ezt már mondtam. Több kutatásból kiderült az is, hogy az idős emberekre mindenképpen nagyon pozitívan hat egy kutya vagy egy macska, vagy egy kutya és egy macska társasága, de aki megosztja a hálószobáját és a kis kedvencével, annak nem árt, hogy ha felkészül arra, hogy akár jó irányba is befolyásolhatja az alvását a kisállat, ezt a The Sun írta meg. Vannak, akik szerint egy kutya vagy egy macska jelenléte jótékony hatással lehet az alvás minőségére, hiszen, mint az amerikai tanulmány vezető szerzője dr. Lauren Wisniewski fogalmazott, a kis kedvenceink szociális támogatást nyújtanak, vagyis hogyha velünk vannak a hálóba, felugranak az ágyba, oda bújnak hozzánk, vagy a lábunkhoz fekszenek, vagy csak az ágy végébe fekszenek, akkor már tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül, sőt, aki félősebb típus, az biztonságban is érzi magát, és ez valóban jó irányba befolyásolhatja az alvásunkat. Érdemes végig gondolni, hogy milyen érzés az, amikor ott van mellettünk valami kis pici puha, aki él és lélegzik, és oda lehet hozzá bújni, vagy mondjuk egy doromboló cica, aki a dorombolásával tudományosan bizonyított tény egyébként, hogy nem csak önmagát képes gyógyítani, hanem bizony minket is a dorombolás frekvenciájának köszönhetően, úgyhogy mindenképpen azt javaslom, hogyha valakinek a rokonságában van egyedül élő idős ember, egy cica vagy egy kutya, mindenképpen nagyon-nagyon-nagyon sokat tud segíteni az egészség megőrzésében, sőt, a hosszú életben is. Tehát, hogyha hosszabb életet szeretnénk a szeretteinknek, akkor legyen állatuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor mai vendége Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök, közgazdász, AI evangelista, akivel arról beszélgetünk ma, hogy mi újság van a mesterséges intelligencia piacon, mi a helyzet, milyen újdonságokkal találkoztál mostanában. Szia Deszi, köszi, hogy velünk vagy.
2: Szia Petra, üdvözlöm a hallgatókat. Bolgár révén pont a napokban olvastam, hogy egy Koderi nevű bolgár vállalat kapott nagyon nagy befektetést, és ő pedig a pénzügyi szolgáltatási szektor robotikai folyamat automatizálással foglalkozik, és mesterséges intelligencia megoldásokra specializálódott. Na, de mielőtt beszélnénk róluk, a következő érdekes nézőpontot, illetve a működési módot mondanám. Vannak olyan cégek, akik úgy használják az AI robotokat, hogy azoknak ugyanúgy van egy személyiségi profiljuk, mint akár egy kolléganak, vagy egy élő embernek, tartozik hozzájuk fénykép, van egy rövid leírás róluk, hogy mit szeretnek, milyen családban laknak, mennyi gyerekük van, és így tovább, és amikor megkérik őket egy-egy feladat elvégzésre, akkor nem csak úgy, mint egy robotnak oda dobják a feladatot, mint amikor megnyomjuk a porszívón a gombot, hanem egyszerűen azt mondják, hogy kedves Annabella, mi újság a kislányával, szereti az Ovit, és akkor utána kicsit elbeszélgetve adják meg a feladatot. Érdekes, nem?
1: Nagyon érdekes, és azon gondolkodtam, miközben ezt mesélted, hogy vajon miért van erre szükség? Talán azért, mert az emberekhez való kapcsolódás az mégiscsak egy nagyon hangsúlyos pont. Tehát úgy értem ezt, hogy emberivé tenni a kommunikációban a másik felet is.
2: Igen, én is úgy gondolom, mert ugye egy ilyen szoftver ügynök, vagy szoftver fejlesztő, de legyen akár egy AI titkárnő, aki nap mint nap velünk dolgozik, segíti a munkánkat, vagy netán már rá vannak testálva feladatok, akkor nekünk emberekként sokkal jobb egy ilyen, illetve gondolom hosszú távon azok a cégek, vagy azok a kollégák, akik ilyen nem látható AI robotokkal dolgoznak, abba hitbe vannak, hogy majd egyszer ezek az AI dolgok emberi forma töltenek, és akkor jobb már most velük jobban lenni, affinitást mutatni, meg egyebek, mert ugye tudni kell, hogy az ilyen szoftverügynökök azok automatizálják az ismétlődő és az adatigényes feladatokat, és segítenek nekünk, hogy a működési sebességünket és termelékenységüket felvigyék.
1: Másképp áll hozzá egy humán dolgozó egy AI profilhoz akkor, hogyha annak van egy ilyen emberi profilja, amit elmeséltél? Tehát gyakorlatilag ugyanolyan háttér leírás tartozik hozzá, mint mondjuk bármilyen emberi munkavállalóhoz, vagy humán munkavállalóhoz?
2: Hát én a következőre tudok gondolni pontosan azok a cégek, akik mondjuk a szoftvereket fejlesztenek, és sok ilyen robottal dolgoznak, ők egy kicsit kevésbé vannak a napi körforgásokban, mert lehet, hogy otthon, home office-ban vannak, és akkor nekik ez így jól jön, hogy valakivel el tud csetelni, tud kérdezni, és akkor azt a mesterséges képet kelti magának, hogy akkor most a kollégina épp befáradt az irodába, mert a gyereket orvoshoz kellett vinni, meg egyebek, és akkor egy kicsit olyan álomvilág egyfelől, de másfelől ez pedig letérképezi a mindennapi életünket, és lehet ez hiányzik nekik.
1: A műsor mai vendége Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök, közgazdász, AI szakértővel folytatjuk a beszélgetést arról, hogy mi újság az AI világában. Hamarosan beszélgetünk tovább.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor mai vendége Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök, közgazdász, AI szakértő, akivel az AI újdonságokról beszélgetünk. Már beszámoltál egy bolgár újításról is. Érdekes módon az AI munkatársak is gyakorlatilag humán profillal vannak. Fogalmazunk úgy, hogy felszerelve ahhoz, hogy elfogadhatóbbak vagy könnyebben integrálhatóak legyenek a humán dolgozók felé, de van még más újdonság is.
2: Igen, amiről még röviden szeretnék beszélni, hogy mondjuk ez a bolgár platform nagyon érdekes, hogy több mint 400 digitális ügynököt telepített különböző pénzügyi intézményeknél, hogy tudja támogatni azokat a folyamatokat, mint például megfelelés, vagy kárigényeknek a feldolgozása, hitelezés, az új ügyfeleknek a felvitele, vagy pedig jelentés készítés, mert ugye ezek olyan ismétlődő feladatok, hogyha nem vigye oda a kolléga, akkor lehet, hogy hibázik, viszont egy ilyen AI ügynök, ő folyamatosan csak teszi a dolgot. Azt mondják, hogy az ügyfelek, akik használnak ilyen típusú kollégakat, ők kb. 5 eurós megterülést érnek el, mert hogyha mondjuk 1 eurót befektetnek egy ilyen automatizálásra, a hatékonyságok több mint 300%-a nő.
1: Azért ez óriási nagy szám.
2: Igen, tényleg így van, és pont a napokban olvastam egy olyan cikket, hogy azok a cégvezetők, akik nem foglalkoznak az AI témával, nem tanulják, nem mondjuk fektetnek abba energiát, hogy hogy fogják alkalmazni, melyik feladatokat fogják optimalizálni, vagy hogy fogják növelni a hatékonyságokat, vagy például az ügyfél élményt, azok le fognak maradni, mert egyszerűen ott vannak a többiek startra készen, és egy másik ilyen érdekes dolgot szeretnék említeni, egy konferencián, egy kerekasztal beszélgetésbe egyik nagy utazási iroda beszélgetett a többiekkel arról, hogy manapság az ügyfél élményt illetően egyszerűen oda kell figyelni, hogy bármilyen csatornán kommunikál mondjuk az ügyfél, legyen az egy e-mail, legyen messenger, WhatsApp, telefon és így tovább, ezek az omnichannelek, úgy kell folytatni a beszélgetés, hogy minden egyes kommunikációval tisztába kell lenni, és folyamatosan ezekre figyelni, és ott folytatni, ahol az előbb abba hagyta az ügyfél. Ez viszont akkor azt jelenti, hogy kell lennie egy rendszernek, amely folyamatosan letapogatozza ezeket a csatornákat, onnan megkapja az információkat, validálja, és akkor viszi tovább a beszélgetést, és segít az ügyfélnek, mert ugye az ügyfél, egyikről én vagyok az ügyfél, mérges lennék, hogyha tudom, hogy az előbb küldtem egy SMS-t, és most azért telefonálok, mert minél előbb kell nekem a válasz, és akkor furcsálni fogom, hogy az a kolléga nem látta ezt az üzenetemet. Viszont beépítve ilyen típusú AI ügynököket vagy kollégákat, azt fog elérni a vállalat, hogy az ügyfélnek olyan élménye lesz, mintha folyamatosan minden igényére figyelnek, és nagyon-nagyon jól kiszolgálják őket.
1: Ez is fejlődhet? Pontosabban inkább úgy kérdezem, hogy valide az a megállapítás, hogy tekintettel arra, hogy mennyire gyorsan fejlődik a mesterséges intelligencia, és minden, ami ehhez köthető, bármilyen területén az életnek, az gyakorlatilag ugye a saját maga tanításával, tehát ahogyan ez dolgozik, úgy fejlődik ezen a területen is?
2: Én szerintem igen, és egy nagyon érdekes adatot szeretnék még itt ehhez hozzárakni, hogy mondjuk egy háztartásban vannak eszközök, legyen mondjuk ez egy hűtőszekrény. Én ott tudom, hogy azok a vállalatok, például a különböző retailek, mint mondjuk itt Magyarországon a négy betűsek, ahonnan veszük az élelmiszert, vagy azok az online platformok, amelyeken keresztül házhoz okoshoz tudjuk rendelni. Azon dolgoznak, hogy egy idő után az én okos hűtőszekrényem az kommunikál a botnak az AI kollégájával, akkor az alapján feltérképezi, hogy mi van a hűtőszekrény, miket szoktunk vásárolni, milyen igényeink vannak, esetleg van valami, aminek közeli a lejárata, és akkor be kell vásárolni, és egyszerűen így leadja az igénylést, érkezik nekem ide az étel, csak be kell tenni a hűtőbe, és akkor ahhoz még a hűtő lehet ad nekem egy receptet, vagy pedig akkor azt mondja, tedd be ezt az airfryerbe, és akkor kész a vacsora.
1: A mai műsor vendége Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök közgazdász, AI szakértő. Az AI körüli újdonságokról beszélgetünk. Szerte a világból hozott híreket erről. Desszi, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az elegáns megjelenésű, júliustól szeptemberig szinte folyamatosan virágzó hibiszkusz szireákuszok hatalmas virágaikkal, azok színeivel, talán megszokott, ám de megunhatatlan sokoldalú díszcseréink. Használhatjuk őket szoliterként, nyírott és nyiratlan sövényként, de fácskává nevelve virágágyak központi elemei is lehetnek. A lavender sifon pedig különösen alkalmas arra, hogy olyan helyre ültessük, ahol szembeszökő szépsége igazán érvényesülhet. Míg a hagyományosan ültetett májva cserjék zömmel szimpla virágok, ez a fajta nagy, fodros, levendula színű dupla virágokkal rendelkezik, melyeket tömegesen hoz, és amelyek csodás kontrasztot alkotnak a fényes levelekkel, fokozva a cserje dekoratív szépségét. A bájos, akár 10-15 cm átmérő virágok külső sziromköre nagy, a virág középső részén lévő szirmok kisebbek és fodrozottak. A virágtorok mélyvörös csíkozással díszített. A virágzás előre haladtával a virágszín egyre halványodik. Nem csoda, hogy az angol királyi kertészeti társaság tekintélyes Garden Merit díjával tüntették ki. Napos, meleg helyen, laza szerkezetű, átlagos, jó vízelvezetési talajon fejlődik legszebben. A pongó vizet is tolerálja, a száraz időszakokat gond nélkül átvészeli, viszont hosszantartó szárazság esetén a virág bimbokat ledobálja. Ezért ilyenkor gondoskodjunk a megfelelő vízutánpótlásról. Összességében szívós, ellenálló, könnyen nevelhető cserje. A lavender sifon szolid virágszínének köszönhetően jól társítható, akár más májva cserje fajtákkal vagy évelőkkel is.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6 Manna FM. Élet,

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök, közgazdász, AI szakértő. AI újdonságok a nagyvilágban, nagyon sok érdekességet megosztott már velünk. Deszi, mi az ebből, ami minket, magyarokat a hétköznapjainkban is érint, vagy érinthet, vagy érinteni fog?
2: Hát szerintem mindenképpen egyre több vállalat, főleg azok, akik a konzumerekkel, a végfelhasználókkal foglalkoznak nap mint nap, legyen az akár egy iroda, legyen egy szolgáltató cég, egy bevásárlóközpont, egy bank is sorolhatna, vagy akár egy állami intézmény, az biztos, hogy egyre több ügyfélszolgálatos ügynököt fog beépíteni, mármint így mesterséges intelligenciát, hogy azonnali választ tud adni, jó ügyfél élményt, illetve teljes körű szolgáltatást, és akkor így ilyen nappal, hogyha mondjuk este 11-kor eszünkbe jut, hogy ó, elfelejtettem a banknál megkérdezni ezt meg azt, akkor oda mondjuk akár telefonon keresztül telefonálok, vagy csetelek, és akkor nem csak a válaszokat megkapom leírva, de lehet, hogy akkor egy AI mesterséges intelligencia megjelenített robottal fogok nagyon szépen elbeszélgetni, és akkor megkapni azokat a válaszokat. Kre hívtam.
1: Aha. Deszi, létezik már egy magyar találmány, ráadásul egy fiatal srác találta ki a Clivora orvosírnok programot, ami ugye a leletezést könnyíti meg nagyon az orvosoknak, és hát nekünk pácienseknek is sokkal érthetőbb egy-egy orvosi leírat, papír, stb. Lehetséges-e az, hogy ilyen módon a gyors fejlődésnek köszönhetően mondjuk az iskolákban is lesz olyan, hogy rendesen és hivatalosan használják és alkalmazzák a mesterséges intelligenciát?
2: Én úgy tudom, hogy egyre jobban mennek abba az irányba, és akkor van olyan a szoftver, amely segítségével a gyerek akar begyakorolhatja a tananyagot, mert akkor a gyereknek először vagy el kell olvasnia, vagy akkor kis videóban megnézni, hogy miről szól ez a tananyag, és akkor utána a másik oldal, a mesterséges intelligencia kikérdezi, vagy akkor célirányosan egy adott választ kér, vagy pedig akkor újra lejátsza neki azt, amit nem teljesen értett, ahhoz, hogy jobb tudásra tegyen szert. Viszont az orvosokra visszatérve, én egy olyan anyagot olvastam, hogy a mesterséges intelligencia segítségével mondjuk bemegy az ember a házi orvosához, és akkor ott a paciensnek a leletei, adatai, korelőzményei alapján, illetve mondjuk a rendelkezésre álló információ a nagyvilágból, és itt az orvosi szakmai információra gondolok, segít az orvosnak olyan nézőpontokkal, adatokkal, hogy milyen válaszokat adjon a paciensnek, mire kérje meg, hogy mit változtasson a hétköznapi életbe, ahhoz, hogy tudjon egészségesebb lenni. Mert ugye egy orvos folyamatosan nem tud figyelni azokat az információkat, azokat a praktikákat, vagy esetleg azokat az új vívmányokat, amelyek születnek, mert ez is egy hatalmas anyag. Viszont az AI segítségével olyan, mintha kapná egy betekintést az egészség Szent Grájához, és akkor azokat át tudja adni a paciensnek.
1: Van-e olyan terület szerinted, ahol még egyáltalán nincs jelen, és akkor most fordítsuk meg a dolgot, a mesterséges intelligencia? Tudsz ilyenről egyáltalán? Azt gondolkodtam, mielőtt elkezdtünk beszélgetni, hogy jó, nyilván, ami nem tudom én, a nagymamánál a kertben, ő nem az mesterséges intelligenciának a segítségével nézi meg, hogy akkor most a napvirágot, vagy a büdöskét, vagy a kökörcsint hogyan ápoljam, de mondjuk globálisan, rendszer szinten.
2: Hát persze vannak olyan országok, ahol még nagyon elmaradottak technológia szempontjából, másfelől persze azért még Afrika országaiban is ott vannak az okos eszközök, az emberek kezébe így információhoz hozzáférnek, de nem hiszem, hogy például ott van olyan, hogy mondjuk mesterséges intelligenciával vannak hatalmas plantációk, mint például a Közel-Keleten, és ahol az epret egy olyan rendszerbe készítik, illetve termeszték, és akkor figyelik, öntözik, és itt tovább, vagy leszedetik akár robotokkal. Hogyha globálisan nézők, nekem pont ugye egyszer az agrárszektor jutott eszembe, aztán mondjuk egy épületnek a fenntartása, vagy takarítása, vagy pedig egy iskola, vagy egy banki intézmény, de mindig visszagondoltam arra, hogy már mindegyikről olvastam olyan példát, ahol egy adott országban, vagy egy adott helyen már használják a mesterséges intelligenciát. Sajnos, ahogy régebben ugye beszélgettünk erről is, vannak olyan emberek, akiknek esetleg nincs kivel beszélgetni, de egy mesterséges intelligenciával hazaérnek, és akkor azzal folytatnak dialógust.
1: És hol várjuk a leginkább a megjelenését? Ilyenről hallottál-e? Tehát ahol még nincs jelen, vagy ahol jelen van, de a leginkább szükség van a fejlesztésére?
2: Hát itt, mivel Európában egyre jobban előrekszünk, már mint egy adott országnak egyre több az idősödő generáció, mint a fiatalok, így én arra számítok, hogy egyre jobban szükség lesz AI-ra, robotokra, vagy olyan megoldásokkal, amelyekkel mondjuk a produktivitást, a hatékonyságot azt növelni kell, viszont nem tudják úgy megcsinálni, hogy akkor rengeteg kollégát hoznak maguknak. Pont tegnap Bulgáriát, illetően ugye elkezdődik most a nyári szezon, és egyszerűen a hotelek a tengerparton várják a harmadik országbeli dolgozókat, mert különben nem tudnak megnyitni, és megfelelően kidolgozni, vagy megcsinálni a feladatokat annak a turista hadának, amely érkezni fog az országba. Uh-huh. Úgyhogy gondolom, egy ilyen helyen, bár mondjuk Bulgáriában már jó pár éve léteznek olyan éttermek, cukrászdak, ahol az asztalhoz egy ilyen kis robot érkezik, felveszi a rendelést, vagy például egy tableten az asztalon leadjuk a rendelést, és akkor a robot kihozza a sütét, a kávét, meg ilyesmi, úgyhogy igen, ilyenekre szerintem lehet számítani.
1: Deszi, köszönjük szépen az idődet, köszi, hogy velünk voltál, és remélem, hogy az újdonságokról majd a jövőben is beszámolhatunk a hallgatóknak, már a mesterséges intelligencia kapcsán. Szép napot mindenkinek, és természetesen a Digitális Hétköznapjaink podcastban újra találkozunk. Ha van újdonság a mesterséges intelligencia terén, akár a biztonságtechnikában, akár a hétköznapi felhasználásban, akkor várunk vissza ide a Manna délelőttbe is.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Mitől maradnak örökké fiatalok és gyönyörű bőrűek az ázsiai nők? Hát nyilván az sem mindegy, hogy mivel mosunk arcot. Egyszerű és mégis hatásos ránc megelőző trükkjeik vannak, hiszen látni, hogy milyen gyönyörű a bőre az ázsiai hölgyeknek. Ezeket a trükköket mi is nagyon könnyen tudjuk alkalmazni. Híresek egyébként ők a különleges szépségükről, de leginkább arról, hogy sokak közülük szinte képtelenek öregedni, tehát meg se tudjuk mondani, hogy hány éves az illető hölgy. Mit tesznek ők ennek érdekében? Hát többen elárulták már közülük, szépségszakértők is, hogy szerintük mi az ő szépségük titka. Párem például a vegetáriánus étkezése, sok vízre, cukor megvonása esküsznek, de sokan említettek C és E vitamin tartalmú krémeket is. Az igazság viszont az, hogy ez csak töredéke annak, amit elkövetnek ők a maguk is rituáléjuk alkalmaival a szép bőrükért, vagyis hát annak érdekében. Az ázsiai nők valójában többet tesznek a szépségükért néhány krémnél, és az egészséges étkezésnél különleges, de mégis egy nagyon egyszerű szépségrituáléval ápolják az arcokat, és olyan hatásos trükköket tudnak, amiket máshol nem is ismernek. A legjobb pedig, hogy általában természetes hozzávalókhoz és kozmetikumokhoz nyúlnak, amik nem csak rendkívül jót tesznek a bőrnek, de még olcsók is, és könnyen be lehet szerezni őket. Ki is derítették most már több helyütt a trükkjeiket, úgyhogy meg is fogom mondani én is nektek, hogy mi az, vagy mik azok. Hát az arcmosás például, ami nagyon fontos náluk, ez a 4-2-4 módszer, 4-2-4. 4 percig hidrofil olajat masszíroznak az arcukba, aztán 2 percig tisztítókrémet, aztán 4 percet töltenek azzal, hogy jó alaposan lemossák vízzel, gyengéd mozdulatokkal, tiszta kézzel, és ezt is szinte rituálé-szerűen folytatják, ugye? Igazából a lényege ennek a lemosásnak is, hogy azért tart langyos tiszta vízzel 4 percig, mert valamilyen szép és nyugodt metódus szerint, ahogyan az ember nyugodt lelki világgal magát lecsendesítve csinálja, ezt egészen más lesz. A keringés is például. Aztán a tisztításhoz konyakszivacsot használnak, ezeket bizonyos ilyen bioboltokban be lehet szerezni. A leopárd konyhvirág gyökeréből készül ez a konyakszivacs. Be lehet szerezni egyébként akár a neten, akár különböző ilyen kicsit extrább olyan boltokban, ahol keleti dolgokat is árulnak, illetve kicsit extrább drogériákban. Belemártják a szappanos vízbe, kicsavarják, és körkörös mozdulatokkal enyhén dörzsölik vele a bőr. De az is nagyon fontos, hogy nem akármilyen szappan. Ők maguk is egyébként, mint a francia nők, és mint régen az asszonyok, akiknek nagyon szép volt a bőrük, sima mosószappant használtak, nem amivel a ruhát mossuk, hanem a mosdószappant. Nagyon nagy figyelmet fordítanak, és itt is egy nagyon lényeges pont azért kezdtünk, az arc UV védelmére egész évben, nem csak nyáron, télen is rendszeresen kenik az arcukat napvédővel, akár naponta többször, hogy védjék az UV sugarak okozta korai bőröregedéstől. Aztán ott van még a titkaik között például a rizsvíz, ami tulajdonképpen az egyik legnagyobb titkuknak számít. Ezzel mossák rendszeresen az arcukat, mert egyenletessé teszi annak a színét, megelőzés kezeli a ráncokat, valamint feltöltés élettel telivé teszi a bőrt. Ezt otthon is el tudod készíteni egyébként a rizsvizet, majd el fogom mondani, hogy hogy kell. Gyakran egy-két csepp mentaolajat, vagy egy kis zöldteát kevernek a krémekhez, a tonikokhoz, hogy még szebbé tegyék a bőrüket, és erősítsék annak a fiatalító hatását. Az érzékeny bőrűeknek viszont ezek az olajok nem ajánlottak, ők például maradhatnak a sima rizsvíznél. Ami még fontos, gyakran használnak puha, nagyon puha sörtéjű kefét, és ezzel dörzsölik át nagyon enyhén a bőrüket körkörös mozdulatokkal, mert úgy tartják, hogy ez felkészíti a bőrt a krémezésre, sejmesebbé és simábbá teszi a bőrt, az elhalt réteget eltávolítja, és így, hogy egy kicsit megnövekszik a keringés az arcbőrben, sokkal könnyebben szívódnak fel a hatóanyagok is mélyebbre is. Úgy képzeljétek el ezt a pici kis puha sörtéjű kefét, mint a bioboltokban kapható sima kis fanyelű, kisméretű kefe, amivel a babák fejét szokták, a pici-pici újszülött babáknak a kis buksiját szokták fésülgetni, olyannal dörzsölik az arcukat. A krémeket pedig masszírozó mozdulatok helyett is, ez is nagyon fontos, apró, enyhe, ütögető mozdulatokkal viszik be az ujjbegyeikkel, főleg a szemhéj környékén, ugye, ahol a testünkön a legvékonyabb a bőr, mert hogy így szerintük hatásosabbak, és az arc vérkeringését is élénkítik. Aztán, hogyha szérumot visznek föl, akkor becsöpögtetik a tenyerükbe, eloszlatják a két tenyerük, én most mutatom is nektek, szépen eloszlatják a két tenyerük, és csak így hozzányomják így az arcukhoz, hogy nyomó, erőteljes, de nem erőszakos nyomó mozdulatokkal bevigyék a bőrbe. Most megmutattam, azért beszéltem ilyen furcsán. Aztán ugye a szem körül csak paskolgatják, és ez is nagyon szépen beviszi a hatóanyagokat. Imádják a textilmaszkokat, a fátyolmaszkokat, figyelnek arra is, hogy a bőrtípusokhoz megfelelőt választanak, de a házilag elkészíthető tojásfehér és mézes maszk is nagy kedvencük, ezt néha még kiegészítik citrommal is. Ezek azok a szépségtrükkök, amiket érdemes megfogadni és kipróbálni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Bögrés répatortát készítünk, ami azért nagyon klassz, mert hogy egészen egyszerű elkészíteni, nem kell vacakolni a méricskéléssel, és tulajdonképpen egészen egyszerűen megjegyezhető a recept. A répatortáról érdemes tudni, hogy ez is olyan szép ívű utat járt be a népszerűségét tekintve, mint például a sült krumpli, mert hogy vagy mint akár mondjuk a csicsóka és a krumpli viszonylata, hogy a szükségből lett az egyik legnépszerűbb édesség. Előbb viccekből ismertük, ugye, mint hogy bárki evett volna itt nálunk Magyarországon. 80-as évek nyuszikás viccei voltak azok, amik mindig a répatortát a tudatunkban benne tartották, és először mindenki egy kicsit bizalmatlanul viszonyult ahhoz, hogy zöldség legyen egy édességben, de hát azóta már itthon is töretlen népszerűségnek örvend a répatorta. Nagyjából a középkorban született, mondhatni, hogy kényszerűségből, ahogy ezt már említettem, mert hogy akkor tájt a háztartások szűkében voltak, bőven szűkében voltak a cukornak, viszont a sárgarépa kellően édesnek bizonyult ahhoz, hogy a tésztákat lehessen vele ízesíteni, illetve például pudingot lehessen belőle készíteni. Aztán egy időre feledésbe merült, egészen a második világháborúig, amikor aztán a kényszer újra rávitte a háziasszonyokat arra, hogy a sárgarépa édességére hagyatkozzanak akkor, amikor egy-egy desszertet megpróbáltak elkészíteni. Az angol kormány például, hogy előre lendítse a répafogyasztást, Angliában a Walt Disney által rajzolt répa családdal népszerűsítette a zöldséget. George, Clara és Dr. Carrot voltak azok, akik próbálták jobb belátásra bírni a gyökér zöldséget eddig csak takarmányként elfogadó és használó házasszonyoknak, hogy készítsenek répalevet, sárgarépás krumpli krémlevest, vagy sárgarépás levest, sárgarépás zsemlét és kenyeret, süteményt és pudingokat, és aztán a háború után a sárgarépás sütemények természetesen az Egyesült Államokat is kezdték meghódítani, a 60-as évektől pedig állandó lakói lettek aztán az új világ cukrászdáinak. A vitrinekben ott volt a különböző féleképpen díszített répatorta különböző formákban. A 60-as évektől pedig állandó lakói lettek a háztartásoknak is. A második világháborúban szerzett becsesebb helyét viszont mondhatjuk, hogy azóta is megtartotta a gasztronómiában. Nagyon szeretik, és tényleg nagyon finom, rostdús, finom, nem folytós édesség, és alapvetően egyébként egészséges is, és hogyha egy kis narancséjjal, fahéjjal, kardamommal, szerecsendióval készítjük, akkor még ünnepi is tud lenni. Hát ennek van egy bögrés változata, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy ez minden szezonban egy zseniális és nagyon finoman ízesíthető és nagyon szépen díszíthető sütemény, még a finnyes gyerekek számára is vonzóvá tudjuk így tenni a répát. Most ezt a bögrés répatortát mascarpone krémmel fogjuk elkészíteni. A tésztához kell 2 bögre reszelt sárgarépa, 1,5 bögre liszt, 1,5 bögre olaj. Ilyenkor például érdemes dióolajat használni például, vagy mogyoróolajat, aminek egy picit olyan diósabb íze van, az jobban illik ehhez, mint egy sima napraforgóolaj. 1 teáskanál fahéj, 1 késhegynyi szerecsendió, 2 bögre porcukor, 1 bögre dió, 3 darab tojás, 1 teáskanál szodabikarbona és 1 csipet só. A krémhez kell 20 dek a mascarpone, 5 dek a cukor, 1 teáskanál citromlé. És akkor természetesen ezt is lehet turbozni egyébként reszelt citromhéjjal vagy reszelt narancshéjjal, csak mindenképpen kezeletlen héjú citrust válaszunk. Megpucoljuk a sárgalépát, le lesz

0: teszteljük, a tojásokat beleütjük egy tálba, kikeverjük jól a cukorral, és amikor már szinte fehér, akkor hozzáadjuk az olajat. Egy másik tálban a száraz hozzávalókat, a lisztet, a szódabikarbonát, a sót, a szerecsendiót, a fahéjat összekeverjük, és szépen részletenként beleforgatjuk a tojásos masszába. Végül aztán hozzáadjuk a diót, hozzáadjuk a répát, mondtam a diót, remélem, hogy mondtam, hogy jó, de egy bögre dió kell, és hogyha ezt durvára törjük és megpirítjuk száraz serpenyőben, még finomabb és diósabb az íze, zárójel bezárva. Szóval hozzáforgattuk a reszelt répát, hozzáforgattuk a lehetőleg száraz serpenyőben megpirított diót, egy tortaformát kivajazunk, beleöntjük a tésztát, egy kicsit elegyengetjük, hogyha oda kopogtatjuk az asztalhoz, így mutatom, hogy oda kopogtatjuk az asztalhoz, akkor szépen magától elterül a formában egyenletesen, előmelegített sütőbe tesszük, 180 fokra előmelegített sütőbe, és 35-40 perc alatt meg is sül. Tűpróba, beleszúrjuk, hogyha nem lesz ragacsos, akkor kivehetjük a sütőből. Kivesszük, hagyjuk kihűlni, és eközben a mascarponét alaposan kikeverjük a cukorral, hozzáadjuk a citromlevét, vagy esetleg a héját és a narancshéjat is, vagy narancslevet és narancshéjat. Kettévágjuk a tortát, megtöltjük a krémmel, és aztán a maradék mascarponét a torta tetejére, esetleg az oldalára is felvisszük, attól függően, hogy mekkora a tortánk, és aztán kedvünkre díszíthetjük dióval, vagy marcipánban formázott kis répákkal, vagy esetleg nyuszi formájú, vagy répa formájú linzersüteménnyel, betűsüteménnyel, attól függ, és hogyha kisebb tortaformát választunk, akkor még emeletes tortát is készíthetünk belőle, és úgy könnyű elvágni a tortát keresztbe, hogy fogunk egy damilt, megkötjük, és egyre húzzuk, húzzuk, húzzuk, és akkor szépen, ahogyan az agyagot levágja a korongról a damil, ugyanígy szépen egyenletesen, sérülésmentesen és törésmentesen elvágja a tortát is. Egészségünkre!
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Nem megy össze és nem nyúlik ki a póló, ha így mosod és így szárítod, sokáig újszerű marad. Ugye nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy rövidebb lesz a póló, vagy elcsavarodik a varrás, mondjuk az nem jó minőségű póló, aminél elcsavarodik a varrás, és a jobb oldali varrás az előre kerül, a bal oldali varrás meg hátra, és az egészből lesz egy spirál szinte. Úgyhogy aki sokáig szeretné hordani a kedvenc pólóját, az ezekre a mosási és szárítási praktikákra figyeljen nagyon, hogyan tud tartósan szép maradni a felső. No kérem szépen, és akkor itt van hozzá a jó tanács. Nyilván, hogyha az ember szeretne vigyázni a holmiára, akkor még a legegyszerűbb pólónál sem mindegy azért, hogy hogyan mossuk vagy szárítjuk. Itt van néhány olyan trükk, amit hogyha az ember betart, akkor viszonylag jó eséllyel nem nyúlott, nem kopott, nem összement kedvenc pólóval kell számolnia. Na de hogyan kell mosni, hogy ne menjen tönkre a póló? Hát például nem mindegy, hogy hogyan tesszük be a mosógépbe. Egy egyszerű felső vagy póló esetén is fontos, hogy kifordítsuk, mielőtt betesszük a mosógépbe, és az is, hogy ne tömjük meg túlságosan a gépet ruhákkal. Én például mindig elkövetem ezt a hibát. A férjem mindig szól, hogy ne csináld ezt, már megint túltömted. Az a baj, hogy nem tudja kimosni, nagyon összegyűri, és meg is cibálja a ruhákat, ez tény és való. Nem ezen kell spórolni, olyan nagyon nem, hogy mondjam, csak hosszú távon nem kifizetődő az, hogyha azt gondoljuk, hogy inkább jól megtömjük a mosógépet, és kevesebbet mosunk, mert hogy aztán a ruhákat megpótolni kell majd, és az sokkal költségesebb. Szóval mindez azért lényeges, mert így csökkenteni tudjuk a színek kifakulásának az esélyét, illetve azt is, hogy sérüljön az anyag túlságosan, és összedörzsölődnek ugyanis a darabok, vagy esetleg kihúzódik egy-egy szál a külső részről. A megfelelő mosási hőmérséklet is nagyon fontos. Ugye alapnak számít az, hogy szét kell válogatni a ruhákat, de a szín mellett a mosási hőmérsékletre is fontos odafigyelni. Nem igaz ugyanis, hogy egy sima pólót mindig bedobhatunk 60 fokba, és néha-néha, ha nagyon szükség van rá, megtehetjük, de hogyha azt szeretnénk, hogy tartós legyen, akkor válasszuk inkább a kézi mosás funkciót a gépen, vagy tekerjük egy 30 fokos rövid programra. A centrifugázásnál se a legerősebbet válasszuk, maradjunk inkább a 400-as fordulatszámnál, ezzel is elkerülhetjük, hogy összemenjen a póló, illetve sérüljenek a textilnek a szálai. Aztán természetesen a másik nagyon fontos dolog az a mosószer. Mindig ügyelnünk kell arra, hogy a mosási hőmérsékletek megfelelően, lehetőleg a szövetet kímélő módszert használjuk. Egyes kapszulák például nem oldódnak fel jól a hideg vízben, vagy 30 fokon is ráragadhatnak a textíliára, nyomot hagynak rajtuk, és ez nem is jön ki belőle utána már, csak nagyon-nagyon nehezen. Úgyhogy érdemes olyan mosóterméket használni, amin a címkéjén szerepeltetve vagyon, hogy alacsony hőfokon is hatékony. Ha pedig fehér pólóról van szó, akkor érdemes direkt ilyen árnyalatú ruhákhoz tervezettet vásárolni, de azért legyetek óvatosak a fehérítőkkel, mert ezek ugyanis elvékonyítják, károsítják a textil szálakat, egy idő után kinyúlik, elvékonyodik, úgy kiszitásodik a póló, mint gyerekkorunkban az okninak a hátsó része, hogyha ez megvan, hogy mire gondolok. Színfogó kendőt viszont tényleg érdemes használni. Aztán a szárítógépes trükkök, ugye? Ha meg szeretnénk őrizni az anyagnak a rugalmasságát, tehát az épségét, hogy ne menjen össze, ne nyúljon ki, ne legyen belőle egy rongy, akkor lehetőleg ne a mosó vagy szárítógéppel szárítsuk a pólót, amennyiben a szabad levegőre teregetünk, akkor viszont kerüljük a tűzőnapot, hogy kimélni tudjuk az anyagot, a benti szárításnál pedig ne tegyük közvetlenül a radiátorra a felsőt. Az anyag kinyúlását elkerülhetjük, hogyha csak ráfektetjük, vagy alternatív megoldásként akár a vasalódeszkára is tehetjük egy éjszakára, vagy meg lehet azt csinálni, hogy a pillangószárítót kinyitjuk, ráteszünk egy nagy törölközőt, vagy kettőt, és akkor szépen arra rá fektetjük a pólókat. De egyébként, hogyha rendesen ki van centrifugázva, hogyha mondjuk nem 400-as fordulatszámot használtunk, hanem 600-at, és ez még mindig nem a legerősebb, akkor egy válfán nagyon szépen megszárad, arra kell csak ügyelni, hogy ne ilyen kis pálcika válfa legyen, hanem olyan klassz kis öltöny válfa, aminek széles a válfának a várrésze, és akkor nem fog kicsúcsosodni a pólónak a válla, mint hogyha benne felejtettük volna a válfát. Aztán ugye a kérdés ilyenkor mindig, hogy mit tudunk még tenni abban az esetben, hogyha besárgult a hónalja a pólónak, erről majd holnap fogok jó tanácsokat mondani, de akkor még egyszer, hogy ne nyúljon ki a póló, ne csavarodjon meg, és ne is menjen össze, oda kell figyelni a mosószer használatra, a szárítógép használatra, és természetesen oda kell figyelni arra is, hogy mivel mosunk, és hogy mennyi textíliát teszünk a mosógépbe, soha ne tömjük túl a gépet, és soha ne centrifugázunk túl magas fordulatszámon, hogyha nem akarjuk, hogy megnyúljanak a textil szálak.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb
1: pillanatok. Hogyan tüntessük el gyorsan és könnyedén a kutya vagy cica szőrt, vagy csincsilla szőrt, bár az annyira nem hullik, vagy hát bármilyen kis állatunknak a szőrét a kanapéról, az ágyról, a fotelból. Itt van 5 biztos módszer, tök egyszerű, sőt meglepően egyszerű módszer, és mégis egészen hosszú ideig kitart. Egy kutya, cica, bármely kis állat rengeteg örömet tud okozni, emellett persze vannak plusz teendők, de hát az mit sem ér az egész történet, hogyha nem vagyunk tisztában azzal, hogy a kihullott szőr az semmi ahhoz képest, hogy mennyi örömöt tud adni nekünk a kutya vagy a cica, vagy bármelyik kis állat, amelyiknek mondjuk a szőrét le kell szednünk a fotelról, az ágyról, esetleg a ruhánkat mindig legurigázni ezzel a kis tapadós matricás hengerrel, és akkor itt van rögtön egy módszer. A legnyilvánvalóbb eszközök a szőr összeszedésére a porszívó, a szőzhenger, ez a hivatalos neve, hogy szőzhenger, de ezekkel sem lesz feltétlenül egyszerű a feladat. A porszívó bútorokhoz használható fej általában kisebb szívóerőt fejt ki, a szőzhengeres takarítás hosszadalmas, meg fárasztó is, hogyha nem a ragasztós szőzhengert használjuk, hanem azt a ragacsos gumisant, mint régen a 40 pluszosok tudják, az ablakra dobható ilyen ragacsos polip anyagból van, leöblítjük, újra tekergetjük vele a fotelt, leöblítjük. Hogyha szeretnénk egy gyorsabb, de hatásos módszert, akkor érdemes ebből az 5 tippből az egyiket kipróbálni, és az első, ami tök egyszerű, az a vizes gumikesztyű. Bármilyen furán is hangzik, hogy ennyire egyszerű, bizony igen, a sima mezei latex kesztyű remekül összeszedi a szőrt a kanapéról, a fotelból, a kocsiülésről, a ruháinkról is, de nyilván ezt nagyobb felületen érdemes kicsit bevizezzük, lerázzuk a kezünket, és így még erősebb lesz a hatása. A gumi ugyanis magához vonza a szőrszálakat, így gombócba szépen össze tudjuk gyűjteni őket. Azért használat előtt ellenőrizzük, hogy a kanapé bírja-e a nedvességet, de általában ezzel nem szokott probléma lenni. Aztán ott van a nedves törlőkendő. A gumikesztyűhöz hasonlóan ez is tök jól működik, bevethetjük a kanapé szőrtelenítéséhez, ami szintén mágnesként vonza majd magához a szőrt. Ráadásul áttörölhetjük vele a többi bútort, például a széket és a fotelt is, ráadásul a másik ráadásul mellett illatos is, úgyhogy jó illatú lesz tőle a kanapé, a fotel, vagy bármi, amiről leszedjük a szőreket. A nedves eszközöknél maradva egy mosogató szivacs egyébként ugyanilyen hatásos lehet a szőr összeszedésében. Nyilván kell egy edényember rendszeresen, egy idő után ugye takarítás közben leszedegetjük a szőrt, hogy az ott a vízbe ázzon. Az ablakmosó is tök jól működik, szintén gumis felületének köszönhetően szedi össze nagyon ügyesen a szőrt az ablakmosó. Ez a gumis lehúzó, amivel még a nehezen hozzáférhető helyeken is könnyedén elérhetjük a szőrös részeket. Ahogy átdörgöljük vele a puhább anyag felületét, apró kis gombócokba összeáll a szőr, igazából bármilyen gumis felületű kefe megteszi, de választhatunk kifejezetten erre a célra készült termékeket is. Van olyan is, ami úgy néz ki, mint a pulóver szőztelenítője, azzal is nagyon jól lehet dolgozni. Létezik persze kutyaszőr eltávolító kefe, a kisállat kiegészítők között találjuk meg az ilyen portékájú boltokban. Ez egy olyan speciálisnak mondott kefe, aminek a műanyag tüskéi egy irányba vannak döntve, és hogyha ezt végighúzzuk a textil felületen, akkor fennakad rajta a szőr. Ugyanígy tudjuk beszerezni a kutyaszőr eltávolító kesztyűt, és ami ugyanez tulajdonképpen, de ez még a kedvencünknek a bunda ápolását is megoldja. Az ágytakaró használata is egy tök jó módszer, az egész kanapé tisztítási procedúra megelőzhető ezzel, hogyha az ágytakarót használjuk, amivel jó nagy méretűt vásároljunk, és amivel le tudjuk takarni a kanapét is, a foteleket, az ágyunkat. Erről könnyebben lejön a szőr, érdemes olyan anyagút választani, ami lehetőség szerint taszítja, nem pedig be magához vonza a szőrt. Például egyébként az organza, ezek a fényesebb anyagok, ezek olyanok. Persze azt is érdemes mosás előtt jól kirázni, de ez még mindig az egyik legkényelmesebb módja annak, hogy a kanapét, a fotelt megóvjuk, és ráadásul egyébként tök jó módszer abból a szempontból is, hogy könnyedebben tudjuk cserélgetni, ebből van mondjuk egy vagy két váltás, akkor még a szezonhoz is tudjuk igazítani, hogy nyáron más színű, ősszel más színű, karácsonykor meg mondjuk karácsonyi mintás, ez a kis fedő és fotelt és kanapét óvó takaró.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.